Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat a két hetente, szerdánként 18 órától jelentkező műsorunkkal, a Keresőkkel. A Keresők előadója dr. Kerényi Lajos, piarista atya.

0: Nagyon kedves Lajos atya. Illetékesek féltenek bennünket, nehogy elszürküljünk. Szinte végzetes veszély a elközömbösödés és lelki-szellemi kiszáradás. Elkeserítő csapás a lelkesedésnek és a szeretetnek meggyengülése, elhalása. Vissza kell szereznünk az ámulatot, a lelkesedést. Jézus így kér bennünket. A lelket ki ne oltsátok. Lajos atya, a héber ruach szó szelet, leheletet, lendületet jelent. Magát a szent lelket. Kérlek, Lajos atya, közöld velünk, melyek a veszélyes akadályok?
1: Köszönöm szépen a kérdést. Én is nagy örömmel és szeretettel köszöntöm kedves Mária Rádió hallgatóit, akik gondolom, hogy lelkesen és ruachal, lélekkel eltelve vannak jelen, mert ez olyan műsor, ami mélységeket keres meg, és lendületet ad. És aki ezt hallgatja, az már ilyen ember. Isten áldjon meg benneteket. Úgyhogy most próbáljunk meg körülnézni, hogy mi újság van a lélekkel, hogyan lehet a lelket megtalálni, hogyan lehet a lelket valami módon ebben a nagy kísértő világba napvilágra engedni.
0: De is, hogy akkor először kérdeznének is arról, hogy milyen tényezők veszélyesek a lassú kiüresedéshez?
1: Jaj, de érdekes kérdés. Azt hiszem, ez mindannyiunkat érdekli. Egy olyan verset mondok most, amit már hallottak, kedves hallgatók, többször én is idéztem, egy bizonyos indiai embernek a verseiből, Johnsonnak hívják, és akkor ez ne legyen unalmas, de mindannyian figyeljük, hogy mi is újra ilyen kísértéseket szenvedünk el, hogy az ösztönös múló világ hogyan akarja tönkre tenni a végtelent, a lendületet, a bámulatot, a szeretetet. Dél-Indiában, hiszen indiai a illető, az alkoholárosítás, mindannyian figyeljünk, mi hova tartozunk, a játékkaszinó, az éjjeli mulatóhely szigorúan tilos. Titokban azonban mégis mindegyik működik. Gondoljunk rá, hogy mennyi minden, mik a vers előtt mondom, mennyi minden tilos van a mi lelkismeretünk által jelölve, hogy ezt ne tedd, hagyd abba, mert különben elszürkülsz. A lendület kiesik, aztán majd csak. Na figyeljük, az illető, én jártam a sötét utcákat, a szívem gyorsabban dobogott. Hátra tekintgettem, hogy lássam, vajon követ-e valaki. Most keresi az önigazolást, addig kell élvezni a világ gyönyöreit, amíg az ember fiatal, mert eljön a nap, amikor már nem élvezheti. Alkoholt szeretnék inni, hogy jó kedvre derüljek. Inni akarok, hogy elfelejtsem ezt a világot. A fekete piacra akartam menni, de az volt az érzésem, hogy valaki követ. Reszkedtem és visszatekintettem. Mikor megláttam őt, megrémültem. Miért követ engem? Ezt mondtam neki. Figyeljük, hogy mennyire mi is ilyenek tudunk lenni. Menj el, hagyd békén az élvezeteimet. Amikor a templomba megyek, akkor jöjj velem. Jézusom, miért követsz most? Ne akadályozz engem. Amikor aztán befordultam az üzletbe, úgy éreztem, mintha Krisztus megragadta volna a kezem, és visszahúzott volna az utcára. Tovább jártam a sötét utcákat, a szívem még gyorsabban dobogott. A játék kaszinóba akartam játszani. Ez a játék élesíti az elmét, ugye önigazolás. És milyen nagy öröm, ha az ember nyer. Addig kell élvezni a világ gyönyöreit, amíg az ember fiatal. Mert eljön a nap, amikor már nem élvezheti. Visszanéztem, hogy lássam, követte valaki. Ő volt ott megint. Lelkismeret, ugye? Azt mondtam, már megfizettem a tizedet. A nyerek a pénzt a szegény gyerekeknek adom, de a mellettem állsz, nem tudok nyerni. Akkor állj mellém, amikor a Bibliát olvasom. Menj el, Krisztus, ne akadályozz engem. Gondolok magamra, amint be akartam lépni a kaszinóba, úgy éreztem, mint a Krisztus elgáncsolta volna a lábamat. Tovább jártam a sötét utcákat, mindig tovább. A szívem mind gyorsabban és gyorsabban dobogott. Egy mulatóba akartam menni. Nem megyek minden nap, nem baj, ha az ember évente egy párszor elmegy, önigazolás. Addig kell élvezni a világ gyönyöreit, amíg az ember fiatal. Mert eljön a nap, amikor már nem élvezheti. Visszanéztem megint, hogy lássam követő valaki. Ismét ott volt ő. Valaki ismeret. Így szóltam hozzá. Ha mellettem állsz, nem tudom élvezni a világ gyönyöreit. Mit gondolnak az emberek, akik itt vannak? Akkor légy közel hozzám, amikor imádkozom. Most menj el, Krisztus, ne akadályozz engem. Úgy éreztem, mint a Krisztus visszarántott, s kidobott volna a mulatóból. Tovább jártam a sötét utcákat, de már nem gyorsabban, hanem egész lassan. A szívem nem zakatolt többé, nem tekintettem hátra, nem féltem többé, mindig tovább mentem. Ugyanazon az úton találkoztam a barátommal. Így szólt hozzám, követtelek téged, anélkül, hogy észrevetted volna. Nem mentél be az italboltba, meglepődtem. Tovább követtelek, nem tértél be a kaszinóba, nem értettem. Aztán azt gondoltam, a mulatóba akarsz menni, de oda sem mentél be. Csodálkoztam. Jól ismerlek téged. Miért nem mentél be? Így akartam válaszolni. Akartam. Mit gondolsz rólam? Tudok én uralkodni az érzéseimen, az érzékeimen? Krisztus, miért nem mentél már el? Miért állsz még mindig itt? Az igazat mondom meg, mit gondol rólam a barátom? Krisztusom, mióta megváltómnak elismertelek, mindig akadály, gát voltál nekem. Gyönyörű fordulat. Köszönöm, Krisztusom, hogy te vagy az én akadályom. Akadályozz is meg mindig, ha lábaim sötét utakra tévednek. Eddig a vers a lelkismeret hatalmas erejét tűzi elénk, és az önigazolásokat csak azért, hogy a kis élvezeteimet hadd végezzem, de nem hagy békébe a lélek, a ruach, a szent lélek, a lehelet, a lendület. Mert akkor a vége az, ami mindig ott sötétig előttem, hogy hagy békémet, nem kell lesz, tudom, mit csinálok. Majd eljön az ideje, amikor én is imádkozok, akkor legyél ott. Megrendítő, megdöbbentő. Ez a válaszom a kedves kérdésedre.
0: És akkor folytatnám is a kérdéseket, hogy, mert szeretnénk ilyen mélyebben is megismerni a harmadik isteni személyt.
1: Jaj, de tetszik a kérdés, hiszen ezek a csodálatos események, amik ilyenkor történnek, ezek mind a Szentléleknek ihletései, és éppen ezért a Szentlélek nélkül nem tudok semmire menni, meg előtt ismernem, úgyhogy most akkor tanórát nyitok. Tessenek figyelni mindannyian, és jegyezni, ha lehet, hittanóra, de ez olyan felnőttes hittanóra már, de gyerekes is egy kicsit, ami benne van a bámulat, benne van a csodálkozás, benne van a kérdezni tudás, nem tudok én mindent, azért kérdezem, hogy a lélek tudjon bennem szárnyani.
0: Akkor kezdjük is. Az első kérdés, hogy ki a Szentlélek?
1: Tessenek most arra gondolni, hogy önök mit válaszolnának rá. Én megválaszolom olyan katekizmus módra, a Szentlélek a harmadik isteni személy, a valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt. Tehát ez a hivatalos katekizmusi válasz. Harmadik isteni személy, valóságos Isten az Atyával, Fiúval együtt. Itt szabad legyen kicsit tágabbra vinni a választ. Egy Isten van, egy Isten három személy, és a Szent Háromság titka mégis az, hogy egy az Isten, mind a három személy külön személy, és mégis egy. Egy és három. Ezt hogyan lehet elképzelni? Egy fa, a fának van gyökere, van törzse, van lombja. A család, apa, anya, gyerek. Egy család, egy fa, mégis három valahol. Gondolom, hogy úgy meg tudjuk gondolni, hogy Szent Háromság titkát, ugye az a nagyon mély titok, hit az, ami ebbe eligazít bennünket, vagyis nem azt keresem én, hogy hogyan értsem meg, hanem hiszem. A hit pedig olyan dolognak az elfogadása, amit nem látok, de azért fogadom el, mert aki mondja nekem, az igazolta magát. Tehát a hit igazságok azok nem érthetők, de bizalom alapján fogadom el. Szoktam mondani gyerekeknek, hogy na, állj föl, Jancsi, föláll a fiú is iskolába, anyukát hány éves, apuka mit dolgozik. Ezeket mind elmondja, Jancsi szeppent, de őszinte, aranyos, tiszta szívű gyerek. És mondom, hogy köszönöm, Jancsi, ismerem apát, anyát, még nem is láttam. Akkor miért fogadom el, hogy igaz, amit mondtál? Mert te miattad, Jancsi, mert megbízható vagy. Hát a hit mindig nem tisztánlátás, hanem bizalom alapján való elfogadás. Hadd mondjak egy kedves dolgot, egyetemre jártunk teológiai karra, és a professzort kérdeztük, a teológiai professzort, hogy professzor, kérem, akkor majd színről színre látunk az örök életbe, akkor még értjük a Szent Háromság titkát. És akkor azt mondta nagyon bölcsen, hogy vagy megértjük azt, hogy nem fogjuk megérteni, tehát titok. Köszönöm.
0: Akkor folytatjuk tovább. Mit ígért Jézus a Szentlélekről?
1: Ígérte, lehet írni, hogy küldi a világba, hogy kis A, munkálkodjék az Anya Szentegyházban, kis B, munkálkodjék az emberek lelkében, kis C, hogy az apostoloknak eszébe juttasson mindent, amit Jézus mondott nekik, hogy bátorítsa, vigasztalja, megerősítse őket. És most a legérdekesebb, csodálatos az a D. Megígérte, hogy a világ egyetemet átrendezi magas isteni gondolatok szerint. Hogy van ez? Mert az előzőket már csak valahogy értjük, hogy munkálkodik egyházban, emberlelkekben, szentségek, stb. Ezekről még bőven beszélünk majd a elkövetkező hetekben, hogy az apostoloknak, ugye így mondta Jézus, hogy most elmegyek, ne menj még, jobb nektek, ha elmegyek, mert akkor majd elküldöm a vigasztalót, aki eszetekbe jutott mindent, megtanít a teljes igazságra, és bátorrá tesz benneteket, hűségessé, lelkessé tesz benneteket. A világegyetem átrendezése magas isteni gondolatok szerint, gondoljunk arra, hogy teremtés, leírja a Szentírás valamiféle képanyaggal, hogy megteremti a világot az alkotó, és akkor valami káosz, valami tohuvabohu, ahogy mondja Héber, adva van, és Isten lelke lebeg ezek fölött. Mi titok? Valahogy kellett lenni, nagyon primitív, amit mondok, adóban egy kis pár gyerek, okos kis gyerek, és egy gyurma, egy alaptalan valami. És akkor ez a tohuvabohu. Gyerek kisfiam, te alakítsál ki, leheld bele a fát ebbe, a tohuvabohuba. Igenis, elmegy és okoskodik kis lelkének a kis fácskát, és olyan szépen kialakítja. Marika, te gyere, te pedig egy szép házat alakíts ki ezekből a értelmetlenségekből, leheld bele a te belső gazdag lelkedet házról, vagy fáról, vagy akármi. Teszenek érteni, hogy így kicsit közelebb tudunk kerülni, de hát akkor, ha kérdezem a tudósoktól, hogy mi volt az a tohuvabohu, vagyis az a gyurma, amelyikből az Úr kialakította, hogy lelket lehet, amiből tulipán lett, rózsa lett, csodálatos csillagvilág lett, és a többi, és nem tudnak rá válaszolni, ha valaki tud, írja meg a rádióba, mert ilyet szoktak mondani a fizikusok, tudósok, hogy ja igen, energia, kösz, mi az energia? Itt már fogalmaznak különböző, fekete lyuk, ez meg az meg amaz, tehát világegyetemet átrendezi magas isteni gondolatok szerint, mert a világnak fejlődik a végsőbb csodálatos elrendezés felé, egy csodavilág lesz, új világ és új ég és új föld. Tehát hiába mondják a tudósok, hogy vége lesz a világnak. Nem igaz, mert Jézus fölülbírálta a legfőbb tudós. Egyelőre erről most csak ennyit okoskodtam. Nem biztos ez olyan módon, hogy én megmondtam volna, hogy mi a tohuvabohu, vagy mi a gyurma. Igen?
0: Következő kérdés, mikor jött el a Szentlélek az apostolokhoz és az Anya Szent Egyházba?
1: Mindjárt mondom a választ, abban az időben pünkös ünnepén, mikor van a pünkös ünnepe, mindent Jézus föltámadásához mérünk, Jézus föltámad húsvét vasárnap, akkor azt mondja, hát 3 napig a sírban föltámad húsvét vasárnap, 40 napig a földön igazolja magát, megjelenik, és megmutatja, hogy tényleg ő az, meg kell fogni a testén a sebeket, és a többi ott a Tamásféle esemény, és akkor mennybe megy, ahogy mondtam az előbb, ugye, jobb nektek, hogy elmegyek, és akkor mennybe menetele után, 10. napon, jó, ha elmegyek, akkor küldöm el nektek a Szent Lelket, aki eszetekbe jutott mindent, amit ma az előbb hallottunk. Tehát így lehet megmondani, de ezt illik tudni egy hívő embernek, mert hát most nekünk ki kell alakítani magunkban azt az aranyos, kedves, ruachal teli hívő embert, aki tud mosolyogni, tud lelkesedni, tud hinni, nem csak látni arra, hanem keres olyan bizonyítókat, akik igazolják magukat. Jézus pedig igazolta magát olyan módon, hogy csodákat tett, föltámadt, aztán tanítása 2000 év óta változatlan, de hát ez egy másik témakör lesz majd, hogy hogyan igazolta magát Jézus. Tehát én hiszek neki, tehát akkor pünkös ünnepén, a mennyben menetel után, 10. napon.
0: Lajos atya, most akkor pihenésképpen hallgassunk meg egy kis zenét, és akkor innét folytatjuk majd az elmélkedést.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat, akik most kapcsolódnak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne pedig Kerényi Lajos atya elmélkedését az embertitkáról. Lajos atya a műsorunk első felében a Szentlélekről elmélkedett. Szent lelket szerettük volna mélyebben megismerni, ezt a harmadik isteni szemét, hogy ki a Szentlélek, mit ígért Jézus a Szentlélekről, mikor jött el a Szentlélek az apostolokhoz, ezekre kerestük a válaszokat, és most folytatnánk ugyanígy a Szentlélek kutatást, mégpedig Lajos atya, most azt kérdezném, hogy hányféleképpen jelent meg a Szentlélek?
1: Jaj, de jó kérdés. Mindjárt mondom, először galamb alakjában. Tehát az apostolokra leszáll, galamb képében, és tüzes lángnyelvek alakjában. Tehát galamb, tüzes lángnyelv, aztán mondta Jézus, hogy aki engem követ, és hirdet, azt a Isten lelkéről mondja, mert akiből ezek fakadnak, az a Szentléleknek a szimbóluma igazában, és még a szél alakjában, szél ott van, ahol akar, nem tudjuk honnan jön és hová megy, Isten lelke ilyetén módon, mert ez mind valami adogás, képanyagkeresés, galamb, tüzes lángnyelv, szél, élő víz, még az is, igen, most eszembe jutott. Tehát, ha meg akar jelenni a transzcendens, a természet fölötti, akkor a természet fölöttinek valami olyan megjelenítő szimbólumot kell keresni, amit megértek, vagy megértünk mi emberek is. Úgy repül szinte galambol a tüzes lángnyelv, hogy ne aludj el, ahogy hallottuk a előző részekben, ugye, hogy a ruach nem engedi, hogy elaludjunk, meg elszürküljünk, aztán csupa ösztön áldozatai legyünk.
0: Lajos atya, és az apostolok hogyan várták a Szent Lelket?
1: Ezt a Szentírásból tudjuk pontosan, mert a Jézus mennybe menetele után megírta Szent Lukács az apostolok cselekedete könyvét, és ez olyan gyönyörűen írja le, hogy hogyan is várták, naponként imádkoztak, hogy még ez a pünkösd előtti időben van, kicsit most megfordult a időérzékünk, és akkor naponként együtt voltak, most is vannak helyek, ahol együtt imádkoznak, nem állunk rosszul ilyen téren, rengeteg olyan közösség van, kisebb, nagyobb, akik összejönnek és imádkoznak külön, rendszeresen, meg szentmisét mutatnak be együtt, közösen, szándékokra. Csak példát hadd mondjak, meghatódtam, ma tudomást kaptam, hogy egyik templomba, most vasárnap, birmálás volt. Nem olyan túl nagyon jelentőségteljes bazilika vagy még. Egy kedves budapesti templom, és 72-en birmálkoztak, és többi helyeken is, tehát igénylik az emberek a lelket, a töbletet, az ébresztőt, és ezek jó lesznek ebbe a világba, amikor a ösztön erők milyen nagyon működnek, ahogy mondta a indiai költő. Tehát nagyon, nagyon izgalmas dolgok ám ezek. Igen.
0: És hogyha akkor arról beszéltünk, hogy az apostolok hogyan várták a Szent Lelket, hamarosan pünkösd ünnepe van itt, és nekünk hogyan kell jól előkészülnünk a Szent Lélek eljövetelére?
1: felolvasom a katekizmus válaszát. Rendszeres önkéntes, öntudatos mise hallgatással járunk szentmisére. Igen. Aztán legalább havonkénti szentáldozással, Jónással. Igen. Erény gyakorlatokkal, hogy kínlódott a indiai emberkénk önmagával, az ösztöneivel, és a ruach, a drága lélek nem hagyta békébe, azért sem mész be, azért is megmaradsz lelkesedés, lelkesnek is a többi. És még van itt egy érdekes, figyeljünk oda, te is, Lajos atya, utálatos tulajdonságaink alakításával, hogy szerethetők legyünk. Húha, szerethetők legyünk. Önnevelés. Jaj, de érdekes. Van még egy érdekesség, amit de itt van, elhoztam. Tessék figyelni, a Szentlélekről szól Lukács 12. fejezete. Mikor a zsinagógák és előjáró hatóságok elé hurcolnak benneteket, ne aggódjatok azon, mondta Jézus, hogyan és mivel védekezetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek megtanít benneteket azon órában, mit kell mondanatok. Ez nekem olyan nagyon kedves, értékes mondat, mert megéltem, ugye nagy egyház üldözést éltünk meg, a korosztályom, meg fiatalabbak is, és engem, mint papot, miután már hazaérkeztem a szovjet fogságból, a Szénbányából, megérkezésem után pap lettem, és akkor elkezdtek üldözni. Újra meg újra kihallgattak. Már kínos volt. És akkor egy alkalommal, tehát meg akartak alázni állandóan. És azt mondja nekem az egyik ilyen csoda lény, hogy magának nincs joga semmiről beszélni, csak a hülyeségeit mondja el a templomba, vagy hova, mit tudom én, miket szoktak vinni, de sehol nem mondhatja el, érti? És akkor már földühöttem úgy lélekben, túl szemtelen ne legyek, és akkor mondtam, hogy főelőadó úr, azért ez így nem jól van. Mert ugye azt mondja, hogy vallásszabadság van, és akkor mindenütt ez egy egyetemes törvény, és maga csak ott mondhatja el a hülyeségeit, ugye mondja ő, ahova mi megengedjük, és mégis mikor én elmondom máshol, mert nekem az én Jézusom nem azt mondta, hogy maradván hirdessétek az evangéliumot, hanem elmenőjén tanítsatok. Na jó, van most már elég, fogja be a száját, azt csinálja, amit mondtam. Tehát rögtön hozza a Szentlélek ajkamra azokat a szavakat, amelyek akkor pontosan kellettek. És ezért én nagyon boldog vagyok. Még egy szépet szeretnék befejezésül felolvasni, megint az indiai költőtől, a Johnsontól. Ide való az egész, az a címe, az aratnivaló sok. Amikor Jézus látta az embereket, könyörületességre indult rajtuk, mert elgyengültek, elgyötörtek, és elhagyatottak voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. És Jézus azt mondta tanítványainak, hogy ezek a ébresztő, most mi ma ébresztőt fújunk, az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek az aratás urát, küldje a munkásokat az aratásába. Jaj, de gyönyörű irányt ad, hogy nincs alvás, gyerekek, papi hivatásokért imádkozzatok. Nem imádkozzok eleget, akkor csodálkozzok, hogy nincsen hivatás. Folytatom tovább. Jézus látja a fiatalokat és nyugtalanítja őt, hogy olyan kevés előttük a példakép. Figyeljünk ám, és így szól hozzánk, munkatársaihoz. Kérjétek őt, aki a fiatalokat teremtette, hogy több példaképet támasszon, akik a fiatalokat hozzávezetik. Aha, keresni példaképeket. Neked van példaképet? Kicsoda? Vagy kik a példaképeid? Nem tudom, milyen csoda énekesek, vagy e világ művészei, vagy mik. Legyen, de még. Aki a fiatalokat hozzávezetik, példaképek. Jézus látja a közömbösök tömegét, és igen csalódott, szomorú, mert olyan kevesen ébrezgetik őket, közömbösök, ruach nélkül. És így szól hozzánk, követőihez, kérjétek őt, nagy betűvel, aki őrködik minden ember felett, hogy több hívőt ébresszen öntudatra, akik segítenek, hogy a közömbösek az Úr mellett döntsenek. Jaj, de szép! Jézus látja a kétkedőket, azok csoportját, és aggódik, mert olyan kevesen törődnek velük. És így szól hozzánk a benne hívőkhöz. Figyelj, az vagy benne hívő? Kérdezem én most magamtól is. Kérjétek őt, a hitnek szerzőjét és bevégzőjét, erősítse a hívőket, hogy a kételkedőket kisegíthessék kételjeikből. Csak úgy megjegyzem, annyi a hitigasság vonalan, nem, meg nem értés, az elbint bizonytalanodás. Hát keresztény vagy, Lajos atya, te, meg te is, meg te. Akkor miért nem tanulsz, miért nem olvasol Bibliát, meg katekizmus, meg szentek életét? Várják a szabadat, hát hívő vagy. Tovább Jézus látja a magányosokat, ruach nélkül tetszenek figyelni, öregeket és fiatalokat, és szomorú, mert új kevesen vonják be őket közösségükbe. És így szól hozzánk, barátaihoz. Kérjétek a jelenlevő Istent, küldjön több melegszívű embert, hogy közösségükön keresztül a magányosok megérezzék az ő szeretetét. Jaj, de szép! Hallod, Lajos atya, meg te? Kérjük a jelenlevő Istent, küldjön melegszívű embereket közösségben. Neked milyen meleg szíved van otthon, családapa, családanya, gyerekek, idősek, fiatalok? Kire szedtél te is egészen? Befejezésül. Aratásnak, Ura, küld sok munkást a te aratásodba. Én is a te aratásod munkása szeretnék lenni. Adj erőt nekem, és tégy jó munkatársaddá. Úram, védj kezedbe, és szent lelked által teremts újjá engem. Légy türelmes hozzám, ne mondj le rólam, míg olyan nem leszek, amint te akarod. Úgy legyen. Amen.

Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Róma 8.28. Ez a kedvenc igehelyem, mottom, vezérfonalam, élettapasztalatom. Közel 60 év tapasztalatából mondom, hogy már majdnem minden rossz megtörtént velem, ami megtörténhet, és a Jóisten, a gondviselő szeretet, Jóisten mindenből jót hozott ki, és csak hála van a szívemben. Gyerekeimet megkértem, hogy a síromra ezt majd írják rá, ez annyira kedves a szívemnek ez az ige. Ebbe az igébe kapaszkodva egyre rövidült az idő, ameddig elveszítettem a lelki békémet egy-egy nehézség kapcsán, és most már eljutottam oda, hogy amikor helyzetben vagyok, azt tudom mondani, hogy látlak, felismertelek, Jézus Krisztus nevében távozz a körülményeimből, nem adom a lelki békémet, ez nem valós. Isten plusz egy fő, az mindig abszolút többség. Jézus legyőzött téged, menj a kereszt tövébe, és Jézus majd rendelkezik felőled. Tehát erőt tudok meríteni ebből az igéből, nagyon szeretem.

0: lélek hangja.
1: Három óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.

0: irgalmasság órája.
1: Énekeljetek az Úrnak új éneket, minden föld az Úrnak énekeljen. Színe előtt jár a fényesség és a fönség, szentélyében erő és dicsőség.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

A szeretet legyen tettetés nélkül. Utáljátok a rosszat, s ragaszkodjatok a jóhoz. Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás irán gyengédek, a tisztelet dolgában egymással versengők, az igyekezetben nem lusták, lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáltok. Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, álhatatosak az imádságban.

az az Isten előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól. Ebben nincs különbség, mert mindnyájan vétkeztek és nélkülözik az Isten dicsőségét. Megigazulásunkat azonban ingyen kapják Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltás.

0: Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, ösvényeidre taníts meg engem, taníts és vezess igazságot szerint, mert te vagy üdvözítő Istenem.
1: Neked mondok áldás, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára kezemet. Hozzád vágyódik szívem, én Uram, Istenem.
2: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Milyen szép a hegyeken annak lába, aki békét hirdet, aki örömhírt hoz, s szabadulást hirdet.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya.
2: Könyörögj érettünk.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mária Rádió.
4: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
5: Sirák könyvében olvassuk. Milyen gyönyörű minden alkotása. Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. Mind élnek és mindig megmaradnak. S céljuk érdekében szót fogadnak neki. Minden dolog páros, kiegészíti egymást. Nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. Az egyik a másiknak növeli erejét. S ki tud betelni, látva szépségüket.

szíved Isten tükre. Isten látása, a ráfigyelés, Isten szemlélése nem valami látomásos dolog, vagy valami látványos kegyelem. Lehet egyszerű és nyugodt megtapasztalása Isten jelenlétének, Isten valóságának. Lehet megingathatatlan bizalom ő benne, aki lábad alatt megszilárdítja a talajt. Isten látása abban is állhat, hogy megérted és meggyőződéssel vallod. Egész életed Isten kezében van. És mindaz, ami történik, az az ő üzenete. Isten látása lehet továbbá annak a mély vágynak az érzékelése, amellyel az ember az örök szeretet után sóhajt. És ezt a vágyat csak Isten tudja betölteni. A tiszta szívek már ebben az életben láthatják Istent, mint hogy Isten országa köztetek van, olvassuk Lukácsnál. Isten azt akarja, hogy szívedben ő visszatükröződjék. Ha azonban a tükröt foltok borítják, ha a tükröt piszkos, nem fogja Isten képét tükrözni. Ha tehát nem látod Istent, ez nem az ő hibája. Akarod látni? Akarod érezni Istent? Akkor éberen ügyelj arra, ami kezdettől fogva szíved rendeltetése. Légy áttetszően tiszta tükre annak, aki, mivel maga a szeretet, szeret mindent, ami létezik. Hogy szívednek visszaad eredeti frissességét, első lépésként fedezd fel és ismerd el, hogy te egy olyan mélység vagy, amely Isten végtelennyét hívja. És a második lépés, dobd ki magadból mindazt a pótlékot, amellyel szívedet próbáltad megtölteni Isten helyett.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: A Mária Rádió él és éltet. 20 évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is a életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
2: Köszöntök mindenkit szeretettel! Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet. Vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.
3: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is! A Mária Rádió következő lelki gyakorlatán június 12-től 14-e között magunk Franciscus Xaverius Verbita rendtartomány főnök várja elvonulásra, közös gondolkodásra a kedves testvéreket. A Mária Rádió júniusi témájához kapcsolódva a lelki gyakorlat vezérfonala a misszió lesz. A Verbitáktól, így Xaverius atyától is nem csak valódi modern missziós szemléletet tanulhatunk, de azt is, hogy hogyan tudunk egyszerű hétköznapi életünkben is elfogadással és kellő érzékenységgel fordulni embertársaink felé. A teljes lelki feltöltődést ígérő 3 napos programon az előadások, kis csoportos beszélgetések, közös imádságok, egyéni lelki beszélgetések mellett jó hangulatú kirándulás keretében csodálhatjuk meg Balatonalmádi természeti és épített örökségét, így a különlegesen szép Szentjobb kápolnát is. Tartsanak velünk! Június 12-től 14-e között szeretettel várjuk Önöket Xaverius atya lelki gyakorlatára. Jelentkezés június 7-ig a www.mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
4: Mária Rádió.
2: Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ma este is itt a Café Francescóba. Engem Rónaszéki János atyának, Janó atyának hívnak, és ma nem mi fogunk beszélgetni itt a szokásos keddi podcaston, hanem egy könyvbemutatóra kerül majd sor. Kis Németh Fülöp Bencés szerzetes testvérnek a könyvét mutatják be, amely a szinodalitásnak a témájáról szól. Én erről most nem szeretnék többet mondani, hanem erről lesz az egész beszélgetés. És köszönjük, hogy elhoztátok ezt az értékes könyvet, és itt a kávézóban bemutatjátok, és nagy szeretettel fogadjuk a gondolatokat. Köszönjük szépen!
5: Köszönöm szépen én is mindenkinek, aki most jelenlétével megtiszteli a mai könyvbemutatót. Én Gulyás Péter vagyok, egyházi fejlesztő, ma estének moderátora. Köszöntöm azokat, akik szerzőként vagy olvasótársként itt vannak velünk. Azt is kérem, hogy egy pár szóban mutassátok be magatokat, és az első kérdésem arra vonatkozik, hogy az olvasás az előzetes szinodalitásról való tapasztalatokhoz, tudásatokhoz mit adott hozzá? Illetve Fülöp testvér, maga az írás mit adott hozzá? Az olvasás mit adott hozzá, Zsuzsa?
6: Köszönöm szépen, Udvarhelyi Zsuzsi vagyok. Pilis Csabán élek, az egyházközségben vagyok, szinodális munkacsoport vezetője, amúgy tanár vagyok és mentálhigiénés lelkigondozó. Mi az újdonság? Számomra az volt a Fülöp testvér könyvében a szinodalitást illetően az újdonság, hogy megint le vagyunk maradva. Tehát az, hogy az időzítésre gondolok. Arra gondolok, hogy a szinodusi záró dokumentum meghatározott egy menetrendet, és ez alapján, a menetrend alapján a 25-26-os év, tehát a mostani hónapok is, annak kell, hogy legyenek, kellene, hogy legyenek az ideje, hogy visszaérkezik, megérkezik az egyházközségeinkbe mindaz, amit éveken keresztül ez a folyamat összegyűjtött, és valamiképpen visszhangra lel. És valahogy azt tapasztalom, hogy ez nem annyira történik. Ez azért lényeges, mert megvan a további menetrend is, tehát 27-ben már a nemzeti püspöki konferenciák, illetve a kontinentális konferenciák ki a szerep, és 28 végére, hogyha jól emlékszem, vagy talán közepére, pedig ismét vissza kell, hogy érkezzen a Vatikánba mindennek a tapasztalata. Tehát, hogy a szinodalitásnak a lényege, ez az oda-vissza csatolás, ez egy folyamat, amiben nem kéne lemaradnunk, és úgy érzem, hogy ebben van igyekezni valunk.
5: Hát most indultunk, de már le vagyunk maradva, akkor szaporázni fogjuk a lépteinket ezeken az ösvényeken. Neked mit adott ez, Zsombor?
7: Pece Zsombor vagyok, és a Szent Ignác szakkollégiumnak vagyok a tagja, és én vezetem a szinodális csoportot a szakkollégiumunkban, ami egy országos ifjúsági mozgalom, és alapvetően szinodális együttléteket, lélekbevaló beszélgetéseket szervezünk, főleg Budapesten, egyházi döntéshozók bevonásával. Amikor olvastam, de mondhatnám, hogy amikor már elolvastam az első részét így a könyvnek, akkor arra gondoltam, hogy szerintem ez nem egy olyan könyv, ami most lesz feltétlenül nagyon népszerű, hanem amikor majd 30-40-50 év múlva tanulnak erről a szemináriumokban, meg a teológiai karon, akkor ezt fogják elővenni, hogy megértsék, hogy mi volt ez a szinodális mozgalom, és ennek mi a jellege. És ezt azért gondolom, mert alapvetően az összes olyan nagy elmét, nagy gondolkodót, teológust sikerült megszólaltatnod ebben a könyvben, akik szerintem érdemben kifejezik így a mozgalomnak, vagy ennek a lelkiségnek a lényegét. Illetve ami meglepett még, az hogy nagyon merész dolgokról szólnak. Ami szintén így megfogta a figyelmemet, és amit nem tudtam, vagy kevésbé tudtam, az hogy azt írott, hogy ez a szinodalitás ez nem egy szervezéstechnikai elmélet. És hát én őszintén szóval már egy éve foglalkozunk, én azért azt hittem, hogy igen, meg így nem kevésbé gondoltam bele. Ugye azt mondja Leó pápa, meg Ferenc pápa is, hogy ez egy attitűd, és akkor, hogyha ez egy attitűd, akkor ezek szerint ez nem csak a közösségről, hanem az egyénnek a felfogásáról is szól. Méghozzá akkor ez elvezet minket a personalizmushoz, tehát hogy akkor valószínűleg a szinodalitás az egy personalista gondolat is, mert ugye a keresztény, a katolikus felfogásban az ember az nem egy elszigetelt létező, hanem a közösségeiben tud kibontakozni. Tehát akkor alapvetően azt értjük meg, hogy akkor a szinodalitás az egy belőlünk kibontakozó jelenség. És akkor itt rögtön befejezem ezt a mondatot, de még ez ragadott meg nagyon, ez a mi tudat, amit itt írsz az 57. oldalon, ez így hangzik, ez csak egy rövid mondat, amit felolvasok, hogy és ennek az egyházi mi tudatnak az elmélyítése nem könnyű, nem fáradalmaktól mentes feladat, tapasztalati megélést és közös tanulást igényel, ráadásul az egyre polarizáltabb társadalmi és kulturális környezetet is, vagy környezet is képes elfolytani ezeket a kezdeményezéseket. És itt nekem most kicsit rendbontóan egyébként a zsidó közösségek jutottak eszembe, akiknél ez a mi tudat, meg a közös tanulás nagyon erős, és azon gondolkodtam el, hogy hogyan lehetne ezt a katolikus egyházban is meghonosítani.
5: Fülöp testvére, amíg az író ír, addig az talán egy ilyen magányos dolog, de hogy legutóbb itt a Francesco Caféban még egyedül beszélt a színadatásról, most meg egy miben, egy ilyen együtt haladó közösségben. Neked maga az alkotás, az írás mit hozott ez a témához, új szint?
8: Fülöp testvér vagyok Pannonhalmáról. Egyetlen egy gondolatot mondanék, hogy szokták mondani, hogy minden kapcsolatban, házasságban, ilyen-olyan helyzetekben a 7-8 év azért egy sorsdöntő fordulat. Én 7-8 éve tanultam a szerzetes életem kezdetén azokat a dolgokat, amiket most újra felfedeztem, vagy újra rendszereztem magamban, és papírra is vetettem, és próbáltam átadni az olvasó számára. Tehát a legjelentősebb újdonság, ami nem újdonság, hanem egyfajta újraértelmezés, az ezt jelentette. Szinodalitással már egy pár éve foglalkozom, úgyhogy talán nem volt a nagy kihívás az első felét papírra vetni. A második része az sokkal inkább megdolgoztatott, és pontosan amiatt, amit a Zsombor is említett, hogy hát, hogy a tapasztalati valóság oldaláról egy bencés szerzetes közösségben, egy testvéri közösség tagjaként ennek a küzdelmes, fáradtságos, ugyanakkor reméljük, hogy örömteli oldalát is megtapasztalom, amit egyébként mindenki egy egyházi közösségben, párkapcsolatban, bárhol megtapasztal. Tehát ez a második felének ez a újra, tehát hogy újra keretezni azt, amire fogadalmat tettem, és újra életre váltani.
5: Említetted, hogy két fele van ennek a könyvnek. Az első fele a szinodalitásról szól, a második fele pedig a monasztikus hagyományról. Kérdezem akkor itt, hogyha ez egy focimes lenne, aminek két fél ideje van, akkor az első fél időből Zsombor, mit játszanál vissza, melyik momentumot, vagy a második feléből, a második fél időből számodra mi volt az izgalmas, visszajátszandó, vagy elemezendő rész?
7: Hát itt most nem bocsátkoznék ki a mélyebb filozófiákba, úgyhogy nagyon egyszerűen szerintem az első rész az tényleg teljesen segít megérteni azt, hogy mit jelent így a szinodalitás, és hogy ez miről szól, és ennél tényleg én nem tudom képzelni, hogy lehetett volna jobban megírni, és abszolút hiánypótló nemzetközi irodalmakban. Nagyon sokat a szinodális csoporttal nálunk a Szokolinkban sokat kerestünk ilyen dokumentumokat, és hát akkor alapvetően három típusú dokumentum van. Az egyik típus az a vatikáni ilyen jegyzőkönyvek, meg memorandumok, amik nagyon bonyolultak, nagyon hosszúak. Vannak a nagyon mély teológiai és kifülkészhetetlen levezetések, és vannak a viszont túl egyszerű. Most azt hiszem, hogy ez tényleg egy olyan arany középutat el meg ez a könyv, ami legalábbis az első fele, ami így ami teljesen sikerül benne választ kapni arra, hogy mi is ez a szinodalitás. A második rész az pedig egy kézzelfogható matéria, amivel lehet dolgozni. És már nagyon izgatottan várom, hogy mi is ezt felhasználjuk.
5: Zsuzsa, neked mi az, ami visszajátszandó?
6: Azt hiszem, hogy a szinódusi részből talán ez az odahallgatás, ez a figyelem, amiről ugye sokat beszéltünk már, amikor a szinódusról beszéltünk, amikor próbáltuk értelmezni, vagy akár amikor próbáltuk gyakorolni a lélekbe való beszélgetést, akkor ugye sokat beszéltünk ennek a fontosságáról, de engem ami itt nagyon megfogott, és ugye említettük itt a beszélgetés előtt, hogy nagyon jó idézeteket hozol, tehát akiket behozol a könyvbe, azoknak is pluszba tudtunk örülni. A Radcliffe bíborosnak egy pár sorát engedjétek meg, hogy felolvassam. Csak akkor lesz hangunk, ha először hallgatunk. Létünk alapja, hogy Isten mindannyiunkat nevünkön szólít, és mi meghalljuk azt. Azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk az Urat és egymást. Ahogy mondani szokás, két fülünk van, de csak egy szánk. Csak a hallgatás után jön a beszéd. Nem csak arra figyelünk, amit az emberek mondanak, hanem arra is, amit mondani próbálnak. Figyelünk a ki nem mondott szavakra, a szavakra, amelyeket keresnek. Nekem valahogy azért ezt játszanám vissza, mert ebben nagyon tetten érhető a szinodalitásnak a lelkisége. Tehát az, hogy tényleg nagyon sokfélek vagyunk, de csak akkor fogunk tudni előre haladni, hogyha kíváncsian meghallgatjuk egymást is jó szándékkal. Tehát nem azzal a szokásos, előítéletes, felületes figyelemmel, hanem ezzel a nagyon szépen megfogalmazott figyelemmel. Úgyhogy nekem ez az volt az első részből, ami megfogott. És hát abszolút, Zsombor, egyetértek veled, hogy a második rész engem is kicsit hazavágott, mert nem számítottam ilyen mélységekre. Nagyon közeli és meleg szívvel ápolok, hogy mondjam, kapcsolatot a magyar, egy-két magyar szerzetesrenddel és azoknak tagjaival, tehát közel érzem magamhoz a szerzetességet, azt hiszem, de valahogy olyan mélységébe avattál be minket, olvasókat a szerzetességnek a pilléreibe, hogy ez nekem nagyon sokat adott. És a sok kincs közül, amit megosztottál, itt is talán ez az odahallgatás, a belső csend és a ráérősség, erről szól egy kis fejezet, hogy mit jelent az, hogy szabad tér és idő van számunkra. Illetve még egy másik helyen pedig, ahol a Szentlélekről írsz, és az nagyon megfogott még, hogy azt mondod, hogy minden hivatásnak a kezdete az igaziból a lélek hívása, és itt jön a lényeg, nem a tökéletességre való elszánt törekvés, mint ahogy mi katolikusok ebben nagyon jók vagyunk, vagy hát ki ugye a maga területén ezt be tudja azonosítani, hanem hogy mindig a lélek. És ugye ez összefügg talán ezzel a csenddel, meg az odahallgatással, hogy ugye a csendben van a lélek. Úgyhogy engem ez nagyon megfogott.
5: Ígérem, rákérdezek majd, hogy mi az, ami a szerzetes monasztikus életben hazavágja azokat is, akik nem szerzetes közösségben élnek, hanem családban, vagy párkapcsolatban. De előtte én is mondanék egy gondolatot, ami viszont nekem volt ilyen reveláció jellegű, amikor két fontos témát, az emberi méltóság és az együtthaladás témáját kapcsolja össze a könyv. Én felolvasnám ezt az idézetet. Isten gyermekeinek azonos méltósága alapvető egyenlőséget teszi egyáltalán lehetővé azt, hogy Isten népének tagjaként együtt haladjunk. Szívesen kérdezném, hogy itt Magyarországon egy alapvetően klerikális egyházban, ami nyomokban szinodalitást tartalmaz, ti az emberi méltóságotokat nőként, testvérként, fiatalként hol tapasztaljátok, vagy esetleg annak a hiányát? Nehéz kérdést adtam, de időnk van az odahallgatásra. Zsuzsa, kérlek.
6: Én azt hiszem, hogy mindenhol és a meglétét tapasztalom, nem a hiányát. Tehát lehet, hogy nagyon el vagyok kényeztetve, de én valóban nőként is, tehát családanyaként, feleségként és az egyházközségben betöltött szerepembe is valahogy azt érzem, hogy tényleg kapok tiszteletet, és semmiféle ilyen hiányom nincs, és amúgy ez nagyon jó érzés, tehát köszönöm, hogy erre rákérdeztél, mert ezért most így hálát érzek, hogy ezt így megfogalmazhatom. Tehát az a plébánia, ahol én dolgozom, ott a világ legtermészetesebb dolga, hogy nők is képviselők, munkacsoportvezetők, mi hárman alkotunk egy munkacsoportot, mind a hárman nők vagyunk, és abszolút partneri kapcsolatban dolgozunk a plébánosunkkal együtt. Úgyhogy jó erre most ránézni. Köszönöm a kérdést.
7: Nálunk is abszolút igényes a közösségben, a szakkollégiumi közösségben szerintem különös hangsúly kerül a méltóságra, az emberi méltóságra, a nők méltóságára is. Én hála Istennek, vagy nem hála Istennek, mert akkor tudnék ezen is dolgozni, de nem vagyok olyan közösségekben, ahol lesz, ma lenne jelen.
5: Fülöp testvér, akkor jól választottad meg a beszélgető partnereidet ma estére. És te hogy vagy ezzel az emberi méltóság megélésével?
8: Nekem két dolog jutott eszembe, így ha kicsit, ha béna megfogalmazás, de a hiány felől indulunk. Én örök fogadalmas testvér vagyok, nem vagyok pappá szentelve, és hogy ebből a nézőpontból az nekem, tehát Pannonhalmán, a pannonhalmi közösség életünkben még pannonhalmi főapát is lehetek, hogyha felmentéssel megszavaznak, de hogy a viccet félretéve, tehát az, hogy például a liturgián az atyák és a testvérek egy körben állva vesznek részt az imádságon, nincs külön padsor, ahol érdemni kell a testvéreknek az áldozati rész alatt, hogy csak egy példát mondjak. Tehát, hogy nagyon úgy vagyok szocializálva én is, hogy bármilyen szolgálatot, bármilyen fokozatot töltsünk is benne az egyházban, egy közösségnek a tagjaiként ebből a méltóságunkból fakadóan egy csomó olyan szimbolikus helyzetbe találom magam, ahol ez az azonosság, ez a mindeneket megelőző azonosság megtapasztalható. És akkor a közösségből kilépve, kicsit kitekintve is, hogy nekem a lelki gyakorlatok Pannonhalmán olyan tapasztalatok, ahol így 15-20-an összegyűlünk három napra, és hogy ott hát, hogy így egészen megdöbbentő dolgok történnek, tehát, hogy az osztozásban, a nehézségek feltárásában, a kérő imádságnak a kiterjesztésében teljesen független attól, hogy milyen rangban vagy fokon legyünk, vagy mivel foglalkozzunk, vagy honnan jöjjünk,

0: Vak Bartimeus példáján hívja fel Ferenc pápa az egyházat, hogy ne a fenekén ülő vak státuszban maradjon, hanem egy ilyen fellelkesülő, felugró, felkiáltó egyház legyen, aki mer odaszaladni Jézushoz. Ti hogy tapasztaljátok ezt a saját egyház tapasztalatokban? Akár ezt a szélen ülő, hallgató egyházat, akár ezt a meginduló gyógyulásra, gyógyításra induló egyházat?
1: Szerintem alapvetően az egy nagy kihívás így az egyházban Magyarországon, de biztos ez máshol is jellemző, azt nem látom, hogy sokan, vagy sok egyházközség van, ahol kiürül a templom, vagy így elvickél a közösség, ott egyszerűen a plébános, vagy a közösségek vezetője ezt ráfogja arra, hogy mi alapvetően, mint egyház, nem tudom, konzervatív álláspontot képviselünk, de a világ az mennyire liberális, meg kilógó, meg világias, és szerintem a fenekükön ülő egyház az nem konzervatív, hanem egyszerűen bénult, és ez önmagában semmit nem magyaráz, mert én igazán nem vagyok nagy rajongója az ilyen tradicionalista mozgalmaknak, de hát azok Nyugat-Európában mondjuk azért nagyszerűen működnek, hiába azok viszont tényleg konzervatív katolikus közösségek, de emellett egy nagyon aktív társadalmi munkát, meg nagyon aktív hitéletet építenek ott. Na, szerintem ez egy nagy probléma, hogy ne próbáljunk világnézeti alapon, vagy ne próbáljunk beidegződősekre ráfogni olyan problémákat, amik lehet, hogy egyébként a lustaságon alapszanak, vagy a beszűkült látásmódon. Én például, amit így konkrét példát kiemelnék, én nagyon sajnálom, hogy papíron létezik mondjuk egy katolikus ifjúsági mozgalom, ami elvileg Kim, ugye? Na most ez meghalt. Azt hiszem, hogy mert a múltkor próbáltunk valamilyen módon együttműködést kerülni. Katolikus ifjúsági mozgalomnak, ha jól tudom, 68 éves az elnöke. Miért? Ezt egy nagyon éles és kritikus felvetésnek. Miért? Miért 68 éves a Magyar Katolikus Ifjúsági Mozgalom elnöke? Miért nem mi alakítjuk? Miért nincs olyan katolikus ifjúsági mozgalmi élet, meg értsétek jól mozgalmi élet, tehát különböző karitatív akciók, amik felülről szerveződnek akár, nem csak a kis közösségekben. Szóval én ezt bedobnám, mint egy ilyen probléma felvetés.
0: Nagyon jó, ez megmozgat, igen, a mozgás, a mozgalom, meg a felülről mozgatás, vagy a önmagunktól elinduló mozdulatok indulatba jövés, ez hogy tapasztaljátok mondjuk egy szerzetes közösségben?
2: Nem szerzetes közösségi példa jutott eszembe, hanem hogy a egykor és jelenlegi diákjaim is megszólítva érezzék magukat, hogy tehát van egy olyan érzés bennem sokszor, hogy így hát, hogy úgy nem lehet olyan nagyon vallásos dolgokkal jönni, még egyházi közegekben sem, vagy szóval, hogy így meg kell válogatnunk azt, hogy úgy mivel lépünk, mit hozunk, és hogy közben meg nagyon sokszor, vagy vannak olyan tapasztalataim, hogy tehát, hogy a Bartimeusban az szerintem a szenzációs, hogy ő felfogja, hogy az egy kairosz, hogy az egy minősített idő, hogy ott Jézus elhalad. És hogy szerintem mindannyiunknak van ilyen tapasztalata, csak beidegződések, félelmek, rossz tapasztalatok esetleg a múltból, vagy csak egyszerűen a kényelmi szempontok azt mondatják velünk, hogy hú, hát ez most valamiért. És akár ezért egy másik, amit a Zsombor mond, az szerintem is így van, hogy így a világnézeti bástyáink mögé bújva, vagy azokra hivatkozva járunk el így, pedig szerintem nem sok kell, vagy szóval, hogy vagy egy nagyon pici is, nagyon erős folyamatokat tud mozgásba lendíteni. Ő is csak felállt, és kiáltott egy nevet, és megváltozott az élete.
0: Zsuzsa, akkor most már elkéstünk, vagy?

0: itt az idő.
1: Igen, igen, jó a kérdés. Amúgy nekem pont a saját egyházközségemben a szinodális folyamat eleje jutott eszembe, az volt egy ilyen nagy felserkenés és felkiáltás, ami nekem egy óriási egyház tapasztalás volt, ugye amikor azt hiszem 21-ben, 22-ben meghirdette akkor a plébános, tehát nekem kiadta ezt a feladatot, hogy hirdessük meg, hogy mindenki, bárki leírhatja, hogy mit gondolok, milyennek látom az egyházat, illetve mire hívja a lélek az egyházat, erre a két kérdésre lehetett válaszolni, és több mint 70 ember írt, tehát hogy egy ilyen közepes méretű agglomerációs, tehát nyilván egy nagyon jó helyzetben lévő település, beszélünk, hogy erről az egyházközségről, de hogy az az érzés volt, hogy ez fontos az embereknek, és akkor ez engem elképesztően lelkesített, de behozom a útszélén maradást is, hogy ugyanakkor azt is lehetett érezni, hogy ennek nem mindenki örül ennyire. És hogy akkor itt pont ez az élményem nekem is, egyházközségben is, meg akár nemzeti szinten is, hogy ilyen bástyák mögé tudunk bújni, ilyen világnézeti, ideológiai bástyák mögé, és mindent megteszünk azért, hogy távol tartsuk magunkat a, nem is csak a haladásról, már a párbeszédtől is. És ez meg olyan szomorú egy kicsit. És valahogy ez a kettő így párhuzamosan van jelen, azt érzem. Tehát van a Bartimeusnak a felserkenése és felkiáltása is, de van egy kicsit ez a bénázás is, szó szerint.
0: Ha nem lennék bénák az evangéliumban, akkor én sem érezném magam jó helyen a katolikus egyházban. De hogy az örömöt, hogyha említetted, akkor ez is hangsúlyosan jelenik meg a kötetben, akár az együtthaladás öröme, ha gondolunk egy jó zarándoklatra, vagy egy kirándulásra, akár a liturgia öröme, vagy annak éppen a hiánya, hogy ti hol tapasztaltok örömöt most az egyházban?
2: Azon gondolkodtam, hogy mikor szoktam örülni az egyházban, és nagyon sokszor ahhoz kötődik, hogy lezárul egy projekt, sikerült valami, sokan jöttek el, lehet statisztikát készíteni, hány szakdolgozóm lesz a kurzus után, tehát hogy ilyen nagyon mérésekhez kötődnek az örömök, csak ezek szerintem elég hamar kiüresednek, vagy egyre inkább azt tapasztalom, hogy elillannak, inkább ezt mondanám, elillannak. Holott a szinodusi záró dokumentumot is idézve, hogy liturgikus öröm. Tehát ennek pont a pillanatnyi, tehát pont az ellentetje a pillanatnyi örömnek. A liturgikus öröm az ott van a mennyben, most is. Az a kérdés, hogy mi bekapcsolódunk ebbe, és akkor itt az a kérdésem fel, hogy mi segíti, és mi nehezíti ennek az átélhetőségét. Szerintem erre a legelső lépés, hogy reflektálunk rá. Hogy nekem például bár Bencé szerzetes vagyok, de a gitáros énekek ilyenek, ahol ennek az örömnek ezt a kimerevített valóságát át tudom élni. Vagy amit említettem, ahogyan a liturgikus térbe elhelyezkedünk, mint közösség. Nekem ez, de neked egészen más, és hogy erről is kéne köröket menni, és beszélgetéseket tenni, és akkor megnézni, hogy milyen irányba érdemes elindulni, mint közösség, ezután a leltár után kvázi.
0: De jó, hogy ebből a pillanatnyi vagy illékony örömből, ebbe a időtlen örömbe, vagy a mennyei örömbe átkapcsol minket a liturgia, ez tényleg izgalmas. Sokat beszélünk most a közösségről, meg a mi tudatról, osztva az Zsombor ezt a fontos kifejezést. Térjünk rá a könyvnek a második felére, ami erről a szerzetes közösségi tapasztalatról, hagyományról beszél, legyen missziós közösség, vagy egy monasztikus közösség, és ott Benedeket idézve hozza a szerző azt a képet, hogy a közösségben benne van ez a lendület, ez a futás. Kialakult bennem egy ilyen helyben futás képe, hogy hiszen egy helyben maradtok, de mégis ezzel a lendülettel. Mi az, ami segít titeket abban, hogy ezt a közösséget egyrészt kitartsatok ebben a közösségben, legyen az család, egyház, község, szerzetes közösség, kollégium. Másrészt, hogy úgy lássátok ezt a közösséget, hogy ez a ti személyes növekedéseteknek a tere. Nem egy akármilyen közösség, hanem egy nektek adott, vagy egy Istentől kapott, rendelt közösség.
1: Nekem nagyon tetszett az a gondolatod, Fülöp, hogy Jézus is választott konkrét tanítványokat, és konkrét élethelyzetet tulajdonképpen, és velük vállalt közösséget. Tehát, hogy valahol lenni kell, valahol gyökeret kell ereszteni, és hogy ebben ő a minta, vagy hát ebben is ő a minta, hogy van egy adott hely és egy közösség. És még két fogalom, hogy mi az, ami segít, hogy ugye egyfelől van a iroda, az odaadást, tehát hogy a közösségbe igaziból oda kell adnom magam, ugyanakkor van az önkorlátozás ezzel párhuzamosan, hogy valahogy ez a két dolog így együtt, ami talán megtart, meg ami segít. Egy fél gondolat talán, ami ide is kapcsolódik, meg az előző kérdéshez is, az örömhöz, hogy én azt éreztem, hogy amikor a szerzetesi életről írsz, rendkívül alapossággal és elképesztő spirituális mélységgel, akkor abban óriási öröm van. És talán nem csak a könyv megírás, tehát nyilván, hogy azért, mert hogy ebben rengeteg munkád van, de nem csak a könyv megírásának a munkájára gondolok, hanem saját magadon való munka, és ez nagyon érződik. Tehát ez az önreflexiós élet, önreflexiós munka, és nekem ez jut még eszembe, hogy ami meg tud tartani, az az, hogyha én tudok folyamatosan magamra visszatekinteni, magamra reflektálni, és tudok, szóval, hogy ebből tud fakadni az öröm, meg ebből tud fakadni a stabilitásom is. És ezt éreztem.
0: De ő mondta, hogy a stabilitás az nem csak egy helyben ülés, vagy csücsülés, vagy állás, vagy futás, hanem egy belső habitus, egy belső stabilitás is.
3: Itt számtalanszor elhangzik ebben a kötetben az a bevonódás, mint kulcs fontosságú dolog, és talán ez is a szinodalitásnak a célja, a nagyobb fokú bevonódás az egyház közösségébe. És szerintem itt hoznék szakkollégiumi példát. Mi különböztet meg egy szakkollégiumot egy diákegylettől? Egy szakkollégiumban, bocsánat, ezt kezdem a diákegy, a diákegyletben, ugye alapvetően fakultatív programok vannak, fakultatív kutatás, nincsen komoly tagság, nincsenek közgyűlések, és éppen ezért a diákegylet tagjai azok lelkiismeret fordulás nélkül hagyják ott, hogyha megunják. Beleírják a CV-jükbe, de ennél nagyobb nyomot nem hagy. Szakkollégiumban, ahol kötelező a jelenlét, ahol közgyűlések vannak, ahol számtalan közösségi program van, lelki programok is mondjuk nálunk, mert ez egy katolikus szakkollégium, ott nem mennek el az emberek. Talán a szikben állunk az elmúlt 5-6 évben, egy vagy két ember hagyta ott a sziket tehát a 3 éves periódus előtt. Amíg mondjuk ez a szám az MCC-nél, ahol szintén kötelezőek a programok, viszont nincsen részvételiség, meg nincsenek mondjuk közgyűlések, meg önszerveződő projektek, ott ez mondjuk sokkal-sokkal magasabb. És szerintem így az egyházban is érdemes megtalálni annak a módját, hogy én hogyan érzem a sajátoménak, hogyan tudok jobban betudni, és én meg vagyok arra győződve, hogy erről is szól a szinodalitás, hogy én bevonódok az egyházba, és egyfajta sorsközösségként élem meg az egyházhoz való tartozást, és ez szerintem nagyon vonzó. Tehát ezzel meg is tartjuk az embereket, meg ehhez egy olyan dolog, amihez szívesen csatlakoznak, és ehhez elengedhetetlenek a közös örömök, a közös kudarcok, közös kirándulások, és hogyha ez nincs, akkor tulajdonképpen a modern világban az egyház az zarándok helyek összességével válik, ahol fontosabb életesemények. Meglátogatjuk, a papok azok az zarándok helyek őrei lesznek, mint a buddhisták, és ezt semmiképpen nem szeretném összehasonlítani, de mégiscsak egy ilyen. ha nincsen meg az aktív részvétel, amit én beleteszek a közösségbe, és amivel a közösség is számít rám, mert ez is fontos, az egyház számít a tagjaira.
2: Egyetlen egy gondolat így a, de ez azt hiszem minden társas kapcsolódásban jelen van így, tehát azért így bencésként mi már nagyon individualizálódtunk Szent Benedek korához képest, mert hogy Szent Benedek korában mindent együtt csináltak, tehát mindent, hálóterem közös volt, együtt dolgoztak. Alig beszéltek valószínűleg, rengeteget voltak csendben, de együtt csináltak mindent. Azért ma már az hittanórát egyedül tartom meg, stb. Tehát nagyon sok mindent egyedül csinálok. És ezzel párhuzamosan a forrásaim is lehet, hogy néha a közösségen kívülre hívnak. Tehát, hogy elvégzek egy képzést, elmegyek egy programra, elmegyek nyaralni valahova. Tehát, hogy és ezektől szerintem nem kell megijedni ezektől a helyzetektől, és a bevonódással kapcsolódnék vissza, hogy itt viszont az a feladat, hogy ezt hogyan teszem be a közösbe, hogyan teszem közkincsé. És szerintem ezt mindannyian átéljük, hogy tehát, hogy hogyan nem tartom meg csak magamnak azt az örömöt, ami a növekedésemnek, a gyarapodásomnak, a nézésemnek a terepe volt, hanem így ezt megosztom, erről mesélek, erről ebbe behívok embereket. Szerintem ez egy szerzetes közösségben is ilyen alapvető feladat, mert nagyon különbözőek vagyunk.
0: Ha már Szent Benedeknél vagyunk, akkor a Legulának egy felismerését, vagy mondását, állítását hoznám ide. Mindannyiótoknak készültem egy ilyen ajándékkérdéssel, személyes kérdéssel. Azt írja a Regulában Szent Benedek, hogy az Úr gyakran a fiatalabbnak nyilatkoztatja ki azt, ami jobb. Zsombor, te vagy köztünk a legfiatalabb. Milyen gyakran van ilyen tapasztalatod, hogy figyelnek rád, megkérdeznek, hogy mit üzen az Úr általad?
3: Ezek erős szavak. Nem tudom, most magamról kevésbé tudok beszélni, meg nem is szeretnék, de szerintem az egy nagyon fontos tendencia, hogy milyen lehetőségeket adunk, és mennyire figyelünk azokra, akik megtérnek, vagy akik visszatalálnak a hitükhöz, és azok azért általában fiatalok, vagy az ember vagy 20 évesen, vagy 80 évesen teszi ilyet, hogy elkezd újra a templomba járni. Szerintem ez egy kulcsfontosságú tényező lehet így az egyház sorsának az alakításában a jövőben, például Franciaországban teljesen átvették az egyház tematizálását a fiatalok, és ugye, hogyha valaki megtér, meg valaki erre rátalál, és tényleg egy olyan kapcsolata lesz a Jóistennel, meg az egyházzal is, tényleg a közösséggel, ami számára akár új, akkor van egy apostoli tudata. És szerintem, hogy az apostolok nélkül nem lenne egyház se, úgy szerintem ma is figyelni kell az apostolokra, és szerintem akik fiatalok, és ezt megtalálják, azok apostolok.
0: Fülöp testvér, neked is jár egy ajándék. Azt írod az előjárok és az engedelmességről szóló fejezetben, hogy a apátként cselekedni az annyit jelent, mint légkört teremteni. Ez nekem nagyon szimpatikus gondolat. Az a kérdésem, hogy ez mennyire az apát személyes felelőssége, és mi ebben a szerzetes tagoknak a társfelelőssége, hogy a társfelelősség egy nagyon fontos kulcskifejezése így a színódusnak. Hogyan éled ezt meg?
2: Hát 100%-ban az apát felelőssége.
0: Köszönjük szépen
2: itt akkor. Hogy ezt a légkört megteremtse, és az én felelősségem az, hogy mindig a hosszabb utat választva az apáttal való kapcsolatomban ne, ugye visszatérő gondolat a Regulában, hogy ne tehát színe murmuráció, tehát a háttér pletykázás, a háttér, ami erre a jó szó, tehát a háttérben megbúvó csendes rombolásnak a hangját fel, vagy pont, hogy ezt elkerülve, a személyes kapcsolatba áldozzam az időt, mert mindig könnyebb azt mondani, hogy kiáll az apát, mond valamit, és akkor elszáll az agyam, a mellettümölőhöz odafordulok, és akkor mondok valamit, hogy ugye mekkora hülyeséget mondott, és nem tudom, hanem akkor kivárni, hogy véget érjen az ülés. Lehet, hogy már este van. Kivárni az éjszakát. Holnap az apát elutazott valahova. Kivárni a következő napot. Közben rajtam bennem történik valami, azt gondolom, és akkor, amikor adódik a lehetőség, akkor bátorsággal elmondani, hogy bennem mi, vagy nekem mi fájt, meg engem mi bántott, és szerintem ez a társ felelősség, tehát hogy kivárva az idejét a párbeszédnek, és annak, hogy beszéltünk már a csendről, tehát hogy itt az, meg az önkorlátozásról, hát ez az önkorlátozás egy ilyen helyzetben, és akkor ennyiben pedig a társ felelősségben pedig ugyanúgy az a 100% ott van a testvérek részéről. Ezt nagyon-nagyon nehéz szerintem így megtartani, mert az ülés után már lehet, hogy megvan írva előre levélvázlatba a vázlatom, vagy a levelem, a piszkozat, hogy mit küldjek el az apátnak abban a percben, ahogy véget ért a közösségi találkozás. Tehát igen, így ezt az önkorlátozást ilyen értelemben megélni.
0: Én is csatlakozom, egy hajrá tovább ezen a közös úton. Köszönöm azoknak is, akik itt voltak velünk, akik néztek, vagy hallgatnak minket. A könyv olvasható, kapható, és ilyen remek beszélgetéseket lehet róla folytatni bárhol.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Gondolom, meglepetés sokaknak, hogy pontosan én vagyok. Noha első csütörtök van. De hát ez gondolom a csokoládé szeretőknek mindenféleképpen jó hír, és akik szeretik a kérdéseket, azok is hegyezhetik a ceruzájukat, mert lesznek kérdések, ahogy az nálam ez szokásos. Minden esetre tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma mégpedig ez az összetartozás napja, vagyis a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója. Hát elég szomorú évforduló, de azért csak megmutatta a magyar, hogy nem akármi és nem akárki, mert kérem szépen Csonkán is igazán jelentős és számottevő nemzetté lettünk kicsinségünk ellenére. Tehát nekünk nem kicsinynek kell lennünk, hanem erősnek és szorgosnak, és akkor helyt tudunk állni minden körülmények között. Ez az évforduló tehát nem elszomorítani akar bennünket, hanem sokkal inkább megerősíteni és buzdítani arra, hogy tartsunk ki. Itt egy olyan közegben vagyunk, ami egyáltalán nem kedvez nekünk, de ennek ellenére meg tudjuk mutatni, hogy mi a magyar virtus. Na, eme szerény bevezetés után akkor nézzük a kérdéseket, ahogyan az szokás. Először mondom a telefonszámot, aztán a három kérdést. Nem lesznek olyan nagyon nehezek. A telefonszám továbbra is ugyanaz, 061-374-0904. Akkor az első kérdés. Hány csapás sújtotta Egyiptomot? Második kérdés. Kit nevezett Szent Jeromos az Ószövetség evangelistájának? Harmadik kérdés. Kiket kell megkeresztelni, ha katolizálni akarnak, vagyis katolikusokká akarnak lenni? Itt elsősorban a magyar viszonyokat tessék gondolni, hogy itt Magyarországon kijöhet úgy szóba, hogy ha katolikus akar lenni, meg is kell őt előbb keresztelni. Még egyszer a telefonszám 061-374-0904. Az első kérdés. Hány csapás sújtotta Egyiptomot? Második kérdés. Kit nevezett Szent Jeromos az Ószövetség evangelistájának? Harmadik kérdés. Kiket kell megkeresztelni, hát itt elsősorban a szűkebb magyar viszonyokat nézve, ha át akarnak térni a katolikus vallásra. No kérem szépen, ez egy az évfordulós nap, de ami számunkra igazán fontos, hogy úrnapja következik, vagyis az oltári szentség ünnepe. Ugyan ma lenne a világegyházban, a mai napon, de a magyar egyházban, ahogyan a bünkösdöt is áttettünk, bünkösdös vasárnapra esik, meg a Szent Háromság is vasárnap, ugyanúgy az úrnapja is vasárnapra. Áldozó csütörtököt is vasárnap ünnepeltük, vagyis Urunk mennybe menetelét, ehhez ennek mintájára az úrnapját is vasárnap ünnepeljük. Úrnapja egybeírva. Ha külön írjuk úrnapja, akkor ez a vasárnap. Ha egybeírjuk, akkor ez a mai egyetlen ünnep az egyházi évben, amikor az oltári szentséget különlegesen is ünnepeljük. Hát ezért szoktak tartani úrnapi körmenetet, ahol ez megvan, az mindenképpen nagy ünnep. Hát sajnos vannak olyan templomok, ahol már kevesen vannak ahhoz, hogy igazán impozáns legyen a körmenet és valódi hitvallás.
Az oltári szentség imádása azonban nem csak, hogy nagyon fontos, hanem nagyon hasznos számunkra, hiszen Jézus Krisztus van valóságosan jelen az oltári szentségben, titokzatosan, de valóságosan. Tehát közvetlenül tudunk Istenhez imádkozni, amikor az oltári szentség elé térdelünk. Nem szentek közben járásával, hanem mindjárt Jézus Krisztus ölébe helyezhetjük a problémáinkat és gondjainkat. De nem csak ezért fontos, hanem Jézus Krisztus így teljesíti az ígéretét, mindvégig veletek maradok a világ végéig, minden nap. Hát kérem szépen, az oltári szentségben, akár szentmisén vagyunk részt, tehát ahol készül, idézőjelbe téve mondom, ahol készül az oltári szentség, akár csak bemegyünk egy templomba, és ott látjuk az örökmécsest égni, abban az oltárban, vagy abban az oltárszekrényben található az oltári szentség, leborulva imádkozhatunk. Jézus itt velünk van. Ugyanakkor a másik módja, hogy magunkban legyen Jézus Krisztus, vagyis a szent áldozással magunkhoz vehetjük őt, aki étkünk és nevelőnk és gyarapítónk. Vagyis az oltári szentség lehet egy külső imádás, lehet egy belső imádás, amikor én vagyok a szentség tartó, azzal, hogy megáldoztam, és azzal, hogy vigyázok Jézus Krisztusra, ne kelljen távozni a lelkemből ilyen vagy amolyan baklövések miatt. Tehát az oltári szentség mindenféleképpen Isten jelenléte, hozzátartozunk, belőle élünk, és általa jutunk el az örök életre. Ezt világosan megmondta a kafarnaumi beszédben az Úr Jézus. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké élni fog. Itt persze nem csak arról van szó, hogy együk ezt a kenyeret, mint bármilyen más kenyeret, hanem itt az arról van szó, hogy liturgikusan, vagyis imádással a szentmise keretében együk ezt a kenyeret, vegyük magunkhoz. Jézus Krisztus erre szánta, ahogyan az utolsó vacsorán megmondta az apostoloknak, vegyétek és egyétek, ez az én testem. Igaz, a borra is ezt mondta, igyátok, mert ez az én vérem kelyhe. De hát a latin egyházban egyszerűség kedvéért van az úgynevezett egy szín alatti áldozás, vagyis csak a kenyér színe alatt vesszük magunkhoz az oltári szentséget. Persze van engedély arra, hogy különleges alkalmakkor két szín alatt is megáldozzunk. A gyakorlatiság az, ami miatt ez nem történik meg minden nap. Hát vannak egyes kivételes helyek, ahol ezt már nem nézik, hanem minden nap két szín alatt áldoztatnak. Minden esetre az egyház nem elvonni akar az oltári szentségtől, mert hiszen az egész Krisztus jelen van a kenyér színe alatt is, meg a bor színe alatt is. Ez a színe, ezt tetszik tudni, azt jelenti, amit a színházban is, tehát megjelenési formát jelent. Ahogyan a színház is megjelenítő ház. Eljátszák a darabot, megjelenítik. Hát az oltári szentségnél, amikor színekről beszélünk, akkor a kenyér meg a bor megjelenési formájában van ott a pap szava nyomán, átváltoztató szava nyomán az Úr Jézus az oltári szentségben. Na kérem szépen, a vasárnapra igen jó imádást, imádkozást kívánok, sok kegyelmet ahhoz, hogy az oltári szentség valóban méltó helyre kerüljön bennünk, benne a lelkünkben, és ezáltal megdicsőljön ebben a világban. Most egy kis zene, és aztán kezdjük a hittanórát.

0: Az imádságunk ma más lesz, éppen az összetartozás napja alkalmából. Most a Magyarország őrangyalához fogunk imádkozni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ó, hazánk szent őrangyala, tiéd a kiváltság, hogy megvéd reménységünk szeretett földjét. Hozzád fordulunk, szent angyalunk, Isten igazságosságának, szépségének és igazságának hatalmas követe. Vezess elhatározásainkban, őrködj céljaink fölött. Tisztítsd meg kívánságainkat, hozd el népünk számára Isten irgalmasságának világosságát. Hozd el népünknek Isten irgalmas jóságát, hozd el népünknek Isten irgalmas szeretetét. Ments meg minket, Isten igazságosságának szent angyala, múltunk tévedéseitől. Tedd nemessé népünket Isten akaratának igazságával. Tedd erőssé népünket Isten akaratának bölcsességével. Árazd népünkre Isten akaratának áldását. Árasz ki Isten lelkének jóságát földjeinkre és folyóinkra, árasz szét Isten szentségének jótéteményeit a szelek által fáinkra, virágainkra és mezőinkre. Áld meg állatainkat, halainkat és madarainkat, vedd hatalmas szárnyadra népünket, és védj minket mindörökre Isten irgalmas szívébe. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mielőtt neki kezdenénk a hitannak, még egyszer az telefonszám és a három kérdés. 061-374-0904, ez volt a telefonszám. A három kérdés: hány csapás sújtotta Egyiptomot? Kit nevez Szent Jeromos az Ószövetség evangelistájának? Kiket kell megkeresztelni, elsősorban a magyar viszonyokra gondolok, aki át akar térni katolikus vallásra? Amiről pedig ma beszélni fogunk, az a szlávok, a magyarok és a keleti népek megtérésének témája. Hát, ha Magyarországra tekintünk, vagy legalábbis a magyar földre, akkor igen meglepő, hogy Szent István király 10 egyház megyéje már a negyedik egyház szervezet volt ezen a földön, Pannónia földjén. Itt, ahol a magyarok élnek. Hát elsősorban római időben, a római Pannóniában már a második században megjelent a kereszténység. Sőt, Diokleciánus császár idején már sok híres vértanúja is van ennek a földnek. Éppen ma ünnep a Szombathelyi Egyházmegyében Szent Quirinus vértanút. Aztán ilyen volt Szent Demeter, vagy a négy szent kőfaragó. A későbbiekben, tehát már itt megjelenik, nem csak megjelenik a kereszténység, hanem legalább 8 püspöki székhelyről is tudunk a pannóniai időből. Sajnos Pannónia lett az arianizmus fő fészke, főként Szirmium, a mai Mitrovica, ami időnként császári székhely is volt. Na, ez az oka annak, hogy az arianizmus itt terjedhetett, a másik oka pedig, hogy a száműzött Arius egy ideig itt tartózkodott ezen a vidéken, és megnyert magának néhány tehetséges fiatal papot, akik aztán később püspökök lettek, tehát az arianizmus terjesztették szemben a katolikus hitvallással. Tetszenek tudni, lényeges, hogy a valóságosan Isten vagy csak hasonlít az Istenre Jézus Krisztus. Ez az arianizmus lényege, hogy nem fogadja el igazi Istennek az Úr Jézust. Na, minden esetre ebből a szempontból jót tett ennek a földnek például a tatárjárás, mert segített az itteni tév eszmék legyőzésében. Igaz, mire már Szent István király megalapította a magyar országot, nemzetet, addigra már ez eltűnik, mert hiszen a más népvándorlási népek is támadtak itt, akik aztán kitisztogották ebből a szempontból innen az eretnekséget, nem ezzel a szándékkal, hanem rablási gyilkolás szándékával. A második keresztény közösség Nagy Károly császár alatt valósul meg, aki leverte az itt megtelepedett avarokat, és Pannoniát besorolta a frank birodalomba, mégpedig annak egyház szervezetébe. Olyannyira, kérem szépen, hogy három püspöki székhely is volt, frank birodalmi püspöki székhely, az egyik Aquileia, aztán Salzburg és Passau. A salzburgi érsek külön kiáró püspököt alkalmazott a Dunántúl számára. Na hát ezek szerint érdemes volt még egy püspököt, hogy úgy mondjam, tartani, hogy el tudjon jönni ide Dunántúlra, és itt szervezze az egyházat. Vagyis nem egy kereszténységet nem ismerő helyre érkezett Szent István, illetve a magyarság, hanem itt azért már volt előzménye a kereszténységnek. Nagy Károly tehát leverte az avarokat, és megvalósította a Nagy Károlyi Birodalomnak Pannonia részét. A következő egyházszervezet az Közép-Európába beszivárgott szlávok megtérésével egy időben valósult meg. Na nézzük először ezeket a szlávokat. A horvátokat latin papok térítették meg, és ezzel a nyugati kultúrába kapcsolták be őket. A szerbeket viszont a bizánci császár térítette meg, tette keresztényé, éppen ezért nem véletlen, hogy ott a keleti kereszténység valósult meg. Egymás mellett vannak horvátok meg szerbek, mégis a horvátok katolikusok, a szerbek pedig ortodoxok, keleti keresztények. A szlávok igazi apostola egy bizánci szerzetes testvérpár volt. Nemrég ünnepeltük őket, emlegettük, Szent Cirill és Szent Metód. Van telefon, hallgatom. Tessék parancsolni. Halló? Elenyészett. Akkor kérem szépen, folytatjuk tovább. Tehát a szlávok igazi apostola Szent Cirill és Szent Metód volt. Szent Cirill a maga nagy buzgóságában Biblia fordítást is készített, mégpedig glagolit betűkkel. Szent Metód pedig a szlávok ön számára szlávul végezte, de a latin liturgiát. Vagyis igazán sokat tettek azért, hogy belőlük keresztény legyen. A morvák megtérítője hazánk földjén egy emberöltővel a magyarok bejövetele előtt működött. Módszerük a pápa jóváhagyta, és a Metód a Rómában aztán érsekké is lett, és úgy tért ide-vissza, vagyis ez a nyelvükhöz való hasonulás, alkalmazkodás, ez az, amit jóvá hagyott az egyház, ami az ő újításuk volt. A magyar honfoglalás elpusztította ugyan a nyitrai morva érsekséget, Cirill és Metód tanítványai ezért a Balkánra húzódtak, ott már a bizánci liturgiát fordították le, mégpedig éppen a bolgárok számára, Cirill betűkkel, vagyis tudták a szentírást olvasni úgy, ahogyan kell. Akkor most hallgatom a telefont. Tessék mondani. Halló! Akkor kérem, ez kudarc. Egyszer majd csak sikerül. No, kérem szépen, most azonban egy kicsikét zenélni fogunk majd.
1: Úgyhogy Gábornél vagyok, az előbb voltam a vonalban, és amikor az Imre atya felvette,
0: akkor a kezembe beözönlése, nyilván nem sokat válogattak, ezt tette tönkre a nyitvai püspökséget, ami az...
1: pedig vártam
0: szlávoknak volt a püspöksége, nem rossz szándékkal, nem az egyház ellenesen, hanem nyilvánvaló meggondolatlanul. Most már sikerül beszélnünk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, éljen.
1: Én lehet, hogy nem jókat gondolok, pedig könnyűnek találom a kérdést. A hét csapásról Egyiptomba az jött. A hét csapás, ezt gondolom, és akkor a Jeromos, Szent Jeromos az ókornak a...
0: Ószövetség, nem ókor, ószövetség.
1: Igen, a prófétáját, Mózest gondolom.
0: És a harmadik, kiket kell megkeresztelni, ha hát átakarnak?
1: Minden olyan embert, aki keresztényileg már meg volt keresztelve, mondjuk baptista, meg bármilyen felekezet, azt már nem kell megkeresztelni.
0: Így mert igaz, de kiket de... kell?
1: De akik ateisták voltak.
0: Nem,
1: akik
0: tessék nem... Erdélyre gondolni.
1: Hát ott a egyisten hét a volt, meg szóval Erdélyre nem tudom így most tetszik gondolni.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen
1: a Jézus
0: buzgóságot, mindörökké, amen.
1: Szép napot. Jó Isten áldja önöket. Viszont hallás.

0: A kijevi oroszokat a fejedelmük térítette meg, tette keresztényé, Olga Bizáncban megkeresztelkedett, majd unokája Szent Vlagyimír megkorbácsoltatta és a Dnyeperbe dovatta a szlávok bálványait. Na hát ez is kérem szépen, minden esetre látványos volt a dolog, ettől kezdve aztán már bálványok nem volt, tehát kénytelenek voltak elismerni Jézus Krisztust. Ez a mi Szent István királyunk uralkodásának egy időben történt. A csehek a frank birodalom hűbéresei voltak, tehát fizették oda az adót, ebből következik, hogy nyilván akkor a frank kereszténységet vették föl, azaz a latin kereszténységet, és így az európai kultúrába is belettek kapcsolva. Hasonlóan a lengyelek is, bár őket elsősorban prágai Szent Adalbert térítette meg. A litvánok azonban csak jóval később, méghozzá magyar közreműködéssel tértek meg a 14. században, ami Nagy Lajos királyunk leánya, a szent életű Hedvig volt az, aki feleségül ment Jagelló herceghez, és ebből következik, hogy ő a kívánsága és működése megtérítette őket, a litvánokat. Így tehát most már ez a rész is keresztény élet. Hát nyilvánvaló, hogy a latin kereszténységet vették föl. A magyarok azonban már a Kazár birodalomban megismerkedhettek a kereszténységgel. Hát ott elsősorban nyilván a keleti kereszténységgel. Nem mondom, hogy megtértek, de minden esetre tudták, hogy mit jelent kereszténynek lenni, még ha nem is gyakorolták. A hozzáértők azt mondják, hogy nem nagyon esik messze a magyar hit, régi hit a kereszténységtől. Tessék parancsolni, hallgatom.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Erzsébet vagyok, üdvözlöm, atya.
0: Nagyon köszönöm.
1: Mondanám viszont a válaszokat, amit én gondolok.
0: Jó.
1: Hány csapás sújtotta Egyiptomot? Én szerintem 10. Kit nevezett Szent Jeromos az Ószövetség evangélistájának? Ézaiás, vagyis Izaiás. Kiket kell megkeresztelni, ha a katolikus egyház tagja akar lenni? Hát elsősorban azokat, akik még korábban nem voltak megkeresztelve.
0: Igen, itt nyilvánvaló, tehát ami a kérdés lényeg, hogy már vallásos, csak igen, milyen vallásos.
1: Igen, hát a magyar történelmi egyházaknak a tagjait, a református, az evangélikus, az unitáriánus, és a magyar ortodox, hova is írtam ezt? Van egy ortodox egyház, magyar egyház megyéje.
0: Igen, ezekkel mit kell tenni?
1: Ezeket katolizálni, meg kell keresztelni.
0: Nem kell, mert
1: ezeket elfogadja a katolikus egyház. Igen, igen. És hát a magyar viszonyok között ezeket, és még az örményeket is
0: azok
1: láttam.
0: Is keresztények, csak keletiek.
1: Igen,
0: jó,
1: igen.
0: Köszönöm, a végén megtetszik hallani az én válaszomat.
1: Igen, igen.
0: Köszönöm szépen a merészséget. Akkor kérem szépen, nézzük a magyarokat. Tehát már a Kazár birodalomban megismerték a kereszténységet, a keleti kereszténységet. Aztán később pedig Szent Cirillel és Metoddal is találkoztak, ahogyan kanyarodtak Magyarország felé. Majd pedig, amikor a honfoglalás megtörtént, akkor néhány egy-két fejedelem Bizáncban keresztelkedett meg, tehát a keleti kereszténységet vették föl. Ilyennek mondják Bulcsút, aki a Horka tisztséget viselte, és Zsombor, aki meg a Gyula tisztséget viselte. Tehát a Horka meg a Gyula az most nem név, hanem tisztség, valamiféle feladat, vezető feladat. Ők tehát keleti keresztények lettek. Géza azonban belátta, hogy a magyarság csak akkor maradhat fenn, hogyha beilleszkedik a nyugati keresztény népek közé. Így aztán passaui püspök, akinek nagy vágyai voltak, mert érsek akart lenni, majd mindjárt folytatom, mert van egy telefon. Köszönöm, tessék, hallgatom.
2: Jó napot kívánok, dicsértessék.
0: Mindenki, amen.
2: A kérdésekre a válasz.
0: Igen.
2: 10 csapás volt az egyiptomi csapás. Szent Joromos pedig Ézsaiás prófétát mondta evangelistának, az Ószövetség evangelistának, és azokat kell megkeresztelni, akik nem voltak megkeresztelve az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Például a unitáriusok, az Erdélyre vonatkozó, ami volt a kérdés.
0: Igen. Jó, nagyon szépen köszönöm. Hamarosan megtetszik hallani, hogy én mikre gondolok. Tehát akkor tessék fülelni. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus. No kérem szépen, Géza tehát a latin kereszténységet veszi fel, illetve ebbe illeszkedik bele, igazándiból Szent István teszi latin keresztényé, illetve az akkor beérkező, nem mondom, hogy özönlő, de azért bőséggel jövő hittérítők teszik a nyugati kereszténység népévé magyarokat. Passau püspöke érseki cím reményében térítőket küldött. Aztán más kiváló és szent emberek is önzetlenül jöttek ide. Hát akit ismerünk, és aki megbérmálta Szent István királyunkat, a Szent Adalbert, aztán nagyon ismerős ugye Szent Gellért, akitől igazából a Mária tiszteletet vehettük át, és megerősödtünk benne. Kezdetben nálunk keveredett a latin és a bizánci liturgia. Tehát délebb felé ott inkább a bizánci liturgia uralkodott, északon pedig, vagy nyugaton a latin liturgia. A vezéri család bizonyára még bizánci püspök által keresztelkedett meg, és ezért a keletit vette föl, aki a Gyula kíséretében érkezett hazánkba. De Szent István már a pápához fordul alapításainak jóváhagyásáért, és azért, hogy megkapja a koronát. Tessék parancsolni, hallgatom.
3: Dicsőtessék.
0: Mindörökké, ember.
3: Hát megpróbálom.
0: Jó.
3: Az első kérdésre hány csapás, tehát én szerintem 10.
0: Igen.
3: A másodikra Ézsiás, és a harmadikra, tehát akik nem voltak megkeresztelve, illetve tehát ha valaki más kereszték közösségben kereszteltek meg, a katolikus egyház ezt érvényesnek tekintette. Ebben az esetben nem keresztelés, hanem a hitvallás ünnepét tekintették.
0: Igen, jó.
3: Köszönöm szépen, dicsértessék.
0: Én is köszönöm, mindörökké, amen. Akkor tehát kérem szépen, pápától kapott koronát, és ezzel egy nagy hőstettet vitt végbe, lehet, hogy tudatlanul, lehet, hogy szándékosan. Akár csak a Nagy Károly a pápával megkoronáztatta magát, illet császár, független. Hát ugyanezt tette kicsiben Szent István király is, a pápától kérte a koronát, és így nem lett a frank birodalomnak a hűbérese. Önálló maradt. Na hát lehet, hogy ennek most isszuk a levét, vagy azóta folytonosan, hogy függetlenek akartunk lenni kezdettől fogva. És ez sikerült is megvalósítani, tehát Magyarország nem lett a császár hűbérese. A kunokat, akik nekünk sok gondot okoztak, magyar domonkosok térítették meg. Majd aztán éppen a kunok hatására Julianus szerzetes eljutott

0: megvolt a keresztelve, nem a Szent Háromságra például, az unitáriusokat, azokat újra kellett keresztelni.
1: Tökéletes.
0: Tudom.
1: Nagyon köszönöm.
0: És hát nyilván a zsidók, vagy hát aki még egyáltalán
1: nagyon, hát az magától értetődő.
0: Az egy más, igen. De ezt például úgy gondolom.
1: Azt tetszik tudni, hogy miért nevezte Szent Jeromos Izaiást az Ószövetség evangelistájának?
0: Azt én nem tudom.
1: Azért, mert az Úr Jézus életéből annyi mindent megjövendölt, tessék csak gondolni a szenvedésére, hogy szinte, mint az evangelisták írta le Jézus Krisztus, csak még nem tudta, hogy Jézus Krisztus a Messiás életét. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen!
1: Dicsértessék
0: Jézus Krisztust!
1: Na, hittanórát azzal fejezzük be, hogy Kínába a nagykán térítőket kért a pápától, és Monte Corvinoi János lett, aki térített, sőt, pekingi érsek is lett. Hát úgy tudtuk, hogy hozzá a Kína, az kérem, igen, távol áll a kereszténységtől, nem. Csak aztán utána, tehát ez 1300 környékén volt, csak nem volt utánpótlás, így aztán teljesen elenyészett ott a kereszténység. Na, eme szerény bevezetés után mondom a három jó választ, kérem szépen. Valóban 10 egyiptomi csapás, ez nem mi szerintünk, hanem ez a Szentírás szerint, a Biblia szerint, Mózes könyvében olvashatjuk. Kit nevezett Szent Jeromos Ószövetség evangelistájának, mint az előbb mondtam, Izajást, mert annyi mindent megjövendőlt. Itt persze azt is tudni kell, aki ért a Szentíráshoz, hogy az Izajás könyve az 3 szerzőnek a műve, valószínű az elsőt Izajás próféta írta az első részét, aztán bővítették, minden esetre az tény, hogy annyi minden jövendőlés van az Úr Jézus szenvedéséről, életéről, hogy ő lehetett Jeromos szerint az Ószövetség evangelistája. Kiket kell megkeresztelni, ha át akarnak térni? Hát itt elsősorban Erdélyre kell gondolni. Az unitáriusokat, aztán most már sajnos nem csak Erdélyről van szó, a jehovistákat, tehát magyar viszonylatban elsősorban velük van dolgunk, ha keresztül, ha katolikusok akarnak lenni, őket alámerítik, meg én nem tudom milyen módon keresztelik meg, nem értek a szertartásukhoz, de őket meg kell keresztelni. Persze előtte hittanra kell tanítani, és utána unitáriust, jehovistát meg kell keresztelni. A többiek, akik itt Magyarországon élnek, kivéve ha idegenek, hinduk, vagy buddhisták, vagy iszlám vallásúak, azokat persze, hogy meg kell keresztelni, a többieket nem, hanem be kell fogadni, nagyon jól mondta az utolsó telefonáló, hogy le kell tenni a hitvallást. És hát persze őket is azért kell tanítani, főképpen a szentségek miatt, mert hiszen abban szenvednek a tanításban. Mi pedig befejezzük a hittanórát imádsággal, ahogyan azt szoktuk. Köszönöm szépen a figyelmet, meg a telefonálásokat is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Liguri Szent Alfonz imádsága ez. Ó, irgalmas Jézus, hallgass meg engem, szívednek kegyelme térítsen meg engem, szívednek fénye világosítson meg engem, szívednek fájdalma indítson meg engem, szívednek sebe fogadjon be engem, szívednek vére engeszteljen ki engem, szívednek érdeme szenteljen meg engem, szívednek keresztje erősítsen meg engem, szívednek tövis koronája díszítsen engem, szívednek irgalma karoljon fel engem, szívednek szelleme éltessen engem, szívednek tüze hevítsen engem, szívednek lángja gyullasszon föl engem, a szeretete ragadjon el engem, amen. Szent István királyhoz is folyamodunk, főképpen a mai napon a magyar egységért, vagy

0: a lélek hangja.
1: 5 óra. Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
2: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség szellemi, lelki vezetőiért ajánljuk fel. Segítse őket az Úr, hogy vezetői vagy művészi képességeiket közösségük gyarapodására fordíthassák.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér a Szent Idei Matyokor felajánlja a Mária Rádió önkénteseiért, különösen Maritáért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszület fiában, a mi ugunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
6: Asszonyom Szűz

0: üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az útban te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
1: Asszonyosült Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsa füzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Urunk Jézus Krisztus, megkeresztelkedésedkor az ég nem neked nyílt meg, hiszen benned mindig nyitva áll, hanem nekünk bűnösöknek általad. Mennyei Atyád arra küld téged, hogy hirdesd nekünk ezt az országot, amelybe a benned való hit által beleszülethetünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Az...

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa füzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Urunk Jézus Krisztus, aki a vizet borrá változtattad, kérlek, édesanyád közbenjárására változtasd át az én értéktelen, íztelen életemet a Szentlélek tüzes borává, hogy már ne a régi törvényt kövessem, hanem az újat, hogy tudjak úgy szeretni, ahogy te szeretsz engem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Urunk Jézus Krisztus, te feltártad a titkot, mely a világ kezdete óta rejtve volt, hogy Isten országa nem más, mint azok közössége, akik a beléd vetett hit által az isteni természet részesei és az Atya gyermekei lettek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Urunk Jézus Krisztus, ez a történet maga a megnyitott mennyország. Addig nézem, amíg át nem ízzik a szívem, és Péterrel föl nem kiáltok. Uram, jó nekünk itt lennünk. Mindenek előtt a Szent Misén, ahol veled találkozom az Eukarisztiában, hiszen a szent áldozás színe változáson dicsőségében részesít. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszony.

0: üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Jézus Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzérének ötödik titka, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, amikor megáldozunk, te születsz meg bennünk. Belépsz életünkbe, velünk együtt növekszel, hogy a te teljességedre juthassunk. Tanításodnak foglalatát adod át, hiszen Isten országa jön el hozzánk általad. Veled szenvedhetünk, és föltámadásodnak erőterébe emelsz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukaristiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozz értünk bűnösökért, most és a várunk óráján.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál égettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszegsz nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szent Orvosőnek elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amirunk által.
0: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség tehetséges tagjaiért ajánlottuk fel, hogy képességeiket közösségük javára kamatoztathassák.
5: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 5-e. Így szól az Úr. Itt az Istennek kedves lelki gondozásról van szó. Így szól az Úr, ezt Izajásnál olvassuk a 37. fejezet 21. versében. Mit tesz Ezékiás király szorult helyzetében? Maga elé teríti az asszír király levelét. Szembenéz a helyzettel. Ezután bőjtöl, zsákruhában, önvizsgálatot tart, az azonnali cselekvés helyett. Ez nagyon fontos. Egyelőre nem tesz semmit, hanem megáll. Majd elmegy a templomba, az Úr szolgájához, Izajáshoz. Itt Isten igéjét kapja a profétán keresztül. Az igén át megvilágosodik a szorult helyzetet látva, és a szorult helyzet valós távlata. Az is, amit a király testi szemei még nem láthatnak. Ám amit az Úr előre kigondolt, beleértve az Úr által készített szabadítást is. És ez az Úrnak megfelelő gondolkodás. És ez a helyes út. Amikor szól az Úr, az a helyes lelki gondozás. Amikor együtt az igét, az Úr szavát akarjuk meghallani. Az igéből kihallható a nyomorúságos helyzetünk valós szemlélete, az abból következő jogos ítélet, de a szabadítás is, amit Jézus Krisztusban elkészített a mi Istenünk. Mennyivel több, konkrétabb, gyógyítóbb ez minden technikás terápiánál és beszélgetésnél. Mennyivel több ez minden megértő lelki enyelgésnél, az akarsz-e róla beszélni aktusánál. Az emberi terápiák persze lehetnek értékesek és fontosak. Mégis, ezekben többnyire csak magunkban vagyunk, nem pedig az Úr előtt. Így nem biztos, hogy megoldódnak a dolgaink, ha kihagyjuk belőle az Urat. De ha szól az Úr, azzal ő mindig gondoz is. Gondoz bennünket és a lelkünket. Ám ennél még többet cselekszik. Megszabadít, megvált. Szólj, Uram!
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében.
0: Dice Isaia.
1: Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion adet,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam.

inkább az anyaság jellemzi. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család, húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
3: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu.

0: A Mária Rádió következő lelki gyakorlatán június 12-től 14-e között magunk Franciscus Xaverius Verbita rendtartomány főnök várja elvonulásra, közös gondolkodásra a kedves testvéreket. A Mária Rádió júniusi témájához kapcsolódva a lelki gyakorlat vezérfonala a misszió lesz. A Verbitáktól, így Xaverius atyától is nem csak valódi modern missziós szemléletet tanulhatunk, de azt is, hogy hogyan tudunk egyszerű hétköznapi életünkben is elfogadással és kellő érzékenységgel fordulni embertársaink felé. A teljes lelki feltöltődést ígérő háromnapos programon az előadások, kis csoportos beszélgetések, közös imádságok, egyéni lelki beszélgetések mellett jó hangulatú kirándulás keretében csodálhatjuk meg Balatonalmádi természeti és épített örökségét, így a különlegesen szép Szentjobb kápolnát is. Tartsanak velünk! Június 12-től 14-e között szeretettel várjuk Önöket Xaverius atya lelki gyakorlatára. Jelentkezés június 7-ig a www.mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Szent Quirinre emlékeztek Szombathelyen. Győrbe látogatott Kocsis Fülöp, görög katolikus metropolita. Leó pápa a sport értékeiért való imára buzdít júniusban. Hírszerkesztő Kótárné, Koltai Veronika. Az ókori Szavariában a mai Szombathelyen vértanú halált halt Szent Quirin püspökre emlékeztek május 31-én a Vasi megye székhelyen. A városban megtelepedett szalézi közösség Quirin püspököt választotta az 1938-ban felszentelt templom védőszentjének. Azóta is őrzik emlékét, írja a martinus.hu. A búcsú szentmisével kezdődött. Szentbeszédében Transin G. Ferenc, missziós szalézi atya, Szentháromság ünnepéről elmondta, az ünnep a végtelen Istenhez emeli fel a lelkünket, akinek belső életéről a földre szállt Isten fia beszélt nekünk. Szent Quirin püspökre emlékezve elmondta, a nehéz idők embere volt. Abban a korban élt, amikor üldözték a keresztényeket, amikor a hit megvallása szenvedést és halált hozott. Ő mégsem hátrált meg. Délután a Perint parton folytatódott a megemlékezés, azon a helyen, ahol a feljegyzések szerint Quirin testét a partra mosta a víz. Különleges ünnepe volt a győri görögkatolikus közösségnek május utolsó hétvégéjén, ugyanis Kocsis Fülöp, a hajdúdorogi főegyházmegye főpásztora látogatott el hozzájuk. A metropolita püspöki szent liturgiát végzett, majd megáldotta a teljesen megújult parókia épületét. Adja hírül a főegyházmegye. Prédikációjának központi gondolata a szentség volt. Rámutatott arra, hogy a szentség a Szentlélek ajándéka. Arra buzdította a győri közösséget, hogy a szentségre való törekvés ne csupán szép gondolat maradjon, hanem mindennapi feladat legyen. Szenteknek itt kell lenni Győrben, ebben a közösségben, a mi családjainkban, a mi életterünkben, hangsúlyozta. A szent liturgia után a közösség a templomból a parókia épületéhez vonult, ahol megáldották az épületet. A nap végén a gyermeknap alkalmából a legkisebbek ajándékokat kaptak. 14. Leó pápa közzétette júniusi imaszándékát, amellyel arra kéri a katolikusokat, hogy imádkozzanak a sport értékeiért, hogy minden sport mozdítsa elő a békét, a testvériséget és a szeretet közösséget, írja a Vatikán News. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Leó pápa felidézi, hogyan tanít minket az Úr, hogy az életben, akár csak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. Épp ezért a pápa azért imádkozik, imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálásé, a találkozás tere, ne a kirekesztésé, a béke útja, ne az erőszaké. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és a minden vigasztalás Istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.

0: Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek igazi szabadságát.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik vérükontásával megvallották hitüket, add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomodban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ minden csábítását.

0: Urunk Istenünk, járjon közben értünk Szent Bonifác püspök és vértanú. Add, hogy tanítását hűségesen megtartsuk, és a hitet, amelyet vérével megpecsételt, tetteinkkel életre váltsuk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdít, hogy az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. A Szent Atya beszéde a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez. A mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus szent teste és vére ünnepére. Leó pápa. Az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencia végén emlékeztetett Krisztus szent teste és vére ünnepére. Arra buzdított, hogy tekintsünk Jézus szívére, és így saját szívünk türelmesebb, nagylelkűbb és együttérzőbb legyen. A legszentebb oltári szentséget követjük, hogy emlékezzünk a közöttünk lévő Istenre, aki mellettünk áll. Erre emlékeztetett a pápa az audiencia végén mondott köszöntéseiben, a vasárnap esedékes úrnapja alkalmából.
1: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
0: Az olasz zarándokokhoz fordulva az úrnapi körmenetek értelmére és fontosságára mutatott rá. Az eukarisztiában Jézust szemléljük, aki megtört kenyérként ajándékozza magát nekünk. Az eukarisztikus népi ájtatosságokhoz tartozik az úrnapi körmenet is, melyet sok országban járnak végig az utcákon. Ezzel kapcsolatban a pápa arra bátorított, hogy tartsuk életben a hit nyilvános tanúságtételének e szép kifejeződését. A lengyel zarándokokat arra emlékeztette a Szent Atya, hogy Jézus él és velünk zarándokol.
1: La partecipazione alle processioni eucaristiche, soprattutto da parte delle famiglie.
0: Az eukarisztikus körmeneteken való részvétel, főként a családok, gyermekek és fiatalok részéről legyen a hit bátor tanúságtétele, és emlékeztessen mindenkit arra, hogy Isten jelen van népe tagjai között, és elkíséri őket a mindennapi életükben. Leó pápa az angolajkú zarándokoknak arról az erőről beszélt, amelyet az oltári szentség ad nekünk.
1: As we prepare for the solemnity of the most holy body and blood of Christ, let us be strengthened by this divine gift and become witnesses of his love to all we encounter. God bless you.
0: Mi alatt Krisztus szent teste és vére ünnepére készülünk, hagyjuk, hogy megerősítsen minket ez az isteni ajándék, és legyünk szeretete tanúi mindazok előtt, akikkel találkozunk. A portugál hívekhez szólva a Szent Atya elmondta, hogy június a Jézus szent szívének szentelt hónap. Közeledjünk Isten irgalmassága és gyöngétsége forrásához, hogy a feltámadott átalakítsa szívünket, türelmesebbé, nagylelkűbbé és együttérzőbbé téve azt. A közel-keleti papokat és szerzeteseket Leó pápa imáiról biztosította, megáldotta szolgálatukat és országaik várakozásait.
2: Leó pápa, a mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez intézett beszédében 14. Leó hangsúlyozta, hogy az új technológiák fejlődése hogyan nehezíti meg a diákok tanulmányi teljesítményének értékelését. Az oktatók kísérjék el a diákokat azáltal, hogy módszereiket kreatívan hozzájuk igazítják az egyén holisztikus fejlődésének biztosítása érdekében.
1: In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
2: A mesterséges intelligencia fejlődésének következményei ma már az emberi lét szinte minden aspektusát érintik. Az 1899-ben alapított az Egyesült Államok Katolikus Felsőoktatásának ernyő szervezete a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségéhez intézett beszédében 14. Leó pápa az oktatási szektorra összpontosított. Arra figyelmeztetett, hogy növekedőben van a tudás részekre töredezése, vagyis az a kockázat, hogy egy adott területen speciális készségeket szerezzünk, anélkül, hogy ezt az információt mélyebb tudáshoz tudnánk kapcsolni, vagy megőriznénk a világos céltudatosságot. Ezek a szavak Leó pápa első enciklikájából, a Magnifica Humanitasból származnak. Június 3-án szerdán reggel a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta 14. Leó audiencián az Egyesült Államok beli szervezet küldöttségét, amely egy szemináriumra érkezett az Örökvárosba. A fény belülről ragyog ma, jelentette ki a pápa, üdvözölve a jelenlévőket ezen a sötét, esős római reggelen. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldöttségnek Leó pápa. Az enciklikára hivatkozva 14. Leó megjegyezte, hogy bár nincs hiány a magasan képzett emberekből bizonyos területeken, sokan közülük nehezen tudnak irányt adni életüknek és fenntartani egy értelmes távlatot. Gyakran hiányzik belőlük a valóság átfogó víziója, amely képes lenne nem csak a tudás különböző területeit, hanem az élet sokrétűségét és az emberi szív legmélyebb vágyait is egyesíteni, állapította meg Leó pápa. Ebben az összefüggésben a katolikus nevelés alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai kilátásainak orientálásában és a tudás iránti vágyuk irányításában. Leó pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korántsem könnyű feladat, ismerte el 14. Leó, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és elkísérést igényel, hanem erős személyes elkötelezettséget is. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem a Krisztus az igazság iránti valódi szenvedélyt, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandóak legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani az életüket, hangsúlyozta Leó pápa. A Rajzoljuk meg a remény új térképeit című apostoli levélre hivatkozva 14. Leó kiemelte, hogy a katolikus intézmények legyenek olyan helyek, ahol a keresztény vízió áthat minden tudományágat és minden érintkezést. Ezt a küldetést az a hitelesség táplálja, amellyel az élő evangélium közvetítésre kerül, és a katolikus hitben kínálja azt az egyesítő víziót, amelyet csak az igazság nyújthat. Gyakorlati és pedagógiai szinten 14. Leó ezután kiemelte a mesterséges intelligencia elterjedése miatt egyre növekvő nehézségeket a diákok munkájának értékelésében. Ezt a kijelentést a jelenlévők és a pápa, akinek volt tapasztalata tanárként, jó ízű nevetéssel fogadták.
1: The prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students. Some of you must be.
2: Arra buzdította a pedagógusokat, hogy kreatívan alakítsák át tanítási módszereiket, hogy biztosítsák a személy valóban holisztikus, átfogó nevelését. Ebben az értelemben hajlandónak kell lennünk nagylelkűen befektetni a jövő nemzetékeinek oktatásába. Lényeges, hogy a fiatal férfiak és nők megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, ugyanakkor fejlesszék Isten adta adottságaikat és képességeiket az érvelésre, a kritikai gondolkodásra és a tudás memorizálására, így felkészítve őket a jövő világának felelősségteljes alakítására, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségéhez tartozó intézmények hallgatói az egyházra bízott egészséges tanítást nem csak személyes életük, hanem az Egyesült Államok jövője számára is hiteles és tartós alapnak találhatják. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bejelentette azt a témát, amelyet 14. Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy a Szent Atya üzenete a világnapra rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezet károsodás közötti kapcsolatra. Hangsúlyozza, hogy az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, valamint hosszú távú fenyegetés több 100 millió ember életére. Továbbá a közlemény rámutat, hogy a háború természeti erőforrásokra gyakorolt hatása ma már széles körben elterjedt tudatosodása nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, illetve a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. Végül a nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím az a rész, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben.
0: Ferenc pápa konvojából származó autó segíti 3 beteg gyermek gyógyulását. Egy különleges történetű jármű értékesítéséből összesen 7 millió forinttal támogatja 3 beteg gyermek kezelését a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A segítség alapját egy Fiat 500X típusú személygépkocsi értékesítése adja, amely egyike volt annak a 2 járműnek, melyek Ferenc pápa 2023-as budapesti apostoli látogatása során a hivatalos pápai konvoj részeként szolgálták a Szent Atya közlekedését. A pápa látogatást követően a konvojban használt 2 Fiat 500-as közül az egyiket a Szeged Csanádi Egyházmegye vásárolta meg, majd később úgy döntött, hogy a járművet értékesíti, és az abból befolyt összeget teljes egészében jótékony célra fordítja. A támogatottak között szerepel a szegediek által jól ismert Geri és Mirko is, akik Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdenek. A 2 kisfiú története az elmúlt években sokakat megérintett. Gyógykezelésük finanszírozása érdekében számos jótékonysági rendezvény, adománygyűjtés és közösségi összefogás valósult meg Szegeden és a térségben. Civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt részt vettek a segítségnyújtásban. A Szeged-Csanádi Egyházmegye korábban is támogatta a Duchenne-szindrómával élő 2 gyermeket, most pedig a pápa látogatáson használt autó értékesítésével jelentős összeggel járulhat hozzá a családok küzdelméhez. Élet az Úrban. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus szent teste és vére ünnepére.
3: Ahhoz, hogy úrnapjának titkához valamelyest közelebb kerüljünk, induljunk ki abból az alapgondolatból, hogy Isten legtöbbször nem azonos a róla alkotott képpel. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint az, hogy ha figyelmesen végigolvassa valaki az Ószövetséget, észreveszi, hogy az abban megjelenő Isten képek fokozatosan változnak. Nem Isten változik, az ember változik, és így szükségszerűen a róla alkotott kép is. Mindez azért is történik, mert Isten rejtőző Isten. Deus absconditus. Az ember pedig úgy van, úgymond beprogramozva, hogy keresi az Istent. Jó úton, vagy nem épp a legjobb úton, de keresi. A téves keresésekben is Isten keresi, a bálványokban is. Az őszinte keresésnek aztán mindig az a következménye, ahogy ez szintén a Szentírás alapjai tanúsítják, hogy Isten megmutatja magát, vagyis arcának egy részét. Ezek az úgynevezett teofániák, Isten megjelenései. Ilyen teofánia volt Isten megjelenése Ábrahámnak, majd Mózesnek, de előtt Ádámnak is, Noénak is. A veszély persze mindig az volt, és ma is az, hogy a megismert Isten arcot mindenki hajlamos véglegesíteni magában, és az egyetlen igaz Isten arcnak kinyilvánítani. Isten azonban újra meg újra elbújik, és nem azért, mert játszadozik, hanem azért, hogy az ember ne tudja kisajátítani őt. Az ember ugyanis még arra is hajlamos, hogy Istent is birtokolja. Őt pedig nem lehet birtokolni. A létet nem lehet kisajátítani, az csak befogadni lehet. Az Ószövetség nagyjai is keresik az Istent. Amikor már nem keresik őt eléggé, eltévejednek. De Isten ekkor sem hagyja magukra, megjelenik újra meg újra, és felajánlja szövetségét. Ilyenkor mindig egy új arcát ismerik meg Istennek. Ezt a képet, ezt az arcot adják, hagyományozzák tovább a választottak a népnek. A kiválasztottak azért választottak, hogy másokat is ráébresszenek kiválasztottságukra. A főünnepi olvasmányban Mózes először az oltárt hinti meg vérrel, aztán a népet. A vér az élet jelképe. Összeköti a szerződő feleket. Isten az egész nép felé tesz ajánlatot. Válasszátok az életet. Érdekes, ahogy az áldozatok is változnak az Ószövetség folyamán. Nem csak az Isten képek. Ábrahám idejében még az ember áldozat volt a gyakorlatban. Mózes idejében ez már változott. Legalábbis Mózes olvashatában ez van, állati vérrel engesztelnek. A prófétáknál aztán ismét változik a kép. A zsidókhoz írt levél kimondja, Krisztus saját vére hullatásával kötötte meg az új szövetséget. Az átváltoztatás szavai szerint ez egy új és végleges szövetség, mert Krisztus áldozata tökéletes önátadás. Az ószövetségi áldozatok ugyanis nem törölhették el a bűnt. Jézus áldozata hozta meg a megváltást, a szabadulást. Az oltári szentségben, a szentmisében Jézus áldozata van jelen, újul meg, és ez mindenkire vonatkozik. A sokakért kijelentés azt jelenti, hogy korlátlan tömeg, mindenki. Az evangéliumban a húsvéti előkészületekről hallunk. Jézus ma is üzen. Nálunk akarja megtartani húsvétját. Felkészülünk-e méltóan Jézus fogadására, a szentáldozás alkalmával? Az oltári szentség Jézus valóságos teste és vére. Az oltári szentség a mennyei lakoma elővételezése. Jézus mindenkiért bemutatta áldozatát. A szemmisét is mindenkiért bemutatjuk. Mindnyájan részesültek a lakomában. Mindnyájan. Tehát Júdás is. Elgondolkoztató. Manapság sokan szem

0: testvériség parancsáról nem csak beszélnek, hanem oda teszik magukat testvérként. Önátadás másokért, egészen. Hiszen ez az igazi áldozat, ezért múl fel minden addig itt Jézus áldozata. Az igazi élő áldozat, aki él, közöttünk van.
1: Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus szent teste és vére ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmet, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária. Ünnepi könyvhét. A Mária Rádió negyedik éve tartó műsorsorozatának egyik gyümölcse az ünnepi könyvhéten a Püski Kiadó gondozásában megjelenő Hit a művészetekben című könyv, mely az első évad 12 művész nagyságának, Piti Katalin operaénekes, Madarasi István ötvös szobrászművész, Weber Marianne jelmeztervező, Pártai Lilla balettművész koreográfus, Medvecki Ádám karmester, Székely László díszlet látványtervező, Vásári Tamás zongoraművész karmester, Kókai Krisztina textil grafikus művész, Sümegi Eszter operaénekes, Császár Angela színművész, Eperjes Károly színművész és Tokodi Ilona operaénekes életművét, teremtő sugallta alkotásait, hitét, Isten áldotta tehetségét mutatja be, színes fényképekkel illusztrálva. Megtisztelő büszkeség tölti el a műsorszerkesztőt és segítőit, hogy riportjaikban felvállalt missziójukat támogatva dr. Erdő Péter bíboros, prímás érsek úr vállalta a könyv fővédnökségét, valamint Steinbach József úr, a református egyház püspök elnöke is támogatta a 20 éves fennállását épp az idén ünneplő Mária Rádióban elindult küldetést. Az ünnepi könyvhéten, mely június 11-e és 14-e között lesz a Vígadó téren, a Püspöki Kiadó pavilonjánál a művészekkel személyesen is találkozhatnak, akik dedikálják a Hit a művészetekben könyvet. Filmvetítés. Az avilai Nagy Szent Terész plébánia hirdeti, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepén június 13-án este 19 óra 30 perckor Mária Örök Útja című film vetítésére kerül sor az alaksori hittanteremben. Utána pedig beszélgetés lesz a film alkotóival. A belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várnak. Almá dialógus. A Mária Rádió 2023. januárjában azzal a céllal indította útjára az Almá dialógus elnevezésű lelki alkalmait Balaton-Almádiban, a Ciszterci Rekreációs Központban, hogy feltöltődést nyújtson mindazoknak, akik a zaklatott hétköznapokból kiszakadásra, megnyugvásra, Isten kapcsolatuk elmélyítésére vágynak. Az Almá dialógus célja, hogy valódi párbeszéd, dialógus jöhessen létre a keresztények között és azon túl is. A tematika minden évben más, igazodva a Mária Rádió éves tematikájához. A 2026-os lelki gyakorlatok várható időpontjai. Június 12 és 14 között Magunk Franciscus Xavierus, az Isteni Ige Társaságától a meghívott vendég. A téma: misszió kincsek ajándékba. Szeptember 18 és 20-a között Mohos Gábor püspök lesz az előadó. Téma: személyes hivatás, a teremtő munkatársa vagy. Október 16 és 18 között

0: Várcegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapát lesz a vendég. Téma: személyes boldogság, arany, ami fénylik. November 13 és 15 között P. György Alfred kamilliánus tartományfőnök vezeti a lelki gyakorlatot. A téma: gyógyulás, ne cipeld tovább. December 4-e és 6-a között Marton Zsolt püspök tartja az idei utolsó alkalmat. A téma: szív, a benned lakó élet hangja. Nőket, férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk, tartsanak velünk, találkozzunk Balatonalmádiban.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Küldetés ünnepet tartott a Magyar Schönstatt család Szentháromság napján. Győrbe látogatott Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita. Leó pápa a sport értékeiért való imára buzdít júniusban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Közös ünnepre gyűlt össze Óbudaváron a Magyar Schönstatt család május 31-én, hogy együtt adjon hálát és kérjen áldást a küldetésükre. A Szentmise főcelebránsa a brazil származású Alexandra Avinello, a Nemzetközi Schönstatt család mozgalom generálisa volt. Írja a Magyar Kurír. Szentbeszédében hangsúlyozta a Schönstatt küldetése, hogy újraépítse a kötődések kultúráját. Kötődést Istennel, kötődést az emberek között, kötődést Máriához és a Szentélyhez. A Szentmisében két házaspár szeretett szövetséget kötött Máriával, meghívták őt az otthonukba, és kérték, hogy nevelje az egész családot. Hűséges kötelességteljesítést és buzgó imaéletet ígértek a szűzanyának. A nap végén fáklyás váltófutás indult a budapesti Villányi úti Schönstatt központba. A 14 futó felváltva vitte a fáklyát az óbudavári küldetés ünnepről a budapesti közösségi helyre. Különleges ünnepe volt a győri görög katolikus közösségnek május utolsó hétvégéjén, ugyanis Kocsis Fülöp a hajdúdorogi főegyházmegye főpásztora látogatott el hozzájuk. A metropolita püspöki szent liturgiát végzett, majd megáldotta a teljesen megújult parókia épületét. Adja hírül a főegyházmegye. Prédikációjának központi gondolata a szentség volt. Rámutatott arra, hogy a szentség a Szentlélek ajándéka. Arra buzdította a győri közösséget, hogy a szentségre való törekvés ne csupán szép gondolat maradjon, hanem mindennapi feladat legyen. Szenteknek itt kell lenni Győrben, ebben a közösségben, a mi családjainkban, a mi életterünkben, hangsúlyozta. A szent liturgia után a közösség a templomból a parókia épületéhez vonult, ahol megáldották az épületet. A nap végén a gyereknap alkalmából a legkisebbek ajándékokat kaptak. 14. Leó pápa közzétette júniusi imaszándékát, amellyel arra kéri a katolikusokat, hogy imádkozzanak a sport értékeiért, hogy minden sport mozdítsa elő a békét, a testvériséget és a szeretet közösséget, írja a Vatikán News. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Leó pápa felidézi, hogyan tanít minket az Úr, hogy az életben, akár csak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. Épp ezért a pápa azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálásé, találkozástere, ne a kirekesztésé, a béke útja, ne az erőszaké. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Róma 8.28. Ez a kedvenc igehelyem, mottom, vezérfonalam, élettapasztalatom. Közel 60 év tapasztalatából mondom, hogy már majdnem minden rossz megtörtént velem, ami megtörténhet, és a jó Isten, a gondviselő szeretett jó Isten mindenből jót hozott ki, és csak hála van a szívemben. Gyerekeimet megkértem, hogy a síromra ezt majd írják rá. Ez annyira kedves a szívemnek, ez az ige. Ebbe az igébe kapaszkodva egyre rövidült az idő, ameddig elveszítettem a lelki békémet egy-egy nehézség kapcsán, és most már eljutottam oda, hogy amikor helyzetben vagyok, azt tudom mondani, hogy látlak, felmertelek, Jézus Krisztus nevében távozz a körülményeimből, nem adom a lelki békémet, ez nem valós. Isten plusz egy fő, az mindig abszolút többség. Jézus legyőzött téged, menj a kereszt tövébe, és Jézus majd rendelkezik felőled. Tehát erőt tudok meríteni ebből az igéből, nagyon szeretem.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Székely Hanna vagyok, és ez itt a Mária Rádió Napindító című műsora. A mai műsor azért különleges, mert a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium diákjai vezetik ezt a műsort. Mutatkozzatok be!
2: Takács Márton vagyok.
3: Sanda Cili.
1: És a technikusunk pedig Mátyási Jakab. Megragadnám a lehetőséget, hogy köszöntsem innen is a Dallasi testvériskolánk cserediákjait, akik most itt vannak Budapesten, és nagyon szerettek volna részesei lenni ennek az élménynek. Good morning, Matthew and Fernando. I hope you had an amazing sleep. Mai műsorunkban szó lesz vendéglátásról, diákmunkáról, környezetvédelemről, a Környezetvédelmi Világszervezet munkatársával, és a tanári hivatásról is. Tartsanak velünk! A következő zene, bocsánat, most a nap evangéliumát hallhatjuk. A felolvasó Sanda Cecília és Osvai Péter lesz a magyarázó.
3: Evangélium Szent Márk könyvéből. Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel. Hogyan mondhatják az írás tudók, hogy Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által. Így szól az Úr az én Uramhoz. Jobban felől foglalj helyet, még lábaid alá vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid a Messiást urának nevezi, akkor hogy lehet az ő fia? A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust.
4: Most pedig hallgassuk meg Horváth István Sándor atya az elhangzott evangéliumhoz kötődő elmérkedését, amely így hangzik. Jézus a mai evangéliumban nem kérdésre válaszol, hanem ő tesz fel kérdést. Úgy tűnhet, mintha kérdése csupán elméleti fejtegetés lenne. Dávid Zsoltárából idéz, és megkérdezi, hogyan nevezheti Dávid a Messiást urának, ha közben a fia. De a kérdés mögött mélyebb, isteni önkinyilatkoztatás rejtőzik. Jézus nem csak Dávid leszármazottja, hanem az Úr, aki öröktől fogva létezik, és aki beteljesíti az ígéreteket. Ez a rész arra hív minket, hogy ne pusztán emberi hagyományok alapján gondolkodjunk Istenről. A Messiás, akit a nép várt, sokak fejében földi hatalommal bíró királyként jön el. Jézus azonban azt mutatja meg, hogy az igazi hatalom nem politikai vagy katonai erő, hanem lelki hatalom. Ő nem uralkodik, hanem szolgál. Nem elnyomja, hanem felemeli az embert. Milyen képet alkotunk, hordozunk szívünkben Istenről? Vajon csak azt látjuk, amit érteni és irányítani tudunk? Vagy nyitottak vagyunk arra is, hogy Isten túllépje elvárásainkat? Sok ember életében Isten képe megakad a gyermekkori hittanulás szintjén, és nem engedi, hogy a hit növekedjen, kiteljesedjen benne. Jézus néha kérdéseket tesz fel nekünk, hogy elgondolkozzunk, és Isten megismerésének egy magasabb szintjére lépjünk. Könnyen előfordulhat, hogy Isten másképp szeret, mint ahogy mi gondoljuk, vagy elképzeljük. Nyissuk meg hát értelmünket és szívünket, hogy felismerjük szeretetét. Sándor atya egy rövid imádságot is hozzáfűzött ehhez a magyarázathoz, amely így hangzik. Uram Jézus Krisztus, te nem csak a történelem része vagy, hanem az örökké valóság ura is. Taníts, hogy ne szűkítselek le emberi gondolkodásokra, hanem nyitott szívvel fogadjalak el úgy, ahogy te kinyilatkoztattad magadat. Töltsd el lelkemet alázattal, hogy tanulni akarjak tőled. Te vagy az ószövetségi ígéretek beteljesítője. Add, hogy meglássam benned a megváltót, és kövesselek minden körülmények között. Amen. Most pedig hallgassunk meg egy szép dicsőítő éneket, vagy hálaadó éneket.

0: Kedves hallgatók, Önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallgatják. A következő percekben Semsey Rudolffal fogok beszélgetni, egy sikeres magyar étterem család tulajdonosával. Jó reggelt, Rudi, köszöntelek!
1: Jó reggelt kívánok, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Az a kérdésem, hogy hogyan kezdődött a vendéglátás iránti szereteted, és mikor?
1: Hát én egy nem túl gazdag családból jöttem, úgyhogy mi nem is nagyon engedhettük meg magunknak, hogy étterembe járjunk, de a Murisimont körtér mellett nőttem fel, és ott megjelért szállodában nagyon sok izgalmas autót láttam, úgyhogy valószínűleg valahogy úgy, hogy mindig láttam ezeket az autókat, és azt hittem, hogy egyszer majd szállodában fogok dolgozni. Hát szállodáig nem jutottam, de a szakközépiskolát elkezdtem, és utána a főiskola volt az a pillanat, amikor már eljutottam étterembe, már láttam szállodát is, és elkezdtem a rendezvény szervezésben pincérkedni, ahol nagyon jó kis jövedelemre lehetett szert tenni itt a főiskola mellett, és ott volt az a pillanat, amikor nagyon-nagyon megszerettem azt, hogy vendégek között dolgozhatok, hogy azon fáradozhatok, hogy minél tökéletesebb élményt adjunk nekik, és aztán rendezvény szervezés után pedig éttermekkel kezdtem el foglalkozni 2003-ban.
0: Mi a kedvenc dolgod a hivatásodban és munkádban?
1: Hát én nagyon-nagyon szeretek emberekkel foglalkozni. Szerintem ez egy fantasztikus dolog. És azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy nekünk azon kell fáradozni, hogy boldogabban menjenek haza az emberek, mint ahogy érkeztek hozzánk. És az, amikor ezt sikerül elérni, az valahogy azt érezhetem ilyenkor, hogy igazán jót tettünk velük, és hogy elfelejtették bújukat, bánatukat, megünnepelhették azt, amit úgy elképzeltek, hogy minden egyes pillanat az étteremben az tényleg egy különleges alkalommá vált. Össze el kell mondani, hogy azért manapság étterembe járni rendszeresen, meg különösen az luxus. Tehát nekünk az a feladatunk és felelősségünk, hogyha már ráaldoztak erre egy anyagi keretet, akkor minél tökéletesebben sikerüljön az az este, minél tökéletesebben sikerüljön az eljegyzési vacsora, az a keresztelő, vagy csak egyszerűen kerestek egy pillanatot, amikor picit félrevonulhatott a pár, a házas pár, és jól érezhetik magukat.
0: Miért vagy a leghálásabb a pályafutásod során?
1: Nagyon izgalmas volt, mi egy napja barátainkkal ünnepeltünk ilyen kerek évfordulókat, születésnapokat. Én azon már túl voltam, de nagyon tetszett, amikor az egyik házas pár megkérdezte, hogy mi az az öt boldogság, amit mindenképpen ki szeretnénk emelni az életbe. Hát én a legboldogabb talán azért vagyok, mert egy olyan csapattal dolgozhatok együtt, akiket nagyon-nagyon szeretek. Akik hasonló hitvallással vannak a vendégek iránt, ő számukra is tényleg a vendég a legfontosabb. El is szoktam mondani a csapatban, hogy manapság nem túl divatos azt mondani HRS-eknek, akik a munkaerővel foglalkoznak, hogy minél jobban motiválják, hogy hát nem a csapat a legfontosabb, hanem a vendég. És nekünk mindannyiunknak itt a csapatban ez természetes, hogy a vendég a legfontosabb. Már csak azért is, mert ha nincsen vendég, akkor nincsen csapat sem. Úgyhogy én talán ezt a saját szakmámban ezt a vendégélményt tudom kiemelni, de hát emellett az, hogy ilyen szépen dinamikusan tudtunk fejlődni évről évre, egyre újabb dolgokat tudtunk megvalósítani, ugye a rendezvényszervezés mellett, a rendezvénygasztronómia mellett, ugye az éttermek világa, és néhány éve ezelőtt pedig most már cukrászdákat is nyitunk, úgyhogy minden egyes pillanatban nagyon szeretem a vendéglátásnak.
0: Említetted ezt a bizonyos csapatot, itt hány főt kell körülbelül elképzelni?
1: Hát a nagy csapatunk azért 560 munkavállalóból áll, és ami különösen izgalmas, hogy van 140 tanulónk is a duális képzésnek köszönhetően, és jó látni, hogy egy fantasztikus generáció van itt mellettünk felnövőben, akik ugyanolyan lelkesek, motiválhatóak tudnak lenni. A mi feladatunk, hogy megtanuljuk az ő nyelvüket. Megtanuljuk azt, hogy őnek itt mik az igények, mik azok azok a izgalmas dolgok, amikkel fel lehet csigázni őket, amivel motiválni lehet. És persze azért azt is elvárom, hogy nekik is valahol a nyelvünket meg kell tanulni, tehát azért nem működik teljesen egyoldalúan, de jó látni, hogy nagyon sok olyan fiatal van köztük, akik néhány évvel később már vezető szakácsok nálunk, sőt séf és séfhelyettes is van köztük, hogy jó velük itt a csapatban dolgozni.
0: Most kicsit más vizekre vezünk. Ha jól tudom, hívő katolikus vagy, miben segíti a munkádat a hit, és hogyan nyilvánul meg ez így a hétköznapjaidban?
1: Mindig nagy dilemma, hogy lehet bevinni egy cégbe a hitet. És én azt gondolom, hogy talán azzal, hogyha ha ugyanazokkal az értékekkel, értékrendekkel, erkölcsi korlátokkal dolgozunk bent a cégben, a kollégákkal vezetjük a szervezetet. Úgyhogy ugyanezeket próbálom képviselni, nekem a dolgozók nagyon-nagyon-nagyon fontosak, mindenkit megpróbálom megszólítani, sőt, talán még azt is mondhatom, hogy van egy olyan szlogenünk, hogy a vendégeink mosolya a tiéddel kezdődik, ezt szoktuk mondani a kollégáknak. Tehát, hogy nálunk nem pusztán arra törekszünk, hogy minél képzettek legyenek a saját területükön, a saját szakmájukban, hanem hiszem azt, hogy legalább ennyire azzal kell foglalkoznunk, hogy a saját életüket jó irányba tudjuk terelni. És akkor ehhez kapcsolódóan a szakmai képzések azok körülbelül így az egynegyedét teszik így a fejlesztéseinknek, és egynegyed időben pedig pont az emberi kapcsolatokra próbálunk rávilágítani, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos. Hogyha valaki jól van otthon a párjával, a társával, ha jól van benne a kollégákkal, akkor sokkal szívesebben dolgozik nálunk. És ebben kell segítenünk. A másik, amit nagyon fontosnak érzek szintén egynegyed időszakban, az az egészség. Mi magyarok ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mennyire foglalkoznunk kell a megelőzésre. És még néhány évvel ezelőtt 60-80 ember jött el az ingyenes orvosi vizsgálatra, EKG volt, vérkép és társai. Most idén 186-an vettek részt ezen. Ez elképesztően jó látni. És ehhez kapcsolódik például nagy fogyás verseny, vagy ki tud többet lépni verseny. Na megint az egészségre nem is inspiráljuk. És az utolsó időszak, ami nekünk nagyon fontos, az az én idő. Vagy egy picit foglalkozunk magunkkal, hobbinkkal, hogy ki tudjunk kapcsolódni. Úgyhogy ezeket így próbáljuk folyamatosan vinni. Van születésnaposokat megünnepeljük, úgyhogy egy kis reggelire hívunk meg mindenkit, minden hónapban jönnek a különböző hónap születésnapja egy kis kerekasztalhoz, és azt egy csomó más dologgal is próbáljuk azt mutatni, hogy igazán ember számba vesszük őket. És akkor az üzleti döntésekben is fontos, hogy próbáljuk ezt a keresztény vonalat hitelesen képviselni. Ebben persze benne van az, hogy következetesnek kell lennünk, de benne van az is, hogy ezt az emberi részét, azt, amit a Krisztus Urunktól tanulhattunk és tanulunk, életünk végéig azt próbáljuk képviselni.
0: És mit ajánlanál az olyan fiataloknak, akik hasonló irányba szeretnének majd dolgozni, mint ahol te vagy, vagy így nagy általánosságban szerinted így mi lehet a sikerkulcsa? Ez most nagyon ilyen közhelyesnek hangozhatott.
1: Egyáltalán nem gondolom, hogy az lenne. És pont olyan izgalmas volt, két napja egy konferencián, egy kerekasztal beszélgetésen téma volt a Z-generáció, az alfa generáció. És én a kerekasztal beszélgetésen azt kiemeltem, hogy siker munkanélkül nem jöhet létre. És azt próbáltam hangsúlyozni, hogy a mai generáció nehezen merjük megszólítani, nehezen merjük elmondani, hogy igenis sokat kell tenni azért, hogy valaki sikeres legyen. És talán ezt kell eldöntenie, hogy tud-e és akar-e ebbe áldozni. Mert ha nem, akkor nem lesz sikeres.
0: Köszönöm szépen. Ne haragudj, sajnos lejárt az időnk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kedves hallgatók, önök a Mária Rádiót hallgatják továbbra is, a Napindító című műsort, és az elmúlt percekben Semsey Rudolffal beszélgettem. Most pedig hallgassuk meg az Eucharist Téged Dicsérünk című zenéjét.

0: Kedves hallgatók, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Az elkövetkezendő 10 percben Lakatos Mátéval történelem tanárral fog beszélgetni a tanári hivatásról és a tanárságról. Benedicsi, te jó reggel, tanár úr!
1: Jó reggelt kívánok, szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is!
0: Az első kérdésem az lenne, hogy miért lett a tanár úr tanár?
1: Tulajdonképpen egy ilyen, meglepő lesz, de egy ilyen véletlennek köszönhetően, amikor történelem szakos egyetemista voltam, akkor az egyik nyáron így nézegettem a Pázmány Péter Egyetemnek a kurzus kínálatát, és láttam, hogy aki olyan szakon tanul, ami úgynevezett ilyen tanárképes szak, az még ilyen plusz képzésként elvégezheti a tanárképzést. És akkor nekem így az volt bennem, hogy végül is az nem lehet haszontalan, ha meg tudok emberekkel foglalkozni, kiállni eléjük, beszélgetni, velük valamit átadni, nekik megtanítani. És akkor elkezdtem a tanárképzést, és annyira élveztem a tanítási gyakorlatot, hogy akkor fogalmazódott meg bennem, hogy, valószínűleg így ez lehet az én utamhivatásom.
0: Volt valamilyen példaképe meghatározó tanára?
1: Sok olyan tanárom volt, akikkel jó volt a viszonyom. Nagyon szerencsés volt, hogy nagyon jó osztályfőnökeim voltak. A gimnáziumi történelem tanárnőmmel is nagyon jó kapcsolatom volt, és élveztem az óráit, de nem tudnám azt mondani, hogy volt egy olyan tanár, akinek a hatására tanár lettem, de az, hogy a tanári hivatás az nem ilyen távoli, ami nem tetsző, unszimpatikus dologként létezett valahol így a fejemben, az nyilván köszönhető annak, hogy sok jó tanárt láttam így magam körül.
0: Miben változott a motiváció, amikor elkezdett tanítani, és a mostani motivációja
1: között? Hú, hát amikor elkezdtem tanítani, akkor talán leginkább az motivált, hogy amit így az egyetemen tanultam, amire nagyon kiképeztek, azt így át tudjam adni a diákoknak, szóval akkor leginkább azt foglalkoztatott, hogy nyilván azért választottam a történelmi tantárgyat, mert nagyon érdekel ez a tudománya, a múltunkat, a csaták, fegyverek, politikai biátszmák, stb. És hogy ez milyen érdekes, hogy ezt átadjam a diákoknak, ezt velük is megkedveltessem, és ez volt leginkább a motivációm. És azóta, ami leginkább mozgat, és ez változás, hogy magát a történelem tantárgyat inkább egy ilyen nem célnak, hanem eszköznek tekintem, hogy ez egy jó eszköz arra, hogy a diákoknak a különböző képességeit fejleszteni, kibontakoztatni. Tudjam, hogy igyekszem több olyan feladatot bevinni, amikor párba kell dolgozniuk, vagy közösen kell dolgozniuk, hogy egy kicsit így egymást is megismerjék, megtanuljak más emberekkel együttműködni, vagy a osztályfőnök helyettesként tudjak közösséget építeni belőlük, vagy erre teret adjak nekik, hogy ők közösségé tudjanak válni. Sokkal inkább, hogy mondjam így az emberi oldala, a többi ember, aki ott van a teremben, mondjam, vált számomra ilyen motivációvá, meg vonzóvá a tanításban, nem maga az, hogy hú, ez a történelem, ez milyen érdekes dolog, és ezt adjuk át a gyerekeknek.
0: Ha volt már olyan, hogy abba akart adni a tanítást, akkor így mi lendített ezen át, és így mi segített?
1: Egyszer volt egy ilyen periódus, és akkor igazából a feleségem volt, aki átlendített rajta, mert azért egy eléggé ismer engem, meg azt is tudta, hogy milyen jó tanári közösségben dolgoztatok a Szent Imre gimnázium, és amikor azt is felvetett ennek, hogy hát lehet, hogy egy vagy két évre elmenni kicsit így pihenni, vagy más csinálni, akkor így közölt, hogy úgyse tudod őket ott hagyni, és a kollégáimra gondolt, nyilván a diákokra, és akkor ez nekem egy ilyen elég erős jelzés volt, hogy lehet, hogy vannak nehézségek egy pályán, meg belefáradás, de hogyha ott olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akik között jól érzem magam, akkor érdemes kitartani, és nem elengedni ezt a dolgot. Szóval a feleségemnek ez a mondata volt, ami így átlendített ezen a holdponton, vagy krízisen.
0: És itt ez mennyire számít ebben a munkában?
1: Szerintem, ha egy ember a hitét mondjam, komolyan veszi, tényleg megéri, akkor az minden hivatásban nagyon fontos, és mint bármilyen hivatást tűz az ember, akkor ha jól csinálja, akkor meg kell, hogy látszódjon rajta az, hogy hívő ember. Szerintem minden munkában, hivatásban lehetnek olyan nehézségek, amikor jó az embernek, hogy van kibe kapaszkodnia, vagy így a földön tudja tartani, amikor éppen sikeres a saját hivatásában, hogy tudja, hogy kinek kell ezért hálát adni, vagy ki az, aki ebben őt segítette. Nem gondolnám azt, hogy a tanári hivatásban sokkal fontosabb az ember hívő ember, akkor azért ennek minden részében ez egy nagy támasz, erőforrás, örömforrás, segítség lehet az, hogy neki van mibe, kibe kapaszkodnia.
0: De nemrég tudomásom, hogy a tanár úr is cserkész, és ez hogy hatott a tanítási stílusára, hogy a cserkészek beszélnek ilyen közösségszervezésről, meg ilyesmiről, és hogy ez hogy tudott a tanár úr tanítási stílusára?
1: Szerintem a legnagyobb előnye annak, hogyha valaki cserkész, mert a Csonyú cserkész vezető is volt, hogy nem tanárként az első tanítási gyakorlaton, órán kerül szembe azzal, hogy más emberek elé ki kell állni, és valamit játékos, hogy ilyen-olyan formában megtanítani, átadni nekik valamilyen programot, közösségi alkalmat kitalálni, megszervezni, megvalósítani. Én azt éreztem, hogy nekem ebben adott nagyon sokat a cserkészet. A másik, ami kifelé nem látszik, inkább azt csak így befelé érzem, hogy azért egy 8-10 napos, kéthetes ilyen félnomád körülmények között levezényelt vagy átélt cserkésztábor, az, hogy mondjam, ilyen városi emberként nagyon ki tudja tolni az embernek a tűrés küszöbét, vagy azt, hogy mit bír fizikailag, és akkor ez egy jó olyan alapélmény vagy tapasztalat. Nyilván nem félnomád körülmények között létezünk az iskolában, hogy ad egy olyan tartást, hogy éltem már át nehéz körülményeket, azokat is valahogy megoldottuk, túllettem rajta, kibírtam, és akkor ez egy ilyen magabiztosságot vagy nyugalmat a nehéz helyzetekben, de nagyon jól megismeri a saját testőképességének a határait az ember cserkészként. És ez nyilván a cserkészet az abszolút nem ilyen frontális módszerrel dolgozik. Nyilván könnyebb is, mert 8-10 fős csapattal kell együtt lenni az embernek őrsvezetőként, nem 25-30-40 emberrel, de hogy lehet valamit úgy megismertetni emberekkel, hogy nem kint állok előttük és elmagyarázom, hogy így van, tanuljátok meg, mondjátok el, és akkor megyünk tovább, hanem ezt lehet sokféle más módon, ebben sokat adott a cserkészet, és osztályfőnökként pedig egy csomó cserkész játékot azt be lehet vinni egy osztálykirándulásba, vagy egy közösségi programba, azokat meg ott lehet hasznosítani. Szóval valaki gondolkodik tanári pályán és cserkész, akkor nézze meg, hogy milyen cserkészvezetőnek lenni, mert az nagyon hasznos tapasztalat tud lenni.
0: Mit szeretné még átadni a gyerekeknek így a történelmen kívül?
1: Hát leginkább azt, hogy az iskolában van lehetőségük arra, ami szerint az egyik legértékesebb dolog, hogy más emberekkel megismerkedjenek, velük kapcsolatba kerüljenek, tőlük tanuljanak, barátságokat kössenek, szóval ezt otthonról nem lehet elérni, ugye lehet csomó mindenről jó kis YouTube oktató videót találni, meg ilyen-olyan fejlesztő applikációkat, meg el lehet menni egy könyvtárba is, és akkor ott megszerezni a tárgyi tudást, de az, hogy különböző emberekkel megtanulni együtt élni, rájuk odafigyelni, nekik szeretetet adni, meg szeretetet kapni, közösséget építeni, ezt az iskolában lehet megtapasztalni, mert ott van együtt egy nagy csapat gyerek, vagy ezt átadni nekik, hogy egymásért legyenek ott elsősorban az iskolában a pattársért, aki éppen mellette van, az osztálytársért, akivel nem tudom én egy csónakba keveredik egy evezős túrán, vagy akivel együtt táncol a tánctanfolyamon, vagy a szalagavatóbálon, hogy ez az emberi kapcsolatoknak az értékét és lehetőségét lássák az iskolában.
0: Hogyha csak egy mondatot üzenhetne, akik mostanásának készülnek, akkor mi lenne az?
1: Akik mostanának készülnek?
0: Igen.
1: Ugye azt érzik, hogy ezen a pályán boldogok, akkor bármilyen nehéz is választják ezt a pályát, mert ami ezen a pályán őket boldogát teszi, valószínűleg az, hogy együtt lehetnek gyerekekkel és velük közösen valamit alkothatnak, azt nem nagyon fogják más hivatásban pályán megtalálni, és szerintem az mindig hiányozni fog nekik. És hogy egy barátom mondtam, amikor is gondolkoztam a hivatásom választásán, hogy oké, nehéz lesz a tanári pálya, és akkor ő azt mondta, hogy az a kérdés, hogy az élhető életet választod, vagy a könnyűt. Lehet, hogy más hivatás könnyű, de nekem ez az élhető, ez tesz boldoggá.
0: Köszönöm szépen az interjút. Kedves hallgatóik, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Az elmúlt 10 percben Lakatos Máté történelem tanárral beszélgettem. Most következő zeneszámunk meg a Néri Szent Fülöpről készített film zenéje. Legyetek jók, ha tudtok.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító című adását hallgatják. Vendégem Steffer Vince, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium diákja és diákmunkavállaló. És mivel a kettő egyszerre, az első kérdésem az lenne, hogy hogy lehet összeegyeztetni az iskolát és a munkát?
1: Összességében elég nehezen, mivel az iskolai kötelezettségek mellett kevés ideje marad az embernek a munkára, viszont szabad hétvégéken általában össze lehet hozni egy-egy munkát, vagy akár egy esti műszakot is.
0: És milyen feltételeknek kell megfelelni egy ilyen munkavállalásnak? Hogy kell elképzelni a jelentkezést, és milyen nehéz találni munkát?
1: Hát igazából a jelentkezés a találás azt így kicsit egybevonnám, mert rengeteg diákmunkaadó felület van, és hogyha az ember felmegy az internetre, akkor nagyon hamar lehet egy ilyet találni. Ott regisztrálni kell, ki kell tölteni nyilatkozatokat, és hogyha az ember nem 18 éves, akkor a szülői nyilatkozatokat is alá kell írni, és fel kell tölteni a dokumentumokat is, a személyes igazolványokat, meg ezeket.
0: Téged a tapasztalatszerzés vagy a zsebpénzkeresés motivál jobban?
1: Hát mivel, hogy még leginkább a zsebpénzkeresés motivál, mert egy pont a 11. környékén az ember elkezdi ügyelni az életét, és egyre több mindenre lesz szüksége, és emiatt a zsebpénz az, ami most engem motivál, mert tudom, hogy nem ezekbe az irányokba szeretnék tovább tanulni, hanem teljesen más.
0: Vállaltál egy 5 napos munkát egy külföldi fesztiválon, és milyen érzésekkel indulsz útnak? Van-e benned félelem?
1: Félelem az nincs bennem, inkább izgalom, mert ez lesz az eddig leghosszabb műszakom, amit valaha vállaltam, és méghozzá külföldön is van, szóval ez egy eléggé megterhelő és fárasztó munka lesz. Talán mitől félek, az egy kicsit a idegen nyelveken való kommunikálás, mert azért itt esélye, hogy fognak kialakulni viták, meg konfliktusok, amiket azért idegen nyelven nehezebb megoldani. És igen.
0: A pénz mellett milyen pozitív hozadéka lehet egy ilyen munkának?
1: Hát talán a kommunikációban való fejlődés, és így a pedagógiai érzék, már én dolgoztam ilyen gyerektáborokban, és ilyen gyerekeket táboroztattunk, és ott például a pedagógiát azt nagyon jól lehetett fejleszteni. Igen.
0: Említetted, hogy korábban vállaltál munkát. Kiemelnél egyet, amit korábban vállaltál?
1: Hát nemrég voltam egy rendezvény kisegítő. Az egy 2 napos munka volt itt Magyarországon. Ami egy, hát ez egy nagyon érdekes és megterhelő munka volt, mert 12 óráztam mindkettő nap, és emiatt az eléggé fárasztó volt.
0: És hát kinek ajánlanád ezt a munkát?
1: Hát akinek talán pénzre van szüksége, és igen, akinek pénzre van szüksége. Ez a diákmunka, ez szakmai tapasztalatszerzésére nagyon kis mértékben alkalmas.
0: Visszatérve ez az ausztriai munkához, ugye van egy ilyen szempont, hogyha mind a két fél meg van elégedve a munkával, akkor gyakrabban hívhatnak téged dolgozni, illetve több ilyen állásajánlatot is kaphatsz. Ezeket vállalnád? Most hogy állsz ehhez?
1: Jelenleg vállalnám, hogyha belefér az időmbe. Én jelenleg sajnos nem vagyok benne ilyen csoportokban, de úgy van szerencsére, hogy minél többet dolgozol egy adott ilyen műszakfajtába, annál jobban fognak téged keresni, és vannak ilyen külön csoportok, ahol be tudsz kerülni, és akkor neked fogják először megadni a munkát, és csak utána küldik be hát az igen nagy közösségi csoportokba.
0: És mit szólt az egész munka lehetőséghez a családod? Hogyan reagált?
1: Családom teljes mértékben elfogadta, örültek neki, meg igazából azért is én is örültem neki, mert így legalább a szülői ilyen függéstől kicsit el tudtam szakadni, és nem, már tudtam a saját pénzem elgazdálkodni, és ez egy sokkal felszabadítóbb érzés.
0: Ezt érzed egyébként az itthoni ilyen

0: mert végül is olyan szempontból tapasztalatszerzés lehet egy ilyen munka, hogy mindenki pénzt keres, és megtapasztalja a felnőtt életnek a valamennyire vele járóit?
1: Igen.
0: És még egy utolsó kérdés, hogy látod összességében, mennyire fontos egy ilyen diákmunka vállalása, hogy milyen érzésekkel indulsz útnak te mondjuk erre az ötnapos hosszabb diákmunka vállalásra?
1: Hát izgalommal, várakozással, és ez igen, legfőképp izgalommal. Ez egy izgalmas és hosszú munka lesz.
0: Rendben, köszönöm szépen az interjút. Vendégem volt Steffler Vince, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium diákja és diákmunkavállaló. Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Mária Rádió napindító című adását hallgatják, most pedig, mielőtt hírpercek következnek, hallgassunk egy instrumentális zenét.

0: hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. 10 éves a kalazancius mozgalom. Speciális fogászati egységszékkel támogatja a Heimpál gyermekkórház munkáját, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom. Szent Quirinre emlékeztek Szombathelyen. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte május 30-án a Piaristák Ifjúsági Mozgalma, a Kalazancius Mozgalom. Az ünnepi alkalomról Fábri Kornél segédpüspök által bemutatott szentmisével, kerekasztal beszélgetésekkel, tortával, játékkal, sporttal emlékeztek meg a mozgalom csoportvezetői és önkéntesei a budapesti Piarista gimnáziumban. Olvashat a piarista.hu oldalon. A szombati nap ellenére újra megteltek az osztálytermek. A fiatalok kerekasztal beszélgetéseken vehettek részt, melyek keretében felidézhették a mozgalom indulásának körülményeit, válaszokat kerestek az ifjúságpasztoráció modern kihívásaira, és megvitattak több fontos kérdést is, mint például a mozgalom jelenlegi lehetőségeit a hatékonyabb munkára. Mindezek mellett értékes tapasztalatokat is cserélhettek. A fiatalok végül közös sportolással zárták az eseményt. 5 millió forint értékű speciális fogászati egységszéket adott át a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai gyermekkórháza számára. Az Olaszországban gyártatott egyedi kialakítású fogászati egység a fogyatékkal élő és tartós betegséggel küzdő gyerekek altatásban végzett fogászati ellátását segíti, adja hírül a szolgálat. A speciális gyermekfogászati szakellátásban részesülő páciensek kezelése különleges szakmai és műszaki hátteret igényel. Az új fogászati egységszék kialakításánál fogva lehetővé teszi a biztonságosabb és hatékonyabb ellátást, miközben az anesteziológiai jelenlétet is jobban támogatja. A fejlesztés erősíti a speciális gyermekfogászati beavatkozások szakmai hátterét és a kezelő személyzet számára jobban hozzáférhető munkakörnyezetet biztosít. Az ókori Szavariában a mai Szombathelyen vértanú halált halt Szent Quirin püspökre emlékeztek május 31-én a Vasi megye székhelyen. A városban megtelepedett szalézi közösség Quirin püspököt választotta az 1938-ban felszentelt templom védőszentjének. Azóta is őrzik emlékét, írja a martinus.hu. A búcsú szentmisével kezdődött. Szentbeszédében Transin G. Ferenc missziós szalézi atya Szentháromság ünnepéről elmondta, az ünnep a végtelen Istenhez emeli fel a lelkünket, akinek belső életéről a földre szállt Isten fia beszélt nekünk. Szent Quirin püspökre emlékezve elmondta, a nehéz idők embere volt. Abban a korban élt, amikor üldözték a keresztényeket, amikor a hit megvallása szenvedést és halált hozott. Ő mégsem hátrált meg. Délután a Perint parton folytatódott a megemlékezés azon a helyen, ahol a feljegyzések szerint Quirin testét a partra mosta a víz. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Szent Bonifác püspök vértanú. A németek apostolaként tartják számon. 673 körül született Angliában. Eredeti neve Winfried volt. Szülei jómódú nemesek voltak, életének első 40 évéről nem sokat tudunk. Bencés kolostorban tanult és nevelkedett. Fegyelmezett, tudós és egyházához, Rómához hű egyéniség lett. Körülbelül 30 éves volt, amikor pappá szentelték, saját kolostorukban, és ott tanárkodott. 40 évesen szíve a missziókba vonzotta, a germán törzsek közé vágyakozott. 716 kora tavaszán elindult a frízek országába, majd ezen év őszén gazdag tapasztalattal tért vissza a kolostorába. 717-ben apátnak választották. 718-ban másodszor is elhagyta hazáját, most már örökre. Második Gergely pápához ment, aki 719. május 15-én neki és a többi angol száz társának teljes felhatalmazást adott a germánok megtérítésére. Itt vette fel a Bonifác nevet, és megígérte, hogy mindenről tájékoztatni fogja a pápát. Az új apostol Bajorország és Türingia érintésével ismét a frízek közé ment, és 3 évig ott térített. Több ezer embert keresztelt meg. 722-ben Türingiába jött, ahonnan a pápa visszahívta, és püspökké szentelve indította tovább a munka folytatására. A frank királytól, Martel Károlytól is oltalomlevéllel a zsebében vágott neki a nehéz munkának. Geizmár mellett kidöntötte Donár pogány istenség 100 éves tölgyfáját, és ezzel nagy csapást mért a babonás pogányságra. Fájából megépítette Friszlár mellett a Szent Péter templomot. Lassanként megalapította a hesseni türingiai egyházmegyéket. Harmadik Gergely pápa 732-ben azzal erősítette meg az angol szász misszió tekintélyét, hogy Bonifácot érsekké nevezte ki, s felhatalmazta, hogy a Rajna jobb partján elterülő missziók számára püspököket szenteljen. Sajnos ez heves ellenállásba ütközött. 10 éven át nem tudta teljesíteni ezt a pápai megbízatást. Az egyre inkább elvilágiasodott hazai papság is nyíltan az idegenek ellen hangoskodott. Isten kegyelme azonban nem hagyta el. Ahogy nőtt munkatársainak száma, úgy szaporodtak a kolostorok. Fuldában Wigbert apát vezetésével megalapította a mai napig híres kolostort. Ez volt akkor a legjelentősebb szerzetesi település, utánpótlás képző iskolával. Nagy segítségeket kapott otthonról. Királyok, főpapok, szerzetesek és világiak álltak állandó levelezésben vele. Ellátták könyvekkel, miseruhákkal, egyházi fölszerelésekkel. De talán a legértékesebb segítség azoknak az apácáknak a kolostorából jött, akik nővéreket küldtek Szent Bonifác segítségére. Számos női kolostort is alapított. A legjelentősebb a Tauber Bischofsheimi volt élén Liobával, aki Bonifácnak közeli rokona volt. Megszervezte nem csak a bajor egyház életét, hanem a passaui, regensburgi, salzburgi és eichstätti egyházmegyéket is. De ez már a harmadik római útja 737-738 után történt, ahol új munkatársakat is adott mellé a pápa Vunibald és Lullus honfitársai személyében. Híres zsinatokat tartott, amelyek a német és frankföldön hosszú időre megalapozták a kereszténység reformját. Már 80 felett járt, amikor újra fölébredt benne a hittérítés vágya. A frízekhez ment, ahol azelőtt 38 évvel elkezdte munkáját. Dokkum helységben éppen az újonnan megkereszteltek bérmálására készülődött, amikor a Borne folyónál nagy számú fegyveres pogány támadt rá. Felkoncolták társaival együtt 754-ben. Sírja Fuldában van, amely ma is a német kereszténység központja. Évente itt tartják konferenciájukat a német püspökök. Hallgassunk meg Szent Bonifác püspök és vértanú levelezéséből egy részletet. A gondos pásztor virraszt Krisztus nyája felett. Az egyházat, amely mint egy nagy hajó szeli át ennek a világnak a tengerét, s amelyet a különböző kísértések hullámai ostromolnak, ezt az egyházat nem elhagyni kell, hanem kormányozni. Bízunk abban, aki ránk rakta a terhet, amit saját erőnkkel nem tudunk elviselni, hordozzuk ő általa, aki mindenható és így szól, az én igám édes, és az én terhem könnyű. Álljunk helyt a harcban az Úr napján, mert a szorongatás és a gyötrelem napjai virradnak ránk. Halljunk meg, ha Isten akarja, atyáink szent törvényeiért, hogy elérhessük velük együtt a vég nélkül tartó örökséget. Ne legyünk néma kutyák, se hallgatag szemlélők, ne legyünk béresek, akik elfutnak a farkas elől, hanem gondos pásztorok, akik virrasztanak Krisztus nyája felett, hirdetve Isten minden törvényét, nagynak és kicsinnek, szegénynek és gazdagnak, minden méltóságban és korban lévőnek úgy, ahogy Isten erre képességet adott nekünk, akár alkalmas, akár alkalmatlan, amint ezt Szent Gergely a lelkipásztorokhoz írt könyvében megírta. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, járjon közben értünk, Szent Bonifác püspök és vértanú, add, hogy tanítását hűségesen megtartsuk, és a hitet, amelyet vérével megpecsételt, tetteinkkel életre váltsuk. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító című adását hallgatják. Vendégem Györgyi Ambró Gergő, Gergely környezeti nevelő a WWF Magyarországnál. Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Az első kérdésem, hogy mivel foglalkozik egy környezeti nevelő a WWF-nél a mindennapokban? Mit jelent ez a környezeti nevelés, és miért van rá nagyobb szükség, mint valaha?
3: Hát most az elmúlt hetem az pont egy ilyen színesebb hét volt. Múlt pénteken kint voltam egy városi erdőben felsősökkel, ahol a sokszínű erdőkről tartottunk egy programot. Most a héten pedig önkormányzati döntéshozókkal találkozott a Panda Banda, a WWF-nek az ifjúsági csapata, és az önkormányzatoknak adtunk át olyan városzöldítő javaslatokat, amikkel élhetőbbé, fenntarthatóbbá tudják tenni a városaikat. Tehát például arról beszéltünk, hogy miért fontosak a vízáteresztő burkolatok, vagy a beporzó barát gyepek. És hát egyébként a másik kérdésedre válaszolva, hogy mit jelent pontosan a környezetnevelés, és miért is van rá most nagyobb szükség, mint valaha. Mi a WWF-nél azon dolgozunk, hogy olyan élményeket, szemléletet, tudást, eszközöket adjunk át, amik arról szólnak, hogy hogyan és miért éljük az életünket harmóniában a természettel. Ugye régen erre kevésbé volt szükség, de most a 21. századra eljutottunk arra a pontra, hogy minél több embernek kell erről beszéljünk, mert hát alaposan túlnyújtózkodtunk a takarónkon, és feléjük már nagyon gyorsan a föld adta erőforrásainkat.
0: És a környezeti nevelésnek a honlapon megtaláltam egy olyan információt, hogy ennek van egy ilyen Káva Színházzal közös projektetek. Ez pontosan miről szól, meg hogy kell ezt érteni?
3: Igen, ez egy régebben futó projekt volt, ami arról szólt, hogy egy ilyen színházi nevelési programon keresztül hogyan tudjuk bevinni iskolákba annak a történetét, hogy hogyan lehet fenntarthatóan bánni a természeti erőforrásainkkal. Nagyon szerettem ezt a programot. Most arra más irányokba fókuszálunk, rámutatnék, vagy kiemelném a regeneráció programot, ami kifejezetten ilyen 15-25 éves korosztályig szól, és arról, hogy különböző témákban kínálunk képzéseket fiataloknak, illetve hogyha van egy konkrét projektötlete egy csapatnak, amit meg szeretne valósítani, akkor évről évre erre is adunk lehetőséget.
0: És hogy lehet ilyenkor a diákokat aktívan bevonni, és nem csak információval ugye az elméletet tanítani nekik erről?
3: Hát szerintem a cselekvés abszolút a kulcs. Tehát meg kell találni azokat a témákat, amik motiválják a csatlakozni kívánókat, és fontos az, hogy ezek olyan témák legyenek, ami mellett, tehát amire ők a suli mellett, a munka mellett szívesen áldozzák az idejüket, meg az erejüket. És én főleg ugye fiatalokkal, kamaszokkal dolgozok együtt, szerintem a közösség az egy másik nagyon fontos dolog, tehát hogy legyen egy olyan hangulat a csapatban, ami miatt jó érzés visszajárni, Tehát mi erre is nagyon figyelünk, hogy olyan programokat szervezzünk, amik ott tartják a résztvevőket, és ami miatt nekik is ez egy ilyen feltöltődés, hogy hasonló gondolkodású emberekkel tudják együtt tölteni a szabadidejüket, és egy jó ügyért tudnak cselekedni.
4: És szerinted hogyan lehet csökkenteni a klímaszorongást a fiatalok körében, és egyúttal növelni a felelősségtudatot ebben a témában?
3: Szerintem az első lépés az mindig az, hogy egyrészt meghallani azt, hogyha valaki szorong, hogyha valaki aggódik, és egyáltalán csak értő figyelmet adni, és azt mondani, hogy igen, hallom, ez egy valid érzés. Ez az első lépés. És aztán a következő az, hogy egy kicsit tájékozódjunk, tudjuk azt, hogy miért szükséges cselekednünk, és aztán pedig szerintem az is nagyon fontos, hogy lássuk magunk előtt a víziót, azt, hogy milyen jövőben szeretnénk élni, milyen világban szeretnénk élni, és nekem, én úgy indultam el ezen az úton, hogy egy kis személyes történetet is megosztak, hogy jöttek szembe ezek a rosszabbnál rosszabb és aggasztó hírek, és egy idő után azt mondtam, hogy ez, nem tudom ez csak ezeket olvasni, hanem akkor mindig nyitok egy új tabot, és egy kicsit körülnézek, hogy mit tudnék én tenni. És így jöttek szembe olyan cselekvési lehetőségek, amiket, hogyha az ember meglép, akkor már az egy megnyugtató érzés, hogy igen, én tettem valamit. És hogyha közösségben tudunk cselekedni, az a legjobb. Mert akkor azt látom, hogy nem vagyok egyedül, hogy vannak mások is, akiket ez az egész érdekel, és így tudjuk csökkenteni ezt a szorongást, és ez az, ami végső soron fel fog emelni bennünket.
4: És emellett a mindennapokban hogyan lehet beleépíteni ezt a cselekvést a környezetvédelemért, hogy ne érezzük lemondásnak?
3: Hát szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Én azt szoktam erre mondani, hogy lemondásnak tűnhet, de mihez képest? Ez az egyik kérdés. Tehát sokszor másokéhoz hasonlítjuk a saját életünket, és ugyanakkor, hogyha belegondolunk, azért a 21. század előtt is voltak boldog emberek a világban, nem kell nekem ahhoz megrendelnem a hónapban már az 50. dolgot az internetről, a Temuról, hogy én boldog legyek, vagy nem kell nekem kiruccannom egy hétvégére valahová egy másik európai nagyvárosba, mondjuk egy papados járattal ahhoz, hogy boldog legyek. Tehát én azt mondanám erre, hogy nézzünk körül, hogy milyen olyan kis alapvető dolgokat tudunk változtatni az életünkbe, ami egyrészt jó a természetnek és a környezetünknek, de ugyanakkor az én életemet is jobbá teszik. Tehát vannak ilyen nagyon kis egyszerű dolgok, az én életemben mondjuk ez a kertészkedés volt, amit elkezdtem, és amit a mai napig imádok, vagy a biciklizés a városban, vagy mondjuk az, hogy tudatosabban kezdtem el táplálkozni, és ettől sokkal jobban érzem magamat a bőrömben.
4: A WWF-nek van emellett egy olyan feladata is, hogy állatok védelmével foglalkozik. Mely állatfajok eltűnésétől kellene ma leginkább tartanunk, főleg nyilván Magyarországon?
3: Igen, ezt szoktuk megkapni ezt a kérdést, és én erre mindig azt szoktam mondani, hogy mi alapvetően egy természetvédelmi szervezetnek definiáljuk magunkat, a WWF Magyarország, és ezért amikor a természetről van szó, akkor ugye nagy rendszerekben érdemes gondolkodni, nagy ökoszisztémákban, erdők, gyepek, folyók mondjuk. És ugyan tényleg van egy-két olyan faj, ami kifejezetten veszélyeztetett ma itthon, de szerintem azt érdemes szem előtt tartanunk, hogy ezeket a nagy természeti rendszereket kell megóvnunk, ugyanis ezek kínálnak élőhelyet ezeknek a veszélyeztetett fajoknak, és nem utolsó sorban ezek a természeti rendszerek azok, amik bennünket, embereket is éltetnek. Tehát ezek az erdők azok, amik tiszta levegőt biztosítanak a számunkra, vagy a folyók azok, amik ivóvizet biztosítanak a számunkra. Tehát végső soron, hogyha ezeket a rendszereket védjük, akkor saját magunkat is védjük. És ez most a legfontosabb ebben a jelenlegi kritikus helyzetben, amiben a világ találja magát.
4: Értem, és hát köszönöm szépen az interjút Györgyi Ambró Gergely környezeti nevelőnek.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
4: És most pedig Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Mária Rádió napindító című adását hallgatják. Most pedig hallgassuk meg Louis Armstrongtól a What a Wonderful World című számot, amely a világ szépségéről szól.

0: Kedves hallgatók, Önök a Mária Rádió napindító című adását hallgatták. A mai műsort a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium diákjai állították össze. Székely Hanna,
1: Takács Márton,
0: és itt volt velünk Sanda Cecília is, valamint a technikus Mátyás Jakab. Köszönjük, hogy velünk tartottak!

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: A Kincses Láda című műsorunk 300. adása alkalmából. Hallgassuk meg Pölöskei Judit műsorvezető gondolatait. Kedves mindenki, kedves hallgatóink! Amikor 18 évvel ezelőtt felkérést kaptam, hogy azokból a történetekből, amelyeket megosztottam a közösségi oldalamon, készítsek egy műsort a Mária Rádióba, s ehhez felkértem Mihály atyát segítségül, majd a tervezgetés során a Kincses Láda címet adtuk neki. Eszünkbe sem jutott, hogy elérhetjük vele a 300. adást. Ma azonban elérkeztünk erre a szintre. Hihetetlen számomra. Ezen a napon, 18 órakor, 300. alkalommal szólal meg élőben a Kincses Láda műsor. Hálával tartozunk mennyei atyánknak és a szűzanyának, hogy eljutottunk ehhez a mérföldkőhöz. Éppen ezért mai adásunkat a hálának és a köszönetnek szenteljük. 300. élőadásunkban a hála érzését szeretnénk megerősíteni magunkban, de hallgatóinkban is. Az adás vége felé pedig várjuk majd telefonhívásaikat is. Hallgassák szeretettel összeállításunkat. Messzebb látást adott az Úr. Kovács Ferenc és Trer Mária, Ne félj, nem ítéllek el című műsorok vezetőinek tanúságtétele kalandos életútjukról, küldetéseikről szól. 2026. május első vasárnapján Andocson, a templomban hangzott el. Mária Rádióban az adás időpontja 2026/06/23, 21:05. Június 5-én pénteken 18 órától a Mária Rádióban életige műsorral jelentkezünk. A műsorban a júniusi életigét és a magyarázatát is hallhatják. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Takács Ilona szerkesztő műsorvezető beszélget a vendégekkel, Horváth Viktóriával és Romhányi Lászlóval, akik a fokolári lelkiségben Isten önkéntesei. Megtudhatjuk, hogyan jelenünk meg a társadalomban? Mi az a kohó? Hogyan segítjük a roma családokat Ózdon? Hogyan ad a kölcsönös szeretet új lendületet? Néhány izgalmas tapasztalattal készülünk a hallgatóknak. Részleteket hallhatják az Életige műsorban. Hallgassanak bennünket!

0: otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről. Márton Andrea műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. Mai napi vendégem Berényi András, klinikai és addiktológiai szakpszichológus és családterapeuta. Debrecenben dolgozik, de a nevét ismerik az egész országban a szakterületen, hiszen szakértőként megfordul több helyen. Mielőtt belevágunk a mai témánkba, a családokat érintő függőségi problémákról fogunk beszélgetni, arra szeretnélek kérni, András, hogy mutatkozzál be a Mária Rádió hallgatóinak.
2: Én szeretettel köszöntelek is a hallgatókat is. Igen, Berényi Andrásnak hívnak, Debrecenben születtem, itt tanultam, itt élek, itt van a családom, van egy feleségem, aki orvos, szociális munkás, szociálpolitikus, van 5 gyermekem, 4 lányom és egy fiam, és most már egy 7 unokám. Dolgozom a Debreceni Egyetemen, ott egy mentálhigiénés központ működik az egyetemi hallgatók és dolgozók számára, illetve a Forrás Lelki Segítők Egyesületének vagyok az elnöke, amely 1990-ben alakult, és most 3 éve adtuk át azokat a szociális szolgáltatásokat, amelyeket elkezdtünk itt Debrecenben, a Debrecen Nyíregyházi Egyház megye fenntartásában, aminek nagyon örülünk, és új lehetőségeket és új kihívásokat rejt ez a tevékenység.
1: Amikor a pályádat elindítottad, elkezdted, akkor honnan tudtad, hogy te pont függőségi problémával küzdő családokkal fogod végezni, vagy benne volt-e, vagy hogy látod? Hogy kerültél pont erre a szakterületre, hogy klinika és addiktológia?
2: Hát ez egy érdekes történet, szerintem ez családból indul, mert édesanyám pszichiáter volt, édesapám fizikus, és hát valahol én inkább a pszichológia iránt kezdtem érdeklődni, és alapvetően nem volt benne. Én igazából pszichológiával szerettem volna foglalkozni. Ebben egy személyes meghívás volt. Egyetemista koromban már dolgoztam gyakorlatban, és a gyermekpszichiátriai osztálynak a vezetője hívott. Közben az egyetemen is hívtak, hogy maradjak benne, de valahogy nekem a gyakorlati munka sokkal jobban tetszett, de 4 órát hallgattam az 5 év alatt erről a témáról. Érdekelt, de igazából nagyon nem tudtam sokat erről a területről. 3 év után döbbentem rá, hogy miért vagyok itt. Egy Caritas képzésen kérdezték meg, hogy mit keresünk mi ezen a területen, és akkor okosságokat mondott az ember, hogy érdekel, és akkor még egyszer megkérdezték, hogy neked hol az érintettséged, és én bátran mondtam, hogy hát nekünk sem érintettségünk nincsen, hiszen mi sosem iszunk alkoholt a család összejöveteleken, és amikor ezt kimondtam, rájöttem, hogy hoho, itt ez valahogy nem oké, mert hát a Magyarországon család összejövetelen illik alkoholt fogyasztani, és akkor kiderült, hogy hoppá, hát az érintettségem ott van, hogy a keresztapámnak voltak ilyen problémái, anyukám testvérének, aki miatt a család úgy döntött, hogy nem fogyaszt alkoholt. Aztán még kiderült, hogy 2 nagyszülőmet nem ismertem, mert hamar elhaláloztak, és kiderült, hogy náluk is voltak addikciós problémák, vagyis hogy addig már 3 éve dolgoztam, és azt gondoltam, hogy hát ez nálunk nem probléma a családunkban, és aztán így megtaláltam az érintettséget, és aztán végül van egy érdekes történetem, hogy én régész szerettem volna lenni, érdekelt a történelem, és mindig gondolkoztam, hogy a régészet az olyan fantasztikus dolog, és egyszer beszélgettem egy klienssel, aki nagyon lehangolt volt, és akkor mondta, hogy hát semmi értelme az életének, és akkor mondtam neki, hogy ez pont olyan, mint egy sivatag, ahol most azt látja, hogy sivatag van, és a sivatag ott, hogyha a homokot elveszik, ott vannak az értékek, és ezeket kell most nekünk előbányászni. És akkor hirtelen szembe jutott, hogy valahol lehet, hogy ez a munka is egy kicsit olyan, mint a régészet, hogy a mélyből elő kell hozni ezeket az értékeket. Úgyhogy itt akkor úgy éreztem, hogy megérkeztem. Körülbelül 15 év gyakorlat után.
1: Köszi szépen, és akkor el is jutottunk ahhoz a témához, hogy a család, a családi érintettség. Ugye ma Magyarországon szűkebb, tágabb környezetünkben, családunkban biztos, hogy rátalálunk az érintettségre. Hogyan tudnak segíteni a családtagok, hogy valakinél, hogyha észreveszik, hogy van valamilyen függőségi probléma, hogy eljussanak mondjuk professzionális segítéshez. Ugye sokszor maguk a hozzátartozók jelentkeznek, mert mondjuk nem bírják a szenvedés nyomást, vagy szeretnének segíteni az ő hozzátartozójuknak, fiúknak, lányuknak, unokájuknak, vagy unokaölcs, unokabátynak, hogy hogyan érdemes a családba ezt közelíteni, megközelíteni, hogyan érdemes megszólítani az érintettet.
2: Ugye ez is egy történet, azt szoktam, hogy minél idősebb az ember, minden témáról történetek jutnak eszébe, és ugye szoktuk is mondani, hogy ez már egy irányzat is, hogy a történet mesélés, minden ember élete egy történet, egy regény. És amikor én a drogambulanciára kerültem, ugye ez egy olyan intézmény, ahol függőket láttunk el az egészségügyben, hát kiderült, hogy nem jönnek a függők, hanem jött felkendős nagymama, hogy az unokáikval van gond, aztán jött feleség, hogy a férjével van gond, jött vállalati vezető, hogy a beosztottjával van, és én mindig meghallgattam őket, és mondtam, hogy hát ha majd eljönnek azok, akikről beszélnek, akkor nagyon szívesen segítünk nekik, és hát természetesen nem jöttek el, és megint évek múlva jöttem rá, hogy elküldtem azokat, akik segítségre szorultak, mert itt ilyenkor nem csak maga a függő az érintett, hanem aki a környezetében van, ő is átéli és nagyon sokszor szenvedi is ezeket a problémákat. Úgyhogy akkor jöttem rá, hogy valami módszer kell hozzá, hogy én ezeket az embereket megértsem, és akkor találkoztam a családterápiával. Én úgy szoktam mondani, hogy kétségbeesésemben fordultam hozzá, mert az analitikus terápiák nem segítettek, hogy az analízis az, amikor a múltba visszamegyünk, és keressük, hogy mi okozta a problémát, és számomra ez a fajta módszer, hogy a családtagokkal leülünk, együtt beszélünk, nincs olyan nyomás, hogy ki a hibás, hanem együtt keressük a megoldást. Ez mindenképpen adott egy segítséget, illetve hát ez adta, hogy a családot kell segíteni, és nem csak egy-egy tagját, mert hogy mindenki egyszerre segített, és egyszerre olyan, aki figyelmet igényel. És nagyon sok esetben nem is közvetlenül azzal találkozunk, aki a problémát megéli az életében, hanem ahogy mondtad is, hogy hozzátartozók, ismerősök jelzik számukra jelent problémát, és sok esetben még magának a függőnek nem probléma. Ugye ezt nevezünk betegségtudatnak, hogy rájön, hogy igen, neki ezzel problémája van és feladata van, segítséget érdemes kérni. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy ha valaki ezt tapasztalja, akkor érdemes szakemberhez fordulni, hogy egyáltalán az ő szempontját megismerjük, és hogy lehet, hogy először neki kell támogatás ahhoz, hogy ezt támogatója legyen annak, aki függő, és én mindenképpen ahhoz szoktam ragaszkodni, ha valamilyen módon ez elérhető, hogy közösen vagy, és hogy azzal is találkozzak, aki aggódik valakiért, és hogyha úgy van, akkor hogy legyen valami támasz, legyen valaki olyan, aki támogatást tud abban az időszakban adni.
1: Hogyha most valaki hallgatja ezt a műsort, és így felsejlik benne, hogy ő az ő rokonságában, vagy közvetlen családtagjai, barátai között van olyan, akinek segítségre van szüksége. Hogyan induljon el, hogyan lépjen, vagy megkeresette benneteket, mikor ér el benneteket, szóval, hogy egy pár dolgot, hogy hogyan is induljon el, mert ugye sokszor pont ez, hogy látjuk, hogy segítségre szorul valaki, de nincs információnk, hogy merre mehetnénk.
2: Hát én úgy gondolom, én elég pozitívan látom, bár sokan nem osztják ezt, hogy azért van hálózat ma már Magyarországon, hogy most a révekre gondolom, de vannak drogambulanciák, vannak egyházi szervezetek, vannak civil szervezetek. Van ugye a kábítószerügyi egyeztető fórum, amelyik a nagyobb és kisebb városokban is megtalálható. Az internet ma már azért ad lehetőséget. Én szerintem ebben az a fontos a szemléletben, hogy lehet, hogy először az, aki aggódik valakiért, neki is érdemes esetleg segítőhöz fordulni, és együtt megtalálni azt a formát, azt a módot, ahogyan el tudjuk érni magát a szenvedéllyel küzdőt is. Mert minden ember más, minden ember egy egyéniség, és nem biztos, hogy ilyen uniformizált megoldások alkalmazhatók, hiszen ő ismeri legjobban, aki aggódik érte. Én azt gondolom, hogy ilyenkor az aggódás van elsősorban, hogy valami gond van a hozzátartozómmal, vagy érzékelem azokat a problémákat, amit ő még nem tart akkora problémának, és ezt úgynevezett konzultációnak hívjuk, amikor leülünk, átbeszéljük, és megpróbálunk egy stratégiát arra kidolgozni, hogy hogyan lehet bevonni, ezt úgy mondjuk, hogy bevonni az érintettet. Bár azt kell mondani, hogy mindenki érintett, mert van, aki ugye valamilyen függőségtől érintett, és van, aki a függővel kapcsolatban érintett. Ugye ezt nevezzük sok esetben társfüggőségnek, vagy kodependenciának, hogy van, akinek ez a nehézség, hogy hol megmenti, hol belefárad a megmentésbe, és neki is támogatásra és segítségre van szüksége.
1: Akkor, hogyha egy családba az egyik gyermek, ugye nagyon sokszor lehet hallani most, hogy fiataljaink akár kémiai vagy viselkedési addikcióval küzdenek, vagy belecsúsznak, akkor hogyan induljon el egy szülő? Hogyan induljon, amikor mondjuk úgy tűnik, hogy a kamasz az még lázad is a szülők ellen, az összes szabály ellen lázad, de úgy tűnik, hogy valamibe belecsúszik, hogy mit lehet, mit tudtok így ajánlani a kamasz szülőknek?
2: Hát mostanában azért, amióta foglalkozom ezzel a területtel, lehet, hogy először azzal kell kezdeni, hogy mit ne tegyen. Vagyis, hogy úgy gondolom, hogy most a legtöbb szülő az internetet és a mesterséges intelligenciát kérdezi meg, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, ami egyszerre lehet segítő is, és egyszerre ijesztő is lehet, mert hogy ilyen esetekben már a negatív információk is elhangzanak, vagy éppenséggel a bagatellizáció, hogy ez nem akkora probléma. Vagyis én úgy gondolom, hogy talán érdemes először egy segítővel találkozni, illetve hogy nem biztos, hogy ezt rendvédelmi szempontból kell megközelíteni, mert úgy gondolom, hogy egy gyermeknek, egy tinédzsernek a szerhasználata az egy tünet, és igazából a szerfogyasztásra koncentrálunk, de ott meghúzódott a bizalomhiány, a kontrollhiány, a kapcsolati problémák, vagyis hogy egy fiatalnál nem elsősorban arra gondolok, hogy itt a függőség a fő probléma, viszont azt is ki kell mondani, hogy ugye a tinédzsernek még a személyisége nem kialakult, és ezért sokkal fogékonyabb ezekre a szerekre. Úgyhogy azért nagyon komolyan kell venni, mert van egy olyan megközelítés, hogy gyakran elnézőek a szülők bizonyos szerfogyasztással kapcsolatosan, és úgy gondolom, hogy erre is fel kell hívni a figyelmet, vagyis egyik oldalon segíteni kell, de a másik oldalon pedig fel kell hívni azokra a kihívásokra a figyelmet, amire neki oda kell figyelni. Én mindenképpen azt javasolnám, hogy segítőhöz kell fordulni, ezt azért hangsúlyoznám. Van egy ilyen összehasonlítás, hogy nagyon sokszor egy ilyen problémát inkább elhallgatnak a szülők, mert hogy ez ránk nézve nem jó, míg esetleg Nyugat-Európában megkeresi a kapcsolódást, hogy kinek van hasonló problémája, és hogyan lehetne ezt megoldani. Pedig lehet, hogy ugyanabban a baráti körbe tartoznak a gyerekeink, és nem beszélünk egymással, hogy probléma van, mert nem akarjuk felvállalni. És nagyon sokat lehetne ezen a téren előrelépni, hogyha nem izolálódna a szülő, nem magába próbálna ezt megoldani, megoldani, hanem esetleg a szülőtársaknak a segítségét kérni, vagy erről beszélni. Én nagyon sok lehetőséget látok, és nekünk a szakmában ez talán feladatunk is, hogy a szülőket ebben támogatni, hogy ez a probléma, ha jelentkezik, akkor nem elszigetelődni kell, hanem a segítséget igényelni és igényelve is venni.
1: Nem lehet, hogy emögött az is meghúzódik, hogy egyrészt szégyen, stigmatizáló, meg ugye mármint ez, hogyha kiderül, hogy van valami függőség, sőt, ugye, hogyha kábítószer használat van, akkor az ugye esetleg maga után von egyéb intézkedést, rendvédelmi intézkedést. Nem lehet, hogy ez is meghúzódik mögött? Mert hát ugye eleve a szenvedélybetegségnek a természetében benne van ez az izoláció, ez a elzáródunk a egész folyamat miatt a barátoktól, ismerősöktől, és bezárul szinte a család.
2: Hát igen, arra gondoltam, hogy ez fel lehet rendvédelmi problémaként is, vagy rendészeti problémaként is fogni. Én pont ezért gondoltam azt, hogy a szociális vagy az egészségügyi ellátásban érdemes ezt igénybe venni, hiszen itt pont a titoktartás miatt itt nincs jelentési kötelezettség. Szerintem nagyon sokan ezt tartanak is, hogy majd ugye itt kötelező a feljelentés, és van ez a tévhit az emberekben, illetve hát azért azt is tudjuk, hogy van egy ilyen irányultság is, hogy ugye főleg az illegális droghasználatot ezt egy illegális tevékenységként definiálják, és ugye ennek a következményei a büntetés, és talán emiatt is ugye félnek nyilvánossá tenni ezeket a problémákat. Nekünk meg úgy gondolom szakembereknek ez is feladatunk, hogy ezeket a tévhiteket eloszlassuk, és ez is jó, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy erről most tudunk beszélni.
1: Igen, én is ezért tartom fontosnak, hogy legyen erről szó, hogy ez ne elzáródva, izolálódjon, elszigetelődve maradjon egy család azért, mert mondjuk a család felszínre kerül valami függőségi probléma, hanem merjenek segítséget kérni, hiszen a segítőhelyek hálózata az azért elérhető. Most hogy tapasztalod, mit látsz a saját praxisodból, hogy hogyan oszlanak meg a különféle függőségek, hogy mivel keresnek meg benneteket? Van-e változás mondjuk az elmúlt 10 évben, hogy betört ez a sok digitális eszközhasználat, most jelennek meg mondjuk úgy fiatalok, akik már érzik, hogy ez sokkal több a normalitásnál, vagy módosult-e mondjuk bármi ilyen a kémiai vagy viselkedési addikcióknak az arányában?
2: Hát mindenképpen azt, amit most kérdeztél, ezt tapasztalom, hogy sajnos a digitalizáció sok előnye mellett nagyon sok problémát is hoz, és nagyon gyakran érdekes módon, hogy maga a felhasználó sem érzékeli, hogy milyen negatív hatásai vannak, vagyis hogy egyik oldalon beépül a mindennapokba, és közben pedig gyakran motivációs problémáként, nagyon sokszor depressziós tünetekkel, nagyon sokszor kapcsolati problémákkal jön. Meg kell jegyeznem, hogy ugye a visszaélés szintű használat nagyon sokféleképpen jelentkezik, van, ahol a közösségi média használat kerül előtérbe, a mesterséges intelligencia használata, amikor már a saját pszichés állapotát is megkérdezi a mesterséges intelligenciát, vagy a párkapcsolati problémákat ott próbálja megoldani. Az elmagányosodás, az ingerkereső magatartás, hogy minél extrémebb ingereket keres, nagyon gyakran a különböző tiltott témáknak is a felhasználása, vagy azokkal való találkozás, és ez egy nagyon komplex dolog, és úgy érzem, hogy benne vagyunk, és még a következményeit csak próbáljuk bejósolni, de közben pedig annyira sok változás van, hogy szakemberként is csak kapkodjuk a fejünket. A másik pedig, amit én is érzékelek, hogy bizonyos addikciós viselkedések lassan tolerálhatóvá válnak, vagyis én úgy látom, hogy már valamiből nincs akkora probléma, vagy nem tartják olyan problémának. És a másik pedig, hogy sajnos bejöttek azok a nagyon olcsó kémiai szerek, ahol nagyon hamar rá lehet függni, nagyon könnyen hozzá lehet jutni, és főleg ugye a tizenévesek körében terjed ez a szerfogyasztás, ami nagyon sok esetben megint felkészületlenül éri a szakmát is, meg általában az egészségügyi ellátást is.
3: Még két olyan témát szeretnék gyorsan megkérdezni, mert így nagyon előre robogott az idő, hogy te hogy látod. Az egyik téma, ugye azért Magyarországon klasszikusan, ha kémiai függőségekről beszélünk, akkor az alkohol azért az mindig is vezető volt. A másik, amiről meg kevesebbet beszélünk, az a visszaélésszerű gyógyszer használat, az alkohol nyugtatók szorongás csökkentő. Nek a nem terápiás előírás szerinti alkalmazása, abúzív használata, hogy erről a kettőről, hogy te hogy látod szakemberként, hogy mennyire jelentkeznek mondjuk alkohol problémával a fiatalabbak, vagy a rohamivás kérdései, mennyire jelennek meg a ti praxisotokban, és hogy látjátok ezt a gyógyszerfüggőség kérdését, ami 20 éve is nagyon hátra volt sorolva, de most se látom 20-25 év.

0: megjelenik az alkohol, vagyis hogy a kultúrában nagyon benne van, és emiatt nagyon nehéz a használat, hogy mire használom, és hol kezdődik a visszaélésszerű használat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon nagy feladatok vannak, és ugye mondhatnánk azt, hogy stratégia is a kábítószerrel kapcsolatosan készül, bár ugye most jelenleg ez sincs, viszont mintha az alkoholról megfeledkezett volna a társadalom vagy a kormányzat. A másik oldalon meg ez a kérdés a visszaélésszerű gyógyszerhasználat, ami tényleg úgy gondolom, hogy egy nagy probléma, és mégis nagyon kevéssé kerül fókuszba. Ugye főleg azért is, mert hogy ez receptre van legtöbbször kiírva, viszont azt is tudjuk, hogy ezeknek a gyógyszereknek megvan a fekete piaci árazása is, vagyis ott is hozzá lehet jutni. És ugye azt is meg kell jegyezni, nagyon gyakran az alkohol és a gyógyszer együttes használata is gyakran tudatosan, de öntudatlanul is megjelenik, hiszen ezek a gyógyszerek nem ülnek ki a szervezetből, és ugye előírás szerint nem lehet rájuk alkoholt fogyasztani, de nagyon gyakran ezt valaki használja, és például a rohamivásnál is tapasztaljuk, hogy gyakran a fiatalok a gyorsabb kábulás érdekében még egyéb gyógyszereket is használnak, vagyis hogy ez azt gondolom, hogy nagyon nagy felkiáltójel a szakma számára, hogy ezzel kell foglalkozni, és hogyha már a rohamivást is megemlítetted, én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen oda kell figyelni, hiszen nagyon rövid idő alatt nagyon nagy alkoholmennyiséget fogyasztanak a fiatalok. Én ezt úgy is szoktam mondani, hogy gyakran ez a szórakozó helyekre való bejutásnak a előszobája, hogy olcsón, gyorsan ráhangolódni, ez a preloading hatás, ez a bemelegítés, hogy már a szórakozó helyen kevesebbet kell ilyen fogyasztani, de nagyon sokszor már nem is jut be a szórakozó helyre, mert olyan állapotba kerül, vagyis hogy ez nagyon gyakran szerintem ez már inkább utcai megkereső munkát jelent, mert vagy nagyon gyakran tapasztalom olyat is, hogy kiteszi már olyan állapotban lévő fiatalt a szórakozó hely, hogy ott ne legyen vele probléma, és akkor ő megint az utcára kerül, úgyhogy hát vannak ilyen próbálkozások itt is Debrecenben, hogy ilyen utcai, úgymond alacsony küszöbű általam csökkentő szolgáltatásokat is bevezetni.
1: Most így a műsor vége fele, mert már elröpült az idő. Mi az, amit így a Mária Rádió hallgatóinak tudsz így üzenni, akik mondjuk úgy ezek után, beszélgetések után úgy érzik, hogy hát jó lenne segítséget, hogy miért kérjenek minél hamarabb segítséget, miért forduljanak szakemberhez?
0: Azért kell hozzá fordulni a szakemberre, mert ez egy betegség, vagyis ez nem egy rossz cselekedet, vagy egy bűnös dolog, és bárkit érinthet kortól, nemtől, vallástól függetlenül, vagyis hogy ezt fel kell vállalni, és ugye szoktuk is mondani, hogy korai kezelésbe vétel, minél hamarabb kap segítséget, annál nagyobb lehetőséget jelent a gyógyulásra, a változásra. Ez a rádió ebben is tud segíteni, hogy ezt a falat, ezt a félelmet tudja lebontani, hogy lehet segítséget kérni.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Interjú alanyom Berényi András volt, klinikai és addiktológiai szakpszichológus, családterapeuta, a Forrás Lelki Segítők Egyesületének az elnöke. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: otthon, a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
1: Híreink következnek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Szent Quirinre emlékeztek Szombathelyen. Győrbe látogatott Kocsis Fülöp, görög katolikus metropolita. Leó pápa a sport értékeiért való imára buzdít júniusban. Hírszerkesztő Kótárné Koltai Veronika. Az ókori Szavariában a mai Szombathelyen vértanú halált halt Szent Quirin püspökre.

0: Emlékeztek, május 31-én a Vasi megye székhelyen. A városban megtelepedett szalézi közösség Quirin püspököt választotta az 1938-ban felszentelt templom védőszentjének. Azóta is őrzik emlékét, írja a martinus.hu. A búcsú szentmisével kezdődött. Szentbeszédében Transin G. Ferenc missziós szalézi atya Szentháromság ünnepéről elmondta, az ünnep a végtelen Istenhez emeli fel a lelkünket, akinek belső életéről a földre szállt Isten fia beszélt nekünk. Szent Quirin püspökre emlékezve elmondta, a nehéz idők embere volt. Abban a korban élt, amikor üldözték a keresztényeket, amikor a hit megvallása szenvedést és halált hozott. Ő mégsem hátrált meg. Délután a Perint parton folytatódott a megemlékezés, azon a helyen, ahol a feljegyzések szerint Quirin testét a partra mosta a víz. Különleges ünnepe volt a győri görögkatolikus közösségnek május utolsó hétvégéjén, ugyanis Kocsis Fülöp, a hajdú-dorogi főegyházmegye főpásztora látogatott el hozzájuk. A metropolita püspöki szent liturgiát végzett, majd megáldotta a teljesen megújult parókia épületét. Adja hírül a főegyházmegye. Prédikációjának központi gondolata a szentség volt. Rámutatott arra, hogy a szentség a Szentlélek ajándéka. Arra buzdította a győri közösséget, hogy a szentségre való törekvés ne csupán szép gondolat maradjon, hanem mindennapi feladat legyen. Szenteknek itt kell lenni Győrben, ebben a közösségben, a mi családjainkban, a mi életterünkben, hangsúlyozta. A szent liturgia után a közösség a templomból a parókia épületéhez vonult, ahol megáldották az épületet. A nap végén a gyermeknap alkalmából a legkisebbek ajándékokat kaptak. 14. Leó pápa közzétette júniusi imaszándékát, amellyel arra kéri a katolikusokat, hogy imádkozzanak a sport értékeiért, hogy minden sport mozdítsa elő a békét, a testvériséget és a szeretet közösséget, írja a Vatikán News. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Leó pápa felidézi, hogyan tanít minket az Úr, hogy az életben, akár csak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. Épp ezért a pápa azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálásé, a találkozás tere, ne a kirekesztésé, a béke útja, ne az erőszaké. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Kedves hallgatóink, szent misét közvetítünk a budapesti Lehel téri Árpádházi Szent Margit templomból. A szent misét Onostori László plébános atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szent Bonifác, püspök és vértanú emléknapján Isten hozott mindnyájatokat a Szent Margit templomban, és szerte a nagyvilágban, ahol a Mária Rádió közvetítésén keresztül kapcsolódtok be ma reggeli szentmisénkbe. Misénket elhunyt Erzsébet édesanyjáért ajánljuk fel, imádkozzunk érte szeretettel. Hogy tiszta szívvel ünnepeljünk, most tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, és kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, járjon közben értünk Szent Bonifác püspök és vértanú. Add, hogy tanítását hűségesen megtartsuk, és a hitet, amelyet vérével megpecsételt, tetteinkkel életre váltsuk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Agripa király előtt Pál apostol így beszélt. Amikor Damaszkusz előtt megjelent nekem az Úr, nem kételkedtem a mennyei látomásban. Először a Damaszkuszban lévőknek, aztán Jeruzsálemben és Júdea egész tartományában, végül a pogányoknak hirdettem, hogy tartsanak bűnbánatot, és térjenek Istenhez, végezzék a bűnbánat méltó cselekedeteit. Emiatt fogtak el a zsidók, amikor a jeruzsálemi templomban voltam, és meg akartak ölni. De Isten oltalma megsegített, és a mai napig helytálltam, mint tanú, kicsik és nagyok előtt. Nem mondok semmit sem azon kívül, amire Mózes és a próféták, mint eljövendő dolgokról beszéltek, hogy Krisztus szenvedni fog, elsőnek támad fel a halottak közül, és világosságot fog hirdetni az ő népének és a pogányoknak. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen áldása.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Abban az időben Jézus így szólt. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, ott hagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja, és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyémet, és enyém is ismernek engem. Mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim! Egyszer egy hittanos gyerekeknek szóló feladatlapon találtam a következő kérdést, hogy kicsoda volt Jézus, és három lehetőség volt megadva. Az első, hogy nem ember volt, hanem Isten. A második, hogy nem Isten volt, hanem ember. És a harmadik lehetőség pedig az volt, hogy félig volt Isten és félig ember. És szegény hittanosok próbáltak valamit bekarikázni a három közül, de ők nem tudták, hogy ez egy beugratós kérdés, ugyanis a három közül egy sem igaz. Sokan a harmadikat karikázták be, hogy Isten is ember, és jó, akkor félig Isten, félig ember, de nem. Tehát a helyes válasz az egy negyedik, hogy Jézus Krisztus teljesen Isten, valóságos Isten, és teljesen ember, valóságos ember. Nem félig, hanem egészen. És ennek fényében, ennek tükrében is olyan jó hallani, amikor Jézus önmagáról úgy beszél, mint a jó pásztorról. Ez talán az ókori embert még jobban megérintő kép ez, de a mi világunktól sem sincs azért, nem tudom, nagy-nagy távolságra, mérföldekre ez. Tudjuk, ki a pásztor, tudjuk, mi a feladata, és valahogyan olyan könnyű még nekünk, 21. századi városlakó embereknek is elképzelni, hogy Jézus terelgeti a bárányokat, terelgeti azokat, akiket szeret. Terelget bennünket, gondot visel ránk, segít nekünk, figyel a szükségleteinkre, és nem engedi, hogy bármi bajunk történjen. Tehát Jézus egyszerre valóságos Isten, valóságos ember, és ő önmagáról beszél úgy, hogy én vagyok a jó pásztor, mert úgy találta, hogy ezzel a képpel, ezzel a hasonlattal tudja talán a leginkább kifejezni azt, hogy ki ő valójában. Kifejezni azt, hogy ő úgy szeret minket, mint akik hozzá tartozunk, az övéi vagyunk. Ugye itt van ez a híres ellentét, amit most is hallottunk, hogy a béres, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, ott hagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. Persze, hát a béres fizetést kap, a bárányok kevésbé érdeklik őt, neki ez egy munkahely, pusztán, és hogyha veszély van, akkor inkább odébb áll. De mi Jézushoz tartozunk. Ő nem fut el. Ő nem áll odébb. Ő nem hagy minket faképnél. Hanem Jézus annyira szeret minket, hogy önmagát odaadja értünk. És azt mondja, hogy inkább tépjék szét őt a farkasok, mint hogy a bárányoknak bajuk legyen. Jézus önmagát adta értünk a kereszten. Jézus kínhalált szenvedett azért, hogy nekünk életünk legyen. Amikor most ezt a gyönyörű evangéliumi részt hallottuk Szent János könyvéből, akkor gondoljunk erre és adjunk hálát. Köszönjük Jézusunk, hogy jó pásztorunk vagy, köszönjük, hogy életedet adtad értünk, Köszönjük, hogy mindig mellettünk állsz, valóságos Istenként és valóságos emberként. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
2: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be Erzsébet testvérünket és összes halottainkat örök országodba. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, áldásoddal szenteld meg ezeket az áldozati adományokat, és gyújts fel bennünk is szeretetednek tüzét, amely által Szent Bonifác úrrá lett minden testi gyötrelmen, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó, hogy neked hálát adjunk. Valóban igazságos, hogy dicsőítsünk, szentséges atyánk téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz, és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságot fénye által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt. Éjjel-nappal szolgál néked, és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged. Most velük együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény a világon, újjongva áldja szent neved és zengít.

Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy. Minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked a teremtőnek szolgálva, uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmassan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a próféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától és közöttünk élt. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, aláradta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szent Lélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te szentséges atyánk megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme, ittünk szent titkot.
1: Halálodat értjük, Úr, és hidd el valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét. Tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy feltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva, felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat, és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szent Lélek által egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Leó pápánkról, Péter püspökünkről, Gábor, Balázs és Kornél segédpüspökeinkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelőség, mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Isten szereteteke kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttél.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Kérünk, ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. A boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Így szól az Úr, aki elveszíti az életét, én értem, megtalálja azt.

0: könyörögjünk. Kérjük, Urunk Istenünk, hogy a magunkhoz vett szent misztériumok adják meg nekünk is azt a lelki erőt, amely Szent Bonifác vértanudat szolgálatodban hűségessé, a szenvedésben pedig diadalmassá tette. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen áldás.

Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítettünk a Budapest leheltéri Árpádházi Szent Margit templomból. A szent misét Monostori László plébános atya mutatta be.

Szabadíts meg, ó Jézus! A vágytól, hogy szeressenek, a vágytól, hogy magasztaljanak, a vágytól, hogy tiszteljenek, a vágytól, hogy dicsőítsenek, a vágytól, hogy előnyben részesítsenek, a vágytól, hogy kérjék véleményemet, a vágytól, hogy helyeslésre leljek, a vágytól, hogy népszerű legyek, a félelemtől, hogy megalázzanak, a félelemtől, hogy megvetnek, a félelemtől, hogy megütnek, a félelemtől, hogy megrágalmaznak, a félelemtől, hogy elfelejtenek, a félelemtől, hogy bántanak, a félelemtől, hogy kigúnyolnak, a félelemtől, hogy meggyanúsítsanak. Teréz anya.

0: Magyar Rádió.
1: Encikliká. A remény jelei és kihívásai az Európai Egyház felé. 8. szakasz. A keresztény emlékezés elvesztéséhez társul a jövőtől való félelem. Az általánosan terjesztett jövőkép sivár és bizonytalan. A jövő inkább félelmet, mint vágyat ébreszt. Az egyik aggasztó jel a sokak által érzett belső üresség és az élet értelmének elvesztése. Ezen egzisztenciális szorongás gyümölcsei és megnyilvánulásai közé számlálják különösen a születések számának drámai megfogyatkozását, a papi és a szerzetesi hivatások fogyását, a végleges döntések halogatását, sőt elutasítását, még a házasságra vonatkozóan is. Tanúi vagyunk az élet gyakori szétesésének. Eluralkodik a magányérzet. Sokasodnak a megoszlások és az ellentétek. Ezen állapot jelenségeiként tapasztalja a mai Európa a családi élet válságait, a család fogalmának kiüresedését, az etnikai konfliktusok továbbélését vagy újjáéledését, és bizonyos rasszista magatartások újjászületését is, továbbá a vallások közötti feszültségeket, de leginkább az egyéni és csoportos egocentrizmust. Az általános etikai közömbösség növekedését és az egyéni érdekek és kiváltságok kegyetlen megvalósítását ugyanúgy megtapasztaljuk. Sokak szemében a folyamatban levő globalizáció, ahelyett, hogy az emberi nem nagyobb egysége felé vinne, olyan gondolkodás sugal, amely kizárja a gyengébbeket, és növeli a föld szegényeinek a számát. Az individualizmus terjedésével párhuzamosan megfigyelhető a személyek közötti szolidaritás gyengülése, miközben a segélyszervek dicséretre méltó tevékenységet végeznek, érezhetően csökken a szolidaritás iránti érzékenység olyannyira, hogy a szükséges anyagi javak megléte ellenére sokan magányosnak, magukra hagyottaknak és az együttérző segítséget nélkülözőknek érzik magukat. 9. szakasz. A remény elvesztésének az a próbálkozása, amellyel egy Isten és Krisztus nélküli antropológiát akarnak érvényesíteni, ez jellemzi Európát. Ez a gondolkodásmód úgy tekinti az embert, mint a valóság abszurd központját, aki mesterségesen elfoglalja Isten helyét, és elfelejti, hogy nem az ember alkotja Istent, hanem Isten teremti az embert. Az Istenről való elfelejtkezés magával hozta az ember elvesztését. És ezért nem csodálkozhatunk azon, ha igen tág tér nyílt a filozófiában a nihilizmusnak, az ismeretelméletben és a moralisban a relativizmusnak, s a mindennapi élet alakításában a pragmatizmusnak, sőt, a cinikus hedonizmusnak. Az európai kultúra a csöndes apostázia benyomását kelti, amellyel az önelégült ember úgy él, mintha Isten nem létezne. E horizonton öltenek testet azok a legutóbbi időkben is történt kísérletek, amelyek az európai kultúrát, a saját történeti fejlődését és egyetemes elterjedését meghatározó keresztény örökségtől függetlenül próbálja bemutatni. Egy új kultúra kibontakozásának vagyunk tanúi, amelyet nagy mértékben befolyásol a tömegtájékoztatás, és olyan sajátosság és tartalmak együttese, amelyek ellentétesek az evangéliummal, és ellentétesek az emberi személy méltóságával is. e kultúra része az egyre inkább terjedő vallási agnoszticizmus. E kultúra része az egyre mélyebb erkölcsi és jogi relativizmus, amelyek mind az igaz ember fogalom, a mindenkit megillető, elidegeníthetetlen jogok alapja elvesztéséből következnek.

0: Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atyaműsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok a pénteki Lajos atya, aki hosszú idő óta már szép gondolatokat igyekszik elhinteni, szétszórni, mint jó magvakat, azért, hogy egy szép magyar és szép keresztény világ jöjjön itt a mi életünkbe. Lejárt már az ideje a statikus világszemléletnek. Felvilágosodás korában egyre inkább bontakozó tudomány eleinte úgy képzelte, hogy a világ egy lezárt egység. A Newton, a Kopernikus által vezetett kutatók nagy lelkesen fedezgették fel az anyag méhében az elektromosságot, az atomok csodáit. Őket az nem érdekelte, hogy honnan lett ez a csodásan beprogramozott világ, az inkább, hogy ebben a nagy egységben olyan változatlan törvények uralkodnak, amelyek egyre mélyebb megismerése által még a jövőben bekövetkező eseményeket is pontosan ki lehet számítani szinte másodpercre. Így lassan átveszi a tudomány az uralmat a világ felett. Istenre már nincs szükség. Meghirdették hát az Isten halálát. Aktuális ám ez most is, drága hallgatók, mert nagyon nagy kísértés a hitetlenség, Isten nélküliség, majd a tudomány, majd Einstein. És ekkor következett a nagy robbanás. Darwin remek meglátása. A világ nem statikus, állandó, hanem dinamikus, állandóan mozgó. Ugye a statikum állandót jelent. Vagyis nincs még készen a világ. Állandóan fejlődik, és ebben nem az ember irányító, hanem egy felettálló, titokzatos intelligencia, nagy I betű. Heisenberg a múlt század első felében az atomok belső szerkezetét vizsgálva szinte csodát tárt fel. Most figyeljünk, a kicsi kis részecskékben, mintha egy ötletes valaki legkülönfélébb variációkat, kombinációkat játszaná az ő szavaival. Szinte mindegyik más variáns mégis egy nagy egységet szolgál. Ekkor kezdett a tudomány nyitni és belesejteni Istent, a nagy intelligenciát, végtelen mélységeibe és szükségszerű létezésébe beleszédült szinte. Ez a hallatlan forradalom, amelyhez egymás után csatlakoznak agybiológusok és más tudósok, kezdik kiszabadítani az emberiséget súlyos ideológiai megkötöttségeiből. Figyelünk! Ma már a tudomány és egyre több tudós szinte szükségesnek tartja az ős alkotót, a beprogramozó nagy intelligenciát. Ma már halandó tudós nem mond olyat, hogy csodák lehetetlenek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kerényi Lajos atya osztotta meg gondolatait az ifjúságról.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Küldetés ünnepet tartott a magyar Schönstadt család Szentháromság napján. Győrbe látogatott Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita. Leó pápa a sport értékeiért való imára buzdít júniusban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Közös ünnepre gyűlt össze Óbudaváron a magyar Schönstadt család május 31-én, hogy együtt adjon hálát és kérjen áldást a küldetésükre. A Szentmise főcelebránsa a brazil származású Alexandra Avimello, a nemzetközi Schönstadt család mozgalom generálisa volt, írja a Magyar Kurír. Szentbeszédében hangsúlyozta a Schönstadt küldetése,

0: hogy újraépítse a kötődések kultúráját, kötődést Istennel, kötődést az emberek között, kötődést Máriához és a Szentélyhez. A Szentmisében két házaspár szeretett szövetséget kötött Máriával, meghívták őt az otthonukba, és kérték, hogy nevelje az egész családot. Hűséges kötelességteljesítést és buzgó imaéletet ígértek a szűzanyának. A nap végén fáklyás váltófutás indult a budapesti Villányi úti Schönstadt központba. A 14 futó felváltva vitte a fáklyát az óbudavári küldetés ünnepről a budapesti közösségi helyre. Különleges ünnepe volt a győri görög katolikus közösségnek május utolsó hétvégéjén, ugyanis Kocsis Fülöp, a hajdudorogi főegyházmegye főpásztora látogatott el hozzájuk. A metropolita püspöki szent liturgiát végzett, majd megáldotta a teljesen megújult parókia épületét, adja hírül a főegyházmegye. Prédikációjának központi gondolata a szentség volt. Rámutatott arra, hogy a szentség a Szentlélek ajándéka. Arra buzdította a győri közösséget, hogy a szentségre való törekvés ne csupán szép gondolat maradjon, hanem mindennapi feladat legyen. Szenteknek itt kell lenni Győrben, ebben a közösségben, a mi családjainkban, a mi életterünkben, hangsúlyozta. A szent liturgia után a közösség a templomból a parókia épületéhez vonult, ahol megáldották az épületet. A nap végén a gyereknap alkalmából a legkisebbek ajándékokat kaptak. 14. Leó pápa közzétette júniusi imaszándékát, amellyel arra kéri a katolikusokat, hogy imádkozzanak a sport értékeiért, hogy minden sport mozdítsa elő a békét, a testvériséget és a szeretet közösséget, írja a Vatikán News. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Leó pápa felidézi, hogyan tanít minket az Úr, hogy az életben, akárcsak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. Épp ezért a pápa azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálásé, találkozástere, ne a kirekesztésé, a béke útja, ne az erőszaké. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 10 óra.
0: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Hirdessék a Jézus Krisztus önök a Mári Rádiót is benne, a pénteki hittanórát hallják, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Időnként úgy bonyolultá tud válni az élet, és a félreértések vígjátéka is időnként megnyilvánul. Egy viszonylag gyorsan igényelt búcsúztató szentmisének az időpontját sikerült egy picit rosszul egyeztetnünk, illetve félreértenünk egymást a rokonnal, így a mai alkalommal váratlanul, de mégis el kell szaladnom már a hittanóra előtt, és éppen ezért mai hittanórákat felvételről hallhatják, kedves hallgatóink. Az úrnapjáról beszélünk, az úrnapjáról gondolkodhatunk közösen a következő percekben, az elmúlt évben úrnapja előtt elhangzott hittanóra nyomán, és érdemes tehát végig gondolnunk, hogy mit is jelent nekünk számunkra az úrnapja, mit jelent számunkra az oltári szentség, mit jelent számunkra az, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van a kenyér és a bor színe alatt, és hogyha ebben újra és újra meg tudunk erősödni, ha újra és újra föl tudjuk fedezni Jézus jelenlétét az oltári szentségben és ennek a megerősítő voltát, ha felfedezzük Jézus közelségét, hogy egyre jobban jelen van az életünkben, akkor újra és újra erőt meríthetünk a szent áldozásból, erőt meríthetünk a vele való találkozásból. Jézus arról beszél a kafarnaumi beszédben, hogy az én testem valóban étel, és mit is jelent a számunkra az, hogy Jézus valóságosan jelen van a kenyér a bor színe alatt. Jelenti azt, hogy amikor eljövök a templomba, akkor nem üres épületbe lépek be, hiszen Jézus itt van, jelen van a kenyér és a bor színe alatt. Ráhangolódva a liturgiára észrevehetem, letehetem mindazt, Jézus elé tehetem mindazt, ami történt velem az elmúlt napokban, örömeimet, nehézségeimet, bűnbánatomat. Nem csak jelen van, hanem táplálni is akar bennünket, ezért bíztat arra, hogy vasárnapról vasárnapra vegyünk részt a liturgiában, a szentmisében. Jelenti ez azt is, hogy a liturgián kívül is találkozhatom vele. Akár úgy, hogy útközben pár percre betérek egy templomba, vagy hosszabb időt szánva állok oda elé. A szentségimádás különleges lehetőség a Jézussal való találkozásra. Jelenléte megerősít abban, hogy a hétköznapokban is vigyem magammal, vagyis jelenlétének erőterében tegyem a dolgomat, végezzem feladataimat, éljem mindennapi életemet. Mai zajos, rohanó világunkban nem könnyű megállni, elcsöndesedni, időt adni Jézusnak. Ugyanakkor azt is érzékeljük, hogy emberi kapcsolatainkban is szükség van a megállásra, az egymásra figyelésre. A két terület meg tudja erősíteni egymást. Éppen ezért fontos felfedeznünk, hogy hol és hogyan tudunk időt szánni Jézus Krisztusra, időt szánni a vele való együttlétre. És talán arra is fontos, lehet, hogy van lehetőségünk egy-két percre belépni egy templomba útközben, napközben, de ha ezt nem alapozza meg egy hosszabb Jézusra figyelés, nem alapozza meg azt, hogy naponta vagy rendszeresen minőségi időt adok Jézusnak, akkor bizony ez a párperces belépés a templomba nem fogja azt a hatást kiváltani, nem fogja azt a jelenlétet megmutatni és megerősíteni, amivel találkozhatom Jézussal, amivel megerősödhetem Jézus Krisztusban, megerősödhetem az ő szeretetében. Itt szeretnénk Jézusra figyelni úrnapja kapcsán, itt szeretnénk Jézusra figyelni mindennapi életünkben.
1: Témánk a közeledő úrnapja, illetve hát ez is egy furcsa helyzet a liturgiában, mert hiszen hivatalosan a tegnapi napon volt az úrnapjának az ünneplése nálunk Magyarországon, meg számos más olyan országban, ahol nem munkaszüneti nap az úrnapjának a napja, ott vasárnapra kerül át az ünneplés, tehát most egy ilyen köztes időszakban vagyunk, amikor van, ahol már megünnepelték az úrnapját, van, ahol még nem ünnepelték meg az úrnapját. Az úrnapja története a 13. századra megy vissza, a Szent Háromság vasárnapja az pünkösd 8-a mindig, és az ezt követő csütörtök az oltári szentségnek az ünneplése. Az oltári szentség alapítása nagy csütörtökhöz kapcsolódik, és mivel ott sok más ünnep is van, és azért máson van a hangsúly, Jézus szenvedésén, halálán, ezért keletkezik ez az ünnep. A 13. század elején albigensek és a valdiak vitatni kezdik Krisztus valóságos jelenlétet az oltári szentségben. Ebben az időszakban Lüttichi Szent Julianna látomásokban kapott felhívást az Eucharisztia külön ünnepen való megünneplésével. Julianna 1229-ben beszél gyóntatónának a látomásairól, tanácsot kér a teológusoktól, többek között Jakub Panteleonisztól, a későbbi IV. Orbán pápától. Az ünnepért, ezt az ünnepet 17 évig csak Lüttichben ülték meg. Első officiumát, szövegeit Julianna ösztönzésére Johannes Agostoni kanonok írta meg prózában. 1246-ban Robert Lüttichi püspök az egész egyházmegye számára kötelezővé tette az ünnepet. A halála után azonban az ünnep elegyészett, és csak bizonyos a Szent Márton kanonokok tartották meg. Hugo Caro Dobonkos pápai legátus tolmás szerzett az ünnepről, egész legátusi területén elrendelte ezt az ünnepet, de nem lett maradandó hatása. 1258-ban Julianna halálakor ismét csak a Szent Márton kanonok küldték meg. 1261-ben, amikor Pantaleonis pápa lett, egy Évan nevű rekúza elsürgette Henrik Lüttichi püspököt, hogy kérje a pápától az ünnep elrendelését. 1264-ben IV. Orbán pápa a bolzenai mise hatására adta ki azt a bullát, amelyben általánossá tette az ünnepet. Célként az Eucharisztia melletti ünnepélyes hitvallást jelölte meg. Az ünnep officiumát az éppen Orvietóban tartózkodó Aquinoi Szent Tamással iratta meg, aki munkában fölhasználta a cisztereknél már használt himnuszokat is. A Marsenti Szent Jácinta 1585-1640 között élt, az úrnapja 8-ában nyilvános szentségimádást kezdeményezett. 4. Orbán pápa halál után az ünnep ismét háttérbe szorult, Germánia néhány egyházmegyében és Magyarországon fogadták be. 5. Kelemen pápa a viennei zsinaton 1311-ben ismét felhívta az ünnep figyelmet az ünnepre, ettől kezdve az ünnep gyorsan elterjedt az egész egyházban, és az egyházi év egyik legnagyobb ünnepeinek tartozott. Igazából azért volt ennek az ünnepnek olyan nagy a jelentősége, mert hogy körmenet kapcsolódik hozzá, és ez a körmenet, ugye 4 oltár készül el, 4 helyen áll meg a körmenet, és olvasnak az evangéliumból, kerül sor egy áldásra, és sok helyen, sok szép módon díszítik föl akár az oltárokat, akár pedig azt az utat, amelyen a körmenet halad, hogy az oltári szentség előtt a hódolatunkat kifejezzük. Nyilván egy-egy plébánia maga módján igyekszik ezt megünnepelni, és ünnepé tenni, és olyan szép ezekben, hogy be lehet vonni a híveket abba, hogy egy-egy oltár készítésében, vagy egy új szakasznak a készítésében részt vegyenek, és ezáltal is az ünnep szépségét, az ünnep pompáját igyekezzenek kiemelni. Ugye nagyon híres itt Budapest környékén a budaörsi úrnapi körmenet, ahol egy komoly útvonalat ugye felosztva családokra, kiraknak ki különböző virágokkal, virágokból készített különböző jelképekkel, formákkal, és ilyen módon teszik szépé az úrnapi körmenetet. Magyaródról is úgy hallottam, hogy van ilyen díszített idő, útvonal is. Visegrádon például a templomban a két pattom közötti részt díszítik föl virággal, és úgy vonul be a pap a Szent Misére. Csömörről is lehet hallani, hogy nagyon szép úrnapi körmenetet szerveznek, rendeznek meg, és nagyon szépen díszítik föl a különböző helyeken. Ez is lehet egy témája a telefonálóknak, hogy hol, milyen módon ünneplik meg az úrnapját, mi az az ünneplés módja, hogyan díszítik az oltárokat. Lehet erről is egy kicsit beszámolni, beszélni azoknak, akik közelünkben vannak. Tehát a telefonszámunk 374-0904. Ismertettem, egy kicsit megnézhető az úrnapja ünnepének a kialakulását, és ez tulajdonképpen egy picit számunkra is maga ez a mód, hogy javasolják, megünneplik, kicsit visszavonul, egy-két helyen megmarad, aztán újra életre támad, aztán megint egy picit elhalványul, aztán végül csak megérik arra, hogy az egész egyház nagy pompával ünnepelje meg az úrnapot. De egy picit a saját életünkre is tekinthetünk ezzel kapcsolatban, és egy olyan saját életemből vett példa, hogy ugye volt egy év, hát már jó 10 évvel ezelőtt, az egyik évben az volt a nagybőti elhatározásom, hogy minden reggel átmegyek a templomba egy csöndes imádságra. És aztán leeltelt a nagybőti, ez majd maradt, és egy kicsit tovább nyár folyamán, aztán a nyár végén valahogy ez elhalványodott. Akkor jött a következő év nagybőti, akkor megint elhatároztam, megint elindult, akkor megint egy kicsit tovább tartott, nem csak a nagybőtben. Aztán a harmadik

nehezebb időt szánni a csöndes imádságra, ezért alakult ki már régóta, kezdete óta, hogy a reggelben jut több idő számomra az elcsöndesedésre, az imádságra. Nyilván kinek-kinek más lehet a beosztása, nem is az a lényeg, hanem az, hogyha elkezdek valamit az Istennel való kapcsolatomban, és aztán az úgy elhalványodik, egy kicsit ellaposodik, akkor nem elkeseredni kell, hanem újra nekidurálni magamat, újra belekezdeni, újra elindulni azon az úton, hogy akkor én most ezt a dolgot szeretném tenni. És akkor megint egy picit jobban megy, aztán lehet megint elhalványodik, akkor jön a következő lendületvétel, és akkor idő után csak egy olyan szokássá válik, egy olyan gyakorlattá válik az az elhatározott dolog, ami aztán megmarad hosszú éveken keresztül. Tehát ilyenkor nem elkeseredni, hanem újra kezdeni, és újra nekidurálni magamat, és hogyha ez fontos, meg jó, meg értékes, akkor azért a lélek ott van, és toszogat, és a lélek alakít, és irányít, hogy ahogy itt az Úrnapja történetében is láttuk, hogy mennyi év telt el, ugye a 13. század gyakorlatilag teljes időszakában alakul és formálódik, hogy ez az ünnep ez meggyökeresedjen, és elterik 100 év, mire teljesen közismerté válik az Úrnapjának az ünneplése. Nyilván a saját életemben nem 100 évekről van szó, hanem 1-2-3 évről, de mégiscsak érdemes ezeket felvállalni, érdemes ezekbe egy kicsit beleállni, érdemes egy kicsit ezekbe megerősödni, és kérni Isten kegyelmét, szeretetét, erejét, hogy ezek tényleg olyan alkalmas dolgok legyenek, amik aztán gyakorlattá válnak, amiben aztán megerősödöm, ami aztán megsegít, és ami aztán vezetés, segítés és irányít mindannyiunkat a Krisztusi úton. Lehet bennünket tehát hívni a 374 0904-es telefonszámom.

0: Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban. Úrnapja, az Eucharisztia ünneplése. Érdemes egy kicsit újra és újra fölidéznünk, hogy mit is jelent az Eucharisztia, az oltári szentség a számunkra. Az Eucharisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Érdekes, hogy Eucharisztiának nevezzük az oltári szentséget magát, meg Eucharisztiának nevezzük a Szent Misét, amelyben valóban hálát adunk a megváltásért, hálát adunk Isten kegyelméért, szeretetéért. Az Eucharisztia ünneplésének középpontjában ott van a kenyér és a bor, amely Krisztus szava és a Szentlélek segítségével hívása által Krisztus testévé és vérévé válnak. És számunkra nagyon fontos ez a hit, hogy Jézus valóságosan jelen van a kenyér és a bor színe alatt. Honnan tudjuk? Azért, mert ő mondta, ez az én testem, ez az én vérem. Tehát nem jelképről beszél, hanem valóságról beszél Jézus az utolsó vacsorán. Valóságosan azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem. És ezért az egyház kezdettől fogva úgy értelmezte, hogy Jézus valóban jelen van a kenyér és a bor színe alatt. Ezért viszik el az Eucharisztiát a betegekhez, viszik el a börtönben lévőknek, hogy mert hiszik azt, hogy valóban jelen van Jézus az oltári szentségben, és ezt nekünk is valóban hinnünk kell, ezt a hitünket nekünk is meg kell újra és újra erősíteni. Ugye a Szent Mise, ismerjük jól, kezdetben kenyértörésnek nevezik, aztán pedig kialakul a Szent Misének a formája, a lehetősége. De van egy telefonálónk. Tessék, Mária Rádió.
1: Áldás békesség, Dániel. Én volt tapasztalatom, hogy voltam Budafokon egyszer úrnapján, és ilyen nagyon szép világ folyosó volt, hajóval. És ott szolgált, ugye?
0: Hát én Nagytéteimben szolgáltam, ugye az kicsit kiebb van, de igen, Budafokon is csináltak szép ilyen virágszőnyegeket valóban.
1: Igen, azt nagyon tetszett, hogy én még nem láttam ilyet, hogy ilyen folyosó lett volna, de hogy ment az atya is, atya ment és mentek is, igen.
0: Uh-huh. Igen, úgyhogy igen, hát köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, valóban Budafokat én nem említettem, de azért is mondom, hogy ha lehet erről beszélni sok helyen, biztos, hogy nagyon szépeket tudnak ilyenkor készíteni. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen, hogy fáns.
0: Minden jó. Igen, valóban sok helyen van virágszőnyeg, lehet még bennünket hívni ezzel kapcsolatban. Tehát az oltári szentség a Szent Misében hozza létre a pap az oltári szentséget, a Szent Misének az ünneplése, ugye az ige liturgia és az áldozatnak a liturgiája, és a Szent Misének a fontos pontja a szent áldozás, amikor magunkhoz vesszük kis testét, és ezzel megerősödünk a szeretetben, megerősödünk a Krisztushoz való tartozásunkban. Tehát fontos, hogy mindez jelen legyen az életünkben, a mindennapjainkban, és fontos az, hogy tudatában legyünk az áldozás gyümölcseinek, amely növeli a egyesülésünket Krisztussal, aztán elválaszt bennünket a bűntől. Ha bennünk él a szent, a szentség, akkor tartózkodunk attól, ami ezt beszennyezheti. Erősíti a szeretetet, eltörli a bocsánatos bűnöket a szent áldozás, és csak a bocsánatosokat, tehát súlyos bűnnel ugye nem mehetünk áldozni. Vannak olyan helyzetek, amikor először gyógyítani kell, és utána lehet táplálni. Tehát ugyanakkor meg az oltári szentség, erről Ferenc pápa sokat beszélt, nem a tökéletesek szentsége, hanem az úton levőknek a szentsége. Tehát vannak helyzetek, amikor ugye bocsánatos bűnökkel szabad elmenni áldozni, viszont súlyos bűnökkel meg nem mehetünk áldozni. Tehát itt a szent áldozás úrnapja kapcsán szent áldozás gyümölcsei lehetőségét is érdemes mindig végig gondolni, és amikor valaki olyan helyzetben van, hogy nem járulhat szent áldozáshoz, mert valami akadály van, valami nincs rendezve az életében, akkor nyilván lehetőség van arra, hogy ott van a Szent Misén, és bekapcsolódik, és a vágyát kifejezi a szent áldozás felé. illetve sokféle módon lehet keresni azt, hogy, hogy hogyan lehet azt a, azt a nehézséget rendezni, amelyben, amelyben amely jelen van, és amely miatt, amely vissza, amely eltávolít bennünket valakit a szent áldozástól. Tehát ugye ezek újra és újra érdekes dolgok, és érdemes ezeket végig gondolni, mit tehetek én magam azért, hogy újra a szent áldozáshoz járulhassak, hogy újra találkozhassam ilyen módon Jézus Krisztussal. Tehát Úrnapja szép ünnepe következik, és szeretnénk megerősödni az oltári szentség iránti szeretetünkben, a hitünkben, hogy Jézus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és szeretnénk megerősödni Krisztus jelenlétében, szeretnénk megerősödni abban a szeretetben, amely összeköt és összekapcsol bennünket. Kedves hallgatóink, önök itt a Mária Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Köszönöm figyelmüket, áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Ákos Valvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Gondolatok a júniusi életigéhez. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Nekünk is szól Pál buzdítása itt és most, egyénileg és közösségileg is. Törekedjünk a köztünk lévő Jézus jelenlétére, hogy megtaláljuk a teljes egyetértést és a békét. Ne felejtsük, hogy mindenki a testvérünk. Ma így tekintsünk azokra, akikkel találkozunk. Isten végtelenül szeret minket, mi is ezzel az életadó szeretettel tápláljuk közvetlen és tágabb közösségeinket. Nézzünk szét a szeretet szemével környezetünkben, és vegyük észre, ha valaki gondoskodásra szorul. Ma igaz és megújult szívvel fogadjuk be azt, aki a legközelebb áll hozzánk. Gyakoroljuk az irgalmasságot különösképpen azzal, akivel már régi a nézeteltérésünk. Imádkozzunk, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak. Szeretettel, ajándékként mondjuk el az igébe megélt tapasztalatainkat, és ugyanígy hallgassuk mások tapasztalatát. Ne álljunk az ellenségeskedők közül az egyik vagy a másik oldalára, hanem álljunk ki a békesség mellett. Ha Jézus békéje valóban él a szívünkben, a világ békétlensége nem ér fel hozzánk. Az egész világ békéjét mozdítjuk elő, ha nem haragszunk, ha megbocsájtunk, ha nem veszekszünk, ha nem utasítjuk el fele barátunkat. Nyári táborainkban lehetne ez az alapige, hogy közösségeink megerősödhessenek a krisztusi életben. Igino Giordani gondolatai, Krisztus mása. Egyszerű, isteni módon szeressünk. Legyünk a szeretet aktusában Isten maga, aki szeret. Krisztus pedig annyira szeretett, hogy életét adta az emberekért, miután megosztotta velük az igazságot. Ha ez így van, ha Krisztus módján kell szeretnünk, akkor a testvérhez közelítve fel kell benne élesztenünk az isteni szikrát. Ha szeretettel fordulunk felé, akkor a jó szándékot ébresztjük fel benne, és ezzel belé oltjuk az isteni szikrát. Általunk Isten gyúl ki benne. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben. A szeretet és békesség Istene veletek lesz.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Papágnes. 10 éves a kalazancius mozgalom. Speciális fogászati egységszékkel támogatja a Heimpál gyermekkórház munkáját, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom. Szent Quirinre emlékeztek Szombathelyen. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte május 30-án a Piaristák Ifjúsági Mozgalma, a Kalazancius Mozgalom. Az ünnepi alkalomról Fábri Kornél segédpüspök által bemutatott szentmisével, kerekasztal beszélgetésekkel, tortával, játékkal, sporttal emlékeztek meg a mozgalom csoportvezetői és önkéntesei a budapesti Piarista gimnáziumban. Olvasható a piarista.hu oldalon. A szombati nap ellenére újra megteltek az osztálytermek. A fiatalok kerekasztal beszélgetéseken vehettek részt, melyek keretében felidézhették a mozgalom indulásának körülményeit, válaszokat kerestek az ifjúságpasztoráció modern kihívásaira, és megvitattak több fontos kérdést is, mint például a mozgalom jelenlegi lehetőségeit a hatékonyabb munkára. Mindezek mellett értékes tapasztalatokat is cserélhettek. A fiatalok végül közös sportolással zárták az eseményt. 5 millió forint értékű speciális fogászati egységszéket adott át a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai gyermekkórháza számára. Az Olaszországban gyártatott egyedi kialakítású fogászati egység a fogyatékkal élő és tartós betegséggel küzdő gyerekek altatásban végzett fogászati ellátását segíti, adja hírül a szolgálat. A speciális gyermekfogászati szakellátásban részesülő páciensek kezelése különleges szakmai és műszaki hátteret igényel. Az új fogászati egységszék kialakításánál fogva lehetővé teszi a biztonságosabb és hatékonyabb ellátást, miközben az anesteziológiai jelenlétet is jobban támogatja. A fejlesztés erősíti a speciális gyermekfogászati beavatkozások szakmai hátterét és a kezelő személyzet számára jobban hozzáférhető munkakörnyezetet biztosít. Az ókori Szavariában a mai Szombathelyen vértanú halált halt Szent Quirin püspökre emlékeztek május 31-én a Vasi megye székhelyen. A városban megtelepedett szalézi közösség Quirin püspököt választotta az 1938-ban felszentelt templom védőszentjének. Azóta is őrzik emlékét, írja a martinus.hu. A búcsú szentmisével kezdődött. Szentbeszédében Transin G. Ferenc missziós szalézi atya Szentháromság ünnepéről elmondta, az ünnep a végtelen Istenhez emeli fel a lelkünket, akinek belső életéről a földre szállt Isten fia beszélt nekünk. Szent Quirin püspökre emlékezve elmondta, a nehéz idők embere volt. Abban a korban élt, amikor üldözték a keresztényeket, amikor a hit megvallása szenvedést és halált hozott. Ő mégsem hátrált meg. Délután a Perint parton folytatódott a megemlékezés azon a helyen, ahol a feljegyzések szerint Quirin testét a partra mosta a víz. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: a lélek hangja.
1: Gyökerek és szárnyak. Benke Mónika, Könnyit Zsoldos Andrea és Tomka Lea kamasznevelési műsora.
2: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és az anyatársaimat, akikkel megosztjuk magvas gondolatainkat. Önök a Gyökerek és Szárnyak című adásunkat hallják. A fő témakörünk a gyermekek, inkább már a kamaszok körül fog lecsapódni. A mai témánk a függőségek. Ma már az emberek hitehagyottak leginkább, ez tömeges jelenlét, és ezek

0: szeretettel üdvözlök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Én Benke Móni vagyok.
1: Én is üdvözlök mindenkit, Hadrigi Borbála, Cecília vagyok.
2: Könnyű Zsoldos Andrea.
3: Lázár Fület Tímea.
0: A mai függőség témánkhoz kapcsolható imádságunk pedig így hangzik. Jézus, megváltunk. A köztünk való jelenléted sokak számára megszabadulást hozott. A betegségektől, a tisztátalan lélektől, a bénulástól és a vakságtól. Manapság sok testvérünk olyan sokféle függőség fogja. Arra kérünk, Uram, hogy szólítsd fel a figyelmes embereket, akik segíthetnek nekik. A Szentlélek világítsa meg őket, hogy felismerjék helyzetüket, erejüket és bátorságukat, hogy megvívják ezt a harcot, és adjon örömet, ha segíthetnek azoknak, akik a nehézségeken mennek keresztül. Amen.
2: Amen. A könyv, amire fókuszálunk most ebben az adásban is, az a Harmadkiadó gondozásában jelent meg. Sean Covey életed 6 legfontosabb döntése, Tiéd a választás alcímmel. Ez legfőképpen tinédzsereknek szóló témákat taglal, de azt gondolom, hogy nagyon érdekes lehet a nevelőknek, a gyermekek szüleinek is. 6 nagy döntésről beszél a könyv. Az első döntés az iskola, a második a barátok, a harmadik döntés a szülők, a 4-es számú döntés a tartalomjegyzők szerint a randi és a szex, az 5. döntés a függőségek, a 6. döntés az önbecsülés. Ezeket a témákat beszéljük és elmélkedjük át most már több adáson keresztül, és ugyebár most az 5. döntés a függőségek témaköre került fókuszba. Tími pár gondolattal vezess be ezt a fejezetet a könyvben olvasottak alapján.
3: A könyv elsősorban azt tárja fel, hogy melyek napjainkban talán a legnagyobb kihívást jelentő függőségek a tinédzserek számára, amely mondhatni, hogy a klasszikus elemekkel, amelyeket több generáció óta is a dohánytermékek, az alkohol, egyfajta tudatmódosítás, korábban olyan kémiai vegyületek, amelyek már azt gondolom évtizedek óta részei az életünknek bizonyos szakaszokban adott esetben, és itt a legkiszolgáltatottabbak a gyermekek, fiatalok. És mi arra gondoltunk, hogy érdemes lenne azt is górcső alá venni, hogy melyek a mostani legnagyobb kihívást jelentő függőséget okozó nem csak szerek, hanem olyanok, amelyek lényegében a zsebükben vannak. És van ugye a digitális függőségnek is rengeteg ága, azon belül adott esetben online szerencsejáték, a pornófüggőség, különböző drogok, de már mondhatjuk azt, hogy igazából a drog is körülbelül hagyományos függőségnek számíthat abból a szempontból, amikor még az ismertebb vegyületekről beszélünk, nem amikor naponta kitalálnak újabb és újabb vegyületeket. Én azt gondolom összességében, hogy bármi olyan, amit még úgymond nem próbált ki, de kacérkodik vele a gyermekünk, és még egyelőre fogalmunk sincs, hogy milyen lehetséges helyzetekbe kerül. Szakembertől idézve annyit tudok mondani, hogy azt kell megtanítani a gyermeknek, hogy egyszerűen nemet mondjon. Itt nem a megtanítás az egyszerű, hanem hogy ki mondja, hogy nem. Mert hogy mindig lesznek olyan mondatok, amelyek bevihetik a gyermeket a függőségi helyzetbe, ami először még nem a függőséggel kezdődik korán sem. Általában egy baráti válveregetéssel, egy nem vagy a barátom, ha nem próbálod ki, abból nem lehet baj, ha kipróbálod, nem lehet baj belőle. Mindenki csinálja, bármikor abba lehet hagyni, egyszer élünk. Nem ártasz vele senkinek, stb. Tehát ezek azok a beédesgető mondatok, és ez bármire igaz. Itt az a lényeg tulajdonképpen bármi, ami függés, az lényegében helytelen. Ugye mondjuk sokszor, hogy arany középút, én is azt mondom a kisfiamnak, már gyerekkorától fogva, még akkor is, hogyha ezt most érti vagy nem érti, hogy mérték az érték, vagy érték a mérték. Én azt gondolom, hogy ezt először is magunkon illik kezdeni. Hogy mi sem csinálunk semmit korlátlanul. A szeretetet igen, azt adjuk korlátlanul, de mindenféle olyan dolgot, amivel egyszerűen az adott esetben az élete nehézségei való megküzdést szeretnénk neki tanítani, érdemes magunkkal kezdeni. És azt megnézni, hogy mi ezt hogy csináljuk.
0: Hát egyébként a

0: A kamaszok ilyen szempontból nagyon őszinték, és nagyon gyorsan tükröt tartanak az emberrel szemben. Tehát most, hogyha tényleg a manapság ugye nagyon nagy problémát jelentő kütyüfüggőséget gyorsan behozzuk a képbe, akkor már is magam elé idézhetek egy tucatnyi olyan esetet csak a múlt hétről, amikor a kamaszja, de hát most miért tegyem le a telefont, amikor éppen te is azt nyomkodod, és őt nem fogja érdekelni, hogy éppen az ebédjét fizetem be az iskolába, meg éppen a gázszámlát otthonra, és tök igaza van, mert tényleg ott a kezemben a telefon, és intézkedek rajta, úgyhogy a jó tanácsként, hogy persze nyilván elkerülhetetlen a hétköznapi életünkbe, de igyekezzünk akkor ezeket az ügyes-bajos mobilon intézendő dolgainkat napirendre tűzni, amikor már a gyermek nincsen körülöttünk, és akkor rögtön a Timi az általad hangsúlyozott példamutatásra reflektálva, akkor ez egy fontos gondolat lehet.
1: Nekem az jött át itt, amiket meséltél a könyvvel kapcsolatban, hogy ugye a dohányzás is egyfajta függőséget okoz, és ez ugye kiskorban is már előjön tinédzsereknél, hogy cigarettára, illetve amit én veszélyesebbnek tartok, ezek az e-cigik, vép és ilyen alternatívája a dohánynak, IQOS például, snusz, tehát ezek, amik nagyon el vannak terjedve, és azért is nagyon veszélyes, mert szerintem nagyon becsapják a fiatalokat azok a csúsztatások, hogy ezek nem károsak, ugye ezek csak mondjuk ilyen felhevített levegő, és gőz, és ízesített gőz, és azért nagyon komoly kutatások vannak mögötte, hogy ez nem igaz, ez hazugság, és igenis károsak ezek a kémiai és vegyi származékok.
0: Legjobb, hogyha rávesszük a gyermeket arra, hogyha már engedünk neki tényleg az interneten, mert tehát elkerülhetetlenül életünk része az online jelenlét, akkor felszólítjuk, hogy oké, tessék, ülj le, és nézz utána, és beszélgessünk arról, hogy mit találtál, és akkor a saját szemével győződhet meg a kutatási eredményeknek a hitelességéről, fontolhatja meg, amit a saját szemével olvasott. Szerintem ez előremutató lehet egy ilyen együttműködést elnyerni a gyerek részéről.
1: Vagy én még arra gondoltam, hogy amit én mindig fontosnak tartok, hogy sportoljanak a lányok, és hát ez elsősorban az egészség égisze alatt, és hogy nálunk ez egy nagyon központi téma, hogy egészségesen próbálunk meg étkezni, a mozgás kultúrát is ugye bevezetni, és hogy ez szembe megy az egészséggel. Tehát ez, és az a nagyon döbbenet, és az a nagyon szomorú, hogy ennek a hosszú távú hatását még nem is tudják bizonyítani. Tehát egy 5-10 évre visszamenőleg van a közforgalomban ezek a hevített dohánytermékek, vagy nikotintasakok, tehát ez az LCG és társai, és nem lehet tudni, hogy mik a hosszú távú következménye. Azt tudjuk, hogy káros, és igenis azt is tudjuk, hogy rá lehet függni, rá lehet szokni ezekre a LCG-re, vépre és társaira. Erről is beszélgettünk a gyerekekkel, hogy ez együtt a közösséghez tartozás is egyfajta jele, hogyha van neki ilyen terméke, ami mondjuk egy e-cigaretta vagy egy vép, és hogy az trendi, hogyha ha ő ezt szívja. Akkor én mondtam, hogy szerintem ez nagyon nem bölcs dolog, azt, sem az, hogy valaki szívja, sem az, hogy megkínál mást, mert szerintem, hogy igazából lebeszélni kellene a másikat erről, hogyha ha egy ilyen helyzetben van, és mondjuk, hogyha az a gyerek például él ezekkel a szerekkel, akkor szerintem a szeretetnek egyfajta jele az, hogy megóvja azt, akit kedvel, és nem megkínálja, és nem oda tartja, hanem hogy vegyél belőle, hanem az, hogy én azt gondolom, hogy neked erre nincsen szükséged, én már csinálom, már egy ideje csinálom, és szerintem te ne kezdjed el.
0: Nálunk az történt, a nagyfiam református gimnáziumba jár, és hál' Istennek rendkívül szigorúan kezelik az ilyen WC-ben mindenféle cigarettáknak a használatát, és volt olyan, hogy a többiek tudták, hogy az illető ezeket az illegális szereket használja a szünetekben, és neki szegeztem a kérdést a fiamnak, hogy mennyire szereted ezt az osztálytársadat, mert ha jóban vagy vele, és nem akarod, hogy elveszítsd, és hogy kirúgják az iskolából, hogy elkerüljön az osztályból, akkor nagyon sürgősen kezd rábeszélni, hogy fejezze be ezt a bolondságot, mert előbb-utóbb meg fog bukni, és ha lebuktatják, akkor ki fogják rúgni az iskolából. Első-második figyelmeztetés után harmadszor egész biztosan, és volt is rá példa. Azt sajnos nem tudom, hogy sikerrel járt a lelkére beszélés. Jó lenne, hogyha azt mondhatnám, hogy igen, de minden esetre a bátorítást meg kell adni ebben a jó ügy érdekében.
2: Amiről még nem beszéltünk, szerintem az nagyjából az, hogy mi van a függőségek kialakulásának a hátterében? Hogy miért alakulhat ki egy függőség? Mert az, hogy valaki kipróbál valamit, az egy dolog. De hogy benne is ragad és függő marad, azért én ide behoznám Máté Gábornak a nevét, akit sokan ismernek, és ő azt mondja, hogy minden olyan súlyos függőségbe ragadt embernek a hátterében a gyermekkori traumákat találta. És általában ugye ilyenkor a legfontosabb az, hogy a gyereknek fiatalkorában nem volt kihez fordulnia, tehát nincs kivel megosztania az ő fájdalmát. És így él hosszú-hosszú éveken át, így nő fel. Hány kamaszt ismertek, aki teljesen egyedül van, teljesen magányos, be van zárva, nincs kihez fordulnia. Szüleihez nem mer, vagy nem tud, vagy nem akar, és nincs olyan, akihez fordulna. És én ezt nagyon, nagyon érzékelem a mai világban, nagyon magányosak a
1: fiatalok.
2: A fiatalok.
1: Mentálisan nagyon terheltek, és biztos, hogy rossz állapotban vannak.
0: Lehet, hogy csetel minden nap 2 órát, az osztálytársaival, a barátaival, de azok olyan felületes érintkezések, ráadásul nem is szemtől szembe, személyesen, hanem csak a verbális kommunikációra hagyatkozva, azt is inkább csak félszavakból, hogy ott nem lehet fontos dolgokat megbeszélni. Tehát ahogy fiúk, lányok esetében egyaránt szükséges az, hogy legyenek személyes kapcsolatok és félrevonulás szűk baráti körben, nem pedig tömegesen bandázva, ahol lehet fontos dolgokról beszélgetni. Ennek a hiánya, pont Bori, amit mondtál, ebben ütközhet ki, hogy egyszerűen érzelmileg hozzáférhetetlen emberek veszik körül a kamaszt, és aki ezáltal hiába vannak idézőjeles barátai, és van 600 ismerőse az Instán, meg hiába követik őt 200-an, akkor is érzelmileg magányossá válik.
2: Igen. És ezért szerintem az egy nagyon fontos hozzáállás lehet, hogy szülőként egy picit így nyitottabbak legyünk, hogy kérdezzük őt, hogy adjunk teret, hogy elmondja, hogy benne mi van, utána mondjuk neki tanácsot, meg utána irányítsuk, mert én a kamasz lányomnál nagyon nagy ellenállást tapasztalok, hogyha azt mondom, hogy ezt így ne, vagy úgy ne. Tehát, hogy ez a direkt közlés, ez nem igazából sikerre vezető.
0: Nem, ezt Pécsi Rita is már megmondta, hogy amikor utasítást kap a kamasz, akkor leblokkol, retesz, leenged, sutty, és elveszítettük őt. És hogy tényleg néha csak ha meghallgatsz, és a gyerek bizalmat szavaz neked, és valahol sejti remélhetőleg azt, hogy te nem fogsz élből mondjuk kritikát megfogalmazni arra, amit ő mond, hanem egy bölcs meghallgatással elfogadod őt a problémáival együtt, és nem pedig reflexből utasítgatni fogod őt, meg jó tanácsokkal ellátni, meg feltarisznyázni az élet bölcs gondolataival. És ha ezt ő remélheti, hogy nem visszautasításban, meg kritikában lesz része, akkor bizonyára egy sokkal nagyobb bizodalommal fog hozzád fordulni azokkal az intim problémáival, amit mással lehet, hogy nem is akarna, vagy nem is tudna megosztani.
1: Valahol hallottam, hogy aki belecsúszott ebbe a függőségbe, ő mesélte, hogy amikor elkezdte azt a dohányzást, és ugye először cigizett, utána jött a füves cigi, és aztán ugye egyre keményebb kábítószerek kerültek elő. Tulajdonképpen úgy csúszott ebbe, hogy váltig állította az, hogy ő nem lesz függő. Tehát ő biztos volt benne, hogy ő kipróbálja, és megmarad azon a szinten. És kipróbálta ezt, az jó volt, bejött, akkor kipróbálta a keményebb drogot, az is jó volt, bejött, és aztán így szép lassan belecsúszott. Tehát elhitetik, tehát ez egy ilyen önállítás, egy önbecsapás, hogy elhitetik magukkal, hogy én biztos, hogy nem. Ő igen, mert ő olyan, de én biztos, hogy nem. És amikor volt az eukarisztikus kongresszus, akkor nem tudom, hallottatok-e már, Medjugorjében van a Csenákoló, ott, hát ahol a függő fiatalokat, a függő embereket próbálják kezelni, és ez egy olasz szerzetesrendhez kötődik, most nem tudom, hogy melyik ez hirtelen, de a Csenákoló egy nagyon szép feladatot lát el, és mi eljutottunk itt Medjugorjében, a Medjugorjében van közvetlenül ott a településen ez a Csenákoló, és ők itt voltak az eukarisztikus kongresszuson, és lehetett az előadásukból, tanúságtételükből töltekezni, és képzeljétek el, hogy az iskolák is voltak kint a kongresszuson, és képzeljétek el, hogy elmentek a gyerekek csoportosan erre az előadásra, mint a Csenákoló fiataljai tartottak, és a kislányom, mikor hazafelé mentünk, akkor kapott egy könyvet ott. És megkérdezte a könyv, nagyon aranyos volt, megkérdezte, hogy mit jelent az, hogy AIDS. Hogy ez volt az egyik címe, amit nem értett, ugye ez egy éces fiúról szólt, és ez egy fiatal srác volt, és azért lett éces, mert kábítószeres volt, és a tű, amit használt, az fertőzött volt. És az ő naplója volt. Azért volt ez fontos, hogy ezt utána így együtt átvettük ezt a könyvet, mert ez a fiú meghalt 24-25 éves korára. Hiába van egy Csenákoló, hiába vannak ezek az intézetek, ahol elvonókúra, vagy ilyen leszoktató, vagy rehabilitáció van, neki nem jött össze, sajnos ő meghalt. És ebbe sem lehet bízni. Tehát, hogy nekem az volt az üzenete a könyvnek, hogy oké, a gyerek egy az, hogy nem csúszik bele, gondolja ő, aztán ha belecsúszom, akkor majd elmegyek egy intézetbe, és akkor ott kijövök belőle, és nem. Szóval ez nem erről szól. És azt gondolom, hogy ez a gondviselés, hogy mi eljutottunk a gyerekekkel ide a kongresszusra, és kaptunk egy ilyen szomorú történetet, de hát ez a fiú élete, és a halála az sajnos ezért erről szól, hogy más gyerekeket megóvjon.
2: Engem nagyon megérintett az, amikor mentálhigiénés képzésen a terembe behívtak két fiatalt, ilyen 24-25 évesek voltak, és ők drogrehabilitáción estek már túl, kemény drogok, és elmesélték az életüket, és elmesélték, hogy jutottak el az utcára, hogy lettek hajléktalanok. Döbbenetes volt, nagyon-nagyon megérintő volt. Én nem is tudom, hogyha ilyen fiatalok bekerülhetnének mondjuk az iskolákba, szerintem senkinek nem lenne kedve drogozni. Úgyhogy tényleg a halál szélén álltak.
0: Igen, és nem kell ezért nagyon messzire menni, tehát ez egy kis hazánkban is létező jelenségek, és nagyon is elszaporodott esetekről beszélünk.
1: És mit ajánl a könyv, Timi? A szülőknek, vagy akár a gyerekeknek is milyen lehetőségeket mutat?
3: Mint egy párat már mondtatok ti is, tehát amik elhangzottak, a sport, a család megtartó ereje, az érzelmi elérhetőség, Sönstatti fogalommal élve, Kentenik atyától a nevelt-nevelő, lehet az, hogy magunkkal kezdődik a mintaadás. Nálunk például elég érdekes minta volt otthon, nekem mind a két szülőm dohányzik a mai napig. Hát lehet, hogy néha ritkábban is előfordul, de inkább rendszeresen mondom. És úgy most már maguknak készítik, ugye akkor hát akkor talán kevesebb, akkor már ugye régen a nem füstszűrős, stb. És igazából én is vettem a bátorságot, meg a lehetőséget, hogy akkor már mégis kipróbálom gimnáziumi bokortúra szünetben az osztálytársakkal, és akkor próbáljuk ki. Én már akkor is versenytáncoltam, és igazából azt láttam sokszor, hogy akkor köhögés, akkor nem tudom, büdös kéz, vigyázzak, mert kiégetem valakinek a ruháját, kiesik a kezemből, szóval engem csak gátolt, tehát igazából semmi olyat nem adott, ami miatt nekem ezt el kellett volna kezdenem, a pedig a minta ott volt, és én nekem nagyon nem is jött be, viszont cserébe én biztos elmondhatom magamról, szerintem, hogy pár évig rágófüggő voltam. Úgyhogy én azt gondolom, hogy önmagában majdnem, hogy mindegy, hogy miről beszélünk, és ez lehet egy kényszeredett egészséges étkezés is, ugye, ha türelmetlen vagyok, ha nincs ott az, amit megszoktam. Tehát akkor az már gyanús, hogy valami függése van, főleg ha kihat a családi életemben. Ezek a megtartások fontosak, amikor egy sport után ott van az endorfin, és akkor hú, de jó, felszabadult vagyok, akkor ritkán jut eszembe, hogy valami hiány, mert ugye megint a függőség, a hiány betöltése, ahogy te is mondtad, Bori, hogy gyermekkorban, tehát általában a hiányra reagál a függőség. Legalábbis valami szerpótlék. Az, hogy függőség lesz belőle, ezt megint szerintem érdemes ugye szétválasztani, hogy egy-egy alkalom vagy valami segített, vagy tényleg az, hogy rendszeres marad. És én azt gondolom, hogy mivel mi a Jóisten képmására lettünk teremtve, és a Szentlélek temploma a testünk, ezért keresztény és római katolikusként nekünk kutya kötelességünk alapfeltételként a szellemünk, a testünk és a lelkünk ápolása.
1: Igen, és ez nem összeegyeztethető egy ilyen függésséggel.
3: És ez nem összeegyeztethető. És hogy igazából egyetlen függésünk lehet, a jó Istentől való függésünk. Mert ha meghitt kapcsolatban vagyunk valakivel, akkor nem vagyunk függetlenek. Tehát ha valaki meghitt kapcsolatban azt mondja, hogy ő független valakitől, vagy valamitől, az nem lehetséges, mert szabad lehet. Tehát a Jóisten szabad akaratot adott, körül, ha tőle függünk és ráhagyatkozunk. Tehát a függésnek van egy ilyenfajta vetülete is számomra. Tehát nem csak a szerekhez és a matériához kapcsolódva, hanem a spiritualitás területén is a könyv kifejezetten kiemeli, amikor arról beszél, hogy barátok, család, hit, főleg abból a szempontból, hogyha ez egy hitbeli közösség is lehet.
0: Igen, tehát ezek, amiket felsoroltál, ez akár egy több az egyben történet is lehet, ami ugye rendkívül előnyös olyan szempontból, hogy a barátok jelenthetik azt az érzelmi biztonságot, amelyben a kicsi bajból könnyen kijöhet a kamaszunk, illetve bele sem kerül jó esetben. Hogyha ezek a barátok ráadásul egy hitbéli közösséget is alkotnak, akkor jó esetben az Isten kapcsolat is jelen tud lenni ebben a közösségben.
3: Nekem egyébként nagyon sok ideig, én úgy mondtam, hogy nekem a zene meg a tánc a drog maga. Tehát az adott olyan élményt, ami eufórikus. Többször gondolták, hogy te most fogsz vezetni, hát biztos ittál valamit. Mondom, nem, tök józan vagyok, nem ittam semmit, de mondom, ez nekem az eufória meg az extázis, és így ültem be, és akkor simán vezettem. Tehát nem volt probléma. Kifejezetten jelzi ugye a sportot, a zenét, az önkéntes munkát, tehát megint a visszajelzés, ugye a szeretetet, amit mondjuk gyerekkorban nem kapott meg, akkor nagyon egy önkéntes munka, az nagyon jó szintén barátokkal, tehát segíteni valakinek, egy idős otthonba elmenni adott esetben, pont ez a, és ráadásul ez azért jó, mert ott van egy picit ez a lassúság is. Nem kell mindig csinálnom valami tökéletesen teljesítménnyel mérhető dolgot, mert ez nem objektív. A szeretet átadása nem objektív, hogy most hány ember és hány kiló szeretetet adtam át.
2: Ami nekem eszembe jutott, az azzal kapcsolatban, hogy mondtad, hogy a szüleid mintáját te nem követted, viszont nagyon sok olyan rossz mintát örököltünk, amit nem biztos, hogy ki tudunk kerülni, mert lehet, hogy már generációk óta hordozza a család adott mintákat, és ugye tudjuk, hogy Magyarországon az alkoholizmus az nagyon intenzíven, szinte nincs is olyan család, akinek nincs jelen az életében valamilyen rokoni ágon.
1: Felmerülésnél
2: például. Így van, és én nagyon tudom ajánlani, és tudom több ismerősömet, aki az a csoportokba elment, és nagyon sok támogatást kapott. És azt tudom, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatnak van egy másik fajta csoportja is, ami először, amikor hallottam róla, nagyon meglepett, hogy ilyen is van, de képzeljétek el, van ilyen csoport, hogy függő szülők felnőtt gyermekeinek szóló csoport. Tehát olyan hozzátartozók mehetnek el, akiknek akár a társuk függő, vagy bárki hozzátartozójuk függő, és te, mint hozzátartozó tudsz elmenni ebbe a csoportba, vagy a te szüleid voltak függők, de te nem vagy függő, és ebbe a csoportba kártyásokkal tudtok fejlődni, egymást támogatni, támaszt tudni.
0: És rendbe tenni a gyermekkori sérüléseket, amiket tényleg nem is tudatosítottunk előtte magunkban. De légy szíves, ejtsük ki a teljes nevét is az AA-nak, mert nem feltétlenül az érthető, hogy
3: az anonim alkoholistáknak van hozzátartozói csoportja. Én abban részt vettem egy pár hónapon keresztül, ismeretségi körben volt alkoholbetegséggel érintett ember, és pont azért mentem el, meg felismerések miatt lényegében, és ott elhangzott egy olyan ima, amit egyébként azóta máshol is láttam, talán lelki békeimának lehet mondani, és az így szól. Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok, adj bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, és adj bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget. Ez számomra egy mai napig meghatározó ima, pont azért, hogy miben van felelősséged, miben nem, és miben van ráhatásod, és miben nem. És visszatérve, hogy mondtad a Máltai Szeretett Szolgálatot, a Karitásznak, tehát a katolikus Karitásznak meg egy rév közössége van, amely szintén tud ilyenekben segíteni. És egy kicsit még Andihoz kapcsolódva, amikor behoztad a cigaretta témát, mindegy, hogy megint milyen függőségről beszélünk, és azért mondtam, hogy lehet az a pornófüggőségtől kezdve játékszenvedélyig. Én, ha azt tudom mondani, leginkább jó légkörfüggő vagyok. Mit jelent? Azt jelenti, hogy ha jó légkör van, akkor mindenről lehet beszélgetni, és legfőképpen kérdezni a gyereket. Mit gondol erről, mit gondol arról, de el lehet kezdeni úgy is, hogy te figyelj, képzeld el, amikor mondjuk felvetődik valami, hogy anya, ugye te nem fogsz dohányozni, kérdezte a 7 éves kisgyerekem. És kérdeztem, hogy figyelj, nem, mert olyan büdös, és nem tudom én, és akkor kérdeztem, hogy te mit gondolsz, igen, anya, olyan büdös. Tehát, hogy rögtön visszakérdeztem, hogy ő mit gondol, mennyit tud erről. Tehát mindig azt érdemes belülni, hogy ő mennyit tud róla. És akár amikor mondjuk nagyobb fiúknál, tehát az, amikor bejön, hogy egy ciciskép, még egy ciciskép, mondjuk, figyelj, te mit szólsz, nem zavar, mert megint izé bejött, nem tudom, látod, beugrott a YouTube-on, nem tudom, nézek egy videót, és bejön, te mit gondolsz erről? Mert igazából át van itatva szexualitással mindenféle az interneten. És a másik, megvannak-e azok a hiteles barátok, akik tükröt tudnak tartani, és el tudja elfogadni. Itt ez a fontos, hogy kinek ad a véleményére 2-3 olyan ember, nem kell több, aki megmondhatja neki, hogy most valami változott az életben, valami most valamire kihat. Figyelj, te eddig mindig jöttél sportolni, most csak már heti kétszer jársz a 4 helyet. Mi történt? Mi van veled? Tehát észrevenni, azt szoktam mondani, warning lamp, tehát ez a sárga lámpa a kocsiban, hogy rögtön, ahogy villog, rákérdezni. És megkérdezni, hogy mi történik. Megfogni a kezét, elmenni, nyaljunk el egy fagyit. Elég kérdezni, és tényleg csak kérdezni.
0: Igen, és én is azt tanácsolom a szülőknek, a nevelőknek, hogy ahhoz, hogy az őszinte beszélgetések megtörténjenek a gyerekekkel, ahhoz az kell, hogy tehát megágyazzunk ennek, hogy bármi is van, bármi nehézség is, az puhára essen, mondom így ezt az analógiát használva. Tehát fontos az, hogy legyen egy olyan intim légkör, ahol meg tud nyílni a gyerek. És ehhez viszont tényleg jelen kell lenni a gyerek életében. Tudni kell azt, hogy mi az, amit szeret, milyen körülményeket kell nekünk szülőként megteremteni. Ha utazni szeret, akkor elvinni valami kis utazásra. Ha kerékpározni, akkor elmenni egy kicsit kerékpározni vele kettecskén, és megvárni, amíg megnyílik. Szóval ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy jelen legyünk, elérhetőek legyünk, de mi magunk is törekedjünk arra, hogy legyenek olyan körülmények, ami ez az édes kettes, és akkor menjünk el anyalánya, anyafia, apalánya, apafia. Tudom, hogy nehéz, mert sok gyereket nevelünk, nagy családosok vagyunk, de ezt nem lehet megkerülni. Tehát az, hogy jelen legyünk, hogy elmondja, hogy gondja van, ahhoz tényleg meg kell ágyazni, és meg kell teremteni azt a nagyon kellemes légkört, ahol ő el tud lazulni, és el tudja mondani.
3: Egyébként azt olyan jó, hogyha belénk ég egy olyan, hogy valami történt mondjuk a barátjával, barátnőjével, most nem párkapcsolatra gondoltam, hanem baráti körön belül, és akkor másnap vagy harmadnap rákérdezni. Meséltél arról, mi történt, megoldódott, meg tudtátok beszélni? Tehát nem ez a, tudom, szerintem már nagyon sokan itt nagyon szerintem képzett szülők hallgatják ezt a műsort, és nem azt kérdezik, hogy mi volt a suliban, semmi, hanem az, hogy akár a férjünk, feleségünk a munkahelyen, amikor valamiről mesél, hogy arra a konkrét dologra rákérdezni. Nagyon fontos, hogy abban mi történt, sikerült, meséltél valamit, milyen lett átrendezték a tök mindegy, máshol ülsz az osztályba, minden vettetek masokat. Szóval, hogy valami olyasmi, ami valahogy róla szól, hogy a csapatban hány goldogtál, mennyi kosarad ment be, és abból már lehet kezdeni valamit beszélni, hogy egyszerűen ugyanaz, mint a párkapcsolat elején, hogy legyünk egymásra kíváncsiak. De őszintén, mert ahogy mondtad Móni az elején, a gyerek rögtön érzékeli, hogyha valami sandaság van, és te ott szeretnél bújtatva. Ja, és azért ne 10 perccel egy buli előtt szóljunk a gyereknek, hogy akkor mit ne csináljon, és mit csináljon. Szóval ez egy folyamat, hogy a mennyiségi időből úgy lesz minőségi, hogyha a mennyiségi rendelkezésre áll, mert abból lehet. Spontán úgy tudsz lenni, hogyha mindent elrendeztél magad körül, mert akkor nyugodt vagy, hogy egyébként meg tudsz engedni magadnak sok mindent.
0: A műsoridőnk hátralevő néhány perce nem telhet el anélkül, hogy meg ne említeném Pöltő Lákos nevét, aki a kamaszainkat talán leginkább 2026-ban érintő kütyüfüggőségnek a témájának a magyar szaktekintélye leginkább, és most ez egy külön műsoridőt felemésztene, hogy ezt a témát körbejárjuk jobban, de talán majd erre is lesz alkalmunk, és amiatt gondoltam fontosnak megemlíteni legalább ebben az adásunkban is, mert itt pontosan azzal a problémával fogunk találkozni, hogy közösségi szinten áll fönn a függőség. Tehát amiről eddig beszéltetek, hogy a barátok ki tudják rángatni mondjuk egy alkoholfogyasztásból, vagy egy dohányzásból, vagy egy mindenféle káros, fizikailag káros dolognak az űzéséből, addig a kütyüzés az pont olyan, amiben a barátokkal együtt esik bele, és éppen ezért talán a legveszélyesebb az összes közül, amiket itt felsoroltunk. Az elkerülésének azok az eszközei, amiket szintén megemlítettünk, mert hogyha együtt sportolnak, együtt kirándulnak, és fizikailag együtt vannak, és olyan játékokat játszanak, ami nem igényel kütyüt, akkor rá fognak érezni annak az ízére is, mint ahogy nekünk is az elmúlt napokban együtt voltak a gyermekeink néhány napot, és öröm volt látni azt, hogy milyen jól feltalálták magukat 16 évesen is, kütyük nélkül, bizony, amikor abban a helyzetbe kényszerültek.
1: Igen, hát egy kicsit bele kell állni, és van ez a mondás, kicsit közhelyes is, ez a jó zsarú, rossz zsarú, tehát valamelyik szülőnek fel kell vállalni ezt, hogy begyűjti a telefont, amikor ugye elmegyünk közösséggel. Én kiegészíteném azzal, hogy maradjunk meg a keresztény tanításba és a katolikus vonalon, és van az Agapé című műsor, ami többször is témájává tette a digitális gyerekkort és a digitális függőséget. Pécsi Ritát is többször meghívták ide. YouTube-on az Agapéra, hogyha rákeresünk, akkor ezeket a kerekasztal beszélgetéseket meg lehet hallgatni, és nagyon-nagyon tanulságos, és nagyon jó ötleteket is adnak, nagyon jó gyakorlati tanácsot is tudunk hallani az Agapén.
0: Pécsi Rita is beszélgetett például Pöltő Lákossal, a számomra az egyik legtanulságosabb kerekasztal volt ebben a témában, úgyhogy igen, bátorítjuk a hallgatókat arra, hogy üljenek a számítógépen, és használják céltudatosan.
3: Vagy csak a háttérben hallgassák ezeket az agapékat, mert hál' Istennek olyan, hogy csak hallgatni is érdemes.
0: Nagyon szépen köszönjük a mai beszélgetést is, és hogy követtek minket kedves figyelmükkel.
1: Egy hónap múlva találkozunk. Önök a Gyökerek és Szárnyak című kamaszneveléssel kapcsolatos adásunkat hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké! Amen!
4: Gyökerek és Szárnyak. Benke Mónika, Könnyi Zsoldos Andrea és Tomka Lea kamasznevelési műsora.

0: liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Siess, ó boldog vértanú, köszönsd győzelmed ünnepét, ma nyerted véred díjaként.

téged, fénylőegek bevéd, és Krisztus nyájához sorol. Most angyalok közt van helyed, s fehér ruhában tündökölsz, tisztára mostat hős tanú, véred patakját ontva rá. Háj mellén könyörgő szavad, Krisztus kegyelmét esgyele, hajoljon hozzánk egyesen, s oldjon fel vétkeink alól. Csak kis időre szállj közénk,

Atyát, fiát, s vigasztalom, lelkét dicsérjük szentelen, ki dicsőséggel koronál.

0: Kelj oltalmamra, uram! Ítéld meg, uram, az engem ítélőket! Harcolj az ellenem harcolókkal! Ragadj vértett pajzsot, úgy kelj oltalmamra! És mondd lelkemnek, üdvösséged én vagyok! Lelkem pedig újjongjon az Úrban, örvendezzen, hogy szabadulást hozott. Még csontjaim is azt mondják, ki volna hozzád fogható, uram? Megmented a gyöngét az erős kezétől, a nyomorult szegényt a fosztogatótól. Hamis tanúk állnak elő, és olyanról vádolnak, amiről nem tudok. Rosszal fizetnek a jóért, lelkem azért nagyon elhagyatott. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kelj oltalmamra, uram! Ítéld meg ügyemet, uram! Védj meg, mert hatalmas vagy! Pedig amikor ők voltak betegek, gyászt öltöttem magamra. Böjtelsanyargattam lelkem, és esengve értük imádkoztam. Mint baráttal vagy testvérrel bántam velük. Mintha anyámat gyászolnám, görnyedtem, búsultam. De amikor meginoktam, örömükben összegyűltek. Összegyűltek és gyötörtek, kiket nem ismerek. Szünet nélkül marcangolnak. Ingerelnek, gúnyolva gúnyolnak, és fogukat vicsorgatják ellenem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ítéld meg ügyemet, uram, védj meg, mert hatalmas vagy. Nyelvem egész nap igazságosságodat hirdeti. Meddig tűröd még, uram? Mentsd meg lelkemet a gazságuktól, életemet az oroszlánoktól. Magasztallak akkor a nagy gyülekezetben, dicsőítelek a sok nép között. Nem ulassanak rajtam álnok ellenségeim, akik ok nélkül gyűlölnek, és sanda szemmel tekintenek rám. Látod, uram, ne hallgass tovább. Uram, ne maradj tőlem távol. Kelj föl, állj ki igazságom mellett. Igaz ügyem mellett, én Uram Istenem. Újjongjanak, örüljenek, akik igazam akarják. Szüntelenül mondják, legyen áldott az Úr, aki békességet akar szolgáljának. Nyelvem akkor igazságosságodat hirdeti, és dicséretedet egész nap. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nyelvem egész nap igazságosságodat hirdeti. Őrizd meg, fiam, a szavaimat, tartsd meg parancsaim, akkor boldogan élsz.
1: Olvasmány Jób könyvéből. Az Úr így szólt Jóbhoz. A mindenhatóval pörlekedő meghajol-e vajon? Aki Istent akarja bírálni, feleljen. Ekkor Jób felelt az Úrnak, és így szólt. Nézd, parányi vagyok, mit feleljek neked? A számra teszem a kezem. Egyszer beszéltem, de többé nem teszem, vagy másodszor is, de folytatása nem lesz. A viharból szólt az Úr Jóbhoz, és azt mondta. Nosza, övezd fel, mint a hős a derekadat. Kérdezni szeretnélek, világosíts fel. Semmivé akarod tenni igazamat? El akarsz ítélni, hogy igazad legyen? Van-e karod olyan, mint Istennek? Tudsz-e hangoddal, mint ő, mennydörögni? Ékesítsd fel magad fönséggel és nagysággal, öltözködj csak fel fénybe, méltóságba. Engedd szabadjára haragod árját, nézd meg, ami csak büszke, és hajlítsd meg. Alázd meg a gőgöst egy pillantásoddal, tipord el helyükön a gonosztevőket. A föld alá rejtsd el együtt valamennyit, mélységes tömlöcben némítsd el arcukat. Akkor aztán én is elismerlek, mert saját jobb karod vívta ki győzelmed. Jobb válaszolt az úrnak, és így szólt. Most már tudom, hogy akármit megtehetsz, nincs gondolat, amely neked lehetetlen. Én borítottam tervedet homályba olyan szavakkal, amelyekből hiányzik a tudás. Hallgass meg hát, kérlek, beszélni szeretnék. Kérdezni akarlak, világosíts fel. Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, és megbánok porban és hamuban. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, megbánok porban és hamuban. Egyszer beszéltem, de többé nem teszem, vagy másodszor is, de folytatása nem lesz, és a számra teszem a kezem. Megbánok porban és hamuban.
2: Olvasmány Szent Bonifác püspök és vértanú levelezéséből. Az egyházat, amely, mint egy nagy hajó szeli át ennek a világnak a tengerét, s amelyet a különböző kísértések hullámai ostromolnak, nem elhagyni kell, hanem kormányozni. A régi atyák közül erre kaptunk példát Kelementől és Cornéliustól, meg sok mástól Róma városában, Cipriántól Kártágóban, Atanásztól Alexandriában, akik a pogány császárok idején Krisztus hajóját, sőt drága jegyesét tudnélik az egyházat tanítva, védelmezve, fáradva és szenvedve egészen vérükontásáig kormányoztak. Őket és a hozzájuk hasonlókat szemlélve megrendültem, félelem és rettegés szállt rám, és majdnem elborított bűneim sötétsége, és sokkal inkább szívemnek tetsző dolog lett volna, hogy teljesen letegyem az egyház kormány rúdját, amelyek egykor elfogadtam, ha erre akár az atyák között példát, akár a Szentírásban jóváhagyó szót találtam volna. Mindezek után, s mivel a dolgok így állnak, és az igazságot lehet ugyan támadni, de nem legyőzni, hajszálkünk meneküljön ahhoz, aki Salamon által így beszél. Szíved minden bizalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igen hagyatkozz. Minden utadon próbált felismerni, akkor egyenessé teszi ösvényedet. És egy másik helyen. Az Úr neve olyan, mint az erős torony. Hozzáfut az igaz, és biztonságban van. Legyünk álhatatosak az igazságban, és készüljünk lélekben a megpróbáltatásra, hogy elviseljük az Úr próbatételét, és ezt mondjuk neki. Menedékünk, te vagy Urunk, nemzedékről nemzedékre. Bízunk abban, aki ránk rakta a terhet. Amit saját erőnkkel nem tudunk elviselni, hordozzuk ő általa, aki mindenható, és így szól. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Álljunk helyt a harcban, az Úr napján, mert a szorongatást és a gyötrelem napjai virradnak ránk. Halljunk meg, ha Isten akarja, atyáink szent törvényeiért, hogy elérhessük velük együtt a vég nélkül tartó örökséget. Ne legyünk néma kutyák, se hallgatak szemlélők, ne legyünk béresek, akik elfutnak a farkas elől, hanem gondos pásztorok, akik virrasztanak Krisztus nyája felett, hirdetve Isten minden törvényét, nagynak és kicsinynek, szegénynek és gazdagnak, minden méltóságban és korban levőnek úgy, ahogy Isten erre képességet adott nekünk, akár alkalmas, akár alkalmatlan, amint ezt Szent Gergely a lelkipásztorokhoz írt könyvében megírta. Nem csak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni, mert annyira közel álltok szívünkhöz. Fiaim, újra a szülés fájdalmait szenvedem értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek, mert annyira közel álltatok szívünkhöz.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az órai medérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli hét. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atya, és egy szülött örök fiát. S a szent lelket kivigaszunk,

0: végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad. Dermet lelkemmel porba roskadok, igéddel éltess engem. Dolgaimat eléd tártam, és te meghallgattál, taníts meg rendelkezéseidre. Döntéseid útját add megértenem, csodás tetteiden szemlélődöm. Dúlt lelkem, könnyes a kintól, igéddel emelj föl engem. De tarts távol engem a hazugok útjától, jóságodban add nekem törvényedet. Döntöttem, a hűség útját választottam, végzéseidhez tartom magam. Döntéseidhez tapadok, Uram, ne engedd, hogy szégyent valljak. Dicső végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad. Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom. Szolgáltass nekem igazságot, Uram, mert ártatlanul élek, és ingadozás nélkül rád hagyatkozom. Tégy próbára, Uram, vizsgálj meg engem. Tisztítsd meg szívemet, lelkemet. Szemem előtt tartom jóságodat szüntelen. Igazságod szerint járok kelek. Nem ülök hitvány emberek közé. Alattomosokkal nem járok együtt. Gyűlölöm a gonoszok hordáját, és nem ülök istentelenek közé. Ártatlan szívvel mosom kezemet, s úgy járom körül oltárodat, Uram, hogy hangos szóval zengjem dicséretedet, és hirdessem csodás tetteidet. Szeretem, Uram, lakóházadat, dicsőségednek otthonát. Ne ragadd el lelkem a gonoszokkal, se életem a vérengzőkkel. Teli az ő markuk gonoszsággal, s vesztegető ajándékot rejt jobb kezük. Én azonban fedhetetlenül élek, szabadíts meg, és könyörülj rajtam. Lábam megmarad az egyenes úton, s a gyülekezetben áldom az Urat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom.
1: Szívem az Úrban bízott, és ő megsegített. Téged hívlak, Uram,

olyan leszek, mint azok, akik sírba szálltak. Hallgasd meg könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltok. Kezemet

akik társaikkal békésen beszélnek, de rosszat forralnak szívükbe. Áldott legyen az Úr, aki

szívem benne bízott, és ő megsegített. Örvendezik a szívem, énekemmel adok hálát neki. Népének erőssége az Úr, fölkentjének szabadulása és menedéke. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Légy pásztora és te vezesd mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

És ő megsegített. Gyengeségében ugyan megfeszítették Krisztust, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de vele együtt élünk azzal az erővel, amelyet Isten ad.

0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

dicsértessék a Jézus Krisztus. Nézzük a Mári Rádió mai délután és esti műsorait. Délben az Úr Angyalát imádkozzuk közösen. Majd Imalánc című műsorunk jelentkezik. Ima szándékukat fogadunk telefonon, ezúttal élő adásban. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-től a 15 perckor, amely első péntek lévén a négy magyar nyelvű Mári Rádió közös imádsága. Örök igen részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napigé kapcsán 13 óra 10 perckor. Lelkészség irodalom 13 óra 15 perckor. Szövetség az életért. Beszélgetés Bőte Sabatjával 13 óra 25 perckor. A nap evangéliumára emlékedünk közösen 14 órától. Ezt követő Jó Hírek hírmagazinja 14 óra 15 perckor. Napi útra való jezsuita emlékedés 14 óra 30-kor. Az imalánc és a hívpercek után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Első pénteki szentmisét közvetítünk az óbudai Szentvér kápolnából 15 óra 15 perckor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Átmozgató Heim Kriszti Pilátus oktató műsora 16 óra 30-kor. Hazafelé Boldog élnek amíg a házas hétvégések műsora 16 óra 35 perckor. Hazafelé életre növelő a Sőstadt lelkiség műsora 17 óra 15 perckor. Életige a Fokolári lelkiség mozgalom műsora 18 órától. A Zsolozsba esti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órakor. Isten jelenlétében Varga László püspökatya emlékedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhangoltán kiáltás imádsága nemzeti kegyhelyekről 20 órától. Murányi Nikolett beszélgetése Fodor Rékával, az Afrika Alapítvány elnökével 20 óra 16 perctől. Iránytű Pál Ferenc atya előadás sorozata 21 óra 5 perctől. Café Francesco 84. adás, miért lesz egy protestáns katolikussá, Alexandrova Marian előadása 22 órától. A Nézőpont és a hírpercek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Lélekcseppek, Schiller Mátyás atya homiliái 23 óra 20 perckor. A

Esztendős fiúcska. Szeme azúrját kerekíti tágra, úgy néz a furcsa idegen világra, ami én vagyok, aki mostan boldog, gyönyörűséggel arcába mosolygok. Csak néz rám, komolyan, sokáig. Még szirom arca gömbölyűre válik, ahogy a bimbó feslik szét a bokrán, és édes deden visszamosolyog rám. Egy új emberke, ki nem is beszél még, hogyan érti meg mosolyom beszédét? Hogy érzi meg, hisz csak egy éve ember, hogy a szeretet szólítja szememben? Ó, milyen titok, milyen csoda szép ez! Egy csöpnyi agy, mely még gondolni se képes, a szeretetet már fel tudja fogni, s a mosolyra vissza tud mosolyogni. Ó, ha csak lehetne, hogy az, ki atya minden mosolynak, nekem is megadja, olyannak lennem, mint ez a csöpnyi gyermek, friss antennája minden szeretet.

0: Hírperce.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Szent Quirinre emlékeztek Szombathelyen. Győrbe látogatott Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita. Leó pápa a sport értékeiért való imára buzdít júniusban. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Az ókori Szavariában a mai Szombathelyen vértanú halált halt Szent Quirin püspökre emlékeztek május 31-én a Vasi megye székhelyen. A városban megtelepedett szalézi közösség Quirin püspököt választotta az 1938-ban felszentelt templom védőszentjének. Azóta is őrzik emlékét, írja a martinus.hu. A búcsú szentmisével kezdődött. Szentbeszédében Transin G. Ferenc, missziós szalézi atya, Szentháromság ünnepéről elmondta, az ünnep a végtelen Istenhez emeli fel a lelkünket, akinek belső életéről a földre szállt Isten fia beszélt nekünk. Szent Quirin püspökre emlékezve elmondta, a nehéz idők embere volt. Abban a korban élt, amikor üldözték a keresztényeket, amikor a hit megvallása szenvedést és halált hozott. Ő mégsem hátrált meg. Délután a Perint parton folytatódott a megemlékezés, azon a helyen, ahol a feljegyzések szerint Quirin testét a partra mosta a víz. Különleges ünnepe volt a győri görög katolikus közösségnek május utolsó hétvégéjén, ugyanis Kocsis Fülöp a Hajdú Dorogi Főegyházmegye főpásztora látogatott el hozzájuk. A metropolita püspöki szent liturgiát végzett, majd megáldotta a teljesen megújult parókia épületét. Adja hírül a Főegyházmegye. Prédikációjának központi gondolata a szentség volt. Rámutatott arra, hogy a szentség a Szentlélek ajándéka. Arra buzdította a győri közösséget, hogy a szentség

0: Végre varó törekvés ne csupán szép gondolat maradjon, hanem mindennapi feladat legyen. Szenteknek itt kell lenni Győrben, ebben a közösségben, a mi családjainkban, a mi életterünkben, hangsúlyozta. A szent liturgia után a közösség a templomból a parókia épületéhez vonult, ahol megáldották az épületet. A nap végén a gyermeknap alkalmából a legkisebbek ajándékokat kaptak. 14. Leó pápa közzétette júniusi imaszándékát, amellyel arra kéri a katolikusokat, hogy imádkozzanak a sport értékeiért, hogy minden sport mozdítsa elő a békét, a testvériséget és a szeretet közösséget, írja a Vatikán News. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Leó pápa felidézi, hogyan tanít minket az Úr, hogy az életben, akár csak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. Épp ezért a pápa azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálásé, a találkozás tere, ne a kirekesztésé, a béke útja, ne az erőszaké. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testvérünk.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, mind Erdélyből, Délvidékről, és akik Felvidékről csatlakoznak a Budapesti Rádióhoz. Minden hónap első péntekén délben ima szándékot fogadunk a Rózsafűzér imádság előtt, melyben szeretettel várjuk a felvidéki, délvidéki Erdélyi Mária Rádió hallgatóit, akik szeretnének imát kérni szeretteikért. Ma a budapesti stúdióból vezetjük az imádságot, amely a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imádsága. Kapcsolódjunk be minél többen ebbe a nagyon szép imádságba. Telefonszámunk 0036 1 374 0904-es, és akik a másik országainkból szeretnének hozzánk csatlakozni, azokhoz egy Viber számot tudunk adni, a 0036 30 582 46 64-es telefonszámon, illetve Viber számon tudnak minket elérni. Tehát mostantól fogadjuk minden kedves hallgatóknak a telefonhívását, ima szándékát, akik szeretnének bekapcsolódni a következő imaláncba, azoknak várjuk a telefonhívásait. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imát kérni egész családunkért, szeretteinkért, hazánk lelki megújulásáért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, a családokért, Magyarország, Európa és az egész világ megtéréséért, a háborúk, a katasztrófák, a járványok megszűnéséért és a szűzanya szándékainak megvalósulásáért. Köszönöm szépen!
0: Mi is köszönjük szépen, hogy hívott minket. Ezek nagyon fontos ima szándékok, és várjuk továbbra is a hallgatóknak a telefonhívásait. Tehát anyaországon kívül is, a többi országból is lehet minket hívni. Viberen a 36 00 36 30 582 46 64-es Viber számon, tehát azon is várjuk a kedves hallgatóknak a hívásait. Tessék, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekelmen.
2: Drága Jézus nevébe kérem szépen a közös imát. Minden eddigi és eljövendő kegyelem, ilyen nagy szeretettel kérem önökért, az adakozókért, drága szüleim lelki üdvéért, valamint a Szentlélek mindennapi bölcsességéért, útmutatásáért, Anna lányom egész életére, egészségért, valamint munka lehetőségére, hivatásomban, amit nagyon-nagyon szeretek. Köszönöm szépen, és Dunintékáért szeretném még a gyógyulásáért. Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük szépen, hogy hívott minket, imádkozunk ezekre az ima szándékokra. Tessék, Mária Rádió.
3: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Szeretnék imát kérni egészségemért, mert megköszönöm a Jóistennek az eddigi egészséget, hogy továbbra is ezt megtartsa számomra is a apróságok azért javulását, jobb alvásért szeretném kérni az egészség a segítségét és a derekam teljes gyógyulásáért, hogy ezt elvegye ezt a nagyon rossz helyzetet a Jóisten, rokonainkért, ismerőseinkért, egészségükért, az egyházért, a szentatyáért, az összes papokért és püspökökért, betegekért, betegek gyógyulásáért, egy édesanyának a kezelésért, hogy jobbulására, gyógyulására várjék ez a kezelés. A békéért szeretnék imádkozni elhunyt drága szeretteimért, elhunyt rokonainkért, közelmúltban elhunytakért, tisztító tűzben szenvedő lelkekért és a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mi is köszönjük szépen, hogy hívott minket. Van még lehetőség egészen 12 óra 15 percig, mert utána elkezdjük a fájdalmas rózsafűzének az imádkozását. Addig várjuk még a kedves hallgatóknak a telefonhívásait, ima szándékait. Akik szeretnének imát kérni, azok most tegyék meg. És természetesen még egyszer elmondom, mert elég kevésbé hangzik el ez a telefonszám. illetve Viber szám a 00 36 30 582 46 64-es Viber szám. Ez egy alkalmazás, amit a telefonra le is lehet tölteni, de valakinek már lehet, hogy rajta van a telefonján, és akkor ezen keresztül kapcsolatba tudnak velünk itt a stúdióval lépni, és adásba tudjuk tenni a kedves hallgatóknak a telefonhívásait. Tehát várjuk továbbra is. Aki Magyarországról akar minket hívni, az természetesen a 061-374-0904-es telefonszámon ezt meg tudja tenni.

0: Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, Mária Rádió. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekemben.
1: Imád szeretnék kérni a férjem lelki üdvéért, szüleink lelki üdvéért, és minden megholtért.
0: Köszönöm szépen, hogy hívott minket, és imádkozunk érte. Köszönöm szépen. Tessék, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekemben.
2: Én Ilona vagyok, Alsó-Némediből, és szeretnék imád kérni, mivel június a pap szentelések hónapja, a felszentelendő atyákért, és azokért az atyákért, akiknek a felszentelt kezeik által megkaphatjuk a szentségeket. Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük szépen, hogy hívott minket, nagyon is fontos a papjainkért is imádkozni, de most hamarosan bekapcsolódhatnak a kedves hallgatók a fájdalmas rózsafüzér imádságába. Ennyi fér bele a mai imaláncba, és akik szeretnének legközelebb is így imád kérni, azok szintén a 061-307-0904-es telefonszámon tudnak majd tőlünk imád kérni. Én Baracskai János vagyok, és hamarosan elkezdjük a fájdalmas rózsafüzér imádságát a négy magyar nyelvű Mária Rádióval együtt.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: A fájdalmas rózsafüzért a négy magyar nyelvű Mária Rádió családjával közösen imádkozzuk. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó
1: Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel berítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Isten fiának halálfélelme és vére engesztelésé válik a világ bűneiért. Ó, haldokló Jézus, bocsásd meg kemény szívűségünket. Jóságos atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus imáját, halálfélelmét és véres verejtékét engesztelésül bűneinknél.

0: Mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A bűn elleni küzdelembe még nem álltatok ellen a véretek ontásáig. Jézus vérét ontja az ostorzás titkába a világ üdvösségéért. Megostorzott Jézus, tisztíts meg mindenket minden bűnünktől. Irgalmas atyánk, Mária szeplőten szíve által felajánlom neked Jézus Krisztusnak ostorzásakor kiömlött vérét engesztelésül bűneinkért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas Rózsa füzér harmadik titka, akit érettünk, több issel koronáztak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták. Üdvözlé zsidó királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. És Jézus alázatosan és csendesen ad elégtételt Isten megsértéséért, melyet a világ bűnei által okoznak. Megalázott Jézus, gyógyíts meg büszkeségemből és önszeretetemből. Irgalmas atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus megaláztatását engesztelésül bűneinkért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: a fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Megállítottak egy cirenei embert, Simont, vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. A misztikus testtel való egységünk megköveteli, hogy engeszteljünk nem csak saját, hanem mások bűneiért, azokért, akik nem hisznek és nem tartanak bűnbánatot. Keresztet hordozó Jézusom, emelj fel elbukásainkból. Jóságos atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus keresztútját engesztelésű saját és minden elesett ember bűneiért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halál óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozva.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsa füzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Jézus kereszt halála engesztelő áldozat és jóvátétel az egész világ bűneiért. Ez az engesztelés egyetlen és kimeríthetetlen forrása. Kereszten haldokló Jézusom, bocsáss meg bűneinket és szenteld meg halálomat. Irgalmas atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus szenvedését és kereszthalálát, engesztelésül és jóvátételül, saját és a világ bűneiért, halálomért és minden haldoklóért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: taníts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettek keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos szűzmája szentolvasójának elmondásával megemlékezve. Higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: A fájdalmas rózsafüzér első tizedét a felvidéki, a második és negyedik tizedét a budapesti, a harmadik tizedét székelyudvarhelyi és az ötödik tizedét a délvidéki Mária Rádió imádkozza.

0: Hírperce.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Küldetés ünnepet tartott a magyar Schönstatt család Szentháromság napján. Győrbe látogatott Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita. Leó pápa a sport értékeiért való imára buzdít júniusban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Közös ünnepre gyűlt össze Óbudaváron a magyar Schönstatt család május 31-én, hogy együtt adjon hálát és kérjen áldást a küldetésükre. A Szentmise főcelebránsa a brazil származású Alexandra Avimello, a nemzetközi Schönstatt család mozgalom generálisa volt, írja a Magyar Kurír. Szentbeszédében hangsúlyozta a Schönstatt küldetése, hogy újraépítse a kötődések kultúráját. Kötődést Istennel, kötődést az emberek között, kötődést Máriához és a Szentélyhez. A Szentmisében két házaspár szeretett szövetséget kötött Máriával, meghívták őt az otthonukba, és kérték, hogy nevelje az egész családot. Hűséges kötelességteljesítést és buzgó imaéletet ígértek a szűzanyának. A nap végén fáklyás váltófutás indult a budapesti Villányi úti Schönstatt központba. A 14 futó felváltva vitte a fáklyát az óbudavári küldetés ünnepről a budapesti közösségi helyre. Különleges ünnepe volt a győri görög katolikus közösségnek május utolsó hétvégéjén, ugyanis Kocsis Fülöp a hajdúdorogi főegyházmegye főpásztora látogatott el hozzájuk. A metropolita püspöki szent liturgiát végzett, majd megáldotta a teljesen megújult parókia épületét. Adja hírül a főegyházmegye. Prédikációjának központi gondolata a szentség volt. Rámutatott arra, hogy a szentség a Szentlélek ajándéka. Arra buzdította a győri közösséget, hogy a szentségre való törekvés ne csupán szép gondolat maradjon, hanem mindennapi feladat legyen. Szenteknek itt kell lenni Győrben, ebben a közösségben, a mi családjainkban, a mi életterünkben, hangsúlyozta. A szent liturgia után a közösség a templomból a parókia épületéhez vonult, ahol megáldották az épületet. A nap végén a gyereknap alkalmából a legkisebbek ajándékokat kaptak. 14. Leó pápa közzétette júniusi imaszándékát, amelyet

Arra kéri a katolikusokat, hogy imádkozzanak a sport értékeiért, hogy minden sport mozdítsa elő a békét, a testvériséget és a szeretet közösséget, írja a Vatikán News. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Leó pápa felidézi, hogyan tanít minket az Úr, hogy az életben, akár csak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. Épp ezért a pápa azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálásé, találkozástere, ne a kirekesztésé, a béke...

0: a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak. Mert nincs hatalom, csak az Istentől, ami van, azt Isten rendelte. Ezért, aki a hatósággal szembeszáll, Isten rendelésének szegül ellene. Az ellenszegülő pedig magára vonja az ítéletet. A felsőbbség nem arra való, hogy a jó tettől ijesszen el, hanem a rossztól. Azt szeretnéd tehát, hogy ne kelljen a hatalomtól tartanod? Tedd a jót és megdícsér, mert az Isten eszköze a javadra. De ha gonoszságot művelsz, rettegj, mert nem hiába viseli a kardot Isten eszköze, hogy a gonosztevőt megbüntesse. Alá kell tehát magadat vetni neki, nem csak a megtorlás miatt, hanem a lelkiismeret szerint is. Ezért fizettek adót is, hiszen aki behajtja, Isten szolgálja. Adjátok meg mindenkinek, ami jár neki. Akinek adó, annak az adót. Akinek vám, annak a vámot. Akinek hódolat, annak a hódolatot. Akinek tisztelet, annak a tiszteletet. Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki embertársát szereti, a többi törvényt is megtartja. Hiszen a parancs, ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, a másét ne kívánd, s ami egyéb parancs még van, mind ebben az egyben tetőződik. Szeresd embertársadat, mint saját magadat. A szeretet nem tesz rosszat az embertársnak. A törvény tökéletes teljesítése tehát a szeretet. Ehhez tartsátok magatokat, felismerve az időt. Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból. Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne evés-ivásban és részegeskedésben, ne kicsapongásban és topzódásban, ne civakodásban és versengésben. Inkább öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgetek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Június 5-e. Így szól az Úr. 37. fejezet 21. versében. Mit tesz Ezékiás király szorult helyzetében? Maga elé terít, ezután bőjtöl, zsákruhában, önvizsgálatot tart, az azonnali cselekvés, nem tesz semmit, hanem megáll, majd elmegy a templomba, az Úr szolgájához, Izajáshoz. Itt Isten igéjét kapja a profétán keresztül. Az ilyen át megvilágosodik a szorult helyzetet látva, és a szorult helyzet valós távlata. Az is, amit a király testi szemei még nem láthatnak, ám amit az Úr előre kigondolt, beleértve az Úr által készített szabadítást is. És ez az Úrnak megfelelő gondolkodás. És ez a helyes út. Amikor szól az Úr, az a helyes lelki gondozás. Amikor együtt az igét, az Úr szavát akarjuk meghallani. Az igéből kihallható a nyomorúságos helyzetünk valós szemlélete, az abból következő jogos ítélet, de a szabadítás is, amit Jézus Krisztusban elkészített a mi Istenünk. Mennyivel több, konkrétabb, gyógyítóbb ez minden technikás terápiánál és beszélgetésnél. Mennyivel több ez minden megértő lelki enyelgésnél, az akarsz-e róla beszélni aktusánál. Az emberi terápiák persze lehetnek értékesek és fontosak. Mégis, ezekben többnyire csak magunkban vagyunk, nem pedig az Úr előtt. Így nem biztos, hogy megoldódnak a dolgaink, ha kihagyjuk belőle az Urat. De ha szól az Úr, azzal ő mindig gondoz is. Gondoz bennünket és a lelkünket. Ám ennél még többet cselekszik. Megszabadít. Megvált. Szólj, Uram!
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
0: Lelkiségi óránkban

0: irodalmi művekből olvasunk.
1: Henry Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Odaadva. Isten szeretett gyermekei számára a meghalás, a szeretettség teljes megtapasztalásának a kapuja. Mert a meghalással valódi ajándéká lesznek azok, akik tudják, hogy kiválasztottak, hogy megáldottak, s megtörettek, hogy odaadhassanak. Nem hiszem, hogy sokat beszélünk a halálról. Olyan távolinak, valószínűtlennek tűnik, mintha másokra jobban tartozna, mint ránk. Bár a tömegkommunikációs eszközök nap mint nap számtalan ember halálának tragédiájával szembesítenek bennünket, legyen az ok akár erőszak, akár háború, akár éhínség, akár gondatlanság, továbbá, hogy rendszeresen hallunk családi vagy baráti körünkben történt halálesetekről, mégis nagyon kevés figyelmet szentelünk saját közelgő halálunknak. Társadalmunkban alig szánunk időt a gyászra, amikor egy barátunk vagy családtagunk meghal. Körülöttünk minden azt sugallja, hogy úgy folytassuk a dolgokat, mintha mi se történt volna. Emiatt azonban sohasem kerülünk kapcsolatba a halandóságunkkal. És amikor végül szembe kell néznünk a közeledő halállal, megpróbáljuk letagadni, amíg csak lehet. És döbbentek, sőt dühösek vagyunk, amikor látjuk, hogy mégsem kerülhetjük el. Szeretetként mégis bíznom kell abban, hogy az élet előkészület. Az élet előkészület a halálra, mint az adás végső aktusára. Nem csak arra vagyunk hivatottak, hogy másokért éljünk, hanem arra is, hogy meghalljunk másokért. Hogyan lehetséges ez? Hadd meséljek két kedves barátomról, akik nem régiben haltak meg. Murray McDonnellről is, Polen Vanierről. Nagyon hiányoznak. Haláluk fájdalmas veszteségként ért. Amikor csak eszembe jutnak, mardosó fájdalmat érzek, hogy már nincsenek a családjukkal és a barátaikkal is velünk. Többé már nem hívhatom fel, vagy látogathatom meg őket, nem hallhatom a hangjukat, és nem láthatom az arcukat. Bánatom mérhetetlen. A mélyen hiszek abban, hogy haláluk a veszteségnél több. Ajándék is egyben. Azoknak a halála, akiket szeretünk, és akik szeretnek bennünket, egy új és radikális egyéválás, egy új bensőségesség, egy újfajta összetartozás lehetőségét nyitja meg előttünk. Ha a szeretet valóban erősebb a halálnál, akkor a halálban benne rejlik az a lehetőség, hogy megerősítsük a szeretet kötelékeit. A tanítványok csak akkor tudták felfogni, mit is jelent valójában számukra Jézus, amikor elhagyta őket. Ám nem ez áll mindenkire, aki szeretetben hal meg. Szellemünk csupán akkor fedheti fel magát teljes valójában, amikor meghaltunk. Murray és Pauline nagyszerű emberek voltak, ugyanakkor a szeretetre való képességüket behatárolták egyéb szükségleteik és elszenvedett sérelmeik. Most, a haláluk után, a szellemüket fogva tartó kívánalmak és sebek már nem akadályozzák meg őket abban, hogy teljesen nekünk szenteljék magukat. Most már nekünk adhatják szellemüket, és mi újfajta közösségben élhetünk velük. Mindez azonban előkészületeket igényel. Nem egyszer látom, hogy emberek dühösen és elkeseredetten halnak meg, és egyáltalán nem hajlandók elfogadni a halandóságukat. Haláluk csalódottság, sőt, bűntudat forrásává is vált a hátramaradottak számára. Sohasem lettek ajándéká. Ajándéká, mert nemigen tudtak mit adni. A szellemet kioltották a sötétség erői.
1: Henry Nouwen, Te vagy a szeretet, spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Szövetség az életért. Bőjte Csaba, ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Olyan szép Jézus azt mondja a nagy csütörtökön, halála előtt, forrik minden, és mégis azt mondja, hogy a békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. És elgondolkoztam, hogy milyen nehéz volt Jézus élete, hogy milyen békéről beszélő. Hát már karácsony estén, hát ugye már szegény József itt-ott kopogtatott, sehol nem fogadják be, aztán menekülik el Egyiptomba, és ennyi nehézségem ment keresztül. Hát, hogy békéből Jézus Krisztusnak nem sok jutott ki. Saját szülőfalujába ugye felviszik egy hegyre, hogy letaszítsák. Mennyi áskálódás, rágalom, mit tudom, minden volt az ő életében. Csak ott vagyunk nagy csütörtökön, és az olyan, az én békémet adom nektek. És elgondolkoztam, hogy végül is mit jelent Jézus békéje? Ugye nekünk a mi fejünkben az van, hogy nincs semmi baj, hogy minden rendben van, hogy süt a nap, de Jézus az ő békét valóban megőrizte minden körülmények között. Tehát Jézusnál a béke nem azt jelenti, hogy külvilágban van béke, hanem benne. Minden nehézség, gond ellenére, ő benne, ez a végtelen béke ott van a kereszten. Hát nem háborog. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Tehát nem mondja az, hogy mennyi atyám, na ezt jó kitaláltad, s nem tudom, ez a gondviselés, meg oda ne rohanjak. Nem, nincs. Vagy az embereket is, ó, nem rosszak ezek, csak kicsit most elkapkodták, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Milyen szép, nem? És később is ugye feltámad, találkozik apostolaival, béke van bennem. És azt gondolom, ezt a békét akarja Krisztus is mindannyiunknak felkínálni. Tehát nem akkor lesz béke, ha körülöttünk minden szuper jól megy és rendben van, hanem akkor van béke, hogyha Krisztus békét magunkévá tesszük. És mondja is Jézus, hogy ő nem úgy adja nekünk a békét, hogy a világ adja. És azt gondolom, hogy ilyenkor, mikor ilyen nehéz idők vannak, háborúk, ugye most ez az árvízveszés, ami van, vagy könnyen ilyenkor egymás torkának esnek az emberek, hogy ki a hibás. Természeti katasztrófa. Nem hibást kell keresni, hanem megoldást. Annyira szép, hogy amikor a kis Jézus elveszik, és ott van József és Mária, és keresik. És olyan szépen mondja a szűzanya, amikor megkerült a kis Jézus, hogy nézd, atyád és én aggódva kerestünk. Tehát ők nem egymásba keresik a hibát, hogy most akkor oda ne rohanjak, a teremtés koronája, még egy gyerekre se tud ügyelni, meg te vagy az anyja, s mi nem ügyeltél rá. Tehát nincs ilyen hang. Együtt keresik, este összebújnak, megbeszélik, vagy hol lehet a kis Jézus, hol keressük még békében. És én azért imádkozok, hogy bármilyen idők is jönnek, bármi is történik, ezt a békét a szívünkbe tudjuk megőrizni. Ezt a békét egyedül Jézus Krisztus tudja adni nekünk. Ez nem a világból fakad. Mert én azt látom, akiben békétlenség van, az lehet, hogy luxusban lakik, és mindene megvan, és mégis állandóan háborúk, nincsen semmivel megelégedve. Miért? Mert békétlen. És olyan sok szegény embernél jártam, és hogy nyugodtak, és hogy mondjam, szerény körülmények között vannak, és talán a mindennapi betevő falat is gondot jelent, és mégis béke van a szívükben. Adná az Isten, hogy tényleg fogadjuk el a természet erejének a hatalmát. Mit kellett volna másképp tenni, hogy kellett volna másképp csinálni, ezt én nem tudom. De azt gondolom, hogy ha békében összefogunk, akkor mindent sokkal könnyebb megoldani, mint hogyha bűnbakot keressünk, vagy hogyha egymást bántsuk. Családban is. Én olyan sokszor látom a férj, feleség, hogy igazából szeretetből vállalta két, három, négy gyereket, és akkor kiderül, hogy egyik nem tudják egymást elviselni. És hát mondom, te, én ismerlek titeket, hát nem változott se a férjed, se a feleséged. Akkor hozzamentél, nagyjából ugyanez az ember volt. Akkor elvetted feleség, ugyanez a nő volt. Benned változott meg valami. Teremts magadba békét, és kiderül a másikkal, semmi baj nincs. Ez azért fontos ezek a gondolatok, mert ugye, hát látjuk, hogy Románia is egy gazdasági krízis felé sodródik. Leépítések lesznek, elbocsájtások, intézményeket fognak bezárni, összevonni. Azt gondolom, hogy azzal, hogy az ember az utcára megy, s hőbörög, s háborog, s mindenki talán mocskol, attól nem lesz jobb világ. Nagycsütörtök, nagypéntek tragédiáját. Jézus Krisztus milyen szépen fel tudta dolgozni. Árva gyerekeket nevelek, és azt látom, hogy amelyik gyerek megnyugszik, ki sikerül megnyugtatnunk, az lassan elkezd tanulni, talpra áll, és megoldódik az élet problémája. De aki háborog, és mindenkiben hibát lát, és úgy érzi, hogy vele igazságtalanság történt azért, mert hát szétesett a családja, hát az további problémákba fog beleszaladni. Mert a gonosz lélek azt szeretné, hogy verje szét a családokat, verje szét az életedet. De aki el tudja fogadni azt, hogy hát igen, kaptam egy gólt, fáj, de következőt én fogom rúgni. Akkor én azt gondolom, az az ember hát eredményesebben tudja felvenni a küzdelmet az élettel együtt járó nehézségekkel. Nemrég találkoztam egyik gyerekünkkel, hajdani gyerekünk, három gyereke van. Olyan jó volt látni, hogy talpra állt, megoldották a problémákat, volt nehézség elég, férje is szegény ember volt, de Istennek legyen hála, haladnak, kibontakoznak, és a reménnyel néznek a jövőbe. Nagyon kicsi ház volt, hogy az alapítványnak valaki felkínált egy falu végén egy eldugott kis házat, és hát ugye elfogadtuk. És azon a vidéken, na, ki van ottas, volt egy fiatal pár, egy gyerekük volt akkor még, és hát albérletben laktak. És megkérdeztem, nem akartok kiköltözni oda? Nagy örömmel kimentek, palántákot nevelnek, ugye megjött a harmadik gyerek is. Hát olyan cserfes leánkát én nem is láttam talán, mint azt a kislányt. Egyfolytában csipogott, csicsergett maga két-három éves kiadásába. Jó volt látni őket. Voltak gondok, biztos most is vannak, de béke volt abban a családban. És ugye el tudom képzelni, egy szobába alszik a öt ember, a apa, az anya, és a három gyerek, de úgy a melegben. Ugye az embernek úgy jött, hogy leüljön, és ott üljön, és csak üljön, és jó volt ott lenni. Miért? Mert béke van. Mert meg tudták őrizni a békéjüket szeretetbe, egységbe. Hát én ezért imádkozok, hogy családokba is, a szívünkbe elsősorban, családunkba, az egyházba, és a társadalomba is béke legyen. A mi Úrunk Jézus Krisztus ezért mondja, hogy egymással találkoztok, köszönjetek úgy, hogy békessége háznak. Az angyalok karácsony éjszakáján békesség a jó akaratú embereknek, és mindenütt adjon békét nekünk az Úr. Dicsértessék a Jézus Krisztusot.

Szövetség az életért. Bőjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé vált. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
3: Köszöntelek benneteket szeretettel. A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsirusz Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai Díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer a Rádió Facebook oldalán két hetente

csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mári Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. 10 éves a kalozancius mozgalom. Speciális fogászati egységszékkel támogatja a Heim Pál gyermekkórház munkáját, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom. Szent Quirinre emlékeztek Szombathelyen. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte május 30-án a Piaristák Ifjúsági Mozgalma, a Kalozancius Mozgalom. Az ünnepi alkalomról Fábri Kornél segédpüspök által bemutatott szentmisével, kerekasztal beszélgetésekkel, tortával, játékkal, sporttal emlékeztek meg a mozgalom csoportvezetői és önkéntesei a budapesti Piarista Gimnáziumban. Olvashat a piarista.hu oldalon. A szombati nap ellenére újra megteltek az osztálytermek. A fiatalok kerekasztal beszélgetéseken vehettek részt, melyek keretében felidézhették a mozgalom indulásának körülményeit, válaszokat kerestek az ifjúságpasztoráció modern kihívásaira, és megvitattak több fontos kérdést is, mint például a mozgalom jelenlegi lehetőségeit a hatékonyabb munkára. Mindezek mellett értékes tapasztalatokat is cserélhettek. A fiatalok végül közös sportolással zárták az eseményt. 5 millió forint értékű speciális fogászati egységszéket adott át a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai gyermekkórháza számára. Az Olaszországban gyártatott egyedi kialakítású fogászati egység a fogyatékkal élő és tartós betegséggel küzdő gyerekek altatásban végzett fogászati ellátását segíti, adja hírül a szolgálat. A speciális gyermekfogászati szakellátásban részesülő páciensek kezelése különleges szakmai és műszaki hátteret igényel. Az új fogászati egységszék kialakításánál fogva lehetővé teszi a biztonságosabb és hatékonyabb ellátást, miközben az anesteziológiai jelenlétet is jobban támogatja. A fejlesztés erősíti a speciális gyermekfogászati beavatkozások szakmai hátterét és a kezelő személyzet számára jobban hozzáférhető munkakörnyezetet biztosít. Az ókori Szavariában a mai Szombathelyen vértanú halált halt Szent Quirin püspökre emlékeztek május 31-én a Vasi megye székhelyen. A városban megtelepedett szalézi közösség Quirin püspököt választotta az 1938-ban felszentelt templom védőszentjének. Azóta is őrzik emlékét, írja a martinus.hu. A búcsú szentmisével kezdődött. Szentbeszédében Transin G. Ferenc missziós szalézi atya Szent Háromság ünnepéről elmondta, az ünnep a végtelen Istenhez emeli fel a lelkünket, akinek belső életéről a földre szállt Isten fia beszélt nekünk. Szent Quirin püspökre emlékezve elmondta, a nehéz idők embere volt. Abban a korban élt, amikor üldözték a keresztényeket, amikor a hit megvallása szenvedést és halált hozott. Ő mégsem hátrált meg. Délután a Perint parton folytatódott a megemlékezés azon a helyen, ahol a feljegyzések szerint Quirin testét a partra mosta a víz. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent Márk könyvéből vesszük. Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette föl. Hogyan mondhatják az írás tudók, hogy Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által, így szól az Úr az én Uramhoz, jobban felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid a Messiást urán nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia? A népsokaság szívesen hallgatta Jézust. Az évközi időszakban, ugye az evangéliumokban folyamatosan olvassuk előbbe Márk, majd Máté, végül pedig Lukács evangéliumát. A Márk evangéliumának a végéhez jutottunk az elmúlt két hétben, pünkösd óta, azokat a részeket olvassuk, amelyeket már a jeruzsálemi bevonulás után beszél el az evangélista. Tegnap hallottuk a szeretet parancsról szóló kérdés kapcsán, hogy több kérdést már nem mertek föltenni Jézusnak. Két apró történet, elbeszélés maradt, a ma hallott apró felvetés, illetve majd holnap a délelőtti misében is még Márk evangéliumából olvasunk, amikor a farizeusok kovászától óv bennünket Jézus, illetve a szegény özvegy, amikor pénzt dob a persejbe, és ezt Jézus észreveszi, és kiemeli, többet adott mindenki másnál, mert egész megélhetését adta neki. Hétfőtől pedig majd már a Máté evangéliumot fogjuk olvasni. Egy apró részlet ez a mai evangéliumi szakasz. Jézus tanít, és közben fölvet egy érdekes helyzetet, hiszen azt mondják az írás tudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia, ez az ígéret hangzik el Dávidnak, hogy a te utódaid közül választom majd ki azt, aki a véglegesen a trónodon fog ülni. Ugyanakkor pedig idézi Dávidnak az egyik zsoltárát, a 110. zsoltárt, azt mondja az Úr az én Uramnak, ülj a jobbomra, és minden ellenségedet lábad elé teszem, zsámoljul. Egy apró ellentmondásnak tűnik a Szentírás világában, és tulajdonképpen máshol is találunk ilyen látszólagos ellentmondásokat. Ezek mögött általában az van, hogy más szempontból fogalmaz meg valamit a Szentírás. Az ellentmondás nyilvánvalóan csak látszólagos. A Szentírás Isten szava, és minden rész az fontos valamiképpen a számunkra. Minden résznek megvan az a jelzése, amely Jézusra mutat, megvan az a jelzése, amely Isten országában erősít meg bennünket. Érdemes éppen ezért foglalkoznunk újra és újra a Szentírással. Érdemes, és ez talán egy kicsit a reklám helye is, hallgatni a Biblia podcastet, hogy egy év alatt olvassuk végig a Szentírást, és napról napra ebben a podcastban néhány fejezetet tár elénk Kornél atya olvasása és magyarázata, hogy jobban megértsük a Szentírást. Persze nem mindig könnyű egységben látni a Szentírás szavát, a Szentírás üzenetét. Mégis fontos újra és újra olvasnunk, foglalkoznunk vele. Fontos újra és újra megértenünk mindazt, amit Jézus mondani, tanítani akar. És talán éppen ezeknél a liturgiába kiválasztott szakaszoknál nehéz az, hogy csak néhány verset, jelen esetünkben is két verset választ ki a liturgiába, a liturgia összeállítója, és nem egy egész fejezetet, vagy akár kettőt, hármat olvasunk el egyben. Éppen ezért fontos lehet, amikor a liturgikus szentírási szakaszokkal foglalkozunk, hogy nézzük meg az előzményeket, meg az utána lévő dolgokat, olvassuk el azt a fejezetet, amelyben az a néhány vers található, amit a liturgia most éppen elénk tár. Jézus a dávidi családból, dávidi leszármazásból származik, és éppen az, ebben a Zsoltárban szerepel az is, hogy te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint, mert Jézus az atyától származik, az atya fia, ő Isten fia, ő a messiás, aki ott ül az atyának a jobbján, nem csak azután, hogy megment, hanem mielőtt eljött a földre is, ott volt az atyának jobbján. És éppen ezért mondhatja, hogy mindazt, amit atyámtól hallottam, azt tudtul adtam nektek. Nyilván ez a kettősség valahol jelen van Jézus életében, hogy ő valóságos Isten és valóságos ember, ahogyan ezt a hitvallásban újra és újra megvalljuk a vasárnapi, az ünnepi szentmiséinkben. És éppen ebből a kettősségből fakadhat az a helyzet, amit látunk a mai szentírási szakaszban is, hogy Jézus Dávidnak a fia, de mégis ő az Úr, azt mondja, az Úr az én Uramnak, jobbon felől foglal helyet. Jézus egész életével, tetteivel, szavaival, tanításával igazolja, hogy ő az Istennek a fia. Igazolja, hogy benne isteni erő van. Igazolja, hogy ő valóságos és teljes kapcsolatban van Istennel, a mennyei atyával. És éppen ezért fontos újra és újra ismerkednünk Jézus Krisztussal. És bár mondhatnánk azt is, hogy hányszor végigolvastuk már a Szentírást, hányszor végighallgattuk már a liturgiában elénk tárt szentírási szakaszokat, de az az érdekessége a Szentírás olvasásának, hogy újra és újra felfedezhetünk valami szépet, valami értékeset, hogy valamiben mégiscsak mást üzen most számunkra a Szentírás, mint egy éve, öt éve, néhány évvel ezelőtt. Éppen a Biblia podcastot hallgatva csodálkoztam rá egy érdekes részre, bár ugye több mint 30 éve naponta a liturgiában kapcsolatban vagyok a Szentírással. A második, a kivonulás könyvében, amikor Mózes fölállítja a szent sátrat, akkor a táboron kívül állítja föl, és aki meg akarta kérdezni az urat, annak ki kellett menni a táboron kívülre. Ennek is van egy szép jelképe, hogy az otthon, a tábor az otthon kényelméből ki kell lépnem, és el kell indulnom az Úr felé, ki kell mennem a biztonságosból, a megszokottból, hogy elérkezzem a szent sátorhoz, és megkérdezhessem az urat. Ezt rejti, ezt mutatja be a kivonulás könyve. A Számok könyvében viszont újra és újra úgy írja le a tábort, a Izrael táborát, a Szentírás, hogy középen van a szentek szentje, a szent sátor, és körülötte táboroznak a törzsenként a választott népnek a tagjai. Ennek is megvan a maga szépsége, maga képe, hogy a központ, a középpont, az Isten jelenléte, és ez mutatja meg, ez fogja össze a táborozó népet, ez kapcsolja össze azt a népet, amely Isten népe, amelyet Isten kiválasztott a számára. És a kettő között megint csak látszólagos az ellentmondás, mert nekünk is egyrészt ki kell mennünk, el kell indulnunk az Úrhoz, oda kell mennünk a templomba, ki kell lépni önmagunkból egy kicsit, a biztonságból, a megszokottból, a természetesből, hogy találkozzunk Jézus Krisztussal, hogy hallgathassuk az ő szavát. És mégis életünknek a középpontja Jézus Krisztus, az ő tanítása, az ő szava. Életünknek a középpontja mindaz, amit Jézus él, amit Jézus megmutat a számunkra, amit elhozott a mennyei atyától. Így válhat a Szentírásnak látszólagosan ellentmondó része, mégis kapcsolódássá, mégis megerősítővé mindannyiunk számára. Olvasuk hát bátor szívvel a Szentírást. Keressük bátor szívvel, hogy ma mit akar nekem üzenni Jézus Krisztus. Ma mit akar számomra megmutatni a Szentírás szaván keresztül Jézus, az Isten fia, ami megváltunk, aki haza akar vezetni bennünket az ő országába, aki meg akar bennünket erősíteni újra és újra abban a szeretetben, amely Jézus Krisztushoz kapcsol, amely Jézus Krisztushoz köt bennünket. És ha ezzel a nyitott szívvel olvassuk a Szentírás szavát, akkor újra és újra megerősödhetünk abban a szeretetben, amely fölemel bennünket, amely betölt bennünket, amely megerősít bennünket, amely hazavezet bennünket. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Nap Evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Jó hírek magazin műsorát hallják. 1993. május 31-én hirdette ki Szent II. János Pál pápa a magyar egyházmegyék átrendezését, és két új egyházmegyét hozott ekkor létre, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyét és a Kaposvári egyházmegyét. Kaposvári egyházmegyében utóbbi években hagyomány, hogy ünnepi szentmisére gyűlnek össze az évforduló kapcsán, és ekkor adják át az egyházmegye díját, a tanúságtevő életért díjat olyan személyeknek, akik egész életükkel, hivatásukkal vagy szolgálatukkal hiteles keresztény tanúságot tesznek, munkájukkal az evangélium értékét közvetítik. A évfordulós ünnepséghez általában egyházmegyei nap is kapcsolódik, idén viszont, miután szeptemberben a katolikus társadalmi napok ideje, helyszíne Kaposvár lesz, ezért ezt az egyházmegyei napot a kattárs idejére tolták el. Ugyanakkor kaposvári székesegyházban Varga László megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be az évforduló kapcsán, és ennek a szentmisének keretében adták át az egyházmegye díjait. A megyés püspök tanúságtevő életért díjat adományozott Horváth Zoltánnak, a kaposvári Szent Imre templom gitározenekarának vezetőjének, Metz Lászlónak, a miklósfai Nagyboldogasszony plébániai templom organistájának, Mahainé Farkas Ibolyának, a Mélyben és Reményben alapítvány kuratóriumi elnökének, valamint Szörényi Jánosnénak, a Nagyboldogasszony iskolaközpont nyugalmazott tanárának. Szentmise prédikációjában a főpásztor kiemelte: a keresztény identitásunk a Szent Háromságból ered, így a mennyi atya gondviselő szeretetéből, Jézus Krisztus megváltó barátságából és a bennünk lakozó Szent Lélekből fakadó méltóságunkat semmi sem veheti el tőlünk. Tele van a szívem hálával a Szent Háromságért, aki létünk forrása, hiszen belőle ered mindannyiunk élete, fogalmazott a főpásztor. A Szent Háromság létünk beteljesítője, mert a Szent Háromságos Egyisten vár bennünket halálunk után, benne létezünk, mozgunk és vagyunk. Jézus Krisztus által mindannyiunk élete el van rejtve Istenben. Amiről beszélek, az a hit titka, és azok számára lesz valóságá, akik mernek hinni Isten kinyilatkoztatott szavában, Isten igéjében. Az ünnepségről, a szentmiséről a Kaposvári Egyházmegye honlapja részletesen beszámol a számunkra, és ezt a beszámolót a Magyar Kurír oldala is átveszi, tehát mind a két fórumon elolvashatjuk, megnézhetjük, hogy a Kaposvári Egyházmegye az alapítás ünnepét hogyan ünnepelte május 31-én. A Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő 20 oktatási intézmény több mint 400 pedagógusát köszöntötték május 29-én Tolnán. A pedagógus naphoz kapcsolódó rendezvényen Felföldi László pécsi megyésbüsök és Kósz Roland, a Pécsi Egyházmegye oktatási irodájának vezetője, a 71. pécsi püspök emlékére alapított Szepesi Ignác pedagógus életműdíjat adta át 9 pedagógusnak. Az elismerést 2013 óta adományozza a pécsi megyésbüsök az egyházmegye köznevelési intézményeiben hosszú időn át kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak. Elsőként Kósz Roland, az egyházmegyei oktatási hivatal irodájának vezetője mondott köszönetet a jelenlévőknek hivatásuk személyes megélésért, valamint azért a gazdagságért, amivel éltetik és megajándékozzák a gyermekeket és a közösségeket. Felföldi László pécsi megyés püspök köszöntében elmondta: a gyerekek ma is olyanok, mint korábban voltak, csak az idősebb generáció emlékképei szépülnek meg az idők múlásával. Főpásztor kiemelte, hogy állandó és rendszeres iskolalátogatásai alkalmakon ünnepségeken személyesen tapasztalta meg, milyen mérhetetlen gazdagság és kincs van az intézmények birtokában, hangsúlyozta. Közös feladatunk, hogy a gyermekek a saját képességeikkel, értékeikkel összhangban tudjanak növekedni, leküzdhessék és az elszigetelődés, a felszínesség, a meggyengített gondolkodás akadályait. Hiszen a mai világ alig ad lehetőséget egymás meghallgatására, a gondolkodásra, a párbeszédre, sem a családban, sem az iskolában, sem pedig a kortárs csoportokban. Püspök rámutatott, a pedagógusnak az Isten által adott személyes kincseik birtokában kell segíteni a rájuk bízott fiatalokat, hogy azok felfedezzék, formálják, védjék és továbbadják saját kincseiket, hogy maguk és családjaik később nagyobb közösségük igazi kincseivé váljanak. Az ünnepségről, a díjazottak névsoráról a Magyar Kurír beszámol kedves hallgatóinknak. A pannonhalmi főpátság konventjének döntése értelmében a Magyar Bencés Kongregáció általános káptalanja május 29-én a bakonybéli Szent Mauricius monostort konventiális perjelség rangjára emelte. Ezzel a döntéssel a bakonybéli Bencés monostor a Magyar Bencés Kongregáció önálló tagja lett. A Szent Mauricius monostor konventje június 1-én Bán Zsolt Izsák bencés atyát választotta meg első konventuális perjelnek, akit Hortobágyi Cidő főapát beiktatott hivatalába. Bakonybéli monostort 1018-ban a Bajorországból érkező Szent Gunther Remete kérésére alapította meg Szent István király. Középkorban országos jelentőségű apátság a török hódoltság idején a 16. század közepén elpusztult. 1700 körül tértek vissza a bencés szerzetesek, később a felvilágosodás és a kommunista egyházüldözés is kényszerű megszakításokat eredményezett. 1998-ban térhettek vissza az ősi monostor falai közé a bencés szerzetesek, az újraapító pannonhalmi főapátság jóvoltából, előbb cella, majd mostanáig függő perjesség státuszában működött a közösség. A bakonybéli perjesség önálló monostorra emelésével a Magyar Bencés Kongregációhoz 5 önálló monostor tartozik, pannonhalmi főapátság, a Szent Gellért apátság São Paulóban, a Szent Marcius monostor Bakonybélben, a Szent Ányos Bencés perjesség Tihanyban és a Szent Mór Bencés perjesség Győrben. Az ünnepségről, az eseményről a Magyar Kurír beszámol kedves hallgatóink számára. Szintén a Magyar Kurírban olvashatunk ebben a témában egy beszélgetést Bán Izsák perjellel és Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapáttal, akiket arról kérdezték a Magyar Kurír szerkesztői, hogy hogyan zajlik egy ilyen folyamat, mi a célja, hogyan épülnek föl a különböző bencés monostorok a Magyar Bencés Kongregációban, mit jelent egy-egy monostornak a sajátos arculata, hogyan tud ez kialakulni, és mik a feltételei annak, hogy önálló perjességgé, önálló monostorrá alakuljon egy-egy bencés monostor. A három szempont a sajátos szerzetesi profilnak, spirituális profilnak a kialakulása, ez Bakonybélben hamar kialakult, az imádság elsősége, a liturgia igényes végzése, a szentírás elmékedő olvasása, intenzív testvéri élet egy kis közösségben. Második feltétel a gazdasági stabilitás. 2010-es évekre a monostor megtalálta a helyi adottságokra épülő gazdasági tevékenységeket. A harmadik pedig a szerzetesek létszáma. A legalább 6 örökfogadalmas szerzetes szükséges az önállósághoz. A 9 fős bakonybéli közösség ma már ennek a kritériumnak is megfelel. Tehát ezt a beszélgetést is elolvashatjuk a Magyar Kurír oldalán. December 2-án és 3-án ülésezett a püspöki konferencia, amelyben megtartották nyári ülésüket. Az ülésen részt vett és elköszönt a püspökatyáktól Michael Banach érsek, Magyarország legköszönő apostoli nunciusa. Püspökatyák megköszönték neki a 4 éves működését, a 4 éves magyarországi szolgálatát. Elhangzott, hogy a püspöki kar tagjainak ad limina apostolorum látogatása november 3-a és 7-e között lesz Rómában. November 5-én Leó pápa audiencián fogadja a magyar püspököket. Személyi kérdések, döntések születtek. A központi papnevelő intézet új spirituálisa Császár István atya lesz. A vigília felelős kiadója a következő 5 évben is Gájer László atya lesz. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának új dékánja a következő 2 esztendőben Gájer László atya. A Pázmány hittudományi karának Ószövetségi Szentírástudományi Tanszékének új vezetője Racs Csaba lesz. A Mátora-Verebélyi Szentkúti Nemzeti Egyhely igazgatói posztjában megerősítette Kárpáti Kázmér ferences atyát. A szerzetes rendek közös munkacsoport megalakulását kezdeményezik. Minden egyházügyében támogatják a missziós referens kinevezését. Az állandó diakonusok kapcsán egy országos, egységes szabályozást alakítanak ki. A püspöki kar ülésének részleteiről a Magyar Kurír beszámol kedves hallgatóinknak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Önök itt a Mária Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Fülöp Ákos, Rákosolvai plébánost, a műsor szerkesztőjét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Nagy a békéje azoknak, akik szeretik a törvényedet, ők nem botlanak el semmiben sem. Uram, szabadításodat várom, és szeretem parancsaidat. Parancsolataidat megőrzi lelkem, és nagyon szereti. Megtartom parancsaidat és rendeleteidet, mert színed előtt ismeretes minden utam.

Zsoltár szavain elgondolkozva rátekinthetek saját utamra. Hogyan őrzöm én Isten parancsolatait, mennyire szeretem azokat. Mikor éreztem békességet lelkemben, és mikor éreztem úgy, hogy potladozom. Most az imádság idejére Isten szerető jelenlétébe helyezhetem magam. Kereshetem azt a békét, amit azok találnak meg, akik szeretik az Úr törvényét. Figyelmemmel eltávolodva a külső zajoktól, eseményektől, a belső csöndben Istent keresem, és az ő szabadítását várom.

A mai olvasmányt Szent Pálnak Timóteushoz írt második leveléből halljuk. Te követted tanításomat, életmódomat, elhatározásomat, hitemet, béketűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet. Mi minden történt velem Antiókiában, Ikóniumban és Lisztrában, milyen üldözéseket álltam ki. És mindezekből kiszabadított engem az Úr. De hiszen mindazok, akik buzgón akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedni. A gonosz emberek és a csalók viszont a gonoszságban haladnak előre, tévelyegnek és tévelyegésbe vezetnek. Te azonban tarts ki abban, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad, és gyermekkorod óta ismered a szentírásokat, amelyek a Krisztus Jézusban való hit révén üdvösségre szolgáló bölcsességet adhatnak neked. Minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igazságban való oktatásra, hogy Isten embere tökéletes, és minden jó tettre kész legyen.

Szent Pál Timóteushoz írt levelében saját útjáról számol be, ami tele volt üldöztetéssel, szenvedéssel. Most magamba tekintve feltehetem magamnak azokat a kérdéseket, amelyekről Pál ír Timóteusnak. Milyen az én életmódom, mik az én elhatározásaim? Milyen az én hitem, béketűrésem, szeretetem, türelmem? Eltérít-e valami az Isten felé vezető útról a gonoszság útjára? Hol van az én életemben szenvedés? Mi az, amiből kiszabadított engem az Úr?

0: meghallgatom újra a Szentírás üzenetét.
1: Te követted tanításomat, életmódomat, elhatározásomat, hitemet, béketűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet. Mi minden történt velem Antiókiában, Ikóniumban és Lisztrában, milyen üldözéseket álltam ki, és mindezekből kiszabadított engem az Úr. De hiszen mindazok, akik buzgón akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedni. A gonosz emberek és a csalók viszont a gonoszságban haladnak előre, tévelyegnek és tévelyegésbe vezetnek. Te azonban tarts ki abban, amit tanultál, és amiről meggyőződtél. Hiszen tudod, kitől tanultad, és gyermekkorod óta ismered a szentírásokat, amelyek a Krisztus Jézusban való hit révén üdvösségre szolgáló bölcsességet adhatnak neked. Minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igazságban való oktatásra, hogy Isten embere tökéletes, és minden jó tettre kész legyen.

beszélgethetek Jézussal arról, ami a mai tanításban elhangzott. Mindarról, ami a tanítás kapcsán megszólalt bennem. Kérhetek bölcsességet, megvilágosodást, szabadítást, amire úgy érzem, hogy a legnagyobb szükségem van. Elmondhatom elhatározásaimat, vagy köszönetemet, hálámat.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Szent Quirinre emlékeztek Szombathelyen. Győrbe látogatott Kocsis Fülöp, görög katolikus metropolita. Leó pápa a sport értékeiért való imára buzdít júniusban. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Az ókori Szavariában a mai Szombathelyen vértanú halált halt Szent Quirin püspökre emlékeztek május 31-én a Vasi megye székhelyen. A városban megtelepedett szalézi közösség Quirin püspököt választotta az 1938-ban felszentelt templom védőszentjének. Azóta is őrzik emlékét, írja a martinus.hu. A búcsú szentmisével kezdődött. Szentbeszédében Transin Guy Ferenc, missziós szalézi atya, Szentháromság ünnepéről elmondta, az ünnep a végtelen Istenhez emeli fel a lelkünket, akinek belső életéről a földre szállt Isten fia beszélt nekünk. Szent Quirin püspökre emlékezve elmondta, a nehéz idők embere volt. Abban a korban élt, amikor üldözték a keresztényeket, amikor a hit megvallása szenvedést és halált hozott. Ő mégsem hátrált meg. Délután a Perint parton folytatódott a megemlékezés, azon a helyen, ahol a feljegyzések szerint Quirin testét a partra mosta a víz. Különleges ünnepe volt a győri görögkatolikus közösségnek május utolsó hétvégéjén, ugyanis Kocsis Fülöp, a hajdú-dorogi főegyházmegye főpásztora látogatott el hozzájuk. A metropolita püspöki szent liturgiát végzett, majd megáldotta a teljesen megújult parókia épületét. Adja hírül a főegyházmegye. Prédikációjának központi gondolata a szentség volt. Rámutatott arra, hogy a szentség a Szentlélek ajándéka. Arra buzdította a győri közösséget, hogy a szentségre való törekvés ne csupán szép gondolat maradjon, hanem mindennapi feladat legyen. Szenteknek itt kell lenni Győrben, ebben a közösségben, a mi családjainkban, a mi életterünkben, hangsúlyozta. A szent liturgia után a közösség a templomból a parókia épületéhez vonult, ahol megáldották az épületet. A nap végén a gyermeknap alkalmából a legkisebbek ajándékokat kaptak. 14. Leó pápa közzétette júniusi imaszándékát, amellyel arra kéri a katolikusokat, hogy imádkozzanak a sport értékeiért, hogy minden sport mozdítsa elő a békét, a testvériséget és a szeretet közösséget, írja a Vatikán News. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Leó pápa felidézi, hogyan tanít minket az Úr, hogy az életben, akár csak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. Épp ezért a pápa azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálásé, a találkozás tere, ne a kirekesztésé, a béke útja, ne az erőszaké. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Kérek imád a családom élő és elhúgy tagjaiért, a férjem, a nászúrom és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, az unokáim és az ifjúságkicsükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért és mindenféle káros szenvedélytől óvja meg őket a drága Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a háború ellen, a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, drága keresztény magyar hazánkért.
4: Ima szeretnék kérni volt és jelenlegi segítőimért. A voltaknak örök nyugodalmat kívánok, az örök világosság fényeskedjék nekik, és a jelenlévőket kérem, hogy továbbra is segítsenek. Segítse őket az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen!
5: Jó napot kívánok, Attila vagyok. Szombathelyről szeretnék továbbra is ilyen szándékot kérni a Mária Rádióit, rádió fennmaradásáért és a rádió dolgozóért. Kérném rájuk az uralását, kérném az ilyen szándékot még Széles Dóráért, Kovács Rozsináért, Horváth Nelliért, és azokért a Keszthelyért, Anoldásról és Diákanyokért, akik a Rózsafüzért imádkozják szombat délben délután. Rájuk is kérném az uralását, kérném az ilyen szándékot még a háború megszűnéséért, a világ békéért, egyetértésért, a megértésért, és még azon kívül a tisztító tűzben szenvedőkért. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessé.
6: Én már szeretnék kérni a Márjátályóért, a dolgozóért, önkénteseik, a Ligzi Márkozókért, és a Ládom Melki békéért. Köszönöm.
7: Jó szándékot kérek szépen. Az én egészségem javulásáért, a lányom és a fiú megkívéskét, és a lányom két lábának a nagy műtétek előtt lévő szerencsés gyógyulásáért és a hasműtétért is. És kérek szépen a család békéért, a szüleim, elhúgy szüleimnek a lelki időkért, a család minden elhúgy hozzátartozóimért. Kérek szépen imád a világ békéért, a Magyarország békéért és a Magyarország minden jót kérek a Magyarország részére.
8: Szeretnék imád kérni Rubint Réka gyógyulásáért és iskolásáért, hogy meggyógyuljon. Köszönöm, kicsértes Jézus Krisztus!
9: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, Kiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi lelki erőjére, a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért,

0: Ényi Lajos atyára, aki ma tölti 99. életévét. Csodálatos, tiszta lelkű atya, Isten áldása kíséri az életét. Köszönöm szépen.
1: Hálát adok minden áldásért és Isten gondoskodásáért, rólunk való gondoskodásáért, és Szűz Mária szentek, szent angyalok segítségéért, és kérem a velük való élő kapcsolatot mindenkinek, és könyörgünk az egyházért, az egyház megújulásáért, a benne szolgálók megújulásáért, új papi, új lelkes papi hivatásokért, és könyörgünk a Mária Rádió dolgozóért és a rádió fennmaradásáért. Kérjük a tisztító tűzben szenvedők a szenvedéseinek enyhülését és szabadulásukat. Könyörgünk a békéért, minden ország vezetőinek megtéréséért, nemzetünk megtéréséért, egységéért és szeretetben való megújulásáért, nemzetünk és a szomszéd nemzetek egymást építőjű kapcsolatáért, és kérem a szeretteim megtérését, Tündének és Nikinek Isten szerinti jó munkáért és munkaerőért. Kérem a betegek gyógyulását, bűneim és minden bűnök bocsánatáért könyörgök, és ellenségeim megtéréséért is. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsérte sékel Jézus Krisztus. Az Óbuda hegyvidéki Szent Háromság plébánia kis szétomban álló Szentvér kápolnájában gyűltünk össze. A itteni keresztúton végzett kálváriánk után, hogy együtt imádkozzuk az irgalmasság rózsafűzérét, és utána részt vegyünk a Szent Misén. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országodat, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Isten megszent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, ennek és Földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,
0: a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelj a bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irodalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus

0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak drága szent testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelés jövőnekért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szent

0: nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk
1: és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
0: engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz
3: nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, áldj meg és védj meg minket, jó akaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jó akaratot, indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Enged kérünk, hogy a te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen.
4: Amen. Most pedig kapcsolódjuk be az elmés áldozatba, melyet Molnár István plébános atya mutat be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek,
1: és neked testvéreim, hogy sokszor és sokkal kérkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazol nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk, Istenünk! Te szent fiad bűneink miatt megsebzett szívében nagy érgalmasságoddal megnyitottad szereteted végtelen kincsestárát, ad kérünk, hogy amikor hűséges szeretetünk hódolatát bemutatjuk neki, a méltó elégtétel köteles adóját is leroljuk iránta, aki él és uralkodik a szent lélek felettségben Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, te követted tanításomat, életmódomat, elhatározásomat, hitemet, béketűrésemet, szeretetemet, türelmemet, és részt vettél üldöztetésemben és szenvedéseimben. Tudod, hogy mi minden történt velem Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában, és milyen üldöztetéseket álltam ki. De mindezekből kiszabadított engem az Úr. Hiszen mindazok, akik buzgón akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedni. A gonosz emberek és a csalók viszont egyre mélyebbre süllyednek a gonoszságban, tévelyegnek, és másokat is a tévejgésbe vezetnek. De azonban tarts ki mellett, amellett, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást, ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre. Minden írás, amelyet az Isten sugalmazott, hasznos a tanításra, az érvelésre, a feddésre és az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jóra kész legyen. Ez az Isten igéje.

0: az Úr legyen veletek.
1: És
0: Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus egy alkalommal a templomban tanított, és ezt a kérdést vetette fel. Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávid fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által, így szólt az Úr az én Uramhoz, jobban felől foglalj helyet, még lábaid alá vettem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid a Messiást Urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia? A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust. Ezek az evangélium igéi.
1: Ámen.
0: Kedves testvéreim, Szent Pál apostol a Szent Leckében Timóteushoz. Timóteust arra intette, hogy használja és olvassa a Szentírást, amely Istentől sugalmazott, és mindig alkalmas a tanításra, az érvelésre, a fedésre, és az igaz életre, és ezzel, mint egy Jézusnak a szavaiból táplálkozott, aki szintén a Szentírásnak a szavait használja föl arra, hogy igazolja a Messiásnak az eredetét. 109. Zsoltárból vette Jézus az idézetet, ott olvassuk, hogy így szólt az Úr az én Uramhoz, jobban felől foglalj helyet. A hagyomány ezt a Zsoltárt Dávid királynak tulajdonítja, és ezzel Dávid elismeri, hogy a Messiás az ő ura, de ugyanakkor úgy tartotta a hagyomány, hogy Dávid leszármazottja lesz a Messiás. Jézus tesz szerint valóban Dávidnak a leszármazottja, Dávid családjából származott, de eredetét tekintve, mint Isten, második isteni megtestesült, második isteni személy, isteni eredetűnek vallja magát, és hisszük mi is. És hát igaz, mind a kettő állítás Jézusra vonatkozóan, hogy Dávid leszármazottja Jézus, mégis Dávidnak az ura, és a Szent Pál apostol szavai nekünk is szólnak, minket is figyelmeztetnek, hogy használjuk a Szentírásnak a szövegeit tanulásra és életünknek a megjavítására, a jobbá tételére. Amen. Testvéreim, kérjük teljes szívünkből Úrunkat, Jézus Krisztus, aki ekkegez halála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
2: Itt megyünk, és az egész világon elterjedt egyházáért kérjük, Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg
2: minket. Szentséges atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért, kérjük, Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük, Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük, Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: Városunkért, és minden lakójának jólétért és üdvösségért, kérjük, Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, és kisegítő jobbodat néped felé, amikor érgalmadért eselezik, és ne enged, hogy kárba veszten a világ életért ontott drága véred, aki elsz és uralkodol, mindenek kinevek ki.
1: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, menjen kísérletére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szentegyház javára.
0: Istenünk, tekint szeretett fiat kimondhatatlan szeretetére, hogy amit most neked felajánlunk, legyen kedves előtted, és bűneinkért nyújtson engesztelést Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: emeljük föl szívünket.
1: Fölmentük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten Krisztus, a mi Urunk által. Ő csodálatos szeretetből életét áldozta, a keresztszál magasba emelve, odaadta önmagát értünk, majd vér és vízömlött csepp helyéből, mely játszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, amelyekkel egyházát élteti, és mindenki vonzódjék az üdvözítő feltárt szívéhez. Ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és újongva énekeljük.

0: Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitben halljuk feltámadásodat,
0: amíg ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állatunk és szolgálatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segéd püspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözít önk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi a
1: kérdés? Amen. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérjünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Amen. Úgy Jézus Krisztus, te azt mondod a apostoloknak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézett, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékolt szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkedben.
0: Engesztelődjetek ki szívvel egymással.
1: Legyen.

0: Íme, az Isten bárányja, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó,

0: Can you hear him?
1: Urunk Istenünk, a szeretet szentsége gyújtsa lángra szívünket, és kösönössze minket mindenkor szent fiaddal, és tanítson meg arra, hogy felismerjük őt testvéreinkben. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
1: És most a szentmise végén a szent vérvételmiért imádkozzuk el közösen.
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
3: Szent Lélek Úristen, Szent Háromság Egyisten, hogy Jézus Krisztus drága vére, megváltásunk vére, fődj be minket és az egész világot. Jézus Krisztus vérének óceánja, szabadíts meg minket. Jézus Krisztus szentséggel és részvétel teli vére,
2: szabadíts meg minket.
3: Jézus Krisztus drága vére, erősségünk.
2: Szabadíts meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, az örökké tartó szövetség.
2: Szabadíts meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, a keresztény hit alapja.
2: Szabadíts meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, Isten fegyvere.
2: Szabadíts meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, isteni könyörület.
2: Szabadíts meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, a gonosz szellemek ostora.
2: Szabadíts meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, a fogságban lévők segítsége.
2: Szabadíts meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, szentséges bor.
2: Szabadíts meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, keresztények erőssége.
2: Szabadíts meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, a keresztény hit védelmezője.
2: Szabadíts meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, keresztények igaz hite.
2: Szabadíts meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, gyógyító vér, ments meg minket! Jézus Krisztus drága vére, felkent vér, ments meg minket! Jézus Krisztus drága vére, Isten gyermekeinek bátorsága,
2: ments meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, a keresztény harcosok fővezére,
2: ments meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, a feltámadás vére,
2: ments meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, a mennyei angyalok itala,
2: ments meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, a mennyei Atya vigasztalója,
2: ments meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, a szentek ereje,
2: ments meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, a világ békéje,
2: ments meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, égnek és földnek napsugara,
2: ments meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, szivárvány az égben.
2: Ments meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, az ártatlan gyermekek reménye.
2: Ments meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, Isten szava a szívünkben.
2: Ments meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, égi fegyver.
2: Ments meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, isteni bölcsesség.
2: Ments meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, a világ alapja.
2: Ments meg minket!
3: Jézus Krisztus drága vére, az Atya Isten irgalma.
2: Ments meg minket!
3: Ó Jézus Krisztus legdrágább vére, tisztítsd meg a világot a bűntől. Ó Jézus Krisztus legdrágább vére, újítsd meg a világot. Ó Jézus Krisztus legdrágább vére, taníts minket, hogyan vigasztaljuk Jézust. Könyörögjünk! Ó, megváltásunk drága vére, hiszünk, remélünk és bízunk benned. Esedezve kérünk, szabadítsd ki azokat, akik a pokoli szellemek kezében vannak. Oltalmazd a haldoklókat, a gonosz szellemek támadásaidon, és fogadd be őket a te örök dicsőségedbe. Irgalmazd az egész világnak, és erősíts minket, hogy imádjuk és vigasztaljuk a szentséges szívet. Imádunk téged, ó, irgalomnak drága vére. Amen. És háromszor ismételjük. Ó Jézus Krisztus legdrágább vére, gyógyítsd a sebeket Jézus legszentebb szívében. Ó Jézus Krisztus legdrágább vére, gyógyítsd a sebeket Jézus legszentebb szívében. Ó Jézus Krisztus legdrágább vére, gyógyítsd a sebeket Jézus legszentebb szívében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Közelebb egy hónap múlva találkozunk, megint első pénteken, és közben harmadik pénteken lesz 3 órakor Szentségimádás.

Puszta Sándor, tékozló fiú. A mindenségben kell lenni egy helynek, ahol még emlékeznek rám. Apám szíve az, mire várok még. Hazamegyek.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Küldetés ünnepet tartott a magyar Schönstatt család Szentháromság napján. Győrbe látogatott Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita. Leó pápa a sport értékeiért való imára buzdít júniusban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Közös ünnepre gyűlt össze Óbudaváron a magyar Schönstatt család május 31-én, hogy együtt adjon hálát és kérjen áldást a küldetésükre. A szentmise főcelebránsa a brazil származású Alexandra Avimello, a nemzetközi Schönstatt család mozgalom generálisa volt, írja a Magyar Kurír. Szentbeszédében hangsúlyozta a Schönstatt küldetése, hogy újraépítse a kötődések kultúráját. Kötődést Istennel, kötődést az emberek között, kötődést Máriához és a Szentélyhez. A szentmisében két házas pár szeretett szövetséget kötött Máriával, meghívták őt az otthonukba, és kérték, hogy nevelje az egész családot. Hűséges kötelességteljesítést és buzgó imaéletet ígértek a szűzanyának. A nap végén fáklyás váltófutás indult a budapesti Villányi úti Schönstatt központba. A 14 futó felváltva vitte a fáklyát az óbudavári küldetés ünnepről a budapesti közösségi helyre. Különleges ünnepe volt a győri görög katolikus közösségnek május utolsó hétvégéjén, ugyanis Kocsis Fülöp a hajdúdorogi főegyházmegye főpásztora látogatott el hozzájuk. A metropolita püspöki szent liturgiát végzett, majd megáldotta a teljesen megújult parókia épületét. Adja hírül a főegyházmegye. Prédikációjának központi gondolata a szentség volt. Rámutatott arra, hogy a szentség a Szentlélek ajándéka. Arra buzdította a győri közösséget, hogy a szentségre való törekvés ne csupán szép gondolat maradjon, hanem mindennapi feladat legyen. Szenteknek itt kell lenni Győrben, ebben a közösségben, a mi családjainkban, a mi életterünkben, hangsúlyozta. A szent liturgia után a közösség a templomból a parókia épületéhez vonult, ahol megáldották az épületet. A nap végén a gyereknap alkalmából a legkisebbek ajándékokat kaptak. 14. Leó pápa közzétette júniusi imaszándékát, amellyel arra kéri a katolikusokat, hogy imádkozzanak a sport értékeiért, hogy minden sport mozdítsa elő a békét, a testvériséget és a szeretet közösséget, írja a Vatikán News. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Leó pápa felidézi, hogyan tanít minket az Úr, hogy az életben, akárcsak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. Épp ezért a pápa azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálásé, találkozástere, ne a kirekesztésé, a béke úgy ne az erőszaké. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Horváth Nellivel, a Mária Rádió műsorszerkesztőjével Borsovszky Tibor beszélget.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, ámen!
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Tisztelettel köszöntöm Horváth Nelli kolléganőmet, a Mária Rádió műsorfelelősét. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy, és tudunk beszélgetni családodról, életutadról. Kérlek, kezdjük az elején. Hol születtél, és milyen gyermekkorod volt? Beszélj iskoláidról, családodról, tiéd a szó, parancsolj!
5: Köszönöm szépen, Tibor, a meghívást, és köszöntöm én is sok szeretettel a hallgatókat. A gyermekkorom kiinduló pontja Debrecenben kezdődött, debreceni lány vagyok, ott egy katolikus iskolában jártam, a Svetícsben, ami megacélozta az én hitemet, és édesapám is közrejátszott abban, hogy az életem során végig megtartsam ezt a hitet, és majd onnan elkeveredtem egy művészeti gimnáziumban, színésznő szerettem volna lenni, ilyen álmokat dédelgettem, de az a szak végleg kiábrándított belőle. De nem mondom, hogy nem próbálkoztam a feléveim során bekerülni a színművészeti egyetemre. Egyszerűen azt kezdtem el érezni, hogy nekem nem az az utam, és végül nem is ott kötöttem ki.
4: Értelek, de úgy tudom, hogy édesapád a színháznál dolgozott, a debreceni színháznál, ugye?
5: Így van, mai napig színházi szakember, és én folyamatosan ott nyüzsögtem a debreceni Csokonai Színházban gyermekkoromban, néztem a próbákat, beszélgettem a színészekkel, magam is versmondó versenyekre jártam, és nagyon jól is teljesítettem, sorra nyertem őket, a Svetisben a tanáraim színész őstehetségnek tartottak, versmondó királynőnek, aztán később a művészeti gimnáziumban pedig le akartak törni, és ez igazából nem szegte a kedvemet, mert sosem érdekelt, hogy milyen véleményt formálnak rólam. Ha én szeretnék valamit, azt el akarom érni. Aztán felkerültem Budapestre, és az első rostán, amikor megpróbáltam a színművészetére bejutni első alkalommal, nos, az nem sikerült, amikor legközelebb próbálkoztam, ott már a harmadik rostán az utolsón estem ki, és ez egy hatalmas nagy törés volt számomra. Nos, itt kellett ezen a ponton átértékelnem, hogy én mit is szeretnék kezdeni az életemmel, ha nem színésznő leszek.
4: Te tulajdonképpen szeretném tőled megkérdezni, hogy a színészi pályában mi vonzott téged, főleg az operett, a kabaré, Vagy melyik része a színészi pályának?
5: Én prózai színművész szerettem volna lenni, vagy később még a rendezői gondolatokkal is kacérkodtam, hogy rendezhetnék is, de valójában mindig is inkább, leginkább a filmek világa vonzott, és ezért is szerettem volna színésznő lenni, valamint olyan egyértelműnek tűnt, hogy ez megy számomra, és akkor az leszek. Édesapám is így gondolta, az egész környezetem. Na már most keresztanyám azért filozófus szeretett volna csinálni belőlem, nagypapám történészt. Én meg úgy voltam vele, hogy amit apa mond, hát szerintem abban van a ráció, de nem így lett.
4: De Nelly, ahhoz, hogy színész legyél, vagy színi pályára mentél, nagyon sokat kellett olvassál, nem?
5: Valóban. Nagyon szeretek mai napig olvasni, és én örömmel olvastam drámákat, önszorgalomból is, nekem sosem kellett megmondani, hogy mit olvassak, hol keresgéljek, mert érdekelt, és nagyon sokszor iskola után például az antikváriumokban kötöttem ki, és a kis zseppénzemet könyvekre költöttem.
4: És megkérdezhetem, hogy melyik író tetszett a legjobban?
5: Nagyon szerettem Csehovot, szeretem mai napig, és Márai Sándort.
4: Márai Sándort. ahhoz, hogy tovább menjünk az életutaddal, hogy a hallgatókhoz egy kicsit közelebb vigyelek, úgy tudom, hogy karatésztál is. Hogy kerültél kapcsolatban a sporttal? Ez érdekel engem. A 9 évet, ugye, ha jól
5: emlékszem. Így igaz. 9 évig versenyszerűen kiokszin karatéztam, hogy hogyan is kerültem a sport közelében. Egyszer még általános iskolás voltam, első osztályos, és láttam, hogy ott a tornatermünkben történik valami. Fehér ruhás alakok ott színes övvel nyüzsögnek. Mondom, mi ez? Bekukucskáltam, és láttam, hogy úristen, hát ezek harcművészek, és egyszerűen magával ragadt, és mondtam anyukámnak, hogy én is szeretnék ezeken az edzéseken részt venni, és nem kellett sok hozzá, már következő héten ott is voltam. Az edző pedig azt mondta, hogy ez megy nekem, tehetséges vagyok benne, és hamar bekerültem a versenyzők közé is.
4: Ezek a keleti küzdősportoknak van egy nagyon érdekes lelki tényezője is, tehát meg is erősödsz lelkileg, akaratilag, igaz? És hogy mondjam, ezt föl tudod használni az életed folyamán. Ezt érezted, érzed a mai napig? Ma is sportolsz egyébként?
5: Ma is sportolok, de már csak hobbiból elmegyek futni, vagy edzőterembe otthon, úgyhogy már nem az életem nagy részét tölti ki a sport. Valóban, aki elkezd harcművészetekkel foglalkozni, az nem csak a testét edzi, hanem az egész szellemét. A kiokszin karatésoknak van egy úgynevezett dojo-kun, melynek az első mondata azt mondja, hogy rendületlenül edzeni fogjuk testünket és lelkünket. Úgyhogy ez nekem mai napig az egyik hitvallásom. Mert a kettő együtt épp és együtt jár.
4: Én, ahogy ismerlek, mint kis kolléganőt, egy eléggé tudatos lány vagy, tehát ez látszik benned az, hogy ez kialakította ez a sport. De menjünk tovább az életutaddal. Úgy tudom, hogy mixerkedtél, igaz? A Gosdú udvarban, előtte máshol is, ugye? Na, erről mesélj egy kicsit bővebben hallgatóink számára.
5: Igen, valóban bartenderként tevékenykedtem nagyon sokáig. Mint mondtam, a színészet után meg kellett találnom, hogy mégis mivel foglalkoznak, és ez is egy olyan véletlenszerűen történt, mint a karate az életemben. Sétáltatgattam a kutyusomat a lövöldetér környékén, és ott van egy mixeriskola, ott is bekukucskáltam, mi zajlik itt? És már nem sok kellett az, hogy ott is ott legyek. És ott belekóstolhattam abba, hogy egy ital, az nem csak annyiból áll, hogy kitöltik elénk, és lehúzod, vége, kész, csókolom, hanem ez is egyfajta művészet. És itt is megtaláltam azt az építő energiát benne, a művészi alkotási folyamatokat, ami engem fel tudott tölteni. Azért harcoltam sokáig. Akkor végeztem el ezt a mixeriskolát, amikor a Covid berobbant. És nagyon nehéz volt utána elhelyezkedni. És amint el tudtam helyezkedni a víz után, az egy kocsma volt a Buli negyedben, és én azért harcoltam, hogy minél feljebb lépegessek, és valódi bartender tudjak lenni, hogy amit a mixersuliban tanultam, azt tudjam majd kamatoztatni. Na de ez tényleg egy hosszabb folyamat volt, hogy ott is a megtartó erő, ami a karatéból hozok magammal, hogy én kibírjam, hogy ez a kocsmapult, ez nem egy végállapot, hanem innen csak feljebb lehet lépkedni. Úgyhogy hamar be is kerültem az elit bárok világába, és ott szerencsémre nőként fel is fedeztek, és kaptam lehetőségeket, hogy ott már igazi, komplex ízvilágokat tudtam összerakni, komplex italokat, versenyezni is tudtam, úgyhogy valóban nagyon szerencsés.
4: De őszintén, mert ez egy érdekes téma, a hallgatókat is biztos érdekli, ugye a mixer. Szoktuk látni a tévében, hogy keverik, földobják, keverik. Ugye kétféle van alkoholos és van alkoholmentes. Te csináltál-e saját mixert, ami hozzád kötődik? Van-e ilyen?
5: Igen, nekem nagyon sok saját italom volt. Elmentem egy versenyre is, de én megmondom őszintén, hogy azért nem szeretek versenyezni, mert nem versenyeztem. Hiába a karatéban versenyző voltam, de az egy kényszer volt számomra gyerekként, mert hogyha én nem első vagyok, én azt nem tudom elviselni, mert vagy első, vagy semmi. Úgyhogy ezen a versenyen, amikor elindultam, csak második helyezést ért el a koktélom, egy pont híján. Úgyhogy nekem ez egy hatalmas katasztrófa volt. De igen, van alkalma arra a bartendereknek, hogyha ügyesek, hogy saját italaik felkerüljenek az itallapra, hiszen ez is egy alkotási folyamat, hogy közösen, mondjuk 5 bartender dolgozik egy helyen, mind az 5-nek legyen itala az itallapon, és kiválóak legyenek, hogy vendégélményt tudjunk biztosítani. És én mindig úgy fogtam az italaimhoz, hogy nem feltétlen az volt a célom, hogy akkor most egy ilyen megszokott édes ízvilágot hozzak létre, hanem valami csavar legyen benne, valami újítás. Azért nehéz újat mutatni a koktélvilágban is, mert rengeteg klasszikus koktél van, amire mi tudunk építkezni. Na már most számunkra fontos, hogy ízprofilokra építkezünk, és megesik, hogy addig-addig építkezünk, hogy tényleg valami újat találunk ki. És tehát ez nagyon varázsos, és, de van, hogy stresszes, amikor tényleg valamit létre akarsz hozni, és nem úgy sikerül, és akkor már az 5. verziónál jársz. De.
4: Érdekes életutad van, Nelly, de visszakanyarodva a karatéhoz és a lelki dolgokhoz, a Jóistenbe való hit, az kapcsolódott ehhez a te lelkedben? Tehát összetudtad kapcsolni ezt a két dolgot?
5: Mindig is ott volt mellettem a Jóisten. Én sosem távolodtam el tőle egy percre sem, hagytam, hogy vezessem. Nyilván nagyon nehéz pillanatok, fázisok voltak az életemben, amit úgy nem értettem, de akkor sem hibáztattam a Jóisten, hanem inkább kértem, hogy vezessen és mutassa meg, hogy merre kell mennem tovább, mert most nem el vagyok veszve, talán még félelem is van bennem, és olyan kilátástalan. Talán ettől lehet a legjobban félni az életben, amikor kilátástalan a helyzet. De szerencsés vagyok abban a tekintetben is, hogy soha nem veszítettem el a hitemet.
4: Ez nagyon jó, és ez nagyon tetszik szerintem a hallgatók számára is, hogy ilyen kolléganővel tudok dolgozni fiatal létére. Ugye volt egy kommunikációs váltás, irány az egyetem, amiben ugye a kommunikációnak nagy szerepe van nálad. Hogyha erről mondanál néhány mondatot hallgatóink számára.
5: Igen. Nos, mint a kedves hallgatók már érzékelhették, hogy nekem sosem elég, mindig tovább akarok lépni fentebb, így hát a bartender pult sem tartott meg sokáig, mert éreztem, hogy hát ez nem is rég történt, egy éve, már lassan 2, hogy nekem tovább kell innen mennem, hogy én azt határoztam el a gimnázium után, hogy egyetemre fogok menni, igaz, hogy művészeti, de nem sikerült, hát de mégiscsak egyetemista szeretnék lenni, de mi? Hogy? És egyszer csak, ez is egy isteni hívás, kialakult, hogy kommunikációs média tudomány az, ami engem megszólít, és ki tudnék benne teljesedni. Így hát el is kezdtem a Metropolitan Egyetemen tanulni, de ez is egy nehéz állapot volt, mert ide-oda beadtam a jelentkezésemet, igazából nem tudtam, hogy milyen egyetemre kellene, mert én már kiestem a tanulás világából akkor, mert vendéglátoztam. És egy este alkalmával odason fordáltam a DJ-nkhez, Szent Andrában szomorúan, hogy hát Béla, nem hiszem el, hát még az egyetemre se tudok bejutni. És azt felelte nekem a DJ-nk, hogy haj Nelly, hát nem lehet mindig vihar is eső, csak kisüt egyszer a szivárvány. És valóban, mert másnap pityegett a telefonom egy SMS-sel, hogy pótfelvételi, gyere jelentkezz. És beadtam, és sikerült is.
4: Na, hála jó Istennek. De menjünk tovább az életutat érdekes fiatal létedre. Ingatlanos is voltál, ugye? És úgy tudom, hogy akkor ismerted meg a kolléganőnket, Tóth Enikőt.
5: Így.
4: Na, erről, hogyha néhány mondatot mondanál.
5: Igen. Tehát már mindenféleképpen ki akartam evickélni a vendéglátásból, és úgy gondoltam, hogy az ingatlanozás az egy jó terep lesz nekem a kommunikációhoz. Na de hát hamar rájöttem, hogy ez sem lesz az én utam, az én világom. Kezdetben úgy tetszett, de ez a sok Nem akarom most én minősíteni itt az ingatlanosok világát, nem, tehát, hogy nem mindenkinek van egy ilyen lelkialkata, ami ehhez kell, de a csapat, ami ott volt, az nagyon jó volt, nagyon szép barátságok születtek, és valóban ott ismertem meg Enikőt is, és akkor még csak úgy tapogatózva ismertük egymást, nem tudtuk, hogy mind a ketten hívők vagyunk, hogy majd egyszer újra közös utunk lesz itt például a Mária Rádióban.
4: Értelek. Szaladjunk tovább, mert az idő rettenetesen, mert egy kis kitéred volt, mert újságírással is foglalkoztál, mentorált voltál. Hogyha erről is mondanál néhány szót hallgatóink számára. Egyébként tisztelt hallgatóink, nagyon érdekes Nelly, mert fiatal lányszére fantasztikus életút van mögötte. Tiéd a szó, parancsolj.
5: Nagyon köszönöm, Tibor. Voltam újságíró is, egy életmód magazinnál. Úgy gondoltam, hogy a tanulmányaimmal párhuzamosan szeretném tanulni a szakmát, így hát megpályáztam egy újságírói lehetőséget, és sikerült is. Nagyon meglepődtem, mert nem egy szerkesztő vált rám, hogy dolgozna velem, hanem három is. És magam választhattam ki, hogy melyik szerkesztőségben szeretnék dolgozni. Az én választásom az életmódra esett. Ott elég nehéz terep volt, mert hamar elkezdtek fúrni, de nem a közvetlen újságíró kollégáim, hanem a felettes szerkesztőim, és hiába kedvelt a főszerkesztő, és mentorátjának fogadott, ellehetetlenítettek. De ezt sem tartom bajnak az életemben, mert itt jöttem rá akkor, hogy én nem is szeretek újságot írni. Hogy nekem ez fárasztó, hogy ott üljek egy számítógép előtt, és akkor szalaggyártva 5 cikket írjak meg roham tempóban, és tehát, hogy olyan témákból, ami arról szól, hogy mi a körömtrend, stb. Tehát, hogy nem mély témák. És én jobban kedvelem azt, aminek van tartalma, de az idő is kell. Azt nem lehet összecsapni.
4: És akkor elérkeztünk ehhez a dologhoz, amit szeretnék tőled megkérdezni, hogy most, hogy itt dolgozol velünk a Mária Rádiónál, hogy érzed, hogy ez lelkileg kielégít, mert itt értéket csinálsz, tehát a hallgatók számára, tehát egy értéket állítasz elő? És milyen munkád van jelenleg, hogyha pár mondatot mondanál, és utána, hogyha volna kedves, mit üzennél utána a Mária Rádió hallgatóinak?
5: A Mária Rádióban én is önkéntesként kezdtem, Enikő keze alatt készítettem életút interjúkat, és nagyon zseniális embereket tudtam megismerni ezeken az alkalmakon, akikre fel tudtam nézni, és nekem is táplálékot jelentett az ő életútjuk, jelenlétük, és mások számára is, akik hallgatták őket. Szóval itt valóban igazi értéket és értelmet tudtam teremteni, és azt már csak haba tortán, hogy most már főállásban is tudok ezzel foglalkozni, és tényleg ez a közeg, ez egy inspiráló lelki közeg, ahol szeretet uralkodik. És nem félelem, vagy frusztráció, hogy mégis hogyan szólíts meg, hogyan felelj meg másoknak, hanem itt azon dolgozunk, hogy értéket és hitet teremtsünk az emberek életében.
4: Szeretném tőled megkérdezni, hogy itt a Mária Rádiónál, miután te fiatal vagy, és nagyon sok helyen megfordultál, tapasztalt vagy, vannak-e olyan elképzelését, hogy esetleg önálló műsort vagy sorozatot készítsél?
5: Most van egy új videósorozat, a Papok életútja, felszentelt életek, amelyben én vagyok az egyik riporter, Hudák Viktor és Tóth Enikő mellett. Úgyhogy ezt mondhatnám most a fő csapásvonalamnak, amit nagyon szeretek, és főleg újdonság, mivel itt videós. Tehát, hogy videós, és nem csak hanggal, hanem teljes jelenléttel ott kell lenni az interjú helyzetekben. Hogy saját műsort el tudnék-e képzelni, nyilvánvalóan, de most az még legyen a jövő zenéje, egy kis izgalom, hogy én mivel is tudnék készülni, hogyha lesz vagy lenne saját műsorom.
4: Én javasolnék neked valamit, mint idősebb rádióriporter, önkéntes természetesen, hogy Próbáljatok bevezetni, mert úgy tudom, hogy minden héten hétfőn van meetingelet, amit tartotok, hogy csináljatok egy ötletbőrzét. Fiatalok vagytok, és nektek a hitet tovább kell adni. Tovább kell adni a következő generációnak. És meg kell szólítani ezeket a következő generációt. És erre csináljatok egy ötletbőrzét. Ezt csak javasolom, hogy csináljatok. És ezt akár minden hónapban egyszer összeírni azt, hogy milyen ötleteitek vannak.
5: Ezt folyamatosan végezzük. Igen, tehát.
4: Tehát van ilyen? Tehát
5: van.
4: Csináltok
5: igen,
4: ilyet?
5: Igen.
4: És azokból az ötletekből tudtok megvalósítani dolgokat?
5: Én úgy gondolom, hogy igen.
4: Mondanád erre példát?
5: Hát mindig gondolkozunk azon, hogy milyen tematikákkal lehet megszólítani a hallgatókat, ami aktuális és a fiatalokhoz is szól. Tehát mi igyekszünk szólni a fiatalokhoz. Én is, hogyha felkérek valakit életút interjúra, akkor általában olyan személyeket, akikből a fiatalok is tudnak inspirálódni.
4: Értem. Az előbb kérdeztem tőled, arra nem válaszoltál, kérlek válaszol, mit üzennél a Mária Rádió hallgatóinak?
5: Azt üzenem a kedves hallgatóknak, főleg, hogyha fiatal és bizonytalan az életében, vagy abban, hogy a képességeiben, hogy használja ki, igenis, és ne legyen bizonytalan, mert mindenkinek megvan az a talentuma és képessége, ami őt előre viszi. És ne feledjen el bízni a jó Istenben, mert nélküle nem fog működni.
4: Értem. Rettenzesen elment az idő, de még lennének kérdéseim, mert egy picit visszakanyarodva a te életedre, mert volt egy mélypont az életedbe, hogyha egy-egy mondatot mondanál a hallgatóinknak, mit jelentett ez lelkileg neked, és miért volt ez a mélypont?
5: Abból eredt ez a mélypont, hogy borzalmas karrierválságban éreztem magam, hogy egyetemre járok, újságíró voltam, és minden megszűnt körülöttem, mert a szerkesztőségből miután kikerültem, nem volt munkám, így hát a nyarat azért kiélveztem a barátokkal, de én olyan vagyok, hogy nem tudok megmaradni egy helyben, és nem szeretek ilyen állapotban lenni. Úgyhogy azon dolgoztam, hogy bekerüljek, és sehonnan nem jött megerősítés, vagy új cél, ami értelmet adott volna, így hát visszakerültem újra a vendéglátásba, de már nem olyan magas fokon. Csak egy kis kocsmába mentem vissza, ahol kezdtem, és ott szeretettel vártak, nem támasztottak újabb elvárásokat felém, így hát az egyetem mellett nagyon nehéz volt összeegyeztetni, hogy hajnalig dolgoztam, másnap egyetemre kellett menni, vagy beadandókat gyártottam, vizsgára készültem, ugyanakkor itt a Mária Rádióban is vállaltam szerepeket, készítettem életútinterjúkat, a papos videókat, és egyszerűen szörnyen éreztem magamat, olyan. Tehát azt nem mondom, hogy élet-halál között lebegtem, de minden felborult. És már a jó Istenhez kiáltottam, hogy könyörgöm, atyám, világítsd meg, merre menjek tovább. És valóban megtette.
4: Fú, ez egy érdekes volt. Én azt gondolom, hogy ez a rövid interjú, amit készítettünk, hogy ez egy hitvalló interjú, és itt a tanulság azoknak a fiataloknak is, akik valóban lelki válságban vannak, esetleg munkahely, vagy esetleg más dolog miatt, hogy az ima ereje, a Jóistenbe való hit át fog segíteni. Nem egyik napból a másikra, hanem idővel. Tisztelt hallgatóink, néhány mondatot mondanék Nellének útravalóképpen, mint idősebb kollega, hogy így mondjam. Én úgy vettem észre, itt nem csak a riport alapján, hanem a személyes kapcsolat alapján is, hogy a Jóistenbe való hitet és a szeretet az, ami idehozott közénk a Mária Rádióba. És ez egy nagyon fontos dolog. Tartsd meg örökre. Nelli, meglátod, hogy itt nagyon sok emberre fogsz még találkozni, és a Szűzanya Rádiójának csapatában megtalálod a lelki nyugalmadat. És ezt hidd el nekem, mint idősebbnek ez a legfontosabb, hogy a lelki nyugalom meglegyen. És persze mellette a szeretet. Kollégaként kívánom, hogy álmaid teljesüljenek, és ha kell, fordulj nyugodtan hozzám, mindenben tudok segíteni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen.
3: Horváth Nellivel, a Mária Rádió műsor szerkesztőjével Borsovszky Tibor beszélgetett.
0: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Papágnes. 10 éves a kalazancius mozgalom. Speciális fogászati egységszékkel támogatja a Heimpál gyermekkórház munkáját, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom. Szent Quirinre emlékeztek Szombathelyen. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte május 30-án a Piaristák Ifjúsági Mozgalma, a Kalazancius Mozgalom. Az ünnepi alkalomról Fábri Kornél segédpüspök által bemutatott szentmisével, kerekasztal beszélgetésekkel, tortával, játékkal, sporttal emlékeztek meg a mozgalom csoportvezetői és önkéntesei a budapesti Piarista gimnáziumban. Olvashat a piarista.hu oldalon. A szombati nap ellenére újra megteltek az osztálytermek. A fiatalok kerekasztal beszélgetéseken vehettek részt, melyek keretében felidézhették a mozgalom indulásának körülményeit, válaszokat kerestek az ifjúságpasztoráció modern kihívásaira, és megvitattak több fontos kérdést is, mint például a mozgalom jelenlegi lehetőségeit a hatékonyabb munkára. Mindezek mellett értékes tapasztalatokat is cserélhettek. A fiatalok végül közös sportolással zárták az eseményt. 5 millió forint értékű speciális fogászati egységszéket adott át a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai gyermekkórháza számára. Az Olaszországban gyártatott egyedi kialakítású fogászati egység a fogyatékkal élő és tartós betegséggel küzdő gyerekek altatásban végzett fogászati ellátását segíti, adja hírül a szolgálat. A speciális gyermekfogászati szakellátásban részesülő páciensek kezelése különleges szakmai és műszaki hátteret igényel. Az új fogászati egységszék kialakításánál fogva lehetővé teszi a biztonságosabb és hatékonyabb ellátást, miközben az anesteziológiai jelenlétet is jobban támogatja. A fejlesztés erősíti a speciális gyermekfogászati beavatkozások szakmai hátterét és a kezelő személyzet számára jobban hozzáférhető munkakörnyezetet biztosít. Az ókori Szavariában a mai Szombathelyen vértanú halált halt Szent Quirin püspökre emlékeztek május 31-én a Vasi megye székhelyen. A városban megtelepedett szalézi közösség Quirin püspököt választotta az 1938-ban felszentelt templom védőszentjének. Azóta is őrzik emlékét, írja a martinus.hu. A búcsú szentmisével kezdődött. Szentbeszédében Transim G. Ferenc missziós szalézi atya Szentháromság ünnepéről elmondta, az ünnep a végtelen Istenhez emeli fel a lelkünket, akinek belső életéről a földre szállt Isten fia beszélt nekünk. Szent Quirin püspökre emlékezve elmondta, a nehéz idők embere volt. Abban a korban élt, amikor üldözték a keresztényeket, amikor a hit megvallása szenvedést és halált hozott. Ő mégsem hátrált meg. Délután a Perint parton folytatódott a megemlékezés, azon a helyen, ahol a feljegyzések szerint Quirin testét a partra mosta a víz. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Híreinket hallották.
3: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
7: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben, kényelmesen az ágyon vagy a matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkon megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal ellentétesen a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra a fejünket, nyissuk meg a torkunkat, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállunkat, állathozzuk a mellkashoz, és megnyúlik a tarkó. Egyik tenyerünket csúsztassuk a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd fújjuk a levegőt, húzzuk az állat a mellkashoz, a tarkó még a talajon nyújtózik, majd elemeljük a fejünket, a lapocka aljáig felgördülünk, megnézzük a köldökünket, és szépen visszaengedjük a fejünket a talajra. Még egyszer levegő kifújása közben állat csúsztatjuk a mellkashoz, elemeljük a tarkot, lapocka aljáig, feljövünk, megnézzük a köldökünket, és végül letesszük a fejünket. Rézsutosan fogunk megemelkedni, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben gördülünk fel rézsutosan, könyökkel az ellentétes tért felé megemelkedünk, majd szépen vissza leengedjük magunkat még egyszer. Levegő kifújása közben rézsutosan megemelkedünk, nyújtózunk az ellentétes tért felé, és vissza leengedjük magunkat, kartartás csere. Rézsutosan megemelkedünk, ellentétes tért felé nyújtózunk, és vissza leengedjük magunkat. Emelkedünk, nyújtózunk a térd irányába, ellentétesen fújjuk a levegőt, majd vissza szépen hanyatfekvésben megérkezünk. Törzs hajlítás következik, talpakat talajon, farizmot, hasat megfeszítjük, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben jobb kezünkkel indulunk a jobb sarok irányába, csúsztatjuk a törzset, fejünket is billentjük, közelítünk a sarok felé, majd jövünk vissza középre, húz a has, szorít a fenék, és indulunk a másik irányba, és csúsztatjuk a felső testet karral, közelítünk a sarok irányába, és jövünk vissza középre. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé csípővel, utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba, mellkast kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat, és jövünk vissza középre. Ismételjük meg a feladatot, két térdet billentjük az egyik irányba, ellentétesen elnyújtózkodunk, majd billentjük át a másik irányba, hosszan elnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Picit megnyújtózkodunk, húzzuk a vállat fel, aztán elnyújtózunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
8: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Boldogan élnek, amíg című műsorunkat hallják itt a Magyar Rádióban. Június eleje van, közeledik a tanévnek a vége, és közeledik a nyári szünet. Nyári szünet családok számára sok örömet is ad, hiszen lehet menni nyaralni, kirándulni, sokféle dolgot tenni, sok szép élményben lehet részük a családoknak, lehet részük a gyermekeknek. De ugyanakkor ez az időszak kihívás is, mert hiszen a nyári szünetben, amikor nincsen iskola, nem mennek a gyerekek iskolába, meg kell oldani a gyerekek felügyeletét, meg kell oldani azt, hogy a nyári időszak az ne csak elmúljon, hanem elteljen, megteljen, hogy a gyermekeknek sok szép élményben lehessen részük. Mai műsorunkban, mai alkalommal nem egy házas párral beszélgetek, hanem erről a témáról, a nyár kihívásairól beszélgetek többekkel, kérdezgetek többeket. Elsőként Poronkai Zsuzsanna tanárnőt kérdeztem, aki elsősorban tanári szempontból beszél a nyárról, hogyan tudjuk tartalmassá tenni, mire kell odafigyelni a felső tagozatos gyerekeknél, hiszen ő felső tagozatban tanít, de egy picit, mint nagymama is megszólal, hogyan tud az unokákra odafigyelni, hogyan tud segíteni az unokák ellátásában. Kezdődik hamarosan a nyár, Boronkai Zsuzsanna tanárnőtől azt kérdezem, hogy hogyan lehet jól elengedni a nyári szünetre a gyerekeket, hogyan lehet segíteni őket, hogy a nyár kihívásaival meg tudjanak küzdeni, hogy töltekezni tudjanak a nyári szünet idejében.
1: Mivel én egy általános iskolában felső tagozatosokat tanítok, ezért azt gondolom, hogy nem árt életkor szerint lebontani, hogy kinek mire van szüksége. Az ötödikes tanulóknak azt gondolom, hogy sok minden újdonság volt a tanév során. Hát nekik talán több időt kell hagyni arra, hogy kipihenjék valóban magukat, hiszen nekik meg kellett szokni az új tanárokat, adott esetben új környezetet. Ha valaki átkerült egy 8-osztályos gimnáziumba, akkor minden új volt a számára, tehát új barátokat kellett megszokni. Akik ott maradtak a helyükön, nekik szembesülni kellett azzal, hogy elképzelhető, hogy pont a barátaik mentek el az osztályból. Tehát érzelmileg mindenféleképpen egy nagyon nehéz időszakon vannak túl. Nekik nagyon fontos, hogy sokat tudjanak aludni, sokat tudjanak beszélni arról, hogy mi minden van bennük, hogyan értik meg ezt az évet. És nem az, hogyha a szülők arról is beszélgetnek velük, hogy mi volt jó ebben a tanévben, mi volt rossz, mi az, ahol úgy érzik, hogy kicsit gyengében teljesítettek, hol jöttek elő a gyermekeknek azok az erősségei, amelyekről adott esetben akár a szülők, de lehet, hogy még a gyerekek se tudtak. A hatodikosoknak egy tét nélküli mérkőzés volt ez a tanév, úgyhogy azt gondolom, hogy nekik igazából túl sok mindent kipihenni nem kell. Nekik az egy komoly feladat, hogy hetedikben már elkezdjük őket riogatni a felvételivel, de hát nem át, hogyha arra készítjük föl őket, hogy a következő tanévben kapnak majd hideget, meleget, de félni nem kell. Tehát az ő megerősítésük abban kell, hogy megnyilvánuljon, hogy pici fiam, pici lányom, tudjuk, hogy ebben erős vagy, tudjuk, hogy ember nem igazán te vagy az osztály esze, de mi így szeretünk téged. Tehát nekik az érzelmi viharaikban az a legfontosabb, hogy a szülők elfogadják. És ehhez a hatalmas nagy elfogadáshoz még az is hozzátartozik, hogy a gyerek azt érezze, hogy ő otthon biztonságban van. Egyre több elvált családnak a gyermekei járnak az iskolákba, ahol kerek a történet, apa, anya együtt él, odaszó fontos, hogy megerősítse a gyerekeket abban, hogy nekik feladatuk bátorítani azokat, ahol a család valamilyen módon sérült, és adott esetben nincs az az egység, amelyből ők érkeznek. A hetedikes tanulók szüleinek azt tudok tanácsolni, és mint éppen hetedikes osztályfőnök azt is mondom, hogy igen, ez a nyár, ez egy egészen más nyár kell, hogy legyen, mint az előzőek voltak. El kell menni körbeszabászni azoknak iskoláknak a területére, amit szeretnének majd megjelölni. Hiszen a gyerek egy középiskolás már nem biztos, hogy mindig bemegy abba az iskolába. hogyha nem az ő döntése, hogy melyik középiskolába kerül, akkor igen, hamar szembesülni fog a szülő az, hogy gyermek, ha nem, ugye úgy szintén elmondta, hogy nem érti meg, akkor előbb hazudni fog, kerülni fogja az iskolát, és mindenféle csúnyaság történik. Tehát 7. év végén barátokkal, osztálytársakkal, haverokkal, szülőkkel, nagyszülőkkel irány az iskola, kívülről megszemlézni, megnézni a környéket, hogy jut el oda a gyermek. Mert bizony sokszor azt mondja már a környezet láttán, a kerület láttán, hogy fúj, mire nem szeretnék menni. És ne 8-ba kelljen újra tervezni mindent, hogy ja, hát mi azt gondoltuk, hogy. A 8-osoknál megint csak igen komoly megerősítésre van szükség. Egyrészt nagyon kemény felvételi időszakon vannak túl, aki komolyan vette azt, hogy sírt is nevetett is ebben a tanévben, nem kicsit, hanem kifejezetten nagyon sokat. Nekik egy félszületeli nyár az, ami a tarsolban van, és nem lehet tudni, hogy az iskola mit hoz, mit nem hoz. Én most azt hallottam a tanítványaimtól, hogy már vannak osztálycsoportok, tehát kezdik megismerni az osztálytársakat, és már bizony én sajnos azt is hallottam, hogy van olyan gyerek, akit már most tintáltak, a többiek már most tükiznek ezért, azért, nem azért. Itt megint csak nagyon fontos a szülőknek a felelőssége, hogy figyeljenek oda, hogy a gyerekek ebben a lehető osztálycsoportban mit osztanak meg magukról, hogyan kommentálják azt, amit a másik megoszt magáról, mert nem biztos, hogy jó úgy kezdeni a tanévet, hogy ja, tudjuk, te ki vagy, téged eleve nem szeretjük. Úgyhogy itt a szülőknek az a felelőssége, hogy a gyerekeiket elfogadóvá és nyitottá varázsolják ezt alatt a nyáron.
0: Neked vannak unokáid, már nagy gyerekeid, feléjük, bár még a gyerekek nem nagyon iskolások, illetve kettő közülük, hogy tudsz segíteni, mint nagyszülő a nyáron a gyerekek gondozásában?
1: Sajnos nekünk tanároknak egy rövidebb a nyár. Itt most néztem, hogy nekünk július 7-e lesz az első szüneti nap, augusztus 20-a után pedig valószínűleg már menni kell. Úgyhogy ebben a kis időben azért oda kell figyelni arra, és tudja kellett pihenni, viszont arra is oda kell figyelni, hogy ebbe férjenek bele az unokák. Mi mindig tervezünk egy közös balatoni kempingezést, ahova nagy szeretettel várjuk az unokákat, hogy unokánk van, 3 fiú, 2 lány, mindig nagyon-nagyon szokták élvezni ott a parti parcellában a zsit. Úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen fontos, mert azt vallom, hogy az élmény az érték. Tehát amikor vigyázunk a gyerekeire, az unokáinkra, akkor igyekszünk mindig érjen el olyan programokat kitalálni, hogy ők a gyerekek valóban azt érezzék, hogy jó volt itt lenni. Ha beszorulunk ide a házba, mert esik az eső, akkor társas játékot játszunk, különböző fejlesztő játékokkal van tele a polc, nem csak azért, mert pedagógus vagyok, hanem azért, mert gondolom, hogy ez boldogtalan fontos. A közös játék üleme, ez mindig mindenkit elkísér. Ha pedig jó az idő, akkor irány a játszótérén, és tanba járni nem szeretek, úgyhogy akkor marad a közeli szabadidőpark, ahol együtt szoktam focizni velük, meg kosarazni velük, meg tárni velük. Egy kicsit visszafiatalozom egyik oldalról, másik oldalról meg egy jó eső érzés látni, hogy ja, hát annyi nem tudta berúgja volt. De igen, nekik is szembesülni kell azzal, hogy nekik se sikerül minden, ugyanakkor nekem is szembesülni kell azzal, hogy bizony már nekem se sikerül minden, ugye, hogy
0: köszönöm szépen, hogy ezeket megosztottad velünk.
1: Nagyon szívesen, remélem tudtam használni a szülőknek valami olyan tanácsot tudtam mondani, amit esetleg máshol nem hallottak. Én bízom abban, hogy a nyár akkor jó, hogyha élményekben gazdag. Ez nem azt jelenti, hogy messzire kell utazni. Ez azt jelenti, hogy nyitott szívvel kell járni, és tudok elfedezni ezt a
0: közül. Köszönöm szépen.

0: a második beszélgető társam Nagel, Szilvi és Balázs, ők négy gyermekes szülők, akik már mind a ketten dolgoznak, két nagyobb lányuk és két kisebb általános iskolás fiúgyermekük van. Őket is arról kérdeztem, hogy a nyár milyen kihívásokat és örömöket ad a számukra. Nagel, Balázst és Szilvit kérdezem arról, hogy közelgő nyári szünetben hogyan lehet a gyerekek számára hát értékessé tenni, vagy hasznossá tenni, amellett, hogy nyilván pihenés ide a nyári szünet, de milyen helyzetek vagy kihívások vannak, amiket meg lehet oldani, vagy meg kell oldani, vagy hogyan csináljátok ezt ti?
1: Szerintem nekünk szerencsénk van a gyerekeinkkel, mert ő nekik a legkisebb kikapcsolódás, legkisebb külön program, vagy extra élmény is nagy élményt jelent, nagy örömet jelent, és ezért még annak is örülnek, hogyha elmegyünk egy-egy napra strandra, vagy elmegyünk kirándulni.
2: Vagy itthon maradunk, és együtt társasozunk, úgyhogy ezekben a nyári napokban ezekre szoktunk kiemelten figyelni, hogy a kikapcsolódás, az együtt töltött idő minél több legyen, új kihívás elé nézünk idén, mert azt hiszem sok anyuka át szokott élni, hogy amikor is dolgozni kell menni, de ugye már nincsen iskola, akkor a felügyeletet a nappali órákra hogyan oldja meg. Úgyhogy nekünk az idei év legnagyobb kihívása és szervezési munkája a nyári szünet előtt ez, hogy minden egyes nap le legyen fedve, kivigyázz a kisebbekre, nagyobbakat már természetesen itthon tudjuk hagyni, de hát azért az alsós általános iskolai korosztály még felügyeletre szorul.
0: És a nagyokra esetleg ebbe lehet időnként egy picit számítani?
1: Hát muszáj lesz rájuk is bízni.
2: Lehet rá számítani, de azért arra is igyekszünk figyelni, hogy ne csak ők. Tehát, hogy azért nekik is ez a kikapcsolódás ideje, és hogy az ő türelmükkel se éljünk vissza, de azért vannak olyan helyzetek, amikor a nagymama nem ér rá, vagy a szomszédunk nem ér rá, akit még meg szoktunk kérni, és akkor egy-egy kis időre a legnagyobb már tud vigyázni rájuk.
0: Ezek szerint azért van, aki besegít ebben, van, akit meg lehet kérni, hogy figyeljen a gyerekekre.
1: Hál' Istennek, igen, édesanyám még elég fit és mobil is, őrá rá lehet bízni, de azért azt is észrevettük, hogy így 70 felé közeledve már eléggé fárad tőle, és nem lehet túlterhelni a gyermekekkel.
2: Úgyhogy így aztán a szomszédokkal jó viszonyt ápolunk, és akkor így kölcsönösen szoktunk egymásnak segíteni, és akkor egymást is meg tudjuk kérni kisebb, nagyobb időkre, hogy menjen át játszani a egy-egy gyerekünk, vagy ők jönnek át hozzánk, és akkor ez ugye, azt láttam, hogy a gyerekeknek is nagy öröm, hogy másik szobában vannak, másik lakásban.
1: Más játékok, változatossá tesszük így nekik a napot.
2: Akkor egyedül mehet át, az is élmény tud lenni, hogy nem kísérjük át, természetesen tudom, hova megy, és kicsi útvonalakon engedjük át, de akkor is van felnőttesebb, megérzik magukat. Úgyhogy egyelőre most mi ezekben gondolkodunk, meg hát természetesen azért vannak táborok, ahova el fognak menni, és akkor ott töltik azokat az időket.
0: Hát igen, ez a másik lehetőség, hogy különböző táborokba el tudnak jutni a gyerekek, és ez is sok szép élményt adhat a számukra. Úgyhogy ez is egy nagyon jó lehetőség, azt gondolom, ezeknek a helyzeteknek a megoldására. Köszönöm szépen, hogy egy picit beszélgethettünk ezekről a dolgokról, és hát akkor sok áldást meg erőt nektek a nyár megszervezéséhez.
1: Köszönjük.
2: Hát köszönjük szépen, és mindenkinek szép és tartalmas nyarat kívánunk, tudjon feltöltődni, pihenni.
0: Köszönjük szépen.

0: következő beszélgető partnerem, Schuster Judit és Zoltán. Nekik két nagyobb lányuk van, ők is beszélnek egy kicsit arról, hogy hogyan tudják a nyarat szépé és értékessé tenni. Schuster Judit és Zolit kérdezem arról, hogy a közelgő nyár folyamán hogyan tudjátok a gyerekeknek megoldani, segíteni azt, hogy hasznos legyen, értékes legyen a nyári időszak, ugyanakkor pedig nyilván a több szabad idő azért nem biztos, hogy egyszerűsíti a helyzetet a nyáron a gyerekek szempontjából.
1: Hát nekünk ebben szerencsénk van ebből a szempontból, mert a mi gyerekeink elég nagyok már, a 13 és 16 évesek, úgyhogy ha úgy jön ki, akkor akár el vannak egyedül is, vagy kettesben itthon, de igyekszünk táborokkal színesíteni a nyarukat, a nagylányunk már dolgozni is fog a nyáron, megyünk együtt nyaralni.
0: Nagyszülők be tudnak esetleg segíteni?
2: Szerencsére vannak nagyszüleink, tehát mind a négy nagyszülőjük él még, és van, hogy lemennek egy hosszabb időre a mamáikhoz, a én szüleimhez, van, hogy a anyósom még csak így délutáni vigyázás, vagy így napközbeni vigyázásra lehet őket megkérni, de nagyon örülnek egymásnak, amikor ott együtt vannak, tehát viszonylag ez is egy szerencsés helyzet.
1: Mennek is a nyár végén az én szüleimmel néhány napra majd nyaralni.
0: Uh-huh. És az hogyan lehet értékessé, tehát hogy az a nehéz ilyenkor sokkal pihenni kell, persze, csak aztán, hogyha csak pihenés van, és egész nap fekszenek, akkor azért az nem biztos, hogy annyira értékes a gyerekek számára.
2: Hát az én szüleimnél ugye ott háztartás van, tehát egy családi házban ott azért segítenek főzni, segítenek mosogatni, kertet ellátni, gyomlálni, meg ilyesmi. Ott azért van munka, meg anyukámiknak is jó az, hogyha segítenek nekik. Anyósoméknál meg beszélgetnek általában, tehát hogy ki hogy érzi magát, ki hogy van.
1: Sokat társashoznak ott.
2: Sokat társas játékoznak anyósoméknál, igen.

0: később részben a Színes Lécs kedvéért vannak a táborok. Plébániai közösségi tábor, a lelkes napok a nagyobbnak, ha kikerül, ha összejön.
1: Iskolai tábor is esetleg szóba jöhet?
2: Nem jellemző.
0: Hát van olyan, hogy iskolai tábor, de a miénk többnyire nem szoktak oda menni.
2: Vagy azért, mert programütközés van, vagy azért, mert egyszerűen csak nem vágynak oda. Hát
1: Aha, értem.
0: A nagyobbik lányunk egyházi iskolába jár, ott van hittantábor, ott van zarándoktábor, ezek lehetőségek, ha éppen nem ütközik más programmal, vagy egyéb dolgokkal.
1: Na hát köszönöm szépen, egy picit beszélhetünk a nyári időszakról, és hát sok áldás meg erőt nektek a nyárhoz.
0: Köszönöm.
2: Szépen, és köszönöm kívánok.

Kedves hallgatóink, önök a Mári Rádióban a Boldogan élnek, ami című műsorunkat hallották, amely műsorban ez alkalommal többen beszéltek arról, hogy a nyári szünetnek, a nyári időszaknak milyen kihívásai, milyen helyzetei vannak, és hogyan próbálják megoldani, milyen tanácsok lehet adni a gyerekeknek, a családoknak ahhoz, hogy a nyár valóban feltöltő legyen, hogy a nyár töltekezéssel telhessen el, ne csak elmúljon, hanem elteljen a nyári idő, sok szép élménnyel gazdagodhassunk mindannyian, szülők, családok, gyerekek. Ebben próbáltunk ebben a mai műsorunkban egy kicsit segíteni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, műsor szerkesztőjét, Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő pénteki műsorát hallják, amelyben dr. Pécsi Ritával, az Apor Vilmos Főiskola tanárával, nevelés kutatóval beszélgetünk. Minden alkalommal valamilyen problémát próbálunk körbejárni. A mai alkalommal egy olyan szinte mindenkit érintő kérdéskört járunk körbe, hogy miért van az, hogy az óvodapedagógusok, alsós tanítók azzal a probléma halmazzal találkoznak, hogy a bejövő gyerekek, mintha kimaradt volna a gyerekkoruk. Minthogyha egy csomó olyan dologgal nem találkoztak volna, amivel kellett volna találkozniuk, és egy csomó olyan dolog kerül az életükbe, amit pedig ebben az életkorban vastagon ki kellene hagyni. Megpróbáljuk ma ezt a kérdést olyan szempontból is megvizsgálni, hogy olyan világot élünk ma, hogy a gyerekeknek alapvetően a legszebb gyerekkort adhatják a szülők, nagyszülők. Gondoljunk a szüleink, nagyszüleink generációjára, mi mindenen kellett keresztül menni egy gyereknek. Az első világháború után, második világháború után egy 10 éves fiúcska már eltartotta a családot sok esetben, ahol az édesapa meghalt, vagy megnyomorodott, sérült lett, fogyatékkal kellett tovább élni az életét. Hol vagyunk ma ettől? Ma azt veszük észre, hogy 40 évesre találja a helyét, és még nem tudja, hogy merre van az az arra. Valami itt nagyon elcsúszott. Na, próbáljuk meg megfejteni. Kevés az időnk rá, mert azért ez egy nagyon nagy problémakör, de ezzel együtt próbáljuk valami választ adni.
2: Érdemes ugye ezen legalább elgondolkozni, mert azt hiszem, hogy az is egy nagyon nagy probléma, hogy el se gondolkozunk rajta, és talán nem is hiányoljuk, vagy nem tartjuk eléggé fontosnak. Tehát azt hiszem, hogy ez teljes mértékben megállapíthatjuk, hogy a mai felnövő generációknak, és most már nem is egy, egyszerűen nincs gyerekkora. Tehát nem is tartjuk eléggé fontosnak, hogy a gyerek az gyereknek. Tehát hogy gyerek? Először is pont amit mondtál, hogy nagyon nagy szüksége volna egy olyan lassan járó, biztonságban eltelő, vidám időszakra. Ez egy vidám időszak, tehát egy derűs légkör. Tehát ennek a gyereknek egy légkör kellene, ahol ő lassan, biztonságban egyszerűen játszhatna. Mindenképpen a játék a gyermeknek a nyelve, illetve részt vehetne abban a kapcsolatban, és az sincs meg mögötte, a kapcsolati rendszer, az a szűk kapcsolati rendszer, amire például egy kisgyereknek szüksége lenne, akár például óvoda előtt, vagy az óvodáskorban. De most még egy kicsit tennék egy zárójelet, hogy a gyerekkor nem csak az óvodáskor végéig tartana elvileg, hanem még bőven benne van a kisiskoláskor. Tehát a gyerekkor kicsit átfordulva abba a kicsit tudatosabbá váló kisiskoláskorba, az egészen addig tart a személyiség fejlődésében, ameddig a serdülőkor, a kicsi serdülőkor el nem kezdődik olyan 10 éves kor körül. Tehát ez egy szép, nagyon hosszú időszak. Na most ennek a kellékei nagyon egyszerűek lennének, de nagyon kéne rá vigyázni, hogy egy ilyen keretet kapjon az a gyerek, vagy egy védelmet. És nincs meg a védelme. Tehát egyszerűen kilóg a gyerekkor ebből a védett, óvott burokból. Na most igenis burokra van szüksége. Sok szülő mondja azt még akár iskolába menve is, amikor például egy háziskolába, vagy valamilyen választott iskolába megy, hogy akkor ott egy szűrve vannak, hogy az emberek, meg a programok, meg a mindenek, és azt mondja, hogy hát nem szabad burokba nevelni a gyerekeket, mert hogy akkor kikerül az életbe, és akkor mi lesz vele. Hát pont fordítva van, nagyon is burokba kellene nevelni a gyerekeket, hogy belül megerősödjön, és ez a szilárd kis belső én kerüljön ki ebbe a viharba, ahova ma kikerül. Na most, nincs meg a burok érzelmileg. Az első burok érzelmileg az apa és az anyának a kapcsolata lenne. Tehát ezt régóta látjuk, régóta tudjuk, hogy ez, te szokták is mondani, hogy ha valami jót akarsz tenni a gyerekeddel, szeresd az anyját. Mert ugye az anya van egy olyan kapcsolódó élet kapcsolatban vele jó esetben, de ha az anya, hogy úgy mondjam, jó kezekben van, ha az anya kiegyensúlyozott, hogyha az anya megkapja szintén azt a biztonságot, amit egy férfivel való kapcsolat, és itt nem csak az, hogy most hol hazadja a pénzt, vagy nem adja haza, hogy van-e hol lakni, vagy nem, nyilván ezek is nagyon fontos dolgok, de az a kapcsolódás, tehát most minden szakirodalom azt írja, hogy ugye a gyerekeknek egy olyan átélhető, gyengéd, játékos, szilárd, hatékony, megbízható, és egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen jókedvel beleállok az életbe. Kapcsolatra van szüksége a szülei részéről, tehát hogy ebbe helyezkedik bele. Ugye egy kisgyereknek az apa és anya én vagyok élmény, az egy nagyon meghatározó, felépítő, hogy mondjam, belsőjüket felépítő élmény, tehát hogyha azt érzi, hogy hú, ezek olyan jó lelkesedéssel állnak neki a fűnyírásnak, a főzésnek, a munkahelynek, a nagyival való kapcsolatnak, a kiskutyához, a gyerekekhez.
1: És a velük való játszásban.
2: Pontosan, és ebben. Na most ez a közeg, de hogy látják azt is, hogy egymással is szívesen vannak. Tehát, hogyha azt át tudják, tudom, hogy ez most egy elég ideális kép, amit festek, és nekünk sem volt nagyon könnyű megoldani, én is dolgoztam mellette, férjem is dolgozott mellette, igaz, hogy ott volt a közelünkben édesanyám, aki sokat segített, és nagyon sok családnak ez nincs meg, tehát erről is már többször beszéltünk, hogy ezt a légkört megteremteni igazából egy házaspár egyedül, hát alig tudja, vagy nem. Tehát a mai világban, amikor az anya ilyen mértékben ki van, hogy úgy mondjam, szakítva a családból, de mégis erre van szüksége egy gyerekkornak. Na most az, hogyha nincs egy biztonságos ilyen kikötő, tehát ez hiányzik a gyerekeknek, hogy nincs egy kikötő, nincs egy valami olyan, ahol én lassan játszhatok, de lassan. Persze akkor ő abba fölgyorsulja, és mindenféle csinál, majd mindjárt is beszélünk, az unalom is nagyon fontos lesz benne, a játék is, a közös játék, de nem csak a közös játék, csak a beindított játék, vagy ott vagyok egy megszólítható távolságban, amikor kérdezhet akármit, hogy miért nincs a hangyának szőre, anya ez miért így van itt, apa ez hogyan működik, és akkor érdekes dolgokat, van ideje apjának egy kicsit elmagyarázni, egy kicsit birkózni vele, szóval ezek párna csatázni, tehát ezek ugye fizikailag az apával tudna nagyon jól, tehát látjuk is, hogy például az apával élő gyerekek, vagy együtt élő gyerekeknek például az érzelmi intelligencia nagyon érdekes, sokkal magasabb, tehát ott abban nagyon komolyan belejátszik az apa jelenléte, mert ő sokkal több érintős játszik, sokkal több, hogy úgy mondjam, belemenős játékot, amiben izgalom van, nagy érzelmek vannak, fellángolások, akkor mit tudom én, felsülések, még egyszer újra kezdjük, gyere már. Tehát ez egy nagyon erős apai érzelmi intelligencia fejlesztő, ami aztán a kognitív és az értelmi fejlődésre is hatalmas lehetőséget nyit majd meg, mert ezek az idegrendszeri pályák ezeken a mozgásokon keresztül épülnek. Na most az anyának pedig az a biztonságot jelentő, nem tudom én, fészek melege, tehát ezt nem tudja kiváltani, hogy eljáratom víz alatti lovaglásra, meg angol, nem tudom én, cseréprakásra, vagy nem tudom, akármire, a lehető legjobb programokra is, mert az program, viszonylag idegen ember, másik kapcsolódások, tehát nincs kész a kötődés képesség. És a kötődés képesség az szeret egy ilyen biztonságban, tehát kevés tárgy, kevés program, kevés ember, személy. Kevés személy, és azt sokszor átélve. És ez mindig egy kicsit tágul természetesen, tehát ugye van egy ilyen 2-3 éves gyerekünk, ugye nyilván ő neki viszonylag még kevesebb kell, aztán bekerül az oviba, de ott se kell kis millió ovis külön másik közösség, hanem az a megbízható közösség, az az ovonéni, az a valaki, és megint a család, nagyszülők, unokatestvérek, na most ebben a helyzetben viszont nagyon fontos, hogy mitől tartsuk távol, tehát ez az egyik, hogy hol legyen meg neki ez a talán időtlennek is mondanám, egy kisgyerek időtlenségben él. Tehát, hogy úgy érezze azt, hogy ezt a várat addig rakom, ameddig csak lehet, van, ameddig akarom, és hogy azt a hangját addig figyelem meg, amíg érdekes lesz számomra, és akkor ehhez kapok kis eszközöket, kis indításokat, kis játék, kis mintát. Épp most a hétvégén az egyik ilyen 5 éves unokánkkal együtt voltunk, és kapott azt hiszem most a szülinapjára egy ilyen kicsi gyerek mikroszkópot. Hát ez mindenfélét megnéz. Tehát el akartunk benni, el is mentünk egy kicsit erdőbe sétálni, hát nem messze jutottunk, mert az összes kérget meg kellett nézni, az összes földet, az összes mohát, az összes nem tudom micsodát, bogaracskát. És ez, hogy rá tudjon nyitni arra, ami neki szép, ami újdonság, ami érdekes, és ott legyél a közelébe. Jó. Tehát ez a lassan működő idő, keretekben lassan működő, nagyon-nagyon fontos neki a keret, a ritmus, hogy arra számíthasson, hogy ekkor van a vacsora, ekkor van a reggeli, ilyenkor ezt szoktuk játszani, közben anya főz, vagy valaki, vagy mindegy, valami történik, és szóval ennek a ritmusát, ennek a nyugodt ritmusát, akkor most ott tartottuk, hogy mit nem engedünk be. Hát biztos, hogy nem engedjük be az állandóan szóló híreket. Ez biztos, hogy nem. Tehát ez olyan mértékben felnőtt tartalom, amire már nem is gondolunk. Beültetjük az óvodából, vagy az iskolából hazafelé menő gyereket az autóba, és szól a rádió. Most akkor mi szól a hírekbe? Megölték, neki ment, kidobták, elkeseredett, nem tudom, mit csinált, tarthatatlan, mocsok, nem, minden, és ez olyan szókincsel, ami egyrészt befogadhatatlan, érthetetlen, megkérdezni nem tudja. Ömlik rá, az, hát ha még szól rá egyet apja vagy anya, Jézusom, már megint, ezek a hülyék, nem tudom. Na ez. És akkor ez folytatódik a vacsora asztalnál, hogy hallottad, ez a hülye főnököm, hát ez nem gyerek téma. És ebből nem védjük meg a gyerekeinket. Tehát emlékszem azért, sokszor minden este együtt vacsoráztunk annak idején gyerekkoromban, sőt, sokszor együtt ebédetünk, mondjuk jó, apukám nem volt ebédnél még otthon, de azért együtt voltunk sokat. Azt nagyon sokat láttam, szüleim sokat beszélgetnek, de nem minden beszélgetésükben lehettünk jelen. És bizony volt az, amikor ugye már tudtuk is azt, hogy nem tudom én, zsindely van a tetőn, ez volt nekik a szólásuk, ugye, és akkor tudtuk, hogy valami olyanról akarnak beszélni, ami nekünk biztos nem való. Persze kíváncsiak voltunk, de nem engedték be ezeket a tartalmakat, tehát meg kell óvni, mert nem tudja feldolgozni egy kisgyerek, és túl hamar beletoljuk ezekbe. Mi betoljuk még bele? Hát például nagyon egyértelmű az, hogy személyes képernyő 14 éves korig nincs, mert az beletolja, és most nem csak azokra a felnőtt tartalmakra gondolok, ami valóban tényleg a 9 éves gyerekeinket is már utolérik a kemény pornók, hogyha benn van a zsebében, hanem az is felnőtt tartalomnak számít, ez a rengeteg információ, a nagyon sok történés, a nagyon sok érthetetlen háborús hírek vannak, ne felejtsük el. Tehát nagyon közeli klímakatasztrófa hírek vannak, azt se felejtsük el. Hergelik is, és a gyerekek már látszik egyébként, már a pszichológusok, gyerekpszichológusok már szépen jelzik, hogy óriási a klímaszorongás, óriási a jövőtől való szorongás, félelem. Most ezek a gyerekek, ezek tényleg teljesen eszköztelenül ki vannak ennek szolgáltatva. Hogy van ez a védett gyerekkorban, hogy tulajdonképpen bízik abban, hogy ott vannak azok a felnőttek, akik a jövőnek az alakításáért felelnek, vállalják is a felelősséget, tesznek is érte, belefeszülnek, jó kedvel, de ez nem az én dolgom. Tehát ezt nem nekem kell megfélni, hogy úgy mondjam, meg feldolgozni, meg megrákcsálni. Tehát van egy ilyen védelem. És erre nagyon nagy szükségem van, mert belül még védtelen. Tehát belül még ezzel nem tud meg, tehát nem tudja megérteni ezeket, nem tudja átfogni ezeket a helyzeteket. Azért gondoljunk bele, hogy egy felnőttnek se könnyű, és azt hiszem, hogy a mostani felnőttek is rendkívül kiszolgáltatottak ennek a hatalmas nagy információ ömlésnek, mert egy csomó olyan információ van a birtokunkban, amivel semmit nem tudunk kezdeni.
1: Egyfelől, másfelől téves információ. Sokasága még noktacunk.
2: Igen, tehát egyszerűen nem is tudjuk, hogy az most igaznak vehetem-e, foglalkozzak-e vele, vagy nem, ez engem érinte, vagy nem, fog-e érinteni, vagy nem. Tehát ezt a felnőtt világot most nagyon érdekes. Nézzük csak meg azt, hogy ez külsőségekben is mennyire megjelenik. Tehát megjelent a gyerekeknek az öltözködésében a felnőttes öltözködés. A babát, amikor keresztelőre viszik, tehát nem olyan kicsi angyalka ruhában, hanem csokor csokornyakendőben jelenik meg a kis csecsemő. Most nincs bajom a csokornyakendővel, és valóban a felnőtt fejével, vagy egy felnőtt világból visszatekintve olyan kicsit vicces is ezek a kis férfiak, ezek a kis, nem tudom, hercegnők, nyilván még hagyján, hogy ha hercegnő, de ebbe a helyzetbe milyen hamar megjelentek azok, ugye a gyerekeknek árult sminkészletek, például a kislányoknak árult sminkészletek. Tehát valami nagyon előretolt felnőtt világot tolunk rájuk, így a külsőségekben is. Persze én is látom, persze nyilván játszottak a védett gyermekkorban is apást-anyást. Persze eljátszotta, hogy kirúzsozza magát, meg felhúzta anyukájának a magas sarkú cipőjét, de ezt azért érezte, hogy ez nem az, amelyik egy 22-es lábra tervezett magas sarkú cipő, amiben én most megjelenek. Tehát nagyon nem szabadna úgy csinálni, mintha te felnőtt lennél. És hogy ezek a felnőtt stimulusok, ezek a felnőtt felhívások a gyerekeknek nagyon hamar kitolják őket a gyerekkorból, és ezt a védelmet, ezt fel is oldják. Na most ehhez mi jön még hozzá? Bekerül ugye 6-7 évesen az iskolába. Hát ott olyan, de olyan felnőtt megterhelést kap, tehát azért ezen nagyon el kéne gondolkozni. Tehát ott még mindig nagyon nagy szüksége volna, ugye azt látjuk kisiskolásoknak, napi 3,5 óra szabad mozgásra. Szabad mozgásra. Szabad játékra. A szabad játék ugye azt is jelenti, hogy kortársakkal nagyon nagy, hogy mondjam, tehát határokkal körülvéve, de nem nagyon-nagyon szabályozott határokkal. Tehát ezt csináltuk mondjuk régebben, amikor kimentünk az erdőre, vagy a mezőre, vagy akárhová.
1: Ha van ilyen. Lehet.
2: Mert ugye a nagyon nagy mozgás nagyon kell nekik az idegrendszer fejlődéséhez. De és ahhoz az intellektuális megterheléshez, amit ma kapnak az iskolába. Na most, ez nem csak programozott mozgás, vagy leginkább nem annak kéne lenni. Tehát például Gerált Hüterő, ugye gyermekneurológus, aki nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy a természetben való játék, és hogy annak micsoda fejlesztő hatása van, tehát nem tudunk ilyen fejlesztő foglalkozást, ugye alkalmazkodni is kell hozzá, de azért uralni is kell, de a testemet is uralni kell, akkor például egy ilyen, hogyha összeverődik például egy játékos társaság, egy ilyen kis iskoláskorú gyerekek közül, hát azok azt élvezik, hogy maguknak csinálnak szabályokat. És akkor próbálják, hogy ahhoz hogyan tudok alkalmazkodni, és akkor másik szabály van, és akkor de azért tehát együtt is lenni, meg kiemelkedni is, tehát ezek nagyon szükségesek, hogy ilyen viszonylag szabad környezetben, de védett szabad környezetben. Azt mondja múltkor az egyik egy iskolaigazgató, hogy megkeresték a szülők őt, hogy ilyen kora nyáron, ugye, amikor már annyira nagyon nincs olyan komoly, nagy, erős tanulás, de meg aztán utána jönnek a táborok is, meg a mindenfélék, és akkor, hogy mégis hát, hogy mi az, amire a gyerekeknek szükség van, és azt mondja, hogy megkerestek azzal, hogy jó lenne, ha az iskola megszervezné számunkra a semmit. Azt a semmit, ahol ő biztonságban van, de játszhat szabadon, találkozhat a többiekkel, de van ott jelen egy valaki, aki azért figyel rájuk, aki az kis apró konfliktusaikat időben elcsípi, aki azért a rendet, a kereteket, annak ezt a vezetést magára vállalja, de nem folyton programozza őket. Valóban, erre lenne szüksége, és azt látjuk, hogy ez a legelső fejlesztő közeg, tehát ennél jobb nincs. Most még ehhez még hozzájön, ugye a mese, a fantázia. Tehát, hogyha ebben az életkorban sok mesét kap, de olyan igazi mesét, tehát itt most nagyon fontos lenne, ugye ezeket a meséket is egy kicsit felváltotta az az ilyen kicsit felnőttes. Tehát, hogy megpróbáljuk azt elmesélni, hogy mit csinál a tűzoltó, ezek nem rossz dolgok, meg hogy mit csinál a, nem tudom én, meg a doktorbácsi, ezek fontos dolgok, hogy ebben egy kicsit ugye belevezessük őket, de nem csak ilyen mese. Tehát nagyon szükségük volna arra a nagy fantáziát élő. Tehát nem csak a valóságot egy kicsit ilyen majdnem felnőttesen, de azért kicsit gyerekesen elmesél. Tehát nem erre van igazából szüksége, hanem arra, amit azért nagyon jól tudtak az előző generációk, és amit felépített ugye az emberiség, a mondák, a mesék, a hősök, a kis hősök, a hétköznapi hősök, akikből királyfi lett a vég, aki legyőzte, de aki jóba volt a hangyácskával, és azt mondta, hogy szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, tehát azért különböző korosztályokkal is megküzdött magával, de gyerekként, tehát a gyerekvilágba belehelyezve, és nem ugye egy háborús világgal valami találkozással. Tehát ez is hiányzik, mert ebből lesz egy olyan játék, amit ő tovább tud vinni, tehát hogy a fantáziájában megjelenik, és akkor eljátsza, hogy ő boszorkány, hogy ő tigris, hogy ő vezér, hogy ő királykisasszony, hogy ő anya, és a legkülönbözőbb dolgokat is, és itt a fantázia, ugye hát a képzeletre támaszkodik majd az akarat. Tehát, hogy ez a terület is hiányzik, és hogyha ezt még egy kicsit tovább visszük, a szabadjátékot, azoknak a kereteit, a gyerekközeget, a védett érzelmi közeget, tehát amiben nem engedünk be olyan érzelmeket, amit biztos, hogy nem tud feldolgozni, és akkor még ugye a széteső családokban lévő megküzdeni valóról nem beszéltünk, csak éppen arról, hogy ha egyben van a család, akkor mivel szolgálhatjuk a legoptimálisabb fejlődést, és ezt nem hangsúlyozzuk eléggé, hogy őrizzük meg a gyerekkort. Ez egy korjelenség, tulajdonképpen egy kortünet, hogy a személyiség fejlődésének a bizony nagyon meghatározott. Tehát a teremtés azért gondoskodott erről, hogy különböző fázisokban érik meg a személyiség, hogy itt nem szabad átlépni fázisokat, mert akkor később akarja ezt megélni. Tehát vigyázzunk, amikor ő 40 éves, és akkor akar gyerek lenni, vagy amikor ő 45 éves, és akkor akar serdülő lenni, és minden ellen lázadni. Ott van éppen pont ugye az életközepi válságban, ez elő is hívja ezt a nyugtalanságot. És hányszor látunk olyat, hogy hát még szerelmes se voltam, hát még nem is játszottam, hát még, és itt minden bejöhet, mert egyszerűen kimaradt az életkor. Tehát nem engedtük meg, hogy gyerek legyen, hogy serdülő legyen, és ugyanúgy a felnőttkor életszakaszaiban is bizony sok minden kimaradt, mert betoltuk már a gyerekeket is egy teljesen erős felnőttes világba. Tehát például azt írja az egyik kutató, hogy a modern iskola nem is veszi figyelembe, hogy a léleknek is van tempója. Tehát itt csak az intellektuális, tehát hogy felfogja, mert okos, mert tájékozott, mert ezer dologról már hallott, mert megvan az a szókincs, hát olyan felnőttesen beszélnek gyerekek, hogy elájulsz. Hát nem is gondolod, persze nem érti igazából ezeket a fogalmakat, csak használja, mert nyilván mintán nevelkedik, de ezt pedig, hogy úgy mondjam, visszaél vele az iskola, mert felveszi azt a tempót, amit csak az elme tud követni, ha ugyan. Tehát valamelyest megérti, de a lélek tempójával nem számolunk meg az érzelmi feldolgozással, és nem történik érzelmi feldolgozás, mert annak idő kellene, annak fantázia kellene, annak játék kellene, annak érzékszervi tapasztalatok kellenek, és legfőképpen, ami annak kellene, az a kapcsolat. A kapcsolat, tehát ezt ma már látjuk, ugye pont az AI korában, hogy az AI mennyi mindent meg tud tanítani a gyerekeknek, meg nem tudom micsoda, meg milyen türelmes, amely egy tanása, de már látjuk azt, hogy igazából hosszú távú alkalmazható tanítás csak a kapcsolatból van, empátiából van, ami az AI-nak nincs, csak tükrözése van. És ebből nem születik, és tulajdonképpen ebből az érzelmi biztonságból és kapcsolatból születne meg a kíváncsiság. Tehát az is nagyon érdekes, ez is a gyerekkornak tulajdonképpen egy nagy feladata lenne, a kíváncsiság megőrzése. A kíváncsiság a lehető legjobb motor egyébként ösztön, tehát lehetne rá jól támaszkodni, minden gyerek kíváncsi még az elején, aztán utána becsukódik, mert úgy csupa olyan dolgokat...
1: Nem kapná választ.
2: Nem, meg olyanokat kínáljuk meg, amit nem is érthet. Tehát gyakorlatilag ez az akárcsak a klíma, akárcsak a felnőttek világa, akárcsak a háború, akár bármi, és sorolhatnánk. Tehát ebből a kíváncsiságból is tulajdonképpen ez nem dolgozik benne, és ezért a tudása sem lesz, tehát abba az érzelmi, hogy mondjam, ragaszkodásba, beleágyazva, nem is tudja alkalmazni, csak felmondja. És ebben a helyzetben tulajdonképpen Még egy valami hozzájárul, tehát most elég sok oldalról próbáltuk meg gyorsan-gyorsan megvilágítani, hogy nem is akarnak felnőni. Tehát betoljuk őket egy korai, egy éretlen állapotba, egy olyan helyzetben, mintha már érettek lennének, de nem akarnak felnőni. Hát ezt látjuk, ez már nagyon régóta itt van, hogy csak a 20 évesek ki a világ, visszafelé akar érni, még a 30 éves is úgy akar érni, mint egy tinédzser. Nagyon
1: akar
2: sok
1: öltözködni, minden. Akar.
2: Hát és nem akar gyereket vállalni, mert akkor nincsen buli. Hát akkor mi lesz a bulival? Nagyon sok fiatalnál hallottam ezt, hogy tulajdonképpen a gyerek az megakadályozza, hogy éljek. Tehát igazából a felnőtt létnek az örömteli életét nem vágyja. Gyökösi nagyon régen mondta már azt, hogy akkor, hogyha a fiatalságunk céltalan és kedvetlen, annak nem a kor az oka, hanem mi magunk. Mert ugye az elöljárók, akikre ránéz, hát hogyha az minden nap azzal jön haza, te úristen, itt nem lehet élni, jaj, hát mert csak hétfő ne legyen, csak már végre el legyen. Ezek viccesen hangzanak, de tulajdonképpen ez tragikus. Mert mit lát, hogy élni nem jó, dolgozni nem jó, kapcsolódni nem jó, házasságban élni nem jó, gyereket vállalni, hát az egy olyan teher, ami valami iszonyat a világban. Tehát ezeket, hogy úgy mondjam, nem csak érvekkel, vagy hát azzal ilyen tanokkal tudjuk valahogy átadni, hanem a legközvetlenebb léttel. Tehát, hogy látja, a szomszédnéninek is van kedve élni, anyának meg apának is, és még jut egymásra is ideje, jut idő arra, hogy egy kicsit évődjünk, egy kicsit. Én is tudom, hogy ez idő, hát én is egy szoros időben, meg az én szüleim is nagyon szoros munkában éltek, de azért láttuk őket örülni, láttuk őket lelkesedni, láttuk őket barátkozni, láttuk őket imádkozni, láttuk őket kicsit megnyugodni. És tényleg, ahogy mondtad így a bevezetőben, hogy a gyerekkor még egy ennél sokkal terheltebb korszakban is meg tudott maradni gyerekkornak. Nem. Tehát a felnőttek megtartották, még akkor is, hogyha korán belekerültek, ugye persze a munka világába, de ugye akkor másképp rendeződött az egész család élete, sokkal korábban kerültek felnőtt korba, meg családi korba is, de akkor is megvolt a gyerekkora. Tehát azért voltak hát a gyerekjátékaink, amiket a néprajz összegyűjtött. Hát az valóságos játszás volt. Tehát mikor játszanak a mostani gyerekeink egymással, felszabadultan akár csak kidobóst, vagy bármi, vagy bujócskát? Tehát nincs rá idő, nincs rá keret, és tulajdonképpen ebből nem születik egy érzelmi biztonság, nem születik egy kíváncsiság, és ha még van egy pár perc, még egy valamire felhívnám a figyelmet a gyerekkorban, az unatkozásra. Tehát arra a jó termékeny unatkozásra nagyon nagy szükség lenne. A szülők nagyon félnek az unatkozástól, hát most jön a nyári szünet, most pláne nagyon félnek, és már biztos előre van készítve a 225 tábor, ami nem is olyan tábor, hogy a semmit megszervezik, amit például egy nagyszülő tudott csinálni annak idején, vagy csak éppen valahol, ahol együtt voltak, hanem tanulós tábor, angol nyelvi tábor, utána kínai nyelvi tábor, utána programozó tábor, utána nem tudom milyen tábor, meg nem. Amiknek persze van is, vagy lehetne jelentősége, de nem egy áttanult tanév után. És ebben a helyzetben megint egy jelenlétre volna csak szükség. Egy jó, biztonságos jelenlétre, ahol unatkozhat is. Mi az unatkozás tulajdonképpen? Az embernek az idegrendszere az egy hiányvezérelt szerv, úgy, mint a gyomor. Akkor érzi jól magát, illetve akkor kezd mozogni, akkor kezd dolgozni, ha van valami hiánya. Ez a kíváncsiság az agyban. Na most ez valamelyest, tehát tényleg úgy, mint a gyomorban, amikor elkezd piszkálódni, mintha fájna. Tehát most nem azt mondom, hogy ez egy fájás, de azért egy nyugtalanság, egy kicsi olyan, legyen már valami. Na most ettől nagyon megijednek a szülők, és rögtön azonnal megpróbálják ezt betölteni szórakoztatással, néha evéssel, nem tudom én, valamiféle foglalkoztatással, vagy nagyon sokszor képernyővel, ami aztán rögtön be is tömi ezt a mocorgást. Na most ez azzal is jár, hogy minden alkalommal külsőből kapja meg ennek a kielégítését. Ennek az lenne a funkciója, tehát azért megint csak gondoljunk, a teremtés miért teremtette ezt így? Azért, hogy akkor keressen. Hogy keressen és felfedezzen valamit. Egy kukacot a földön, egy valami, egy kis építkezést, egy csinálást, tehát egyszerűen egy bevonódás kellene, nem egy ilyen külsőleg kielégítés. És most erről lehet, hogy egyszer érdemes is egy kicsit részletesebben is beszélnünk, hogy hogyan működik ez a jó értelmű kíváncsiság, és hogy ennek mindig először kell adni egy ilyen kis időt. Mondja is az egyik ilyen egy anya, hogy hát tanyán nőttek fel, és hogy hát ott is persze unatkoztak a gyerekek, de arra nagyon vigyáztak, hogy ezt az anyjuk ne tudja meg, mert ott annyi tennivaló volt rögtön, hogy mindjárt ráakadt egy kis tennivaló, hogy akkor etesd meg, gyűjtsd ki, igazod ki, nem tudom, mit csinálni. És azért tulajdonképpen jó volt, másképp is lehet ezt csinálni, de az biztos, és erre hívnám fel nagyon komolyan a figyelmet, mert most itt a képernyő ebbe egy hatalmas nagy, hogy mondjam, egy kényelmi megoldás, egy nagyon gyors kényelmi megoldás, és azt kínálja fel, hogy ezt a kis fájdalmat, ezt a kis nyugtalanságot, ezt a kis szorongást, hogyha azonnal megoldom, akkor nekem is nyugtom lesz, meg neki is. Csak hogy ez a függőségnek ágyaz meg. Mert mindig, amikor valami kis diszkomfort érzése van, kívülről fogja keresni. Alkoholba, cigarettába, viselkedésfüggésekbe, drogba, bármibe, képernyőbe, játékba, bármibe.
1: Szexbe.
2: Így van. Úgyhogy jön ez a nyár, és jótékony az a kíváncsiság, és próbáljuk meg azt fenntartani, és valami olyan lehetőséggel megkínálni, ahol bevonódik, valami egyszerű dolgot csinálhat, átélhet, beszélgethet, kapcsolódhat. Biztos, hogy sokkal többet érünk vele, mint hogyha gyorsan betömjük egy szórakoztatással vagy egy képernyővel.
1: Hát köszönjük szépen a mai beszélgetést. Alapvetően rávilágítottál egy jó néhány olyan momentumra, amit nagyon könnyedén meg tudunk oldani.
2: Igen, ezek egyszerű eszközök.
1: Egyszerű eszközök, nem túl, de nagyon fontos a szülő kapcsolata mindenféleképpen, ami viszont
2: a
1: már
2: jelenlét. Egy...

0: Mária Rádió régió adását hallják. Köszöntjük hallgatóinkat!
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. 10 éves a kalazancius mozgalom. Speciális fogászati egységszékkel támogatja a Heimpál gyermekkórház munkáját, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom. Szent Quirinre emlékeztek Szombathelyen. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte május 30-án a Piaristák Ifjúsági Mozgalma, a Kalazancius Mozgalom. Az ünnepi alkalomról Fábri Kornél segédpüspök által bemutatott szentmisével, kerekasztal beszélgetésekkel, tortával, játékkal, sporttal emlékeztek meg a mozgalom csoportvezetői és önkéntesei a budapesti Piarista gimnáziumban. Olvasható a piarista.hu oldalon. A szombati nap ellenére újra megteltek az osztálytermek. A fiatalok kerekasztal beszélgetéseken vehettek részt, melyek keretében felidézhették a mozgalom indulásának körülményeit, válaszokat kerestek az ifjúságpasztoráció modern kihívásaira, és megvitattak több fontos kérdést is, mint például a mozgalom jelenlegi lehetőségeit a hatékonyabb munkára. Mindezek mellett értékes tapasztalatokat is cserélhettek. A fiatalok végül közös sportolással zárták az eseményt. 5 millió forint értékű speciális fogászati egységszéket adott át a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai gyermekkórháza számára. Az Olaszországban gyártatott egyedi kialakítású fogászati egység a fogyatékkal élő és tartós betegséggel küzdő gyerekek altatásban végzett fogászati ellátását segíti. Adja hírül a szolgálat. A speciális gyermekfogászati szakellátásban részesülő páciensek kezelése különleges szakmai és műszaki hátteret igényel. Az új fogászati egységszék kialakításánál fogva lehetővé teszi a biztonságosabb és hatékonyabb ellátást, miközben az anesteziológiai jelenlétet is jobban támogatja. A fejlesztés erősíti a speciális gyermekfogászati beavatkozások szakmai hátterét, és a kezelő személyzet számára jobban hozzáférhető munkakörnyezetet biztosít. Az ókori Szavariában a mai Szombathelyen vértanú halált halt Szent Quirin püspökre emlékeztek május 31-én a Vasi megye székhelyen. A városban megtelepedett szalézi közösség Quirin püspököt választotta az 1938-ban felszentelt templom védőszentjének. Azóta is őrzik emlékét, írja a martinus.hu. A búcsú szentmisével kezdődött. Szentbeszédében Transin G. Ferenc missziós szalézi atya Szent Háromság ünnepéről elmondta, az ünnep a végtelen Istenhez emeli fel a lelkünket, akinek belső életéről a földre szállt Isten fia beszélt nekünk. Szent Quirin püspökre emlékezve elmondta, a nehéz idők embere volt. Abban a korban élt, amikor üldözték a keresztényeket, amikor a hit megvallása szenvedést és halált hozott. Ő mégsem hátrált meg. Délután a Perint parton folytatódott a megemlékezés, azon a helyen, ahol a feljegyzések szerint Quirin testét a partra mosta a víz. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

Ha Isten leszállt a mennyből a földre értünk, akkor nem kétséges, hogy szeret bennünket. És ha valaki szeret minket, sőt, ha maga Isten szeret minket, akkor minden könnyebb számunkra a földön, minden érthetőbb. A lét árnyai mögött is fel lehet fedezni az ő szeretetteljes kezét, ami értet, mely számunkra gyakran ismeretlen, de a szeretetből fakad. Így minden jobban elviselhető, mindent jobban eláraszt az öröm, ha már az örömről van szó. Mert az élet szép pillanatai, egy nyíladozó szerelem, egy gyermek születése, egy váratlan apró szerencse mögött is egy atya gondviselése van jelen. És így minden lehetségessé válik, ha az ember hisz, ha olyan Istenben hisz,

0: Önök a Mária Rádió régi oldását hallhatják. Ajkán, Celdömölkön, Móron, Pápán, Várpalotán, Sárváron, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen.
1: Kedves hallgatóink, Szentmisével folytatódik a Mária Rádió régió adása.
2: Kedves hallgatóink, Szentmisét közvetítünk felvételről a veszprémi Szent László templomból. A Szentmisét Szabó János plébános atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, június 4-e van nemzeti gyásznapunk már több éve, hiszen ezen a napon 106 évvel ezelőtt írták alá azt a sokáig hamisan békeszerződésnek nevezett okmányt, amely által Magyarországot megfosztották területének több mint kétharmadától, és ezzel lakosságának is több mint egynegyede más országok lakója lett, szívében nyilván továbbra is magyarként élve, és ezt továbbadva utódaiknak is, hiszen azért tudunk mindenről megemlékezni, közülünk senki nem élt akkor, sőt, szüleink sem éltek még ezen a gyászos napon, de tovább visszük magunkban ezt a fájdalmat imádságunkkal együtt, hiszen az egész világon nem történt még ilyen gyalázat, sem előtte, sem utána, hogy így mértékben büntessenek meg egy országot, mint ahogyan azt velünk megtették. Sehol a világon nincs olyan, ahol el lehetne mondani azt a szomorú tényt, hogy van egy ország, amely valójában önmagával határos. Hajdanában ugye több mint 300 ezer négyzetkilométer volt, a mai Franciaországgal vetekedhetett a nagysága, és nyilvánvalóan a lakossága is sokkal nagyobb lenne, hogyha mindez a tragédia nem történt volna meg, vagy a későbbi helyrehozatali próbálkozások legalább megszilárdulhattak volna ott a 40-es években. De minden álom szerte fosztott, így újra és újra égi anyánknak a kezébe helyezzük sorsunkat, a külhonban élő honfitársainkat, és itt az anyországban élő honfitársainkat és magunkat is, hogy a régi Nagy Magyarországnak az eszméje soha ne vesszék ki, és a gondviselés, amikor úgy akarja, akkor tudjuk örömmel magunkhoz ölelni mindazokat, akik ma még más országokban élnek. Ezt a mai szentmisét pedig hálából ajánlom föl, mégpedig azért, hogy sikerült Babónak a kórházi kezelése, és jó úton van, hogy megerősödjék, és visszatérjen egészsége, és ezzel együtt pedig visszatérjen ide imádkozó közösségünkbe is. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó lélekkel vehessünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Gondviselő Istenünk, a te végzéseid mindenkor valóra válnak. Könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk mindent, ami kárunkra lehetne, és adj meg mindent, ami javunkra szolgál. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, gondolj Jézus Krisztusra, Dávid sarjára, aki feltámadt a halálból, mint ahogy evangélium hirdeti, amelyért bilincset is szenvednek, mint egy gonosztevő. De Isten igéje nincs megbilincselve. Mindent elviselik tehát a választottakért, hogy ők is elnyerjék az üdvösséget, és így részük legyen Krisztus Jézussal az örök dicsőségben. Igaz beszéd ez, ha vele együtt meghalunk, vele együtt élni is fogunk. Ha vele együtt szenvedünk, vele együtt uralkodni is fogunk. Ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket. De ha hűtlenek leszünk, ő akkor is hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Erre figyelmeztes, kérve kérj mindenkit Istenre. Szóvitát ne folytass, nem jó az semmire, csak a hallgatóság romlására. Azon légy tehát, hogy derék embernek bizonyulj az Úr előtt, olyan munkásnak, aki meg nem szégyenül, és helyesen hirdeti az igazság igéjét. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És felelheted.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt, ez az első. Halld Izrael, az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta. Valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más, és azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte az írástudót. Nem jársz messze Isten országától. Ezután több kérdést már nem mertek föltenni neki. Ezek az evangélium igéi.
1: Hát, igen.

0: kérjük testvéreim bízó lélekkel az Atya Isten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek.
1: Hogy a keresztényeket megerősítse hitük álhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat, kérjünk téged, hallgass meg minket, hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkás szőlőjébe, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésbe éljenek. Kérjünk Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy mindnyájunkat, akik ebben közös áldozatban mutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába. Kérjük Urunkat,
0: kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a szent áldozat érdemért és nagy irgalmáért adja vissza Babó teljes egészségét, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
0: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, ezért irgalmadban bizakodik. Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy engedd boldogulni a földön, hogy elnyerje az örök életet a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház jobbát.
0: Urunk Istenünk, jóságodban bízva jöttünk össze, hogy adományainkat tisztelettel oltárodra helyezzük. Tisztítson meg minket a te kegyelmed, és a neked bemutatott áldozat vezessen el az örök életre. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És veled.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és Isten.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te boldogságot teljes a mi dicséretünk nélkül is, mégis megadod, hogy jóságodért hálát adjunk. Ami magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik Krisztus a mi Urunk által. És ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Uram, és te halljunk feltámadásodat. Amíg

0: Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindenki.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség,

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, szent lelkeddel irányíts minket, akiket fiat testével és vérével táplálsz, hogy téged ne csak szóval és nyelvel, hanem igaz szívvel és tetteinkkel is megvalljunk, és így eljussunk a mennyek országába. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: Istenelkedtel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Isten.

0: Kedves hallgatóink, szent misét közvetítettünk a veszprémi Szent László templomból. A szent misét Szabó János atya mutatta be.
1: Szent misét hallhattak a Mária Rádió régió adásában. Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk.

0: Június 4. Isten szolgája, 23. János pápa. 23. János, Angelo Giuseppe Roncalli. Kissé több, mint 4 évnyi pápaság, de személyisége révén mégis meghatározó a szentszék életében. Ez a szelíd, derűs, messzetekintő pápa kitörölhetetlen nyomot hagyott az egyház történetében. Néhány nappal megválasztása után, 1959. január 25-én a Szent Pál Bazilikában bejelentette az egyetemes zsinat, a római szinódus egybehívását és a latin egyház kánonjogának revízióját. Még megérhette a római szinódus befejezését, és elkezdhette, és első szakaszaiba követhette a zsinat és a jogi reform munkálatait. De két egyházi esemény kétségkívül magán viseli profétikus bélyegét, és mindörökre kapcsolatban áll nevével és megérzéseivel. Ösztöne vezette, hogy belássa a belső megújulás és a modernizáció szükségességét a Zarándok Egyház bizonyos intézményeiben, mert az egyháznak előre kell mennie, és párbeszédet kell folytatni a korának embereivel. 23. János Pál termékeny tanítóhivatala idején 2 olyan dokumentum készült, amely széles visszhangot váltott ki, és mély érzelmeket keltett az egész világon. Amikor megjelent a Mater et Magistra enciklika 1961. május 15-én, és a Pacem in Terris 1963. április 14-én nagy visszhangot keltett. Csupán hangsúlyozni tudom, milyen nagy haladást ért el 23. János Pál az ökumenizmus terén személyisége, munkái és irányítása révén. A zsinat ünnepélyes bejelentésében úgy jellemezte a keresztény egységet, mint annak az egyetemes zsinat egyik nagy célját. A nem katolikus közösségek is meghívást nyertek, hogy kövessék az út keresését az egység és a béke felé. Felajánlom életemet, mondta, az egyházért, az egyetemes zsinat folytatásáért, a világ békéjéért, a keresztények egységéért. Földi napjaim végére értem, de Krisztus él, és az egyház tovább folytatja munkáját, hogy a lelkek ut unum sint, hogy egyek legyenek. Ezek voltak utolsó szavai itt a földön.
1: A Mária Rádió régió adását hallják, Ajkán az FM 93,2-es, Várpalotán az FM 90.0-as, Zalaegerszegen az FM 104,4-es frekvenciákon. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat!

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Szent Quirinre emlékeztek Szombathelyen. Győrbe látogatott Kocsis Fülöp, görög katolikus metropolita. Leó pápa a sport értékeiért való imára buzdít júniusban. Hírszerkesztő Kótárné, Koltai Veronika. Az ókori Szavariában a mai Szombathelyen vértanú halált halt Szent Quirin püspökre emlékeztek május 31-én a Vasi megye székhelyen. A városban megtelepedett szalézi közösség Quirin püspököt választotta az 1938-ban felszentelt templom védőszentjének. Azóta is őrzik emlékét, írja a martinus.hu. A búcsú szentmisével kezdődött. Szentbeszédében Transin Guy Ferenc, missziós szalézi atya, Szentháromság ünnepéről elmondta, az ünnep a végtelen Istenhez emeli fel a lelkünket, akinek belső életéről a földre szállt Isten fia beszélt nekünk. Szent Quirin püspökre emlékezve elmondta, a nehéz idők embere volt. Abban a korban élt, amikor üldözték a keresztényeket, amikor a hit megvallása szenvedést és halált hozott. Ő mégsem hátrált meg. Délután a Perint parton folytatódott a megemlékezés, azon a helyen, ahol a feljegyzések szerint Quirin testét a partra mosta a víz. Különleges ünnepe volt a győri görögkatolikus közösségnek május utolsó hétvégéjén, ugyanis Kocsis Fülöp, a hajdúdorogi főegyházmegye főpásztora látogatott el hozzájuk. A metropolita püspöki szent liturgiát végzett, majd megáldotta a teljesen megújult parókia épületét. Adja hírül a főegyházmegye. Prédikációjának központi gondolata a szentség volt. Rámutatott arra, hogy a szentség a Szentlélek ajándéka. Arra buzdította a győri közösséget, hogy a szentségre való törekvés ne csupán szép gondolat maradjon, hanem mindennapi feladat legyen. Szenteknek itt kell lenni Győrben, ebben a közösségben, a mi családjainkban, a mi életterünkben, hangsúlyozta. A szent liturgia után a közösség a templomból a parókia épületéhez vonult, ahol megáldották az épületet. A nap végén a gyermeknap alkalmából a legkisebbek ajándékokat kaptak. 14. Leó pápa közzétette júniusi imaszándékát, amellyel arra kéri a katolikusokat, hogy imádkozzanak a sport értékeiért, hogy minden sport mozdítsa elő a békét, a testvériséget és a szeretet közösséget, írja a Vatikán News. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Leó pápa felidézi, hogyan tanít minket az Úr, hogy az életben, akár csak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. Épp ezért a pápa azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálásé, a találkozás tere, ne a kirekesztésé, a béke útja, ne az erőszaké. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Önök a Mária Rádió Régió adását hallhatják. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mai két órában a Veszprémi Stúdió önkéntesei által készített műsoraikat hallhatják. Ha tehetik, maradjanak velünk, hallgassanak minket. Tartalmas időtöltést kívánunk! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Régió délutáni magazin műsorát hallják, amelyet a veszprémi önkéntesek készítettek. A veszprémi Mária Rádió és a Taliendörögdi Ősök Háza Rádió közös műsora következik. Illés atya és Szőke András rádiózik. Fogadják nagy szeretettel a mikrofon mögött Szőke Andrást!
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat, a Mária Rádió hallgatóit, a Veszprémi Mária Rádió hallgatóit külön szeretettel köszöntjük, és a csapat ugyanilyen jókedvel, Fődi Gábor főszerkesztő, Illés Sándor szerkesztő, és Nemes Orsi és Szőke András is szeretettel gondol önökre. Minden kis papírt ide készítettem, itt vannak a kis üzenetek, szépen tisztességgel az ember elindította a rögzítő eszközt, és akkor jött a telefon. Mielőtt belekezdtem volna a munkába, itt a falusi életben, ahol lakunk, természetesen én láttam valamilyen jelenséget, de akkor jött a telefon, hogy igazából esemény van a kis településen, és azt hiszem, hogy miközben minden héten mindenféléről hírt adunk a lelki munkákról, hát mi sem hitelesíthetné jobban ezt a mai napot is, mint hogy én, amikor ide a római katolikus templom mellé a plébániára igyekeztem, akkor láttam, hogy nagyon beszélgetnek a háttérben a vegyesbolt és a úgynevezett vendéglátóipari egység, amely tulajdonképpen közétkeztetésben is segít, a másik fel egy nagyon régi épület, erről sokat meséltem már, de ez egy ilyen, hát azt mondom, hogy különleges találkozó szintér, reggel is, napközben is, egészen késő délutánig, szóval ott a távolban, amikor megérkeztem ide a templomhoz, láttam, hogy két ismerősünk, pontosan nem nagyon figyeltem meg, hogy mi történik, mert igyekeztem, hogy ide érjek a rádióba, és nagyon fontos régi történeteket közreadjak. Tehát azt láttam, hogy egy ilyen jó nagy kuvasz, fehér kuvasz ott van a Miki mellett, a Miki traktoros erdőn, a nagy Miki. De akkor én azt így nem pontosan azonosítottam, és talán a Lajos kiabált át neki a bolttól. Először azt hittem veszekszenek, jó nagy kutya állt ott a Miki mellett, hogy gondolom bejött a faluba, és azért tényleg itt odafigyelünk egymásra. De aztán hallottam kacagást is, meg hogy esetleg pixalámi szendvicset majd érdemes adni, gondoltam, hogy annak a kuvasznak. Akkor jön a telefon, mikor beérek ide, és már minden kis gombot, minden potmétert előkészítettem, hogy akkor induljon az adás a kedves rádióhallgatóknak. Akkor jön az üzenet, hogy láttad a disznót? Mondom, milyen disznót? Hát egy nagyon nagy disznó ott van a faluba, és a Miki még beszélget is hozzá. Úgyhogy nálunk ez egy, mivel zsák falu vagyunk, nálunk ez nem jelent problémát, nyilván a malacka kiszökött valahonnan, és oda ment, ahol szeretet van, ahol odafigyelés van, úgyhogy az én általam kuvasznak tekintett élőlény az valójában egy jó nagy disznó. Hát volt ilyen a gyerekkoromban, mert az tény, hogy szentesen a Pólya utca 3-pera, ahol laktunk, egy kicsi kis kert volt, körtefákkal, almafákkal, még talán török kakas, meg török tyúk is volt, meg egy kis medence, amit apám csinált a halaknak, hogy legyen benne ponty, meg kárász, meg 3 gipsz törpe volt ott, de ez egy pici kert volt. Na, ott történt meg egyszer, hogy egy 500 kilós anyadisznó az egyszer csak bent volt a kertünkben, mert a darabos Jóska bácsiék felől átnyomta a kerítést, mert azt mondták, hogy olyan időszak volt, hogy akkor kereste a párját, és egész szentesen át kellett egy kis pálcikával hajtani ezt az élőt.

lett legyen az lakótelepi lakás, hogy éppen a lépcsőházban ki mit főz, töltött káposztát, bármit, tehát hogy ez is benne van, azt hiszem, a, hogy mondjam, a szeretetteljes hitéletben, hogy odafigyelünk egymásra. Jelentem, nálunk itt Dörögdön ment a malac, nálunk ez történt. Természetesen van más hír is, de azt igazából meglepetésnek szeretném, és egy későbbi adásba, mert amikor már azt tetszenek hallani, hogy én a Dörögdi disznóról beszéltem, akkor nyilván már ez a Dörögdi disznó vissza fog térni az ő saját megszokott helyszínére. Ugyanúgy ez a hír is, amit most szeretnék mondani, akkor már remélem, hogy az eseményekről szóló tudósításokkal fog tudni jelentkezni, mert hogy eljött az ősz, és Kapolcson most már harmadik alkalommal a kapolcsi állatvásár az ugyanúgy megnyitja a kapuit azon a kerten, ahol eddig a Jóisten segített nekünk, és tavasszal is, ősszel is azon az egy-egy napon nagyon szép idő volt, tehát remélem, hogy azt az üzenetet fogom tudni majd a kis magnó mellett hozni, hogy most is gyönyörű szép események vannak, és szeretnék ott megszólaltatni gazdákat az állatvásárról, történetekről, de ez még a jövő zenéje. Mondom, valószínűleg akkor, amikor már ezt hallják, akkor lehet, hogy már megtörténtek ezek a kis üzenetek, de én azt hiszem, hogy ennek mindig kell örülni, hogy innen-onnan, Sümegről, vagy éppen Egerből, a püspökségről, vagy máshonnan hoz az ember híreket. Szóval most ez történt, és nem is akarom nagyon húzni az időt. Nyilván azt mondanám, hogy a Jóisten, hogy a veszprémieknek például a színház előtt ne legyen ilyen élményük, hogy egy ilyen nagy mangalica disznó az ott száguldozik a piros lámpás kereszteződésnél. Ez csak így falun van így, de ettől még nem kerülhetjük meg a mai feladatokat, a mai programokat. Szeretnénk ellátogatni, egy kicsit a történelemben megint visszafelé utazni, a katolikus egyház berkein belül, kevéssé a kolostorok felé, a régi épületek felé szeretnénk venni az irányt, de mielőtt ebbe belekezdenék, mert hogy zenés műsorról van szó, egy kis lant zene szóljon.

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a Mária Rádió hallgatóit a csodálatos Land zene után, most már meg a kis belépő antré szöveg után a mai nap témájába is bele kell kezdenünk, de a zene alatt még egy fontos információ eszembe jutott, mégpedig az, hogy a most következő kis történeteknek, szövegeknek, leíratoknak van előzménye. Nyilván a mai műsorban ezt nem fogjuk tudni teljes egészében körbejárni, de talán gondolatindítót, talán ötletelőt, azt egy ilyen ötletsegítő rendszert azt mégiscsak adhatunk. Az előzmény, tehát például itt a nálunk a Talján Dörögdi római katolikus plébánián, de a többi plébánián is most itt az öt helyszínen azért mindenütt

apró lépésekben zajlanak ám a közösségi helyzetek, a közösségi kis építkezések. Szóval nálunk, mivel ősz van, most Orsival, Gáborral, Illés atyával közösen, meg Bandi, aki beszél most a rádió műsorban, elkezdtük a gyógynövénykertészetet, de ez ennél bonyolultabb lenne, mert gyógy és fűszernövény és haszon, és aztán innen végeláthatatlan sor lehetne, mert mindig úgy van, hogy amikor az ember egy kicsit kertészkedik, csak közben a zenét kikeresem, akkor ugye kiderül, hogy még egy kis fokhagyma, még egy kis kömény, még egy kis kapor, tehát minden bővül. No, most mi ott tartunk, hogy a csodálatos régi épület körül azokat a területeket, amiket talán 30-40 évvel ezelőtt használtak ilyesmire, de aztán hosszú ideig nem, megpróbáltuk elkezdeni gondozgatni, úgyhogy növényeket ültetünk, és hát a vallomás része az is, hogy természetesen szeretnénk a környezetünkben lévő kolostoroknak, az erdőkben lévő templomi környezetnek a növényi emlékezetéből is, ha lehetséges, piciben, mert hát mi nagyon parányi kis hely vagyunk, de a magunk erejéből piciben egy gyűjteményt is létrehozni. Tehát ahogy itt a mikrofon alatt 8 méterrel van egy téglamúzeum, ugyanúgy szeretnénk egy pár növénnyel azokat a helyszíneket is bemutatni, vagy megemlékezni, amelyek ott vannak a régi, akár pálos kolostorok környékén is, koncentrálva természetesen a körülöttünk lévő környezetre. Szóval ez volt az indító lépés, hogy mezőgazdászkodunk, vagy herbákkal próbálunk foglalkozni a magunk módján. Ezért is mondtam nem olyan régen egy másik beszélgetésben, hogy rádlióskáék nem sokára birkatrágyát hoznak, Bandi bácsék segítségével, Aladárék segítségével egy kis lótrágya is érkezett, hogy egy kicsit dúsabb legyen az a talaj, és most az őszi időszakban egy kis esőt is kapott mindez a terület. De hogy szavamat ne felejtsem, és hogy visszatérjek ide, az ötletelő és a gondolatindító az egy különleges tanulmány, Balázs Géza tanulmánya volt az indító ok, mégpedig olyas formán, hogy amikor keresgéltünk, például a monostorapáti fölött lévő különleges kolostor helyszín kapcsán, és tessenek erre emlékezni, hogy én már meséltem ott több mindent a régészeti feltárások kapcsán, a falakról, elhelyezkedésekről, de ugye hát a filmes gondolkodású embered mindig megpróbálja elképzelni az életet, az, hogy hogyan élhettek ott a szerzetesek, hogyan dolgoztak, hogyan zajlottak a mindennapok. És ugye mindig oda visszatér az ember, hogy ahhoz a konyha, a raktár, a fűszerek, az egésznek a gyógyászati része, ez mind, hogy lakunk a mindennapokban, ezt megpróbálni elképzelni, és ez értendő a monostorapáti fölött lévő különleges helyszínre, és értendő természetesen például a nagyvázsonyi kolostor környezetre, és ebből logikusan következett, hogy amikor Orsi nekilátott, hogy utána nézzen a jegyzeteknek, akkor a katolikus lexikon volt az első, ahol kereste azt, hogy például akár az ecetekkel, olajokkal, alkoholokkal, alkoholkészítésekkel, borokkal, sörökkel, ugye talán nem furcsa említeni Pannonhalmát, ahol most is aktívan ezeket a régi tudásokat művelik, közreadják, és a kedves odalátogatóknak mutatnak is ezekből. Szóval ezen keresztül keressünk támpontokat, és van egy nagyon érdekes egy kiadvány, amely, hát nem tudom, hogy könyvformában megvan-e, ebből szeretnénk egy kicsit szemezgetni. Mondom, nem a tökéletesség, hanem inkább a gondolatindító kapcsán, de úgy gondoltuk, hogy talán a tiszteletet is érdemes megadni ennek az anyagnak, tehát Nemes Orsi meg Szőke András felváltva egy-két részt szeretne önöknek felolvasni. Engedjék meg, hogy ez történjék most, de mielőtt belekezdünk, akkor megint egy kis zene, mert hát zenés műsor vagyunk itt a Mária Rádióban.

Szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit. Ferra Boszkó zenéje után akkor következzék először egy bejátszás ebből a Balázs Géza Kolostor Pálinkák című írás anyagából, itt most még az én hangom tolmácsolásában. Kolostor Pálinkák, Balázs Géza, szerzetesek, kolostorok, pálinka kultúrája. Írásom célja, hogy feltárja a magyarországi kolostorokban folytatott szerzetesi pálinka készítési hagyományt, különös tekintettel a ferences hagyományra, és rámutasson a további, esetleg kolostori könyvtárakban, levéltárakban való kutatási lehetőségekre. Kolostori pálinkák. Bár a magyarországi párlat és pálinka készítés történetének megírásával elkezdődött az égetett szeszes italok művelődés történetének föltárása, sőt a sokszínű magyar pálinka kultúra újra felfedezése, még számos kérdésben lehet további kutatásokat végezni. Például a kolostori pálinkafőzés, pálinka árulás, illetve a szerzetesi pálinkák története nincs kikutatva, s így megírva sem. Csak elszórt adatokkal rendelkezünk. Teljes kép egyelőre nem állítható össze. Ennek a hiányosságnak az oka lehetett korábban a téma iránti érdektelenség, talán némi túlzott óvatosság. Az egyház és a pálinka készítés, árusítás összekapcsolásából téves következtetésekre lehetne jutni. És persze az adatok hézagos volta is. Pedig a szerzetesendeknek fontos szerepük volt a leginkább gyógyászati célú pálinka kultúra terjesztésében, európai hatások közvetítésében, általában a magyar pálinka történetben, és természetesen a szerzetesendek gazdasági alapjához is sok helyen hozzájárult a pálinka termelés és kimérés. Szerzetes rendekről lévén szó, vallatóra fogtuk a magyar katolikus lexikont, a 10. kötetben, ez egy 2005-ös, rövid említés van a pálinkáról, de a szerzetesi kapcsolatokról nem esik szó. Az 5. kötetben, ez 2000-es, egy nagyon rövid leírás található a kolostorok kötelező kellékéről, a Hortus Sanitatisról, a gyógyítás kertjéről. A gyógynövény, a gyógyszertár és a kolostor kert címszavaknál van utalás a pálinkára, bár kimondottan a szerzetesi pálinka főzésről ott sem esik szó. Egészen biztos, hogy a szerzetesi levéltárak még nagyon sok anyagot rejtenek, ezek egyrészt azonban szétszóródott, anyaguk összekeveredett, és jó részt feldolgozatlan. A feltárást segítheti a kolostorgazdaság, a kolostor turizmus létrejötte. A kolostorok történetének, hagyományainak föltárása már nem csupán bölcsészeti tevékenység, hanem komoly gazdasági érdek is. Ennek jegyében indult a mi kutatásunk is. No, most én azt mondanám, hogy itt azért egy pillanatra, hiszen elhangzott ez a kicsit filmes szemlélet, egy pillanatra meg kellene állni, és én először a monostorapáti fölött található kolostori közösségi szinteret venném ilyen értelemben górcső alá. Tehát egy picit praktikusan nézve azt mondom, hogy vegyünk egy akkori időszakot, talán az 1300-as évekbe menjünk vissza, és él egy rendszer. Van egy csapatvezető, hívhatjuk apátnak is, de ugye itt az égetett borok és az égetett szeszek kapcsán azért, hogyha mostani szemmel nézzük a dolgokat, mondjuk akár egy vizetékszerelő szempontjából, ugye a réz, mint fogalom, az szóba kerül, másrészt, ha fizikusok tekintetében nézzük ezt az egészet, akkor valamilyen térfogattágulás, hőmérsékletváltozás, kell ehhez az egészhez nyilvánvalóan tűz, kell egy olyan helyszín, ahol ha az illékony anyagok elkezdenek fölfejlődni, és itt azt mondom most, hogy akár az illataromák, akár az alkoholoknál, akár a borokkal kapcsolatos, sörökkel kapcsolatos, ecetekkel kapcsolatos munkát is tekintjük, mindegyiknél van valamilyen, egyszerűbben fogalmazzak, gázképződés. Arról nem is beszélve, hogy természetesen, ha valamit szeretnénk lepárolni,
Akkor ahhoz kell alapanyag. Az az alapanyag nyilván a természetből gyűjtődik be, vagy úgy, hogy termesztett formában, vagy úgy, hogy folyamatosan az alkotó az járja a természetet és gyűjti a kökényt, például vagy a vadkörtét, vagy éppen a vadalmát, vagy a vadcseresznyét, szóval az adott gyümölcsöt, vagy az alapanyagot. Ennek egy olyan állapotba kell kerülnie, amikor kivonatolható, hogy úgy mondjuk. Tehát visszatérve az apáti fölött lévő apátságra, ahol feltételezhetően hasonló gyógyító tevékenységek, és a gyógyító tevékenységeket megelőzően a gyógyító eszközök, a gyógyító anyagokhoz kellett, nem tudom egyszerűbben mondani, egy műhely. Tehát ha ezt feltételezzük, akkor például egy lepárlásnál, mert ugye mondtam a csöveket, mondtam az üstöket, mindenféleképp ez egy bonyolult munka. Hogy az a tűz ne legyen túl nagy lángú, ne legyen túl nagy hőt képző, hogy a gőz, amely felszáll és amely tartalmazza az illó anyagokat, vagy egyebeket, az valahol felfogható legyen, majd tisztítható legyen. Tehát én azt mondom, amikor ugye egy kis csapatról beszélünk, hogy legalább két ember kellett ehhez, legalább két szerzetes kellett ehhez. Az egyik, mondjuk azt, hogy a komolyabb szakember, a főnök, aki tudja például azt, hogy már valahol olvasta, vagy valahol látta, vagy valahonnan jött, ahol végeztek ilyesmit, ő irányít, és biztos, hogy kell legalább egy segítség, aki éppen adagolja a tűzifát, vagy éppen az eszközöket. Ha pedig terem, vagy teremrendszer szempontjából nézzük ezt, akkor az is lehetséges, hogy ezek nem csak egyetlen egy teremben képzelhetőek el. Például azok a növények, amelyeket valamilyen hordozóeszközzel, kosarakban, edényekben, faedényekben odaviszik, ahol készül a lepárlás, vagy amikor a lepárolt munka befejeződik, akkor raktározni kell ezeket a különleges és nagy munkaigényes anyagokat. Tehát én azt feltételezem, vagy mi azt feltételezzük, hogy ez legalább, ha a csapatmunkáról kell gondolkozni, legalább két embert jelentett. Beleértve a gyógynövényes kertet, ha esetleg onnan dolgoztak fel alapanyagokat. Sőt, az is elképzelhető, hogy a gyógyászati helyszín, ahol a gyógyító eceteket, kivonatokat, zsiradékokat, olajokat, kencéket, vagy alkoholokat készítették, az egy külön szekció, és egészen biztos, hogy ez a mindennapi életben történő, az életben maradáshoz, a könyvtár kezeléséhez, az imádságokhoz, a varroda, vagy nem tudom, hogy mondom, a mosoda, és a többihez képest, a konyha az egy teljesen más helyszínen kellett, hogy legyen. Nyilván, ahogy régebben is meséltem erről, az lehetséges, hogy volt átjárás, tehát hogy a gyógyító anyagok egy része, amely a gasztronómiában belekerül mondjuk a levegbe, vagy egyszerűbben fogalmaz a levesekbe, vagy valamilyen főzelék félékbe, a mángold, a tárkony, a kömény is lehetne sorolni, vagy épp a kapor, de alapvetően valószínűsíthető, hogy Monostrapáti fölött is, ahol volt ez a közösségi rendszer, az apátság, ott a raktároknak is jól elkülöníthetőeknek kellett lenni, ahol a szárított gyógynövények füvek vannak, a feldolgozott alapanyagok is, és az élelmiszerrel foglalkozó résznek is egy picit el kellett különülnie, és még azt is megkockázhatom, hogy esetleg valami mini, kicsi pékségnek is, vagy legalábbis egy kezdetleges formájú kemencés résznek is kellett lennie, ahol például a gabonával, vagy a gabona feldolgozásával foglalkoztak. Ha csak két egységet feltételezünk mondjuk az őszi vagy téli időszakban, amikor feldolgozás zajlik, az már eleve egy apátságnál, hogy úgy mondjam, dús sürgölődést jelent,
Mert hogy mindent tűzzel kellett megoldaniuk, a tűzhöz valószínűleg valamilyen füstelvezető, nevezzük kéménynek kellett lennie. Ha csak ezt a két részt nézzük, akkor minden más tevékenység mellett is egy apátságban azért ezek izgalmas helyszínek lehettek. Én megvallom, ha emberi módon próbálom ezt elképzelni az 1300-as években, mint ahogy ez most is van, ha rendezvényeken vagyunk a Bede Robival, azért például az étkező helyszínnél, ha egy fokhagyma, vagy egy vörös hagyma pirítódik egy jó kis sertés zsíron, ez az egész kap egy ilyen aranyszínű hangulatot. Hát az áramlik, az akár 40 méterre is érződik, tehát az biztos, hogy mindenkire hatott ott a környezetben, biztos, hogy oda azért belesegettek, aktívan szerepe lehetett a mindennapi életben az apátságban, de ez ugyanúgy érvényes például mondjuk egy gyógykészítménynek a létrehozásában. Miért gondolom ezt? Mert tegyük föl, hogyha egy rozmaringot vagy rózsaolajat használtak, akkor kell, biztos, hogy nem voltak tökéletesek azok a felfogó edények, annak a gőznek a lecsendesítése, tehát ezek a nagyon finom, nagyon izgalmas illatok, borsmenta, fodormenta, kakukkfű, ezek is azért ott, hogy úgy mondjam, folyamatosan mondták, hogy jó napot kívánok, tehát valószínűleg a gyógyító anyagoknak az elkészítésénél is volt aktív figyelem a környezet szempontjában. Lehetett biztos szigorúan azt mondani, hogy ezen az ajtón nem jöhettek be, de az ajtón viszont van annyira csínytevő az illat, hogy az kimászkált jelezte, hogy most éppen mondjuk sör, vagy mondjuk valamilyen illóolaj, vagy éppen valamilyen pálinka készítődik el. Szóljon egy kis zene, és utána pedig Nemes Orsi, ugyanígy a Balázs Géza könyvből fog önöknek egy picit mesélni.

0: Nézzük csak meg, hogy miért is nem voltak ezek a kolostori munkák öncélúak, nem-e sorsit hallják?
1: A szerzetesek a nép orvosai. A Kolostori Gyógyászat című könyv beszámol arról, hogy a középkorban a 8.-13. század között a szerzetesek voltak a nép orvosai, s különösen a természetgyógyászathoz, a fitoterápiához, a gyógynövényterápiához értettek. A kolostorkertekben gyógynövénykerteket gondoztak, sőt, kolostori patikákat is működtettek. A kolostori gyógytermékek a következők voltak. Tea, illóolaj, kenőcs, tinktúra és alkoholos kivonat. Különösen ez utóbbi lehet érdekes pálinka történeti szempontból. A tinktúrákról például ezt írja a könyv. A tinktúrákat 40, 50 és 70%-os alkoholból készíthetjük, régebben vörösbort vagy valamilyen pálinkát is alkalmaztak. Az alkoholos vizes folyadékban, a gyógynövény vízben és alkoholban oldódó hatóanyagai is kioldódnak. Az alkohol tartossá is teszi a kivonatot. A kolostorok gazdálkodási kereskedelmi tevékenységének fölélesztését a sok évszázados hagyományon túlmenően a természetgyógyászathoz való visszatérés, valamint a biogazdálkodás egyre fokozottabb jelentősége is szorgalmazza.

0: A kolostorkert a kolostor épületei által közrefogott zöld terület. A kolostorkertek legfőbb értékei a gyógynövények, de volt gyümölcsös, zöldséges és szőlős kert is. A szerzetesek számára a kert a bibliai paradicsomkert képe is, ezért különösen becsülték, ápolták. A bencések jelmondata, ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. A kolostor kertről ezt írja Korzenszky Richárd. Mottónak is szállható a kolostori kultúra megközelítéséhez. A béke egy régi meghatározás szerint az a nyugalom, ami a rendezettségből származik. Ez a rend a paradicsomi állapot. Isten megteremtette a világot, a káoszból kozmoszt formált. És ebbe az elrendezett világba helyezte el az embert azzal a feladattal, hogy művelje azt, legyen kertésze. Életünknek központra van szüksége. Az apátság udvara ilyen kertet szimbolizál. A kolostorkert a legbelső, csendes magja házunknak. A kertépítészet segítségével jeleníti meg azt, ami szerzetesi életünk lényege. Középpontjában a kút áll, ami a napot jelenti. Sugaras alakban pedig növényeket ültettünk, a fügefától kezdve, a fűszernövényeken át, a gyógynövényekig sok mindent. Olyan növényeket, amelyek az ételnek és az életnek ízt adnak. Rendezett világot kell teremteni, azt óvni kell, hogy béke legyen. És gondoskodnunk kell arról, hogy világunknak íze legyen. Jó íze. A kolostor kertnek, a barátok kertjének prototípusa a Szent Galleni kert 950-ből való leírása. Trogmayer Otto szerint a kalandozó magyarok is láthatták. A kolostor kert ágyásaiban zöldséget és fűszereket termeltek. Hagyma, zeller, koriander, kapor, mák, retek, cékla, mángold, fokhagyma, petrezselyem, turboja, fejes saláta, zsázsa, paszternák, káposzta, kömény. Külön volt a temető és gyümölcsös kert.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és itt egy pillanatra hirtelen úgy érzem, hogy meg kell állni, mert nem biztos, hogy Trogmayer Otto neve mindenki számára ismerős. Nekem annyi ugrik be, hogy a 70-es években Csongrád megyében, amikor még Hegedűs Katiék a Szentesi Múzeum, a Koszta József Múzeummal együtt, meg a szegediekkel együtt ásatásokon vettek részt, többek között azt hiszem a vésztőmágori ásatásoknál. Úgy emlékszem, akkor én még azért én nagyon fiatal voltam, hogy egy nagyon nagy régész és tudós neveként a Trogmayer Otto neve ott fölmerült. Hát akkor ez is egy házi feladat, hogy érdemes utána nézni az ő történetének is, de itt pedig haladjunk tovább az Orsi féle felolvasásokkal. Először szóljon egy kis zene.

középkorban a szerzetesek tudatosan gyűjtötték a gyógynövényeket, a kolostorokban külön gyógynövénykertet, hortus sanitast, a gyógyítás kertjét hoztak létre, melyekben elsősorban az ószövetségi szent növényeket, füveket ültették. Ezek közül a legfontosabbak a következők a katolikus lexikon szerint. A lilium az ártatlanság, szüzesség jelképe, oltárdísz, gyógyhatása, hagymája vizelethajtó, de étkezésre is használják. Olajával égési sebeket kezelnek. Pálinkába keveréséről is tudunk. A rózsa gyógyító szirmait fürdővízbe hintik. A bab vércukor és vérnyomás csökkentő. A borsika füreuma ellen jó. A zsája italok, fürdővizek illatosítására alkalmas. A ruta, szagos vagy holdruta, virnánc, magas vérnyomás ellen jó. A népéletből ismerjük pálinkába való keverését is. A dákoska olaja sebgyógyító. A csombormenta görcsoldó, szélhajtó. A zsomborfűből féreg és vizelethajtó tea készülhet. A konyhakömény jeles fűszer, főzete bélgörcsökre, étvágytalanságra jó. Pálinkába is szokták tenni. A lestján teáját szívbajosoknak javalják. Az édeskömény is étvágyfokozó. A görög széna vizelet és szélhajtó. A mentát ősidők óta használják gyomor és bélgörcsökre, légzőszervek fertőtlenítésére. A fodormenta enyhébb hatású. A ciprusfa bogyós magvát balzsamozásra, vizelethajtásra használják.

0: Végül következzék a katolikus lexikonból három olyan növény, amely a pálinka készítésben különösen kiemelt szerepet kaphat. A rozmaringot magyar növénynek tartják. Imakönyvekbe préselik innen a vasárnapi szagos mise megnevezés. Híres reuma elleni ifjítószer, a középkorban Európa szerte elterjedt magyar királyné vize legfontosabb alkotó eleme. A legenda szerint első Károly Róbert király feleségének egy remete adta a receptet köszvényének gyógyítására. A rozmaring balzsamos olaja lineolt és borneolt tartalmaz, máj és epebaj gyógyszere. Szeszes oldatát, ez lehetett a királyné vize, isszák is, s bőrbe dörzsölve a köszvényes fájdalom ellenszere. A második növény, amelynek szeszes kivonatát említik, a boróka, vagy gyalogfenyő, borovicska fenyő. Tobozbogyója C-vitamint is tartalmaz. Vizelethajtó, vese, epekőoldó, reumás és légzőszervi megbetegedésekre jó. Vizes párlatából erjesztéssel boróka pálinkát, borovicska, gin készítenek. Végül pedig a szegfűszegből, szegfűborsból készített szeszes kivonat gyomor, bél és szélgörcsök ellen használatos. Szent növénynek tartották. Régen csak a papok használhatták.
1: Hát ígérjük, hogy innen majd még folytatjuk, és a kolostori helyszíneket is próbáljuk bejárni, tovább a különböző gyógyító anyagokat és azoknak a helyszíneit megosztani önökkel, megpróbálni elképzelni, hogy hogyan volt mindez, természetesen tudósítani, hogy itt a gyógyító növények hogy állnak, hogy van a kis kertnek a mindennapja, mert a téli időszakban is kell velük foglalkozni. És abban reménykedünk, hogy itt a római katolikus plébániáról, az ősök házából történt kis mozaikus üzenet, az természetesen a háziasszonyokat, gazdaasszonyokat, a kedves hallgatókat is elindítja, hogy akár ilyen kis mikrogyógyító kerteket is, vagy mikrogyógyító feldolgozásokat is még egy lakótelepi lakásban is létrehozhatnak. Mert azt hiszem, hogy nem a mennyiség, hanem a szeretet, amely elsősorban fontos. Nagyon jó rádiózást szeretnék kívánni a Mária Rádió hallgatóinak. Folytatjuk majd továbbra is a kutatásokat, és a csapat nevében is Földi Gábor főszerkesztő, Illés Sándor szerkesztő, Nemes Orsi kolléganőm nevében is Szők András további jó rádiózást kíván a kedves hallgatóknak. És következő héten jelentkezünk, remélem, hogy előbb-utóbb az állatvásárról is, a kapolcsi állatvásárról is tudok tudósítani.

0: Mária Rádió Régió, Ajkán, az FM 93,2-n.
1: Mária Rádió Régió, Zalaegerszegen, az FM 104,4-es frekvencián.

0: hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Küldetés ünnepet tartott a magyar Schönstatt család Szentháromság napján. Győrbe látogatott Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita. Leó pápa a sport értékeiért való imára buzdít júniusban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Közös ünnepre gyűlt össze Óbudaváron a magyar Schönstatt család május 31-én, hogy együtt adjon hálát és kérjen áldást a küldetésükre. A Szentmise főcelebránsa a brazil származású Alexandra Avimello, a nemzetközi Schönstatt család mozgalom generálisa volt, írja a Magyar Kurír. Szentbeszédében hangsúlyozta a Schönstatt küldetése, hogy újraépítse a kötődések kultúráját. Kötődést Istennel, kötődést az emberek között, kötődést Máriához és a Szentélyhez. A Szentmisében két házas pár szeretett szövetséget kötött Máriával, meghívták őt az otthonukba, és kérték, hogy nevelje az egész családot. Hűséges kötelességteljesítést és buzgó imaéletet ígértek a szűzanyának. A nap végén fáklyás váltófutás indult a budapesti Villányi úti Schönstatt központba. A 14 futó felváltva vitte a fáklyát az óbudavári küldetés ünnepről a budapesti közösségi helyre. Különleges ünnepe volt a győri görög katolikus közösségnek május utolsó hétvégéjén, ugyanis Kocsis Fülöp a hajdúdorogi főegyházmegye főpásztora látogatott el hozzájuk. A metropolita püspöki szent liturgiát végzett, majd megáldotta a teljesen megújult parókia épületét. Adja hírül a főegyházmegye. Prédikációjának központi gondolata a szentség volt. Rámutatott arra, hogy a szentség a Szentlélek ajándéka. Arra buzdította a győri közösséget, hogy a szentségre való törekvés ne csupán szép gondolat maradjon, hanem mindennapi feladat legyen. Szenteknek itt kell lenni Győrben, ebben a közösségben, a mi családjainkban, a mi életterünkben, hangsúlyozta. A szent liturgia után a közösség a templomból a parókia épületéhez vonult, ahol megáldották az épületet. A nap végén a gyereknap alkalmából a legkisebbek ajándékokat kaptak. 14. Leó pápa közzétette júniusi imaszándékát, amellyel arra kéri a katolikusokat, hogy imádkozzanak a sport értékeiért, hogy minden sport mozdítsa elő a békét, a testvériséget és a szeretett közösséget, írja a Vatikán News. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Leó pápa felidézi, hogyan tanít minket az Úr, hogy az életben, akárcsak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. Épp ezért a pápa azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálásé, találkozástere, ne a kirekesztésé, a béke útja, ne az erőszaké. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

és kibontakoztatva szolgáljuk nemzetünket. Mit mondana ma Kölcsey Ferenc, aki 1832-ben így ír erről? Szobámba zárkózva gondolkozom a hazáról, melynek nevében jöttem munkálkodni, és minden bizonnyal küzdeni. Íme ez a haza, amely gyermekségem álmaiba, amely ifjú és férfikorom érzelmeibe lángvonásokkal szőve szent képét, ez a haza, amelynek dicsőségért meghalni, oly régi, oly szép gondolata volt lelkemnek, s melynek 300 évű sebeit szívem alatt ezerszer érzem megújulni. Ez a haza, amely Plutarch hőseit olvastam, bár egyetlen egy ideál volt az ifjúnak, melynek nevével összeolvadt keblemben minden, ami hit és remény, hűség és szerelem, minden, amit az emberiség legforróbb és tisztább érzelmei nyújtanak. És e hazáért szenvedett hunyadi hálátlanságot és üldöztetést, e hazáért rohant Szondi a halálba, e hazáért patakzott a Zrínyiek véres, e hazáért választott soknemes önként számkivetést, szerelemből fosztván meg magát attól, amihez élte, minden boldogságát kötötte. És te mit fogsz érette tenni? Mit fogsz tenni most, midőn álmok helyett való pálya nyílik előtted? Lesz előd létrehozni az ideákat, míg 20 év óta boronganak a kebledben? Lesz-e bátorságot szembeszállni minden akadállyal, míg az új, ismeretlen pályázó utat ezer felől elzárják? Fogsz-e tűrni rettentést, ki barátság és szeretet karjaiból léptél ki? Fogsz-e tűrni jéghidegséget, ki forró kebel ápolt minden eddig? Fogsz-e tűrni hálátlanságot és félreértést, kiért a szenvedés óráiban meleg könnyek hullottak, és kinek szeszélyeit is kedvező pillantások szerilem fogadták? És fogsz-e ostromot állni a kísértések között? Fogsz-e híven maradni, ha tántorodásodra bértétetik? Fogsz-e szél és hab ellen küzdeni, ha minden elhágy, ha bűnnek mondatik, amit angyalod kebled mélyén sugal, ha minden való és jó, minden szép és nagy legyőzetve süllyedez? Ó, jól érzem én, mit és mennyit kellene tennem, te pedig ott fenn, vagy itt benn, ki mindeddig tisztán megőrizd ide kebelt, adj segédet, mindvégig lenn.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért. A döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel. Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által, így szólt az Úr az én Uramhoz. Jobban felül foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid a Messiást urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia? A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádióhallgatók! A mai evangélium befejezése rendkívül szép. Azt mondja, illetve azt olvassuk, a nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust. Világunkban talán ez, ami hiányzik. Mindenki szalad, rohan, a feladatok, a mindennapi gondok, a problémák tornyosulnak körülöttünk. Talán világunkból ez hiányzik, meghallgatni Jézust, meghallgatni Istent. Mit mond rólunk, a mi életünkről, mi a mi hivatásunk, életcélunk? Talán, ha többet hallgatnánk Istenre, többet hallgatnánk Isten szavát, valóban nagyobb béke lenne bennünk is, másokban is, a világban is. Kérjük hát a kegyelmet, hogy mindig szívesen hallgassuk Jézust, mindig szívesen maradjunk kapcsolatban vele, mert csak is ez fog megtartani bennünket az élet nehézségeiben. Mindenható Istenünk, kérünk áld meg a magyar népet, a te békéddel. Taníts meg bennünket arra, hogy ne egymás ellen, hanem egymásért éljünk. Kérünk, őrizd meg szívünket a gyűlölettől, a közönytől, a megosztottságtól. Kérünk, Urunk, adj bölcsességet vezetőinknek, tisztaságot, bölcsességet a döntésekben, és igen, szeretetet családjainkban. Legyen hazánk olyan föld, ahol az emberi méltóságot tisztelik, és ahol a hit, a remény, a szeretet, az irgalom erősebb minden félelemnél. Magyarok nagyasszonya, könyörük népedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: irgalmas Isten, mennyei atyánk. Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjon közben értünk Szent Fiánál.
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Murányi Nikolett beszélgetését hallják dr. Fodor Rékával, az Afrika Alapítvány elnökével.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A budapesti stúdióban beszélgetünk, Murányi Nikolett vagyok, a mai vendégem dr. Fodor Réka, az Afrika Alapítvány elnöke, akivel hitről, misszióról és aktuális témákról fogunk beszélgetni.
2: Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Nemrég jöttél haza Afrikából, és újabb misszióra készülsz, ha jól tudom.
2: Hát ez már így van 10 éve, most lesz a 23., és igazából a misszió az nem csak akkor van, amikor kín van az ember, hanem főleg akkor, amikor nincs kint, hiszen elkölteni is szerintem neked is könnyebb a pénzt, mint megkeresni. Ez nálam is így van, tehát amikor hazajövök és előadó körúton vagyok, vagy mondjuk úgy, hogy kolduló körúton, akkor az sokkal nehezebb, mint elkölteni, ami a betegellátás, vagy iskolaépítés, vagy stb. Tehát megveszünk mondjuk 2000 betegnek a gyógykezelését, és ellátjuk, az sokkal könnyebb, mint hosszú hónapokon keresztül összekoldulni mondjuk 60 000 dollárt, amiben egy orvosi misszió kerül, és akkor még nem beszéltünk iskolaépítésről, egyetemépítésről, kórházépítésről, akkor még, sőt, rizsosztásról, akkor még csak malária, meg diffúz gyógyszerről beszéltünk, meg esetleg egyéb fertőző betegségeknek a kezeléséről.
1: És mellesleg, idézőjelben, itthon van egy orvosi, házi orvosi praxisod.
2: Ugye? Hát igen, mert hogyha az Afrika Alapítványnak az adományaiból vennék mondjuk a Kinga lányomnak cipőt, akkor azt korrupciónak hívnák, tehát kénytelen vagyok fenntartani egy olyan működési keretet, amely legális, és Magyarországon a magyar családomra költhessem. Szívem szerint, hogyha csak magamra kéne költenem, akkor már réges-régen nem tenném ezt, ami nem azt jelenti, hogy nem szeretem a magyar betegeket, hanem az, hogy néha annyira sok a munka, hogy magamra nem sok idő marad, és ennek vannak nagyon súlyos mellékhatásai is, amikor mondjuk kikészülök, de az mindig az álmatlanságtól van, és a túlpörgéstől. Tehát ez igazából nem egészséges, és hosszú távon nyilván fenntarthatatlan, de amíg a gyerekeimnek szüksége van rá, addig nekem ezt a kétlaki életformát muszáj fenntartanom.
1: Akkor ez fizikailag nehéz, de talán még lelkileg is.
2: Napi 200 beteg kint néha felüdülés, sokkal kevésbé fárasztó, mint az itthoni lét, mert mondjuk ma elláttam eddig 60 beteget, az mégse 200. Éjszaka érkeztem haza Szerbiából, illetve Vajdaságból, ahol több mint 7 előadást tartottam 3 nap alatt, és egy tévinterjú volt, meg egy újságcikk, meg egy rádió, tehát ha ezt így összerakjuk, ja, és pénteken a rendelőből, a rendelés után indultam el a Vajdaságba. Tehát ez nyilván túl sok, de amikor kimegyek, akkor én kipihenem magam. Tehát az a 200 beteg per nap, mindenki azt hiszi, hogy én attól fáradok el, nem. Én annyira élvezem, ott még soha nem éreztem fáradtságot.
1: Lehet, hogy ez a klíma is jobb neked, az a meleg.
2: Hát látod, itt most a stúdióban is térik a vádban vagyok.
1: Igen.
2: Tehát igazából én nagyon fázom itt van, és lehet, hogy csak önző vagyok, és azért kell egy ilyen szép körítés, hogy addig se fázzak, míg én vagyok.
1: Kérdezhetlek az ima életedre?
2: Persze.
1: Ezek szerint azért többféle napjaid vannak, nem egészen egyformák, de mégis egy hétköznapon itthon, egy hétköznapon Afrikában, meg a röpke 36 órás út, ugye?
2: Hát, hogyha nincs járattörlés. Ha a járattörlés van, akkor azért van, hogy több. De hogyha minden rendben van, akkor van, hogy 24 óra alatt ideérünk. De hát,
1: igen. Igen, hogy mégis az ima életed milyen tud lenni, hiszen köztudod, hogy hívő ember vagy. Hogyan gyakorlod a hitedet?
2: Hát kint nagyon könnyű, itthon nehezebb. Itthon ma például hazajöttem éjszaka, ugye mondtam Vajdaságból, ma mentem háziorvoskodni, de előtte megpróbálom ezt csinálni a 10 000 lépést egy nap, hogy ne legyek teljesen koravén, és pontosan Fóton lakom, 1/2 órára van, 30 percre, 3 000 lépésre, ezt is tudom, a Fóti templom. Tehát, hogyha én 6:30-kor elindulok gyalog, akkor pont 7-re odaérek a misére, ezt ma is sikerült. Pont 7:30-kor befejezi az atya, és ha 8-ra visszaérek, bőlök az autóba, és rongyolok be Pestre a praxisba, Általában, hogyha minden rendben van, akkor ez így szokott kezdődni, és ez az sem baj, hogyha éjszaka érek haza, és akkor rendben vagyok. Hogyha kimarad valami miatt a reggeli mise, akkor egyébként egy kicsit nehezebb a nap, meg akkor vakarózok is, hogy mikor fogom megcsinálni a 10.000 lépést, ha mondjuk 600 kilométert vezetek egy nap, de amikor kín vagyunk, akkor sokkal könnyebb.
1: Miért
2: mert
1: könnyebb?
2: A kórházban lakom, a Borromeóban, ahol ugye ott van az igazgató úr, aki az én testvérem, az Izuna atya, aki a kórház igazgató, és minden reggel 7-kor van egy magánmisé, ami nem 3000 lépés, csak 5. Mert hogy ott lakunk a kórházban, én a vendégházban, meg a paplakban, és minden reggel végez egy magánmisét, ami azért fontos, mert ő, mint kórházigazgató, nem plébános, van egy káplánya is a kórháznak, de ő, mivel hívő ember és pap, minden nap természetesen végez misét, és ilyenkor mindig az Afrika alapítványért is imádkozunk, úgyhogy azzal már is rendben vagyunk. Pluszba, hát egy vasárnapi szentmise az 3 órás, abban rengeteg a tánc, rengeteg a taps, de nem profán módon, hanem szépen. Tehát egy emelkedett, egy Isten dicsőítő dologról van szó, amiben tényleg elképesztő, hogy mennyit tanulhatunk hitet az ottaniaktól. Főleg, hogyha azt is tudjuk, hogy azért ők egy fenyegetettségbe élnek, és egy mély szegénységbe, és hogy mekkora hála van az Isten iránt bennük, és mekkora hit. Kinti dolgokból tartom fönt itthon magamat, mondjuk így. Tehát a hitéletem úgy néz ki, hogy annyira sokat ad az, ami kint van, hogy azzal próbálom túlélni, ami itthon van. Körülbelül így néz ki. És,
1: tehát egy lelki gazdagságot tapasztalsz meg Afrikában.
2: Benne abból... élnek Istenbe, a hitbe. Tehát egyszerűen nem úgy van, hogy elmegyünk ott misére, és megnézzük, hogy már több mint egy óra, és már biztos, hogy lekésük az ebéd, főzés, vagy nem tudom én mi, hanem eleve 3 órás a szent, abból 1 óra a prédikáció, utána senki nem rohan, utána beszélgetnek, feltöltődnek, tehát igazából nincs mozi, nincs színház, ez a program, tehát ez egy társadalmi esemény is. A felajánláskor behoznak akár kecskét, akár élő tyúkot, tehát mindent ugye adnak Istennek, ahogy azt valóban így is gondolják. Húsvétra megyek most ki, az eleve 4 napos ünnep, csak párszor alszunk közbe, de egy átlagos vasárnapi szentmise általában, hogyha az érsek atya otthon van, akkor én, mint a húga, hivatalos vagyok a pastoral visitre, ami azt jelenti, hogy bérmálás. És egy ilyen vasárnapi bérmáláson kb. 1500-2000 bérmálkozó van per hét. Tehát, hogyha most én kimegyek 3 hétre, abból lesz valószínűleg, vagy hát 4 hétre csak abból, hogy egy a húsvét, amikor felnőtt keresztelés van, és akkor nincs bérmálás. A másik 3 vasárnapon ki lehet számolni, hogy az egyház megyébe a bérmálkozóknak a növekedése több mint 4000 fő per hó. Tehát ez leírhatatlan. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy ott van Medjugorjében 10.000 hívő, az is fantasztikus természetesen, csak általában azok ugyanazok a hívők, tehát nem a növekedésről szól Európa most. A bérmálkozást azért szoktam kiemelni, mert abba lehet a legjobban lemérni a növekedést. És ezek a gyerekek általában 12-14 évesek. Tehát ott sokkal korábban lehet bérmálkozni. Jobban tudják a katekizmus, mint én. Meg is érdemlik, és elképesztő, hogy milyen alázattal 1500-2000 gyerek fogja a gyertyát. Itthon már nincs ilyen, és nincs soha tűz. Csak akkor, hogyha mondjuk jönnek a terroristák, és felrobbantják a mise alatt a templomat, mert ez történt 2022-ben például, akkor volt a pünkösdi mészárlás, és én rá egy hónapra mentem ki, és azt hittem, hogy üresek lesznek a templomok, és ugyanúgy tele voltak.
1: De jó. Milyen nyelven vannak ott a Szent Misék Onitsában?
2: Hát van ugye rengeteg dialektus Nigériában, több mint 250 nyelv, de ott, ahol mi Onitsában vagyunk, ott a fő törzs nyelv az Igbo. Egyébként a törzs szóról általában az emberek ilyen sivatagban 3 embert tudnak elképzelni, de most ez a törzs 20 milliós, tehát ez 2 magyarországnyi a törzs, csak úgy mondom. Igból vannak a szentmiség, kivéve, ha ott vagyunk mi, mert akkor ilyen félig angolul, és akkor egyébként a hívők legnagyobb része tud angolul. Aki jár iskolába, az jobban tud angolul, mint én, mert angolul folyik az oktatás, viszont van nagyon sok olyan ember, aki nem tud iskolába járni, mert nincsen ingyen oktatás, tehát fizetős. Körülbelül az emberek 40%-a így írástudatlan, tehát ők tényleg nem tudnak nem, hogy angolul, hanem írni sem. És emiatt nyilván igbó nyelven vannak a miséjek. Izunatja a magám miséjé nekem nyilván, most nem úgy, hogy én vagyok egyedül ott mondjuk, vagy a pár magyar, úgy nyilván angolul van, de a kápolnába is, a templomba. Minden reggel a Buroma kórházba van 6-kor egy mise a dolgozóknak, 400 dolgozó van ott, tele a kápolna minden reggel, az is igbó nyelven van.
1: Nagyon klassz. Hogyan változtatta meg a te hitedet, az Isten képedet, az afrikaiak hite? Milyen hatással vannak rád?
2: Hát én nekem azt gondolom, amikor valaki felnőtt megtérő, mert én az vagyok, az eléggé erős, tehát aki mondjuk 29 évesen tér meg, az általában erősebben kezdi, mint az, aki már esetleg egyszer otthagyta az egészet tini korába. De nem érdemes mériskélni. Én csak magamhoz képest tudom, hogy az afrikai missziók során a hitem nagyon-nagyon elmélyült, és egyébként még van hova, mert ha 10 év múlva beszélünk, akkor nagyon remélem, hogy ezt fogom mesélni, hogy a mostani hitem az nagyon kicsi volt, hiszen az a feladatunk, hogy egyre közelebb kerüljünk Istenhez. De visszatérve az eredeti kérdésedre, én elveszítettem a férjemet 2,5 éve, ha nem látom Afrikában azt, hogy mekkora hatalmas örömettemetés, és fehér ruhában van az özvegy asszony, és mindenki alleluját szinte ordít, akkor azért nehezen tudtam volna ezt ilyen szépen feldolgozni. Most is vannak még hullámvölgyek, mert senki nem vaslédi, hogy ne legyen érzelme, de az a tudat, hogy a mennyben van a Sanyi, az nekem azért sokkal, de sokkal fontosabb, mint hogy most magamat sajnáljam. Plusz rendkívül módon meghatározó volt az, ahogy láttam a tesókáimat, akik ott kint elveszítették a hozzátartozóikat. Még messzebb megyek, akár a gyerekeiket, mert mondjuk ott a csecsemő halandóság, a kisgyerek halandóság elképesztő. Tehát milliós nagyságrend az, aki 5 év alatt csak azért meghalnak, mert nincs pénzük malária gyógyszerre. És amikor egy anya eltemeti a gyerekét, és nem káromolja az Istent, hanem dicsőíti, és akkor én elszégyellem magam, hogy atya ég, hát ez mi, ami az éjtem semmi, akkor azt mondanám, hogy az, hogy elveszítettem a férjem, ez borzasztó dolog természetesen, mint ember, viszont az, hogy én hogy Csókai szoktam mondani, hogy ne irigyeld Jézustól, tehát igazából, amikor elkezdem így magamat sajnálni, akkor bizony féltékeny vagyok Jézus, hogy miért nála van, és hogy miért nem nálam, de ez így butaság persze. Az ember sokféle mozaikból van összerakva a személyisége, de az a mély hit, amit én láttam Afrikában, az nekem a mindennapi túlélésem.
1: Nagyon jó, és az Isten képet hogyan változott?
2: Nem tudom, minden nap változik szerintem.
1: Minden nap változik. Oké. Okay. Van-e olyan szentírási rész, amihez kapcsolódik konkrét történet az életedben, és szívesen megosztanád a hallgatókkal?
2: Hát nekem rengeteg szentírási rész van, így nem tudok egyet kiemelni, de például a Talita Kumi az nekem az egyik legeslegfontosabb idézet. Nekem volt egy autóbalesetem, amiben volt egy koponyalapi törés, és abban azért volt egy jó fél év, amikor egyáltalán nem volt biztos, hogy én ebbe... Volt 3 hét, amikor egyáltalán nem volt biztos, hogy túlélem, mert az agyvizem kifolyt mondjuk az orromon. Aztán volt egy fél év, amikor nem volt biztos, hogy orvos leszek. Aztán volt 1 év, amikor nem volt biztos, hogy epilepsziás leszek, és azért mind a 3 egy olyan kérdés, ami nem egyértelmű, hogy utána tudsz orvoskodni. Én végig tudtam, hogy meg fog gyógyulni, és nem voltam akkor még hívő, de a lényeg az, hogy mégiscsak azt éreztem, hogy meg fog gyógyulni, és elkezdtem egy ilyen útkeresést járni, mert elkezdtem gondolkodni, hogy hát most ennyi az élet, hogy akkor meghalunk és kész, vagy hogy mi van a halál után, stb. Stb. És amikor elolvastam a legelső alkalommal ezt a részt, hogy kelj fel, kislány, és tudod, amikor meggyógyítja a 12 éves kislányt a Jézus, akkor úgy belém hasított, hogy engem is biztos a Jóisten gyógyított meg, úgy, hogy én még arról nem is tudtam. Tehát ez nekem egy nagyon-nagyon szép emlék, vagy élmény. Azt a másik egyik kedvencem, ami most volt a napokban, ugye a tékozló fiú története, hogy nem az a lényeg, hogy gyűjtsük a piros pontokat, és mindig jók legyünk. Hát az könnyű, aki eleve igaz. Viszont az, hogy az a bűnös, aki tényleg olyan mosóból jön és visszajön, hogy én is magamhoz tudom-e ölelni, vagy pedig elkezdem mériskélni, hogy az a másik ember az mennyire rossz dolgokat tett meg, és én vajon képes lennék-e azt megtenni, amit Jézus megtett, vagy amit az apa megtett, mert hogyha mi mériskélünk, meg ítélkezünk, akkor nem. És hogy bármennyi missziót is csinálok, mert most tök jó hangzik, hogy mit tudom én, csak 22 missziót beszorzol 2000 beteggel, bár sokkal több a valós szám, már akkor 44 ezer beteget láttam el, és azért Afrikában, és azért ezek azért erős számok, és az ember hajlamos arra, hogy fú, akkor beképzelt legyen, viszont olyan mérhetetlenül látom azt, hogy nem én voltam, hanem Jézus. Tehát én a kegyelem nélkül egyet se tudném megcsinálni. Viszont amikor van mondjuk egy idézőjelben bűnös ember, akkor magamon is észreveszem néha, hogy ítélkezem. Nem biztos, hogy ő megbántom, lehet, hogy csak magamba, de ezt nagyon fontos észrevenni, mert ez is a tékozló fiúnak az egyik aspektusa, hogy én magamat különnek látom esetleg, mint az, aki épp most jön a mocsóból és megtér, és én magamhoz tudom-e őt ölelni, mint a sóka.
1: Hát igen. És ehhez kapcsolódik, hogy láttam az internet oldalatokon, hogy van ima misszió, és imádsággal is lehet támogatni a missziótokat, a másik pedig a mincenti imakör. Imakör?
2: Hát nehezzük annak.
1: Nevezzük annak. Ezekről, hogyha beszélnél nekünk, megköszönném, hogy mit is jelent ez az ima misszió?
2: Hát ez az ima misszió nem az én ötletem volt, hanem a Robi atya ötlete volt. Külnek Robi atya, aki a legutóbbi missziót végigcsinálta velem novemberben. Neki az volt az első afrikai élmény egyébként, de előtte ő már nagyon-nagyon hosszú ideje segíti az alapítvány munkáját, és ez szinte egy idézőjelben jutalomút volt neki. Remélem, ő is azt gondolja, hogy ez jutalom volt. Szóval a lényeg az, hogy régóta látta az, hogy rendkívül komoly kísértéseket szenvednek azok, akik oda teszik magukat a Jézus mellé.
1: Az atya nevét még egyszer mondom.
2: Kürnyek Róbert, ő egyébként a pasztorális helynöke Székely Jánosnak, tehát ő a Szombathelyi Egyházmegyének a pasztorális helynöke kettő, a Mindszenti Általános Iskola és Gimnázium, ami Szalaegerszegen van, annak az iskola lelkésze, meg egyik docens az egyetemen, meg amúgy nagyon szerény, de még 156 dolgot csinál, és ő meghívott még annó engem Szalaegerszegre a Mindszenti suliba, akkor az nagyon tetszett, ahogy ő, mint iskola lelkész foglalkozott a gyerekekkel, a gyerekek is elképesztő érdeklődek voltak, és utána meghívott többször gimnázistáknak, egész más kell mondani, mint egy általános iskolának, és elkezdődött az oktatási program, ami azt jelenti, hogy elkezdtük összepárosítani a mondjuk zalaegerszegi tanárt, vagy akár egy osztályt, vagy a szülőket azokkal a támogató gyerekekkel, akik Nigériába tanulnak. Most egyébként 450 diák tanul magyar támogatással Nigériába, és ez alatt az idő alatt, ahogy így egyre jobban lettünk, ő elkezdte észrevenni, hogy iszonyatos kísértések és körülmények vannak azoknak, akik tényleg úgy odaállnak és missziózgatnak. Csak mondok egy példát, tavaly, mikor én már tudtam, hogy nagyon kell vigyáznom magamra, mert amikor misszióba indul az ember, akkor a sátán sem megy szabadságra. Balaton szemesen egy teljesen sík terepen úgy elestem, pedig figyeltem, hogy el ne esek, hogy majdnem nem tudtam kimenni két nap múlva Nigériába, mert akkorára dagadt a térdem, hogy na mindegy. Szóval ez egy ilyen példa. De ebből most nyilván a műsoridő nagyon rövid. Reggeli tudnám csak mesélni a körülményeket, és ő rádöbbent, hogy akkor nekünk iva misszióra is szükségünk van, és ez valóban nagyon-nagyon fontos. Ráadásul ingyenes. Tehát ugye ez egyáltalán nem kerül semmibe, de minimum annyira fontos, mint mondjuk egy gyerektámogatás, vagy akár egy malária gyógyszer. Akik a missziót segítik, azoknak is jönnek a körülmények. Szóval ez nem olyan egyszerű dolog. Tehát a Mindszenti iskola az gyakorlatilag szinte egy testvériskolája lett egyébként ennek az egész dolognak, és az ima missziónak a tagjai is először az zalaegerszegi diákok, szülei, tanárok voltak, de most ez már nagyon-nagyon kinőtte magát, és akár több országból is imádkozhatnak értünk. Annyi van, hogy minden hónapban van egy hírlevél, az az e-mail cím, ami meg van adva a honlapon, az Robi atyához fut be, és ő értesíti általában a kedves híveket, hogy most milyen aktualitás van. Most például a március, minden hónapban van egy imaszándék, hát nyilván a március imaszándék a 23. Afrika misszió sikere, de volt már, hogy Izun atyáért volt az ima, volt azért, hogy Brazil atyáért, ugye akik az én ottani testvéreim, akik szintén rengeteg körülménynek vannak igazából kitéve. Gyakorlatilag ez egy mozgalom, és ennek semmi köze a Mincenti Ima csoporthoz, bár a suli neve Mincenti suli, mert a Mincenti Ima kör, vagy ima csoport, az pedig Nigériában alakult meg, amit végül is én hoztam létre, és 2021-ben az eukarisztikus kongresszus után Erdő Péter bíboros atya kért meg engem, adott is rengeteg olyan angol nyelvű tulajdonképpen anyagot Mincentiről, hogy vigyem ki és terjesszem el ezt a tiszteletet, mert olyan mély hitük van az ottaniaknak, hogy hát, ha lesz egy olyan közbenjárás, egy olyan csoda, ami aztán a kanonizációhoz fontos lesz. Hát mondtam, én aztán abszolút nem vagyok egy kánonjogász, meg nem is értek az egészben semmit, hogy alapítanám meg, de segítettek az ottani atyák. A lényeg, hogy szépen kiejtik, hogy Mincenti, van egy ima csoport, ami minden szerdán fél hatkor összegyűlik, és utána elmennek a kórházba, és közben imákat végeznek a betegekért, és ez egy nagyon komoly dolog egyébként. Az első Mincenti bébi, így nevezik, az 2022-ben született. Volt egy hölgy, akinek nem lehet egy gyereke, de nem volt pénze arra, hogy most egy meddőségi vizsgálatot csináljon. Ezért nem papíros csoda, hogy úgy mondjam, ez a csoda, mert nincsen dokumentáció, ugye, ami fontos, de ő igenis imádkozott ez. A Mincenti ez, hogy már pedig neki kell gyerek, nem tudom elmondani, mekkora szégyen Afrikában egy feleségnek nincs gyereke. Tehát az szörnyű. Neki ez már évek óta nem jött össze a baba, és utána egyszer csak terhes lett, és így hívják a gyereket, hogy Mincenti bébi. Ezt meg is írt a magyar kurír. És most, amikor a második gyereke is megszületett, a Claire tavaly, akkor már annyira jóba lettünk, hogy engem kértek föl keresztmamának, úgyhogy van egy, és őt is Mincenti bébinek hívják, tehát teljesen mindegy, hogy Claire. Ők így nevezik.
1: De ők is nevezik így
2: mindenki
1: otthon is.
2: Mindenki így nevezik.
1: De jó.
2: De nem csak ők, hanem a kórház, a imakör, mindenki. Ez a neve a gyereknek. Meg amúgy Claire. De, és most lesz a harmadik, aki most, mikor kimegyünk, valószínűleg meg fog születni, mert most már láttam a hölgyet, 9. hónapban van. Na most ezek, hogy úgy mondjam, nem papíros csodák, ami azt jelenti, hogy ha nincsen róla dokumentáció, hogy meddő, akkor nyilván ezt Róma nem fogadja el, és ezzel nincs is semmi baj. Mondták, hogy majd lesz ezer gyerek, abból egy majd lesz papíros csoda, nem baj. A többi is nagyon jó lesz. Miért van ez? Azért, mert annyira szegények, hogy én meg nem tudom előre, hogy melyikből lesz a csoda, és akkor most 500 ezer nőt szűrjek le, vagy meddőhetett, hogy na.
1: A jó Isten megoldja ezt is.
2: Abszolút, és nagyon nagy tisztelete van így Mincentinek, illetve hát mivel a magyarok már olyan sok mindent tettek le ott az asztalra, eleve azért vették az elején ennyire komolyan, mert mi kértük, ez így van, de most már ez egy mozgalom, és mindig, mikor kimegyek, akkor viszek nekik is ajándékot, sőt, most hát nagyon-nagyon nagy szegénység van, úgyhogy szoktam adni nekik például most húsvétkor egy zsák rizst, de nem azért, hogy imádkozzanak, hanem egyszerűen, hát most mit adjak nekik, na, mozi jegyet nem tudok adni. Nagyon-nagyon mély kapcsolat van e között az egyházmegye és a magyarok között.
1: Nagyon klassz, nagyon örülök, hogy ilyen élmények vannak. Tehát az afrika.hu, ugye ez az alapítvány honlapja, és ott az ima misszió le van írva, hogyha valaki csatlakozni szeretne, akkor konkrétan ott tud csatlakozni.
2: Hát ott van leírva az az e-mail cím, hogy ima@afrika.hu, és akkor végül is Robi atya kapja meg a levelet, és ő meg akkor elküldi a szükséges információkat, tehát de valóban ott van leírva nagyjából, és ott lehet írni egy e-mailt, és akkor kap majd értesítőt, hogy hogyan tovább.
1: Nagyon jó. Mi lehet az oka annak, hogy ilyen sokan bérmálkoznak, keresztelkednek? Mit érzel te, hogy honnan jön ez ott?
2: Hát eleve ugyan gyarmatosították őket az angolok, de mondjuk amikor én elmegyek valahol és gyarmatosítok, azért annyira nem szeretnek minket, ugye? De amikor az írek őket evangelizálták valóban, az csak 150 évvel ezelőtt volt. Most volt ősszel a 150. évfordulója annak, hogy az első írmissziós kiszállt ott a csónakból. Tehát egy körülbelül páli kereszténységgel találkozunk. Ők tényleg bemennek az oroszlán barlangjába. Őket tényleg nem érdekli még az, hogy széttépik őket. Tehát olyan fenyegetettségben élnek, hogy bármelyik pillanatban tényleg vértanúk is lehetnek, és tele vannak a templomok. Tehát úgy van, hogy fönt az erőszakos terrorcselekményeknek a 90%-a fönt északon van. Sajnos most már Közép-Nigériába is bekerült a Boko Haram, de amiről meséltem, hogy a 2022-es pünkösdi mészállás az egyébként len volt délen tőlünk egy óra autóútra. De az nagyon ritka, tehát a túlnyomó többsége a terrorizmusnak fönt van északon. De erőszakos bűncselekmények, paprablások naponta előfordulnak lent délen is. Van, hogy gazdasági bűncselekmény miatt, mert azt gondolják, hogy akkor majd csak váltságdíjat kapnak a papért. Én találkoztam olyan papokkal, akik kiszabadultak, egyébként 10 papbarátomat eddig el is veszítettem már, de akik kiszabadultak, azokat rehabilitációra kellett vinni, tehát ez annyira megnyomorító, hogy borzasztó, de lendélen inkább gazdasági bűncselekmények áldozata, de a papok akkor is célpontok. Na most lent nincsenek sokan a muszlimok, nem ez a legnagyobb probléma. Mi inkább azzal találkozunk, hogy fönt északon is sok igbó van, akik ugye ott mondjuk kilőtték az egész házukat, és akkor visszamennek oda a gyökereikhez, ahonnan mondjuk a szülők vagy a nagyszülők származnak, mert mindenki nagyon családcentrikusak, összetartnak, és ha van egy rokon, akkor az befogadja őket. És így esetleg hónapokat vándorolnak több ezer kilométert, mire leérkeznek délre, és ezek azért nagyon komoly traumákon mennek keresztül. Nekem van egy Doris nevű lányom, aki hát így mondjuk, hogy lányom, de ez nyilván nem fizikailag, aki például nem árva, de mégis a mi általunk fenntartott árvaházba van 16 évesen, most 3. elemi osztályt jár, mert ő neki a családja fönt északon volt, de igbó, tehát ebből a törzsből van, amit meséltem, hogy 20 milliós, és kilőtték a házukat, és egy belső menekült táborban élnek a tesók, meg a szülők. De őt valahogy kimenekítették, és aztán nagyon kalandos úton lekerült oda délre, ahol mi vagyunk, és az árvaházba, amit végül is mi tartunk fönt, bekerült, és gyakorlatilag ő azért egy belső menekült, tehát ő egy áldozat, de mégse úgy közvetlenül, hanem úgy, hogy fönt északon történt a terrorcselekmény.
1: Hogy lettek a testvéreid, akiket úgy említesz, hogy a testvéreid? Hogy történt ez, hogy testvérükké fogadtak, vagy milyen? Mi a története?
2: Hát ez hosszú történet, de megpróbálom lerövidíteni. Én legelőször Ugandában voltam misszióban, nem is katolikus környezetben, és még nem is volt alapítványom, és utána sok minden nem tetszett abba az egészbe, hát nem véletlenül ezért lett Afrika. Például annak a vezetőjét a mai napig is keresi az Interpol sikkasztásért, úgyhogy na, szóval a karitatív szférában sem mindenki cuki, és ott álltam, hogy fogalmam sincs, hogy megyek vissza Afrikába, amikor is összebarátkoztam Csóka Jandrással, és ő mondta, hogy már volt 3-szor egy nigériai kórházban, ami valami fantasztikus, a Borromeo, és fú, és az atyák, és hú, ott a hit, meg ott mondott olyan dolgokat, hogy fú, na hát kérdezd már meg, hogy kell-e be egy gyógyász. És akkor hazajött, mondta, hogy igen, várnak az atyák. Akkor leszálltam a repülővel, tök egyedül mentem, szegény férjem azért kicsit aggódott, egy van ismeretlen országba, és Bazil atya az éjeseknek az alkancellárja, hatalmas főpap, és Izun atya pedig ennek a Borromeo Szent Károly kórháznak az igazgatója volt, a két emberke, a két pap, aki várt engem a reptéren, és mi abban a pillanatban tesók lettünk, mint hogyha örökké találkoztunk volna. Egyébként a 22 orvos misszióból egyszer voltam csádva, kétszer Gánába, egyszer Kongóba, egyszer ugye Ugandába, és 17-szer Nigériába. Tehát nyilván az lett a másik otthonom. És az évek során ebből egy valódi testvériség lett. Tehát ez úgy néz ki, hogy ők lezárják a gyerekzárat a kocsiba, kiszállnak, nem lőtték le őket, na akkor kiengednek. Na ez a testvériség, itt kezdődik a testvériség. Nem tudom, hogy van-e olyan jó barátod, aki ezt megtenni érted. Én tudom, hogy van minimum kettő ilyen ember a világon. Ez valódi testvériség, itt kezdődik az, hogy szeretjük-e egymást, Jézusért megtennénk-e, vértanúk lennénk-e egymásért, vagy nem egymásért, Jézusért, de hogy például én tudom, hogy elém állna, ha lőnének rám.
1: Hát, ez nagyon szép, hogy ilyen barátai testvéreid vannak. Múltkor azt mondtad valahol, hogy a komfortzónán kívül kezdődik az élet.
2: Hát, ez igaz.
1: És változott a komfortzónád azóta?
2: Az nem tudom, mit jelent már. Igazából, hogyha most elmennék háziorvosnak, hazamennék, és nézném a tévét, ez a komfortzóna, és akkor ezen kívül van a világ, meg az élet. Tehát tulajdonképpen, ha én nem folyamatosan azon pörögetném az agyamat, hogy honnan szerzek pénzt, például az egyetem építése, most egy szemsebészeti műtőt próbálunk összerakni, létrehoztunk egy 400 fős nővérképzőt, éppen építünk egy általános iskolát, ott a 450 ösztöndíjas, de azt érzem, hogy az kevés, persze, hogy kevés, hogyha több milliónak nincs oktatása. Viszont ez egy olyan fantasztikus élet, hogy olyan fantasztikus emberekkel is összehoz az élet ilyenkor, akik hasonlóképpen a jóra törekednek Jézusért. És egy nagyon szép szeretett kapcsolat van így az alapítványban. Tehát nem csak az a lényeg benne, hogy vakmerők legyünk, meg menjünk, mint a Don Quixote egyedül Afrikában, hanem hogy annyira mély minőségi barátságok születnek itthon is, meg a világ több pontján, ami, hogyha nem lenne a misszió, akkor az elképzelhetetlen lenne. És én ezért vagyok a legeslegállásabb az emberi kapcsolatokért. Tehát ugye említettük a két paptestvéremet Nigériába, de ugyanúgy Robi atya és a paptestvérem, és ugyanúgy azok a lányok, akik itt tanulnak, az önkéntesek a Mindszenti suliba, akik gimnazista létükre tényleg erőn felül párosítják össze a nigériai diákokat a magyar családokkal, sőt, az egyikük, a Márta, de megnézte az adatlapokat, hiszen náluk vannak az adatlapok, hogy pont van egy Iker tesója, aki pont azon a napon, abban az évben született, mint ő, és ő maga örökbe fogadta, úgyhogy 16 éve. Szóval annyira szép történetek vannak, hogyha az ember egy unalmas életet él, ami önző, és csak arról szól, hogy ő a szükségleteit kielégítse, akkor ez a rengeteg csoda, ami minden nap van, abból kimarad. Egyébként az afrikai ima missziónak a védőszentje, a Szent Kárló a Kutis, és az annyira jó, amikor szenté adták, hogy most már nem úgy mondjuk, hogy Kárló, hanem Szent Kárló a Kutis, az annyira tetszik nekem. Tehát Robi atya írt egy imát, ami az afrikai ima missziónak a hivatalos imája. Ha valaki csatlakozik a misszióhoz, akkor például minden reggelen imádkozhatja, de ha elfeled, akkor délután is szabad.
1: Akkor fejezzük be egy afrikás imával ezt a beszélgetést.
2: Úr Jézus, te azt akartad, hogy szeressük egymást, és elvigyük az evangéliumot az egész világra. A világban jelenlévő lelki és anyagi szegénység arra hív minket, hogy eltökélten válaszoljunk hívásodra. Áld meg azokat, akiket éhénység, nyomor, üldöztetés vagy bármilyen más veszély fenyeget. Támasz nagy lelkű embereket, akik fizikai erejükkel és anyagi javaikkal embertársaik felemelésén munkálkodnak. Kérünk, áld meg az Afrika misszió munkatársait, és minden munkáját, hogy a te szeretetedet és gondoskodásodat vigyék el Afrikába. Segíts minket, hogy az egyház családjában együtt haladjunk előre a mennyei hazafelé vezető úton, s mindenki megtapasztalhassa, hogy egyszeri és megismételhetetlen, s ezért különleges módon is szereted őt. Szent Kárló a Kutis, az Afrika misszió védőszentje, szüntelen közbenjárásoddal segíts, hogy minden munkánk Jézus dicsőségét szolgálja. Ámen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
1: A budapesti stúdióban Murányi Nikolát beszélgetett dr. Fodor Rékával, az Afrika Alapítvány elnökével. Hitről, misszióról és aktuális témákról.
0: Murányi Nikolett beszélgetését hallották dr. Fodor Rékával, az Afrika Alapítvány elnökével.

Uram, izzíts fel hitemet evangéliumot tanítása szerint. Add, hogy ne piruljak kereszted miatt, hiszen általa váltottad meg a világot. Ne féljek attól, hogy szenvednem kell az igazságért, és ne veszítsem el bizodalmamat a megígért jutalomban, hiszen fáradtság árán jutunk a pihenőhöz, s a halál által jutunk át az életbe. Krisztusom, te magadra vetted emberi természetünk gyöngeségét, de ha kitartóan tanúskodunk melletted, és megadjuk neked a tiszteletet, mi is legyőzzük azt, ami fölötte már győzelmet arattál, és megkapjuk, amit megígértél. Nagy Szent Leó pápa.

0: Hír percek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Szent Quirinre emlékeztek Szombathelyen. Győrbe látogatott Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita. Leó pápa a sport értékeiért való imára buzdít júniusban. Hírszerkesztő Kótárné Koltai Veronika. Az ókori Szavariában a mai Szombathelyen vértanú halált halt Szent Quirin püspökre emlékeztek május 31-én a Vasi megye székhelyen. A városban megtelepedett szalézi közösség Quirin püspököt választotta az 1938-ban felszentelt templom védőszentjének. Azóta is őrzik emlékét, írja Martinus.hu. A búcsú szentmisével kezdődött. Szentbeszédében Transin Guy Ferenc, missziós szalézi atya, Szentháromság ünnepéről elmondta, az ünnep a végtelen Istenhez emeli fel a lelkünket, akinek belső életéről a földre szállt Isten fia beszélt nekünk. Szent Quirin püspökre emlékezve elmondta, a nehéz idők embere volt. Abban a korban élt, amikor üldözték a keresztényeket, amikor a hit megvallása szenvedést és halált hozott. Ő mégsem hátrált meg. Délután a Perint parton folytatódott a megemlékezés, azon a helyen, ahol a feljegyzések szerint Quirin testét a partra mosta a víz. Különleges ünnepe volt a győri görögkatolikus közösségnek május utolsó hétvégéjén, ugyanis Kocsis Fülöp, a hajdúdorogi főegyházmegye főpásztora látogatott el hozzájuk. A metropolita püspöki szent liturgiát végzett, majd megáldotta a teljesen megújult parókia épületét. Adja hírül a főegyházmegye. Prédikációjának központ

0: ajándékokat kaptak. 14. Leó pápa közzétette júniusi imaszándékát, amellyel arra kéri a katolikusokat, hogy imádkozzanak a sport értékeiért, hogy minden sport mozdítsa elő a békét, a testvériséget és a szeretet közösséget, írja a Vatikán News. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Leó pápa felidézi, hogyan tanít minket az Úr, hogy az életben, akár csak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. Épp ezért a pápa azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen. Ne az üres rivalizálásé, a találkozás tere, ne a kirekesztésé, a béke útja, ne az erőszaké. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.

0: iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
1: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Hó, egy gyors ismétlés. A nő eredetileg negatív anyakomplexusáról beszéltünk. Annyira itt van a fülemben, hogy egy sok gyerekes anyuka, egy nő 30 fölött sírva azt mondja, hogy de hát én is egy emberi lény vagyok. Hát látjátok, ezt nem is felejtettem el. Két napja találkoztunk. Nem, dehogy is.

0: nagyon régen, régen, régen volt így, hogy hú, hát, hogy itt egy rettenet, hogy senki, senki voltam eddig, és itt van, ahol nagyon gyakran nők már az első lépés megtétele után visszakanyarodnak. Ugye, mert azt mondjuk, nagyon az emberi természet, nagyon a túlélésre van szaporítva, hogy hát eddig legalább valahogy éltem, nem? De eddig legalább valahogy ment a szekér. Ha most ebbe belekezdek, hát hol a vége, még az elejét se látom. Ne is kezdjünk bele, most már ezt a hátralévő 50 évet valahogy lenyomom. Ó, olyan kedvesek vagytok, mikor kérdeztek engem. Szoktatok ilyeneket kérdezni, hogy mondd, Feri, leszek én valaha boldog?
1: Igen. Na, ezt tudom üzenni.
0: Végülis, ha szabad így mondanom, ezt a rosszat már ismeritek, nem? Tehát itt igazán megrendítő tud lenni, amikor valaki olyan krízisbe esik, hogy valóban szinte azt éri át, hogy most már semmilyen fogódzó pontja nincs, mert az Isten is beleértve nem tudja, hogy ő van-e, hogy van-e az Isten szó mögött egyáltalán valaki, de hogy nem lehet belekapaszkodni, az biztos. 3. Mikor fölismerjük ezt a rettenetes valamit, hogy szeretnénk most már valakik lenni, de hát annyira az út elején vagyunk, hogy azt se tudjuk, hogy ez lehetséges-e, meg hogy van-e olyan valaki, aki lehetne valaki, akkor egyszer csak rájövünk, hogy az egész életünket milyen döbbenetes kiszolgáltatottságban, függésekben, milyen minimális szabadsággal éltük, és hogy a kapcsolataink mennyire kiszolgáltatott, tettek minket, meg a másikat, és mennyire kiszolgáltatottan voltunk kapcsolatban. Én ezt úgy szoktam írni, szinte csak valami evolúciós kényszer lökött bennünket egymáshoz. Nagyon sok evolúciós tendencia van bennünk, hála Isten, ez lökös bennünket, és akkor emiatt tudunk élni. Tudjátok, hogy most már régen-régen úgy beszélünk, hogy azt mondjuk, hogy hát az evolúció nak része az emberi kultúra, hogy kultúra és az evolúció azok úgy egészítik ki egymást, hogy az ember olyan lény, hogy nem elég, hogyha csak a biológiai ösztönszerű szükségletei alapján éli az életét, hanem hogy közben szabadon egy kultúrát hoz létre, ami visszahat a saját biológiájára, a szó abszolút értelmében. A saját biokémiájára, fiziológiájára, agyműködésére, hormonháztartására, mindenre. Ó, tehát ezért, nem tudom, bemegyek a könyvesboltba, látok egy könyvet, élj az érzelmeid szerint. Ugye elgondolkodtam ezen a címen, éljek az érzelmeim szerint, hogy átgondoltam, hogy milyen érzelmeim voltak máma. Érdekes lesz, tehát, hogy mondjam, nem sokára jön a rendőrautó, értem. Ha én az érzelmeim alapján élnék, hát többet lennék a kaptárban, mint kint. Ugye ez az alcím, ez lehet, élj az érzelmeid szerint, ugye a trikó fölirat itt. Ha túl, mász vissza a fára. Hát ez körülbelül ez, tehát azért merem ezt nektek így mondani, mert tudjátok, hogy milyen nagyra értékelem az érzéseket, az érzelmeket, hogy ezeket milyen sokszor mondjuk, hogy de fontos a test, meg minden. Tehát az, hogy állandó függésekben, kötöttségekben, olyan minimális szabadsággal, szinte csak valami, nem tudom én, kényszerből éltünk, akkor ez két fölismerésig vezet el egy nőt, vagy kettőt. Az egyik, hogy milyen könnyen élünk abban a világban, ami többé-kevésbé, ahogyan Verena Kast mondja, egy férfi világ, és nagyon jó meghatároz két klasszikus utat. Az egyik, hogy legyél jó kislány, hamar házasodj meg, legyél engedelmes feleség, szüld a gyerekeket, anyának kell lenni, mert úgy a normális. Hol van ő? Ugye azt nem látjuk. A másik út, az a férfi világnak a személytelen voltát ragadja meg. Főiskola, egyetem, posztgrad, PhD, dörö, rödö, dörörem, dörörem, tüm. Ugye, és akkor a vége ugyanez, hogy és mikor éltem? Hogy, ugye, ugyanez. Tehát akár melyik irányt veszi egy nő, de attól abban a két irányban még rengeteg érték van, ugye, ez oké. Okay. Én ezt nem becsmérlem. Ez nagyszerű, valaki, ha nem ébred föl, és így végél egy életet, óriási dolgokat tett hozzá a közösséghez, meg más emberek éle. Nagyszerű. A nehézség ott van, ha már nem tudsz így lenni. Hogyha jönnek a kérdések, fölébredsz éjszaka, ugye én nektek beszélek, akik nem tudtok aludni. Vagy ez én vagyok? Én tudok, ez az egy, amit tudok. Tehát ez annyira megy nekem. Na, ilyen bajom még nem volt. Jó, képzeljétek. nem mentem el egy rorátemisére. Most adventben, képzeljétek el, ez tudom, ti, nektek ez egy könnyebb történet, hogy úgy kihagytok egy rorátemisét, mert azt mondja, ah, inkább alszom. Na de értitek? Tehát kicsit húzós nap volt, haszoltam, hogy ki se aludtam magam. Tehát ez volt az egészben a legszerencsétlenebb. Hogy kezdett egy picit világosodni, akkor úgy fölébredtem. Érdekesen sötétbe szoktam elindulni a templomban, most mi ez a kis világos? Ugye hát akkor éppen 3-4 órája mondtam volna a misét. Jó. Na, ez egy nagyon jó érzés ám. Tehát ez mikor átjár, tehát hogy tudod, ezt nevezzük hitetlenségnek. Tehát ránéz, ezt nem hiszem el. Ez nagyon durva. Tehát nem meséltem nektek erről? Hát ez, úgyhogy gyorsan kaptam a telefont, és oda telefonáltam a sekrestébe, hogy mehetnek haza nyugodtan. Tehát, ha nem tudom, dolgozzanak, vagy csináljanak valamit, mert én már most oda biztos nem érek. És így is lett. Úgyhogy ebből az a tanulság, hogy azért a papnak legalább érdemes a rorátemisére elmennie. Hát ti... Na, egy nehéz... És tudjátok, mi történt? Milyen az emberi lélek, ezt csak elmondom. Nem tudom, hogy szép, de nekem nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen rémálmom volt, és arra ébredtem föl. Ugyanis azt álmodtam álmomban, hogy misézek. Képzeljétek el! Tehát valószínű az lehetett, hogy olyan rettenetesen fáradt voltam, hogy valahogy kinyomtam, lezúztam, kidobtam, ráugrottam, nem tudom mi, és aludtam tovább, semmire sem emlékszem. De arra emlékszem, hogy azt álmodtam, hogy misézek, és akkor jöttem le a sekrestyébe, és ilyen meglepő módon ott volt egy szemináriumi elöljáró, aki most előjáró egyébként, tehát nem, nincsen vele kapcsolatom, és én nagyon hitetlenkedett a sekrestyébe, hogy vettük le a papi cuccot, kérdezem tőle álmomban, hogy te hogy te itt vagy? És akkor azt mondja, hogy tudod, jöttem ellenőrizni téged. És hogy ez az előjáró, hogy jött engem ellenőrizni, ez ugye egy fölébredtem, nézve kicsit világosan, ó, de hülyeséget álmodtam, és azt mondta, hogy bárcsak így lett volna. Ez milyen szimbolikus, ugye, az álom nyelve. Ugye a felettesém még itt is működik. Ugye zargatta az ösztönént. Jó, megyünk tovább. Igen, tehát ráébredünk akkor erre a két valamire, fölébredünk, csak olyan az ötös pont, akkor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen a teljességgel földolgozatlan apa történetünket, komplexusunkat, mindent, egyszerűen rátettük a pasira. Úgy rányomtuk az egészet, és akkor az alapján teljességgel tudattalanul választottunk valakit, akivel fölébredés nélkül lehet tovább élni az életet. Ez az alapmozgatórugó. Találni olyan valakit, akivel szinte zökkenőmentesen lehet folytatni azt, ahogyan én megszoktam, ahogyan az élet van. De ez általában egy komplexusos látásmód, ahogyan szerintem az élet van, nem a valóság. Ezért tehát a komplexusomhoz választok pasit, akivel fölébredés nélkül lehet tovább csinálni mindent. Ez tehát azt jelenti, hogy látjátok, nincs visszatérés még az anyához vissza, a férfihez vissza, az egész még egy komplexuson belüli valami. Mikor erre ráébred valaki, akkor azt látja, hogy te jó ég. Hát itt éltem ezzel a férfivel, de hát tulajdonképpen az apa történetemet csinálom vele tovább. Persze megpróbálom kiegészíteni, azért legyen pasi is, meg minden. Hol jönnek a nehézségek? Mondok egy ilyen klasszikus férfinő történetet, hogy természetesen ezt az egész tudattalan apakomplexus vezérelt életutat viszi az illető, viszi. Mi következik ebből? Hogy a felszín alatt ő még mindig az a kislány, aki még sosem nőtt föl, nem nőtt még föl, még az a kislány. Választ hozzá egy pasit, aki pedig inkább apa. Ő adott esetben persze tud anya is lenni, de ez ebből a szempontból teljesen mindegy. A személyiség fejlődés szempontjából kislány. Kislány, önreflexió még nincsen. Kislány. Apa. Ugye, és akkor ez a dinamika megy. Dühös vagyok, mert nem olyan gondoskodó, nem olyan jó, nincs eleget itthon, valójában nem férfinő történet van, hanem az a régi apa történet megy, csak egy másik emberrel csinálom, élem tovább. Mi szokta a pánikszerű fölébredést hozni? Az, hogy a nő közben, úgy, mint minden gyereknek az izomzata, magától is növekszik. Ó, igen. Ezt onnan tudom, hogy egyszer kérdeztem az edzőmet, ugye évről évre vezettünk ilyen grafikont, hogy hogyan fejlődök. Edzés naplót kellett vezetni 10 évesen. Hát ezt az abszurdumot sose bírtam megtenni, és mindig ilyen firkáltam, meg szörnyű volt, nem képtelen vagyok írni. Na mindegy, csak kérdeztem az edzőmet kihúzva, mert nem tudom, én fejlődtem valamennyit, hát minden évben mégiscsak, és akkor mondom neki, hogy de mit szólsz, ez egy jó fejlődés, 8 centivel ugrok nagyobbat, mint tavaly. És azt mondta, hogy hát tudod, az edzés nélkül is körülbelül ennyi lenne.
1: Ugye mégis csak 20 centivel lettem magasabb egy év alatt, keresztmetszetek nőnek, minden.
0: Tehát sokszor természetesen ez a nő nem akar fölébredni, azt se tudja, hogy alszik. Nem egyszerűen csak növekszik, ott benn növekszik és növekszik, maga se tudja, hogy ez van, de ez van. És egyszer csak, mert a pasi sokkal inkább apa, gyerekeim apja, a nő megkezd egyre inkább magára ébredni, azt mondja, de hát nincsen mellettem pasi. Apa van, pasi nincs. Elkezd érdekelni őt, hogy de tulajdonképpen nem volna jobb nekem egy másik pasi. Egy valaki, egy kicsit olyan... És ugye ennek kapcsán kezdi magába fölismerni, hogy jé, hát én most már nem az a nő vagyok. Vagyis egyáltalán fölismeri magában a nőt. Mert addig mit ismert föl? Kislány, a kislány engedelmesen, megházasodott, gyorsan, rendestől. Kezdi fölismerni, hogy jé, nő vagyok. Jé. És nem csak ez, hogy mi minden van még bennem. Jé, ilyen nő is vagyok, meg olyan is. Ú, erre is vágyom, meg arra is. Ú, ez én bennem van, ez én velem van. Ugye, és akkor ezt még így fejezik ki, hogy ez velem történik. Ugye ez a mondat milyen sokat mondó? Ugye? Ez velem történik, amíg a kislány csak les, hogy jé, milyen ez az élet, ahol nők élnek, meg férfiak, jé, és hogy kezd magára ébredni, és persze, hogy hova fut ki a folyamat, hát egyszer csak lesz egy olyan pasi, aki már most neki pasib pasi, mint a férje. Mert azóta eltelt 10-15 év, és ő már nem az a nő. Sőt, ugye a radikális különbség az, hogy egyáltalán most nő. Hát akkor na, hogy ó, hát és közben együtt élek az apámmal. Ugye erről már volt szó. Tehát a nő nem kíván fölébredni, de valahogy az élet megy, és egyszer csak erre ébred, hogy a nem jóját ez hogy van. Erről majd annyi mindent szeretnék mondani, van is rá idő. Azt hittem, már előrébb járunk. Tényleg, hogy? Már annyi mindent mondtam, és még csak fél óra. Ez hogy lehet? Már, tényleg úgy érzem, hogy már annyit... dolgoztam. Ó, jó. Tehát ez azt jelenti, hogy a nő először úgy érzi, hogy a férje nem eléggé partnere. Ez egy klasszikus fájdalom. Nem eléggé társam, nem eléggé partnerem, nem eléggé barátom. Jaj, de szép is lenne, ez is eszébe jutna. Nem, nincs eléggé velem, nincs eléggé mellettem. A következő lépés, tudjátok mi lenne? Az, hogy rájön, hogy valójában ő sem partnere a férfinek. Talán sosem volt. Talán úgy igazán, mélyen, olyan igazán mélyen sosem volt társa és partnere, barátja. Sosem volt. De nagyon sok nő pont idáig jut. Ez a pasi nem elég társa, ez a pasi nem elég. És nem jut el a következő lépésig, hogy és én velem mi van? Ha voltam én társa? Ó, nem, hanem ráébred arra, hogy eddig betöltötte szerepét. Betöltötte a szerepét, de nem töltötte be az életét. Nem töltötte ki az életét, csak egy szerepet töltött be, adott és nagyon következetesen, rendesen, becsületesen, gyerekeket nevelt. Szóval attól még rengeteg érték. Csak ebből a szempontból nagy kérdőjel. Jó? Na most a következő, hogy akkor elkezdi föltenni magának a kérdést, hogy de akkor én tulajdonképpen most ki is vagyok? De itt a nőre kérdez rá. Ugye női önazonosságról beszélünk. Ki is vagyok? Most milyen nő is vagyok én? Most milyen, mit akarok én egyáltalán? Milyen nő akarok lenni? Fölveszem a bundát, vagy mini szoknyát, vagy azt a dögös harisnyát? Jó ég! Sose vettem magamnak combfixet.
1: Van egy kedves ismerősöm, tényleg róla jutott eszembe, egy ilyen nagyszerű valaki, és ilyen, hogy is mondjam, tehát most nagyon kedvesen akarom ezt mondani, egy olyan, hát olyan kislányos bugyikat hord. Hát látom, nem csak farmer nadrág van, ugye eljön a nyár, ilyen könnyedebb izék, hát látszik az alakja, nem? Hát persze, hogy látszik. Hát na, hogy látszik. Na szóval, látszik az alak, és így nézem, már évek óta nézem. És azért stírölöm,
0: Jó, az egyik részét nem mondjuk, de a...
1: Azért nézem, hogy tudjátok, tehát az benne a jó, hát vagy nem tudom, hogy jó-e, de hogy
0: tehát a ne is mondjunk kislány bugyit, hanem mondjunk ilyen nagymama bugyit. Jó, széles mindenhol, tehát ilyen... Na és akkor, és azt várom, én nagyon érdeklődve figyelem az ő személyiség fejlődését.
1: Tényleg így van,
0: de a bugyin tesztelem.
1: Tehát ez bárhonnan el lehet indulni. És a... És azt... De... Tudjátok, hát szoktam vele időnként találkozni.
0: Több éve szorítom vissza magamba azt a kérdést, vagy azt a mondatot, hogy tudod, én azt várom, amikor életed először egy dögös bugyit fogsz fölvenni, és ez látszik is. Mert az, hogy most a férjemnek fölveszem, nem, hogy kiállsz egy dögös bugyival. Na ez, erre várok évek óta, akkor tudom, hogy na, megtörtént valami. Te jó, de nem. Még most nyáron is, pedig én annyira szeretném, tehát nagyon őszinte szívből,
1: hogy 30, 40, 50, akárhány évesen, hogy mikor azt az első dögös bugyit megveszi, és utána aztán értitek? Tehát a bugyi után meg jönnek a combfix, minden, ó, szóval van itt annyi minden szépség. Tehát, eszembe jutott egy másik, de mindegy, hát ugyanazt ragozom csak, tehát... Nők előre, vannak nagyon szép bugyik, ez a lényeg.
0: Azt mondja, elkezdi vizslatni, hogy akkor milyen nő vagyok, vagy milyen nő is van még bennem, miféle nők vannak még bennem, hogy is van, mit is, didi. Ez nem csak a szexről szól, de rengeteg mindegy színes gyönyörű kép. És akkor ráébred arra, hogy te jó ég, hogy végül is azok a nő képek, amelyekkel ő eddig úgy valamennyire azonosult, hát ezek férfiaknak a nő képei. Hogy azt se tudom, hogy én milyen nő vagyok, hanem hát próbáltam ilyen nő lenni, meg olyan nő, de hát ezek férfiaknak a nőképei. Óha, hát azt se tudom, hogy én milyen nő vagyok, vagy hogy milyen szeretnék lenni. Rettenetes csalódás. A kreatív rohan a fodrászhoz. Az mindig a nőknek ez annyira jó. De ezzel én mit csináljak? Tehát ha én rájövök valamire, akkor értitek, hát legfeljebb kopaszra vágathatom. Egy nő, ilyen haj, olyan haj, fantasztikus. Tehát ott is le lehet azért követni a személyiségfejlődést. Szóval rájön, hogy hát ezek a nőképek, amikről azt gondolt, hogy ezek az ő önmagáról alkotott nőképei, dehogy a saját képei, férfiaknak a képei. Serdülő lányokat szoktunk látni, ugye, és akkor úgy öltözködnek, mint mindenféle ilyen hülye magazinokban, meg nem tudom, annyira édesek tudnak lenni, tehát látszik, hogy gőze sincs, hogy ki. Ugye, ilyen 16 évesen, múltkor láttam egy ilyen lányt, hát te úgy nézett, mint egy ilyen amerikai hülye filmben, ilyen kockás, valamilyen miniszoknyája volt, valami harisnya, meg ismeritek ezt a dizájnt, ugye, egy ilyen, de mindez 16 évesben. És az egész, tehát az egész olyan volt, hogy ki van a ruhában? Tehát ott csak a ruha jött, ment. És ugye, na most, hát így is mondhatjuk tehát, hogy úgy 40-50 évesen elkezdjük ezt, hogy de ki van a ruhában? És akkor milyen ruhát is vennék én? Az is, az hogy is? Itt aztán egy újabb csalódás ér.
1: Ez egy olyan jó alkalom, ugye? Tehát aztán most mondom szépen,
0: hogy aztán rájövök, hogy milyen képek élnek még bennem, és aztán arra is rájövök, hogy sosem tudok teljesen független lenni a pasiknak a nőképeitől. Sosem tudok. De hogy talán nem is kell. Hogy talán rátalálok a saját képeimre, de ha szeretek egy férfit, akkor szerethetem azt a képet, ami ő benne él, vagy mit tudom én, hogy ezeket a képeket lehet szépen ötvözni. Ugye az is egy zsákutca, hogy akkor ő most én ilyen nő vagyok, és minden pasi dögöljön meg. Hát nem tudom, hogy akkor ez boldog lesz-e ő. Tehát tud kompromisszumot kötni a belső képek, külső képek, tud. Ha. Következő, hogy ez az a pont, ahol végre elérkezik az anyához. Ez elvileg 15-16 évesen történhetne meg, ha az előtte lévő dolgok jól működtek. De itt 40 évesen történik, vagy 60, vagy a kedves ismerősömnél 70 fölött. Hogy úgy egyáltalán oda megy, hogy is vagyok én az anyámmal? Hogy is vagyok én vele? Én önismereti csoportokban tud egészen megdöbbentő lenni, hogy a nők állandóan férfi témákat hoznak. Férfi téma, apa téma. Amikor egy nő először előveszi az anya témáját. Aha, nagy lépés. Vagy amikor egy férfi előveszi az apa témáját, az is nagy lépés. Tehát, és akkor megengedi magának azt, hogy belássa azt, hogy egy csomó mindent igyekezett a férjére hárítani. Leverni rajta. Tehát mondjuk bizonytalan volt ebben az átvett szerepben, amit igyekezett betölteni, anélkül, hogy tudta volna, hogy ki, és ezt a bizonytalanságot úgy kommunikálta a férje felé, nem segítesz nekem eleget, nem vagy otthon eleget, magamra hagytál teljesen, nem is szeretsz engem igazán. A gyerekek felé úgy mondja, hogy azért, mert annyira rosszak vagytok, veletek nem lehet bírni, tönkre teszitek az anyátokat, ugye? Ebben egyetlen fölismerési csal, hogy és én ki vagyok, vagy mi vagyok, vagy miért fáradtam most bele? Ó, és akkor lépések. Ha egy serdülőkorban történik, a serdülő könnyen meg tudja azt tenni, hogy azt mondja, na mindent akkor úgy csinálok, ahogy az anyám nem. Az anyám eltolta az életét, anyám béna, tű, jelzők jöhetnek. Na én akkor nem. Ez lélektani szempontból, tudjátok, sokszor nem más, mint hogy azonosul az anyukájának az árnyékával, azzal, amit az anyukája nem élt meg soha. Szó sincs valami óriási eredeti fejlődésre való lépésről. Ó, az anyám mindig óvott attól, hogy na akkor majd én megcsinálom. Ó, az anyám szerint azok a nők mind ilyenek, akkor majd én olyan leszek. Anyám semmibe vette azt, ha no, majd én megmutatom neki. Ó, tehát azonosul az anyukájának az árnyékával. Hát még akkor mindig ott köröz az anyukája körül. Mindent másképpen akar csinálni. Ugye ez a serdülő, hihetetlen, persze szegény szenved nagyon, mert serdülőnek nem könnyű lenni, tudjuk saját tapasztalatból, és akkor azt mondja, hogy az biztos, hogy anya, neked nincs igazad. Azt tuti. Ez mekkora marhaság. És iszonyat kritikával, az anyám, ez ügyed. És mit gondol magáról? Azt, hogy van saját véleménye. Valójában nincs saját véleménye, csak azt tudja mondani, hogy amit az anyja csinál, az rossz. És erről azt gondolja, hogy ez saját vélemény. Ha igazán megkérdeznénk, hogy mondd csak, hihetetlen biztonságérzettel mondod, hogy az anyád marhaságot mond, hülyeségeket csinál, elrontotta az életét, meg az enyémet. Már az övét, tehát értitek. Akkor elmondanád, hogy mi a te árszpoétikád? Úgy röviden, tömören. Mim? Tehát ez körülbelül akkor ennyi vagy, akkor olyan közhelyek jönnek, hogy az, hát az valami fergeteg. Én ezért számomra, mondjuk, ugye serdülőket tanítok hittalra, vagy micsodára, ugye, és hát nekem az egyik legnehezebb ebben az időszakban, hogy olyan döbbenetesen közhelyes egy serdülő, annyira végtelenül, szinte semmi eredeti gondolata nincs, hogy engem hihetetlenül fáraszt. De nagyon tud vele azonosulni. Tehát ugye ettől meg aztán már se lehet törni őt. Tehát ugye iszonyat fellengzősen tud mondani egy olyan banális közhelyet, ami éppen igaz is lehet, de hogy ő még nincs mögötte. Tehát attól, hogy azt mondom, hogy az anyám hülye, Mária Rádió számára, hogy az édesanyám talán nem lát mindent igazán jól. Ebből még nem következik azt, hogy én viszont már rátaláltam a bölcsek kövére, dehogy is. Ugye, hogy szokott ez a történet fölébredés nélkül folytatódni? Annyi mindent akarok mondani, és csak beszélek. Tehát tényleg vagy egy ilyen... Mondok azért valamit? Azért van ennek veleje? Mert szó-szó, ez jó. Negatívabb a komplexus? És hol tartok? Ugye, hogy szokott ébredés nélkül a történet folytatódni úgy, hogy aztán 20 év múlva ez a nő olyan csodálkozva barátnői társaságában úgy azt mondja, milyen érdekes, hogy szittam én az anyámat, és most is pont úgy csinálom, mint ő. Jé, hogyha így megakadok, és nem is tudom, hogy kell csinálni, jé, vagy hogy mondtam én azt, hogy én azt sose fogom mondani a gyerekemnek. Na, most jött ki belőlem. Ugye, itt nincs valódi fölébredés még. Hanem csak egy ilyen rácsodálkozás, hogy te jó ég. Amiről azt gondoltam, hogy én nekem már régen van saját véleményem, és amögött van valaki, akinek van véleménye, hát dehogy is. Elég borúsnak tűnik, amit mondok, nem? Tehát, mint hogyha itt mindenkit leanyíznék. Tehát, hogy nem is vagytok, nem tudom, hogy mi ez itt. Verenak azt a hibás. Ha egy serdülőkorban történik, példaképeket keres. Másokat, mint az anyjáé. Kiket lehetne követni? Kik hitelesítenének valamilyen hiteles életet? Barátnőzik. Nagyon jó. Ezekről nem beszélek, mert unosuntalan rágtuk. És aztán elindul egy valódi közelítés az anyához. Még csak most. Egy valódi közelítés. Ez mit jelent? Azt, hogy visszamegy az anyukájához, ha még él, és úgy összeveszik vele, mint régen soha. Ez nem úgy kell, hogy akkor visszamegy az anyukájához, és hogy egymást keblére ölelik, dehogy is. Tehát, hogy mikor egyedül van a szobájában ez a 30, 40, 50, 60 éves nő, úgy kezd egy picit megbékélni. Azért az anyámtól mégiscsak sokat kaptam, meg úgy, hogy tényleg nem volt könnyű az élete, meg, de persze az a sérelmeit is rágja. És akkor, na, talán beszélek vele valamiről. És két mondat után már üvöltöznek. Ó, akkor itt egy valódi kapcsolat bontakozik ki. Tényleg, a legkomolyabb, ez fontos lépés. Tehát úgy tud még most közelíteni, hogy valójában még nem talált magára, ilyen rettenetes jönnek az indulatok, olyasmit is megenged magának, amit még gyerekként, meg adott esetben serdülőként soha. És akkor itt is vissza lehet fordulni. Te jó, most rosszabb ember lettem. Hát ez volna a személyiség fejlődés. Hát eddig legalább valami tisztelet volt bennem az anyám iránt. Hát most meg... Újat csapdosok a fejéhez, hogy igen, ám, de hogy ez történik, tényleg már most nem hagyja hidegen, hogy amikor az anyjának azt mondja, hogy meg üvölt vele, miközben az anyja már 70 éves, vagy 80, vagy nem tudom mi, hogy hát azért az anyjára ez hogyan hat. Egyszer csak megjelenik egy valódi együttérzés, valódi. De úgy, hogy már van azért, kezd már ő is lenni, és ez a kezd valaki lenni, ez kezd együtt érezni azzal a másikkal. Rengeteg ambivalens érzés jelenik meg, akkor egyszer csak kezdi észrevenni azt, hogy az anyukájának az élete hogyan van ő benne. Hogy hogyan folytat ő sok minden, de most már nem ezzel a keserű csalódott van, azt gondoltam, én sose teszem meg a gyerekemmel, aztán most tessék, hanem itt most valami pozitív tartalom jön elő. Hogy ó, én valami örökséget, valami szépet viszek tovább, és valahogy ez bennem tovább él, és... Ó, itt kezd valami valódi kialakulni, ugye? Nem csak a személyiség alakul ki, hanem egy valódi kapcsolat is kezd kialakulni. Aha, és itt jön talán a legnehezebb lépés, hogy fölismeri azt, hogy mi az, amiben sosem lesz olyan az anyukája, pedig talán szeretett volna, mi az, amiben gyöngébb lesz egész életében, aztán fölismeri azt is, hogy mi az, amiben más lesz, mint az anyukája, a legfájdalmasabb pedig talán az, akkor azt ismeri föl, hogy bizonyos dolgokra, ami pedig ő, az anyja sosem fog áldást adni. Ez nagyon fájdalmas. Hogy az anyja azt az életutat, azt a döntését, azt a kapcsolatát, azt sosem fogja igenelni. Talán úgy hal meg majd az anyám, hogy az áldását, az anyai áldását sosem kapom meg. Ez nagyon fájdalmas lehet ezzel szembenézni. És mikor ez a nő azt tudja mondani, hogy tudom már most elfogadni az anyukámat, tudom őt szeretni, de közben ez már nem azt jelenti, hogy elárulom magam, hogy visszamegyek a kutyaolba, pincsi kutyaként, magamat is tudom értékelni, realitásban vagyok, látom az összefüggéseket, a folyamatot, és tudok élni anyai áldás nélkül. Amikor egy nő megtanul, részlegesen vagy teljeslegesen anyai áldás nélkül áldott életet élni. Na, ott valaki megszületett. Ott van egy valaki már. Mert az élet néha nem adja ezt meg. Ezt nem tudom, hogy mondani nektek. Vannak olyan anyák, akik nem adják az áldásukat. Valamilyen oknál fogva. Hát Woody Allenről szeretnék beszélni. Ez talán egy kicsit könnyít a sorsunkon. Most milyen díjakat osztottak ki? Golden Globe, ezt mondjátok. Hát biztos igazatok van. Kiosztották, és úgy hallom, hogy Woody Allen megint nyert a Vicky Cristina Barcelona című filmért. Csak úgy mondom nektek, ha nem hallgattátok volna. Erről a filmről szeretnék egy picit beszélni. Két nőnek a története. Nézzétek meg, adják még mozi, jó? Láttátok? Jó. A két nő... két klasszikus állomását mutatja meg, elnézést, hogy most tönkreteszek egy filmet, ti majd ne akarjátok nézni, hogy milyen szép, meg milyen most meg analizálom, ez brutál. Tessék, három nő. Jaj, hát így van. Érdekes. Na szóval, én csak a Vicky-ig meg a Krisztináig jutottam, de igazad van ott más nő is. Akkor négy. Jó van. Na, most értettem meg, hogy kínálod a harmadik. Ugye jól el vagyunk, szóval... Tehát Vicky Cristina Barcelona. Az egyik nő, ilyen kezdő jelenet, szállnak le a repülővel, és mennek ott a repülőtéren, a két nő egymás mellett, Vicky és Cristina, és akkor Vickyről azt mondja a narrátor, hát Vicky az a nő, aki pontosan tudja, hogy mi az, amit nem akar, de gőze sincs arról, hogy mit akar. Ugye? Pont erről beszéltünk. Megvan? Pont ugyanerről beszéltünk. Az anyámnak biztos, hogy nincs igaza, de hogy tulajdonképpen hogy akarok élni, fogalmam sincs. Ki vagyok, nem tudom. A másik nő, Cristina, Ő azt mondja, ó, eljövök ide, itt is dolgozok a diplomamunkámon, a katalán művészet, a témám, szépen megírom, és utána pedig hát az Egyesült Államokban vár az én férjem, aki egy nagyszerű valaki, aki jó sok pénzt keres, egy nagyszerű előrejutás, lesznek gyerekeink, már megnéztük a házat, erről is volt szó. Totál fölébredés nélkül a kívülről hitelesített, vezérelt életút. Ez a két nő 20-valahány évesen megérkezik Barcelonába. Most el nem mondom a filmet, csak akarom nektek mondani, hogy milyen zseniálisan mutatja meg a rendező azt, hogy ez a két fázisban lévő nő jellemfejlődés nincs. Ezt már most elárulom, nincs. Ugye a filmeknél szok jellemfejlődés, tehát a szereplők jellemfejlődéséről nem sok pozitívat mondhatunk, olyan Woody Allen-esen, tudjátok, hogy beáll a gyomorba. Mi felőlünk nézve személyiségfejlődés nincs. Az a nő, aki úgy jött, hogy hát azt tudni, hogy tudom, hogy nem akarok élni. Egy ilyen teljes kétségbeesésben van, mikor úgy rájön, hogy na így se, ahogy most Barcelonában éltem eddig, de hogy azt még mindig fogalmam sincs, hogy. És a Krisztina pedig szépen a... Tessék, fordítva? A Viki a barna hajú? Így van. De azért értettétek, amit mondtam, ugye?
1: Igen, na, tehát a másik hölgy pedig... Aki ugye ilyen társadalom vezérelt, ébredés nélküli élet, gyors házasság, gyerekek, stb. Valójában megy haza a férjével, és mind a ketten boldogtalanok.
0: Ettől nyerte el a Golden Globe díjat Woody Allen. Tehát sikerült másfél órán keresztül bemutatni azt, hogy egy nő hogy tud kétféleképp is boldogtalan lenni, és hogy az élet már csak ilyen.
1: Nagy túróst. De minden esetre ez a film azért érdemes megnézni, hogy mi van akkor, hogyha ez így megy a végtelenségig, a
0: unhappy endig. Van ilyen?
1: Woody Allennél van, igen.
0: Tudjátok, hogy többször nyert Oscar-díjat, de sose vette át ilyen ürgem, hogy nem érek rá.
1: Tényleg, nem vette át. Azt hiszem, hogy az egyetlen, aki az összes Oscar-díját nem vette át.
0: Ezért érdekes. Nézzük akkor, hogy most mit is jelentene a személyiségfejlődés, de most el akarok kezdeni mélyre ereszkedni. Akkor azt valahogy így mondhatnánk, hogy az illető igent mond arra, hogy végül is meg akarja magát találni. Meg akarom magamat, önmagamat lelni. Mi ebben a nehéz, hogy amikor valaki dönt, hogy meg akarja önmagát találni, mindig veszteségekkel kell szembenéznie. El kell ereszteni mindazt, ahogyan gondolta magát, a férjét, az anyaságát, a világhoz való viszonyát, mint rengeteg veszteség. Az önmagáról alkotott kép veszteség, veszteség, veszteség. Nem kerülhető ki. Sok sírás és szomorúság. Nem kerülhető ki. Tehát az én vesztés az elkerülhetetlen, ha valaki erre az útra lép. Mi az, ami azonban ehhez kell? Hát az, hogy amikor éppen én vesztésben van, akkor is maradjon ott valaki. Különben sosem meri elveszteni azt a valakit, akiről azt mondja, hogy én. Ebben az a nehéz, hogyha nagyon-nagyon megsérültünk, akkor évtizedeket tölthetünk azzal, hogy az énünket gyógyítgatjuk. Tehát akkor addig-addig kell erősítgetni meg minden, hogy egyáltalán alkalmasodjunk legyünk arra, hogy aztán elveszítsük. Ebben ez a nehéz. Ez rettenetesen nehéz tud lenni. Nagyon. Ilyenkor tud az lenni, hogy ahhoz, hogy az énünket valahogy megerősítsük, elkezdünk még bűnöket is elkövetünk. Ugye, mert ez is kell nekem, az is kell nekem, most már akkor elég a rabságból, meg a kényszerekből, meg hogy már akkor ezzel újabb nehézségek támadnak. Ha nagyon-nagyon gyönge az én, akkor nagyon nehéz a személyiség fejlődésnek ezt a klasszikus lépésről lépésre való útját járni. Akkor 100 év terápia. Ahhoz, hogy egyáltalán oda eljussak, hogy most már merjem elveszteni az énemet. Ugye, tehát például, hogy önátadó nő tudjak lenni. Hát egy nő, mondjuk a szexualitásban, hogyan tud kiteljesedni többek között, ha képes egy valódi önátadásra, egy valódi elengedésre, egy valódi. Hát ez valamiféle énvesztés. A női orgazmussal együtt járhat valódi eszméletvesztés. Ha, jaj. Eddig nem tudtátok, most aztán 30 nőt küldtem padlóra, majd most 2 év még visszajutsz oda, ahol most tartottál. Mit akarok ezzel mondani, hogy ebben ez a nehéz, hogy éppen arra lenne szüksége, hogy képes legyen az lényét elengedni, elveszteni, hogy aztán magára találjon, de ahhoz kéne valaki, aki azért marad, amikor éppen énvesztésben van, de ő oda még nem jutott el, hogy van valaki, aki marad, mert az énen keresztül történik, annak a megerősödésén keresztül. Na ez az, amire sok időnk nincsen. Tehát, hogy egy pont után érdemes belátni, hogyha az életnek csak ezt a lépésről lépésre való személyiség fejlődés útját járjuk, akkor kifutunk az időből. Mindenki. És itt jön be a spiritualitás. A spiritualitás ugyanis valódi segítségünkre siet, hogy ugrásszerűen is tudjunk fejlődni. Mert különben a lépésről lépésre való fejlődés sosem vezet el minket oda, ahova igazán szeretnénk. Hadd mondjak egy számomra megrázó tapasztalatot, még mindig van 11. Van egy pszichotikus, hát valaki, aki most nagyon sok éve jár hozzám. Alkalomról alkalomra. Egész életében gyógyszereket kell szednie, éveket töltött pszichiátriai osztályokon. Nem az, hogy bekerült, éveket. Volt, hogy másfél évet élt pszichiátriai osztályon. Elektrosoktól kezdve, amit akartok. Nagyon-nagyon-nagyon. Olyan labilis még mindig, és olyan hihetetlenül a határán van annak, hogy pszichózisba hulljon, vagy hogy fönn tudja magát tartani, hogy képzeljétek el, mit talált ki magának, lehet, hogy erről egyszer beszéltem nektek, kis képeket hord magánál, amikről azt mondja, hogy ez vagyok én. Meséltem nektek róla? Hogy ez vagyok én. Van 4-5 ilyen képe, és akkor azt elővesz, és azt mondja, hogy ez vagyok én, és ez vagyok én, és ez vagyok én. Nem saját képeket, hanem szimbólumokat hoz. Tehát, hogy én ilyen is vagyok, meg olyan is, meg amolyan is, és tehát, hogy nem tudom én, tengerész vagyok, fölfedező vagyok, ilyen képeket hoz. Akkor van egy szarvas vagyok. Ugye ez nagyon gyönyörű szép, gyönyörű, amikor valaki az állat önmagára rátalál. Már nem az, értitek, tehát nem egy állatra talál magában, hanem az állat önmagára rátalál. És ezeket hoz, és ezzel tudja magát egyáltalán az énben tartani, hogy egyáltalán ő. Az illető azonban mit tett? Volt egy idő, minden nap eljött a misére. Lehet, hogy akkor ezt már végig mondtam, de muszáj, mert nem mondtam végig. Minden nap eljött a misére, de körülbelül másfél éven keresztül. És utána hetente kért tőlem időt, és az összes beszédemet leírta. Az összeset, persze a maga szűrőjén átitatva, és mindig átadta nem, hogy olvassam el, hogy így van-e. És akkor én mindig mondom, hogy igen, ez így van, vagy ez nem. Ez ment másfél éven keresztül. Egyszer csak elkezdett nem jönni a misére. Hát persze, izgultam. 2 hét múlva egyszer megjelent, oda se jött hozzám, megint elment. Tik-tik-tik. Aztán egyszer jön, hogy kérek egy időpontot. És leültünk, és a következőt mondja, tudod, Feri, tudod, hogy én másfél éven keresztül jöttem, de egy nagyon kritikus ponthoz értem el. Ez pedig az, hogy már kezdtem magamat teljesen elveszteni. Mert annyira rád hangolódtam. Te nagyon segítettél nekem, hogy én életbe maradjak, de az a picike kis én is már kezdett teljesen sehol se lenni. Ezért rájöttem, hogy nem szabad többet hozzád jönnöm. Ezért van az, hogy hetek, hónapok óta nem jöttem, csak egy-egy misére, és befejeztem a beszédeidnek a leírását. Nem engedhetem ezt meg magamnak. Azt mondja, rájöttem, hogy most már másfél év nekem elég volt ahhoz, hogy Isten itt is van. Nekem már nem kell eljönnöm a templomba. Nekem már nem kell a te beszédedet hallgatni. Én már most megállok a saját lábamon. Ezért én soha többet nem írom le a beszédeid. És most néha ilyen alkalomszerűen eljön, és akkor kér egy-egy időpontot, és ez számomra olyan az én, megmaradt ugyanolyan hallatlanul törékenynek, stb. De itt egy valódi spiritualitás olyan mértékben támogatja őt, hogy az egészen elképesztő. Sőt, számomra egyszerűen lenyűgöző. Tehát súlyosan pszichotikus betegek is, akiknél az én, hát értitek, hogy ő is képes egy spirituális életre, képes rá, ami nagyon sajátosan nem lépésről lépésre halad, hanem ilyen ugrásszerűen. Hát ennek az embernek az énje, hát még élhetne 500 évig se lenne olyan, mint bármelyikünké itt. Olyan sok sérülése, fájdalma, rettenete van. El se kezdeném mondani, hogy miket élt ő át gyerekkorában. Sose. És mégis a spiritualitáson keresztül ugrásszerűen egy mélységbe járva döbbenetes, hogy hogyan tud fejlődni. Ez számomra döbbenetes. Hogy ő erre tudott reflektálni, ezt ki tudta mondani, lelépett tőlem, éli az életét, döbbenetes. itt van a különbség a között, ami a személyiség fejlődésnek ez a lépésről lépésre való mozgása, amiben persze van azért spiritualitás, nyilván, spiritualitás, persze, hogy van, és a között, amikor valaki egy ilyen nagyon sajátos mélybeszállás, egy ilyen spirituális életet is él, és döntései is vannak. A különbség, a személyiség fejlődésnél azt mondhatnám, hogy az illető magára talál, lépésről lépésre, amikor valaki spiritualitás útján ugyanezt a célt tűzi ki, akkor pedig rátalál magára. Az egyikben magamra találok, másikban rátalálok magamra, ha érzitek a különbséget. Oké, igen, most akarok ereszkedni lefelé, ez. Jött hozzám valaki, emlékeztek, a múlt alkalommal beszéltünk a vágyakról. Na ezt még elmondom. Beszéltünk a vágyakról, és mondta, hogy vannak felszínes vágyak. A felszínes vágyakat nem pejoratív értelemben mondtam, csak azt mondom, hogy azok a felszínen vannak. Mint mondjuk a személyiségben a szerepek. Azok is a felszínen vannak, nem pejoratív az, hogy a felszínen vannak, de attól még ott vannak. És vannak mély vágyak. És valaki a következőt mondta nekem, hogy szörnyű volt ezt hallani, mert én gyereket akarok. De közben az, hogy én gyereket akarok, minden olyan jellemzővel bír, amit te a felszínes vágyról mondtál, hogy sóvárgóvá tesz, hogy üressé tesz, és ezért vágyakozóvá tesz, epekedővé tesz, és emiatt ilyen rossz értelemben kiüresedetté válok tőle, szomorúvá, csalódottá, kisemmizetté, hogy ezeket mondtad a felszínes vágyakról, hogy ezt a tartósítja. Még azt mondtad, ugye, hogy a mély vágyak olyanok, hogy pusztán azáltal, hogy fölismerem ezt a mély vágyat, valami beteljesedés élményem lesz tőle. Magától a vágytól, ami viszont nem teljesedik be. Magától a vágytól. És akkor azt mondja, de hát ez hogy lehet? Hát ha a gyerek utáni vágy, ha az egy felszínes vágy, hát akkor mik a mély vágyak? Hát ez rettenetes. Hol vannak akkor egyáltalán a mély vágyak? Ugye itt valaminek a megértése nem történt meg. De azért mondom, hát ha van itt egy-két valaki, akinél ez szintén nem történt meg. A mély vágy nem attól mély vágy, hogy a tárgya olyan hihetetlen, hanem hogy honnan fakad, hogy mi az eredete, hogy honnan forrásozik. Ezért tehát egy gyerek utáni vágy lehet felszínes, attól még teljesen emberi és egy életet végigkísérő, és lehet nagyon mély, spirituális vágy, spirituális mély tartalommal. Hadd mondjam a különbséget, ha én azt mondom, de hát én gyereket akarok, akkor a nő, aki ezt kimondja, hogy én gyereket akarok, mit hall? Mit gondol, hogy ő mit mond? Az, hogy gyereket. Valójában azt mondja, hogy én. Ebben a mondatban a súlypont 25-szörösen alá van húzva, hogy én. De ő nem így érzékeli magát, ő azt mondja, hogy én gyereket akarok. Ha egy valódi, mély spirituális vágy van, ott is ugyanez a mondat hangozhat el. Én gyereket akarok. De a súlypont ott van, hogy gyerek. Amikor a súlypont ott van, hogy én, ez ezért fölszínes, mert az én nem a személyiségnek a mélye, ezért nem tud másmilyen lenni, mint ilyen értelemben felszínes, és az én prüszköl, hogyha nem kapja meg a kaját. Éhes, és toporzékol, és elege van, és kicsi. Amikor ez valakiben egy igazi mély vágy, ez a mély vágy ott van, erre rátalálunk. Ezért mondtam, hogy magára talál. Ez a mély vágy ott van, bennem papban ott van egy mély vágy a gyerek után. Ha én bennem papként a felszínes vágy volna olyan hihetetlenül erős, hogy én gyereket akarok, és idealizálhatnám magam, hogy én gyereket akarok, valójában én és én. Hát akkor olyan boldogtalan lennék, majd bele pusztulnék. Ugye, ez szokott a ti kritikátok lenni. Hogyan már a pap? Hát, de hogyha ott van egy valódi spiritualitás, akkor ott az szól, hogy gyerek. És akkor egyszer csak az én nem elégül ki abban, hogy lenne gyereke. Nem elégül ki. De a vágy ott van, és a vágy megtalálja azt, ahogyan a gyerek az ő életét tudja gazdagítani. És ez nagyon sajátosan az énnek is egy teljességéhez vezet. Miközben az én nincsen betöltve. Oké ez? Hát nincs betöltve. Ugye ez az, elnézést, hogy még lehet két perc lehet, csak hogy ezt akkor mondjuk végig, mert ez nagyon jelentős, és akkor innen még ereszkedünk. Hogy ugye akkor ez azt jelenti, az a történet, elnézést, mert ezt többször emlegettem nektek, az édesanya, nem is ezt mondom, mert azt már annyiszor emlegettem, mondok egy másikat. Aztán ezt meg majd egy hét múlva. Képzeljétek el, hogy volt egy férfi, akinek egy súlyos baleset kapcsán a felesége agysérült lett. De olyan súlyosan roncsolódott az agya, és olyan területeket érintett, hogy az illetőnek a személyisége gyökeresen megváltozott. Olyan gyökeresen változott meg, hogy egész bátran mondhatnánk azt, hogy nem ugyanaz a valaki már. Tudjátok, hogy ilyen van. Tehát egyszer, nyomokban sem fedezhető fel, egy teljesen más valaki. És ráadásul egy kedves nőből egy kibírhatatlan hárpia lett. Egy elviselhetetlen valaki, de aki tényleg gátlástalanul pusztítja maga körül az embereket, meg a kapcsolatait. Ugye? De hát sérült. Beszélgettem ezzel a férfivel. És ez a férfi azt mondja, hogy leírja azt, hogy milyen volt a felesége, tudjátok, ültem vele szemben, és arra gondoltam, hogy hát, na majd most mindjárt kimondja, hogy és hát Feri, ugye pap vagy, és nekem az a nagy dilemmám, és hogy elhagyjam, és akkor ez nem lehet vele élni, ez elviselhetetlen, hát és egyáltalán nem ezt a nőt vettem feleségül, hát ez mit mond erre az egyházjog, vagy mit tudom én, ilyesmire gondoltam. És nem ezt mondta. Azt mondta, azért jöttem el, mert szeretném megtanulni, szeretni a feleségemet. Ezt nagyon-nagyon szeretném megtanulni, de iszonyatosan nehéz, néha elmenekülök otthonról, annyira nehéz tud lenni, de én szeretném őt megtanulni, szeretni, mert hát ő az én feleségem. Ez a kijelentés azért döbbenetes, mert lélektani értelemben tulajdonképpen nem. Tehát teljes személyiségváltozás. Ő nyugodtan mondhatná azt, ha most csak a személyiség fejlődés felől nézzük, hogy hát 25 pszichiáter találok, aki aláírja nekem dörö, hogy ez nem ugyanaz az ember. De azt mondta, hogy nem, oké, vagy nem tudom. Innen szeretném akkor folytatni, hogy akkor a spiritualitás felől nézve a nő személyiség fejlődése hogy néz ki. Hát itt van a vitamin.
2: Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk. Talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalokcsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
3: A Mária Rádió következő lelki gyakorlatán június 12-től 14-e között magunk Franciscus Xaverius Verbita rendtartomány főnök várja elvonulásra, közös gondolkodásra a kedves testvéreket. A Mária Rádió júniusi témájához kapcsolódva a lelki gyakorlat vezérfonala a misszió lesz. A Verbitáktól, így Xaverius atyától is nem csak valódi modern missziós szemléletet tanulhatunk, de azt is, hogy hogyan tudunk egyszerű hétköznapi mindennapi életünkben is elfogadással és kellő érzékenységgel fordulni embertársaink felé. A teljes lelki feltöltődést ígérő háromnapos programon az előadások, kiscsoportos beszélgetések, közös imádságok, egyéni lelki beszélgetések mellett jó hangulatú kirándulás keretében csodálhatjuk meg Balaton-Almádi természeti és épített örökségét, így a különlegesen szép Szentjobb kápolnát is. Tartsanak velünk! Június 12-től 14-ek között szeretettel várjuk Önöket Xaverius Atya lelki gyakorlatára. Jelentkezés június 7-ig a www.mariaradio.hu/almadialógus oldalon. Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Küldetés ünnepet tartott a Magyar Schönstadt család Szentháromság napján. Győrbe látogatott Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita. Leó pápa a sport értékeiért való imára buzdít júniusban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Közös ünnepre gyűlt össze Óbudaváron a Magyar Schönstadt család május 31-én, hogy együtt adjon hálát és kérjen áldást a küldetésükre. A Szentmise főcelebránsa a brazil származású Alexandra Avimello, a Nemzetközi Schönstadt család mozgalom generálisa volt, írja a Magyar Kurír. Szentbeszédében hangsúlyozta a Schönstadt küldetése, hogy újraépítse a kötődések kultúráját. Kötődést Istennel, kötődést az emberek között, kötődést Máriához és a Szentélyhez. A Szentmisében két házaspár szeretett szövetséget kötött Máriával, meghívták őt az otthonukba, és kérték, hogy nevelje az egész családot. Hűséges kötelességteljesítést és buzgó imaéletet ígértek a szűzanyának. A nap végén fáklyás váltófutás indult a budapesti Villányi úti Schönstadt központba. A 14 futó felváltva vitte a fáklyát az óbudavári küldetés ünnepről a budapesti közösségi helyre. Különleges ünnepe volt a győri görög katolikus közösségnek május utolsó hétvégéjén, ugyanis Kocsis Fülöp a Hajdúdorogi Főegyházmegye főpásztora látogatott el hozzájuk. A metropolita püspöki szent liturgiát végzett, majd megáldotta a teljesen megújult parókia épületét. Adja hírül a főegyházmegye. Prédikációjának központi gondolata a szentség volt. Rámutatott arra, hogy a szentség a Szentlélek ajándéka. Arra buzdította a győri közösséget, hogy a szentségre való törekvés ne csupán szép gondolat maradjon, hanem mindennapi feladat legyen. Szenteknek itt kell lenni Győrben, ebben a közösségben, a mi családjainkban, a mi életterünkben, hangsúlyozta. A szent liturgia után a közösség a templomból a parókia épületéhez vonult, ahol megáldották az épületet. A nap végén a gyereknap alkalmából a legkisebbek ajándékokat kaptak. 14. Leó pápa közzétette júniusi imaszándékát, amellyel arra kéri a katolikusok

0: Életben, akár csak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. Épp ezért a pápa azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálásé, találkozástere, ne a kirekesztésé, a béke útja, ne az erőszaké. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: A mai témánknak a címe, hogy miért lesz egy protestáns katolikus? Minden út Rómába vezet? Katolizálás az egyházban. És azt mindenképp szeretnénk megemlíteni így az elején, hogy ez egy érzékeny téma, és nem arról szeretnénk beszélni, hogy az egyik felekezet lenne jobb a másiknál, és a többi. Itt igazából Marian fog tanúságot tenni nekünk a hitéről, és a személyes tapasztalatairól és megéléseiről. Kicsit repüljünk vissza az időbe a 16. századba, hogy hogyan is történt ez a reformáció.
4: Az egésznek a lényege igazából, nem éltem abban a korban, de... A reformátoroknak a célja az az volt, hogy a hitünknek a lényegéhez jussunk el, az alapjához, Jézus Krisztushoz, aki a szegletkő, akit ugyan megvetettek az építők, de ő lett az a szegletkő, ő lett az, akire épül az élet. És hát erre törekedett Luther Márton is, amikor 1517. október 31-én, ami a protestáns ünnep, a protestantizmus ünnepe, a legenda szerint a wittenbergi vártemplom ajtajára azt a bizonyos 95 pontot kiszögelte. Hát Luther Mártonról azt kell tudni, hogy ő egy katolikus pap volt, tehát igazán belülről élte át először az eseményeket, és ez a távolodás, ez nála úgy hiszem, hogy fokozatos lehetett, és valóban az ösztönözte, az hajtotta, hogy Jézust megtalálni mindenhol, és őt imádni. Az eszközök, az út, a szétszakadás, az bekövetkezett, de őt ez hajtotta. Kálvin János pedig, és én református vagyok, úgyhogy Kálvin tanain nőttem föl. Kálvin János pedig nem volt katolikus pap, hanem jogot és teológiát is tanult, és ő próbálta tovább tisztítani azokat a tanokat, amiket Luther megfogalmazott. Tehát az ő célja is igazából az volt, hogy Jézust imádjuk minél tisztábban. És mivel hát Luther Márton belülről látta a meghasonlásokat az egyházban, ez ő neki fájt, és ezeket próbálta először megtisztítani. Hát így mentek egyre odébb. Négy szólát tanít a mi egyházunk, az úgynevezett négy kizárólagosság. Az, hogy először is csak egyedül Jézuson keresztül üdvözülhetünk, nincsen más, senki más, aki által életünk lehetne, örök életünk lehetne, solus Christus, sola scriptura, egyedül a Szentírás a tekintet.

0: Tekintély a legfőbb tekintély, hát Jézus a legfőbb tekintély, de a Szentírás fogadjuk el. Legfőbb tekintélyünknek, amiben az evangélium kinyilvánítatik számunkra, és így az egyházat és a pápát, mint tekintélyt megkérdőjelezi, vagy hát nem fogadja el a protestantizmus. Aztán szól a grácia, egyedül kegyelem a mi üdvösségünk, tehát mi semmit nem tehetünk a kegyelmünkért, az üdvösségünkért, hanem csak Jézus halála és feltámadása, az ő szeretete az, ami minket üdvözíthet. És akkor itt a különböző engesztelések, szertartások, akár a gyónás, vagy hát itt akkoriban voltak a búcsú cédula, ami ellen
1: Rióráról is
0: igen. Ezt utasította el a protestantizmus, és most nem jut eszembe, hogy mit hagytam ki. Segítsetek!
1: Igen, ez az eleve rendeltség, hogy igazából...
0: Fide! Igen, szól a fide!
1: Szól a fide! Igen. És adom a szót. Igen, nekem még ez az eleve rendeltség jutott eszembe, hogy igazából az Isten már tudja, hogy az adott ember most a pokolba vagy a mennybe fog kerülni halála után. Vagy nem tudom neked erről mi a véleményed, mi a tapasztalásod tesz, hogyan élted meg a...
0: Igen, a predestinációra gondolsz, igen, amit Calvin dolgozott igen. ki. Igen, ezt nagyon sokszor elhangzik, ami így eszébe jut az embereknek, akik egy kicsit már tájékozottabbak a protestáns tanokról. A predestinációt legalábbis én a teológián úgy tanultam, hogy az nem arról szól, hogy Isten egyeseket kiválasztott, hogy te a pokolra jutsz, vagy a mennybe, vagy én a pokolra, vagy a mennybe jutok, hanem igazából annyira szerette volna Calvin Istennek megadni a tökéletes, szuverén hatalmat és jogot afelett, hogy hát szóval, hogy ő az Isten, és mi csak porból vagyunk, hogy ezt egy kicsit ilyen jogi megfogalmazásban érte el, hogy Isten eleve mindent tud rólunk, ő tudja, hogy mi hova fogunk kerülni. Most nem vagyok igazából, nem tanítok teológián, én ennyit jegyeztem meg, de hogy ez az egész arról szól, hogy mi semmit nem tehetünk, nem tehetünk azért, hogy üdvözüljünk, csak Istenen múlik. Tehát ezt akarta ő egy ilyen nagyon részletes módon kidolgozni.
1: Hát igen, a Jóisten biztos vagyok benne, hogy tudja, hogy mi lesz a következő lépés, vagy hogy egy adott döntéshelyzetben hogyan fogunk, mint fogunk dönteni. Hoztam egy KSA adatot, ez a legutóbbi népszámláláshoz köthető, 2022-es adat, hogy 9,6 millióan élünk Magyarországon, és ebből 2,9-en vallották magukat katolikusoknak, és 944 ezeren pedig reformátusoknak. Érdekes amúgy ez az arány. Kérlek, mesélnél kicsit a családodról? Azt ugye említetted, hogy református családba születtél. Hogy néztek ki gyerekkorodban a mindennapok? Mennyire gyakoroltátok akkoriban a vallást?
0: Nagyon izgalmas a mi családi életünk ilyen szempontból, mert... egy nagy fordulat volt a mi családunk életében. 6 éves koromig az édesanyám református hívő szülőknek a gyermeke, édesapám pedig ortodox, bolgár származású, és a nagymamám hívő ortodox asszony volt. Tehát így jött össze, ők így jöttek össze, és nem igazán gyakorolták olyan elkötelezetten a kerességben megkapott hitüket. Tehát 6 éves koromig havonta egyszer elmentünk egy református istentiszteletre, de úgy nagyon nem is meséltek otthon Istenről vagy Jézusról. És aztán, amikor a rendszerváltozás megtörtént, akkor mondhatom azt, hogy mi annak vagyunk a gyümölcsei részben, de valójában már néhány évvel előtte elkezdődött azon a helyen, ahol mi laktunk, ahol fölnőttem Gazdagréten, egy katolikus és egy református közösségnek a plántálása. És ezt úgy kell elképzelni, hogy a lakótelep egyik oldalán van ugye a Szent Angyalok temploma, a másik oldalán most már a Gazdagréti Református Egyházközségnek a temploma. Akkor még egyiküknek sem volt temploma, hanem iskolákban, ilyen bolt helyiségben, vagy nem is tudom, hol gyülekeztünk, házaknál, vagy lakásokban. És így kezdődött az én hittanos pályafutásommal az egész, hogy anyukám megkérdezte, mikor elsős lettem, hogy na, hát akkor, ha érdekel, végül is elmehetsz egy református hittanra, mert hát református templomban kereszteltek, mondtam, hogy jó, engem érdekel. És hát egy egészen különleges világ nyílt meg számomra. Olyan embereket küldött oda Isten, olyan lelkipásztorokat, akik atyák voltak. Először megtanította nekünk a lelkipásztor, hogy Isten a mi mennyei atyánk. És én ezt szó szerint vettem, hogy Isten, hát mert az. Tehát, hogy tényleg az én atyám, és bármikor szólhatok hozzá, bármikor megszólíthatom, hogyha hintázok éppen, vagy hogyha rossz jegyet kaptam, bármit, tehát teljesen nyíltan oda mehetek hozzá, és csodálatos dolgokat tanítottak, és ezt mind hazavittem, hazahordtam, és nem kellett olyan nagy noszogatás végül is édesanyámnak, hogy egyre szorosabban kezdtünk kötődni ehhez a tényleg először nagyon pici kis maghoz, egy kis családi közösséghez, ami aztán növekedett, és a Szentlélek által, mint ahogy nemrég ünnepeltük Pünkösdöt, tehát nagyon hasonlóan ott kiáradta a Szentlélek az emberek életében, és megtértek emberek a lakóterepen. Úgyhogy az egész családom végül is hitgyakorló és elkötelezett református lett, illetve apukám nem lett református, de ő is a református közösséghez tartozik. Egy nővérem van, és ő is ott találta meg a társát, és az egész családjukkal oda kötődnek. Tehát így gyakoroltuk mi a hitünket. És mit mondjak még? Igen. Hát nem tudom, ezt később mondjam.
1: Hogy nyugodtan, a Szent Margitról lenne szó.
0: Igen, akár, igen.
1: Pont rá akartam kérdezni, jó. Szóval igen.
0: Jó, tehát még ezelőtt, az egész történés előtt, még óvodás voltam, nagy csoportos, és az én nővérem nagyon szorgalmas, nagyon precíz, és nagyon szeret tanulni. Ő tényleg az, aki holtáig tanul. Én meg játszottam, és éppen Szent Margitot tanulták, és hát ő mindig hangosan mondott föl mindent, úgyhogy nagy lelkesedéssel sorolta az életének az eseményeit, soha életemben nem hallottam Szent Margitról, de ahogy ő így lelkesen mondta, és közben én meg ott valamit, nem tudom, babám haját fésültem, egyszer csak valami leesett, de nem tudom, ezt így már olyan kicsi voltam, hogy sem tudnám pontosan megmondani, hogy melyik pontnál. Csak amikor másnap mentem az óvodába, akkor volt egy legjobb barátnőm, a Julcsi, és a Julcsinak mondtam, hogy képzeld el, hogy tegnap hallottam erről a királylányról. Királylányosat játszottunk. Tehát királylányról hallottam, aki beszélgetett Istennel. És hogy Isten létezik, és lehet vele beszélgetni, és lehet őt szeretni, meg hogy ő szeret. Körülbelül ennyit értettem meg, és akkor ezt rögtön elmondtam Julcsinak, Julcsi pedig így rám nézett, és akkor mondta, hogy te hülye vagy. Hát, így kicsit hideg zuhanyként az első tanúságtételem eredménye.
1: De nem tántorított
0: el, hanem igazából megtartottam magamnak utána ezt, tehát otthon erről nem beszéltem, meg sem tudtam volna nagyon fogalmazni úgy olyan felnőttes módon, csak nagyon mélyen belém ivódott ez a belső felismerés, hogy Isten van, és hogy ő, nem tudtam így mondani, hogy személy, de hogy őt lehet szeretni. Nagyon, nagyon szép évek voltak a teológius évek. Munkás, már úgy értem, hogy nyilván küzdelmesek voltak, de hogy így ezzel együtt nagyon áldottak voltak. És a lelkészi éveim, azok is nagyon küzdelmesek voltak, kifejezetten sok, hát ma már úgy mondanám, hogy kísértésért. Ez talán nem is olyan különleges, biztos a paptestvérek erről tudom. Valaki így odaszánja az életét, akkor, hát én még esküvő előtt is beszéltem nem egy lányjal, meg magam is eltétem, hogy tényleg az egész életemet, most tényleg az egész, ezzel az emberrel fogom leélni? És hogy amikor lelkész lettem, akkor is nyilván voltak én, most tényleg föltettem erre az életemet, és lehet, hogy amiről beszélek. Szóval, hogy így egy csomó kételj van az emberben, de hogy ezzel együtt majdnem 2 évig egy idős otthonban voltam, és az nagyon nagy ajándék volt látni, meg hallani főleg életeket, történeteket, micsoda fordulatok, néha nagyon nehéz helyzetek, de van, amikor meg egész csodás, hálaadásra méltó helyzetek. Meg hát fogni idős emberek kezét, amikor már készülnek a halálra, vagy nekem nagyon sokat adott, amikor eltemethettem valakit, hogy ott lehettem az ő porainál. Úgyhogy hálás vagyok. A legtöbbet egyébként az úrvacsora jelentette, amikor az úrvacsorát vihettem a betegeknek, és az hiányzott a legjobban, mindig az hiányzott a legjobban eleinte, hogy amikor már eldöntöttem, hogy katolikus leszek, egy evangélikus gyülekezetben szolgáltam, az volt az átmenet, mert ugye református voltam, azt gondoltam, hogy evangélikus leszek. Nek is megvan az oka. És óriási öröm volt nekem, hogy osztatom az úrvacsorát, és akkor már eldöntöttem, hogy katolikus leszek, de még atyával, amikor találkoztunk, hogy felkészüljek az első áldozásra, akkor mondta neki, hogy hát tegnap is osztottam az úrvacsorát. És akkor, hát szóval, hogy nehéz volt ezt, hogy az úrvacsora egy szentség, és ennél a szent eseménynél lenni, amikor a másik embernek adhatod, az valahol egy nagy megtiszteltetés, vagy egy nagy öröm.
1: És ez egy hosszú folyamat volt, amikor igazából eldöntötted, hogy te katolizálni szeretnél, vagy tudod kötni egy konkrét fordulóponthoz? Vagy mi az, ami rávilágított, uh-huh. hogy áttérje a református felekezettől a katolikushoz?
0: Uh-huh. Tehát egészen őszinte akarok lenni, akkor nem szabad kihagynom a történetből azt a részletet, hogy végül is nem lelkészségből lettem én katolikus, hanem már nem voltam lelkész, amikor így döntöttem, és ez azért fontos, mert ha valakinek az az egzisztenciája, hogy ő teljes lényében minden nap ott van a gyülekezetben, és szolgál, akkor szerintem meghozni ezt a döntést, hogy ő most katolikus lesz, ez nem csak annyit jelent, hogy elmondja a családtagjainak, barátainak, vagy volt kollégáinak, mint én, hanem ott abban az egyházban, mint szolga kell kilépjen, és nem tudom egyébként, hogy azt hogy tudtam volna. Meg tudtam volna lépni, de így nekem azért könnyebb volt, hogy már nem voltam lelkész, mert a férjem katolikus, és amikor férhez mentem, akkor hát ez kizárók volt, tehát a lelkészséget kizárók, hogy nem református vagy evangélikus a házastársam, mert hogy így szólt az egyházi törvény akkor, hogy csak református vagy evangélikus házastársa lehet valaki lelkész. Úgyhogy az én életemben az az elengedés, ami egy nagyon fájdalmas út volt, de megtörtént hosszú évek sora alatt, és igen, ez egy gyász folyamat volt, de megtörtént, és a válasz a kérdésedre az, hogy sok kis lépés volt a döntésem, amíg eljutottam, nem egy hirtelen nagy fordulat, nem ez a pálapostoli fordulat, de voltak benne olyan állomások, vagy volt egy olyan kiemelkedő állomás, amikor valóban ilyen fordulatszerű volt a felismerés, hogy én a katolikus egyházban találtam meg valamit, amit sehol máshol. Igen. Erről beszéljek?
1: Igen, kérlek.
0: Négy gyereket nevelünk, 4 gyerekünk van, de 5 gyermekünk született. És a második gyerekünk születésénél elég hamar kiderült, hogy ő súlyosan beteg, fejlődési rendellenességgel fog születni. Azonban olyan ritka betegsége volt, hogy nem tudták ezt azonosítani nagyon profi ultrahangos berendezésekkel sem, semmilyen vizsgálattal. Úgyhogy nem tudtunk róla semmit, hogy mennyire lesz ez súlyos. Hát mozgásszervileg gondoltuk, hogy biztos probléma lesz, de hogy egyébként... Bocsánat. Szóval... Igen. És amikor ő megszületett, akkor sem derült ki még rögtön, de egy kicsit később kiderült, hogy nagyon súlyos betegsége van, és hogy nagyon kicsi az esélye arra, hogy életben marad. És 5 hetet élt közöttünk. Ez az 5 hét, ez úgy nézett ki, hogy felváltva látogattuk őt a kórházban. Köszönöm. Nem készültem fel eléggé. Köszi. Felváltva látogattuk őt a kórházban, a férjem is én, és hát az egy ilyen evezza mélyre volt, tehát az egy ilyen lép ki a vízre is jár, tényleg olyan volt. Úgy szoktam fogalmazni, hogy mint egy ilyen 5 hétig tartó lelki gyakorlat, de egy ilyen nagyon kemény lelki gyakorlat. És viszont nagyon nagy gyümölcsei voltak, és vannak. Tehát olyan titkok, olyan a Jóistennek olyan jelenléte, ami egészen különleges és tapintható volt, és van azóta is. És tehát ez úgy nézett ki, hogy ott mi nagyon sok mindent nem tudtunk csinálni, hanem álltunk, és néztük. Egy-két dologban mondjuk tisztába tehettük, vagy ilyesmi, de még nagyon karba sem vehettük, és akkor néztük őt, akit lélegeztető gépen volt, és különböző csövek lógtak ki belőle. Tehát az arcát is ugye frissen született igazából, szerintem egyszer láttam, amikor megszületett, és utána úgy nem nagyon láttam az arcát, mert ezek a különböző tapaszok meg csövek eltakarták. De hát nagyon súlyos állapotban volt. És a férjem, ezt azért mondom el, mert ez nekem ez egy nagyon nagy tanúságtétel volt, és szerintem ez az ő lelkiségéből fakadt. Tehát láttam ott a házaspárokat, akik jöttek a többi babához. És hát főképp édesanyák jöttek, voltak édesapák is, akik nagyon gyönyörűen ott voltak, de azért sok édesapa nem volt. Vagy ha bejött, akkor csak tényleg rápillantott és kiment, ami teljesen értető, hiszen nem tudott semmit tenni a gyerekével. És a férjem pedig, hát imádkozott, és ott volt. És végig imádkozott. Addig, amíg ő ott volt, addig imádkozott. És nem, hát biztos volt benne, nem, biztos, hogy volt benne egy frusztráció, vagy egy nagyon erős ilyen belső, hát tudjátok, amikor gátol vagytok, hogy tennétek valamit, de nem tudtok. De mégis én azt láttam, hogy mindezek ellenére egy békesség árad belőle, hogy ő tudja, hogy a legtöbb, amit tehet, az, hogy a rózsafüzért imádkozza. És mindezek mellett még gyönyörködött is a gyermekünkben, ami egészen kimondhatatlan volt. Én pedig hát nagyon aggódtam, és egyik kétségből a másikba estem, de ez egy nagy megtartó erő volt. És amikor egy ilyen kétségbe esett pillanatomban ott álltam, és hát próbáltam azt tenni, amit Szabolcs, a férjem, szóval követtem őt, de mi együtt sosem mehettünk be, mindig csak külön. Szóval ott álltam, és imádkoztam, más nem tudtam tenni. És rápillantottam Kincsére, Kincsének hívják a babánkat, akkor Jézust láttam a kereszten. És ez egy olyan, hát ez egy olyan jelenés volt, amit soha nem fogok elfelejteni, mert noha ez nem is tudom, ez tényleg egy pillanat töredéke volt. Ez hihetetlen, hogy ennyire rövid idő, és ennyire beleég az emberbe. De tényleg Jézus testi valójával találkoztam a saját gyermekemben. Értitek? És nem csak ennyi történt, szóval nagyon sok, ott nagyon sok minden történt bennem. Nem csak ennyi történt, bár már ez önmagában is csodálatos, hogy Jézussal találkozhattam, mert nagyon megerősítő az ő testi jelenléte. Hanem ott elindult egy nagyon mély átformálódás bennem, aminek a vége az lett, hogy katolikus. De amikor meghalt a gyermekünk, akkor hát én protestáns gyökereimet nem tudom megtagadni most sem, és nem is akarom, mert csodálatos, hogy a protestánsok, nem mindenki, de ahogy tisztelik a Bibliát, Isten szavát, igéjét, mennyi mindent tudnak kívülről, és ez nagyon nagy erő, testvérek, az, hogy tudják kívülről egy csomó mindent, amit Jézus mondott, vagy hát mondjuk azt még szerintem a katolikus testvérek is, de hogy Izaiás próféta könyvéből rengeteget tudnak idézni. Meg emlékszem, amikor egyszer jött a férjem egy ilyen közösségi találkozóra, csak úgy egy ilyen agapéra, gazdagrétre a gyülekezetünkbe, és akkor ilyen röpködtek az ószövetségi nevek, és mondta, hogy kik ezek? Milyen nevek? Na, szóval, hogy visszatérve, hogy egyszer csak jött egy gondolat, ami nem tőlem jött, miután meghalt kincse, az Izaiás próféta könyvéből, és ez tudjátok, az a nagyon híres rész, amikor arról Jézusról jövendől a próféta, hogy mi azt gondoltuk, hogy Isten büntetése sújtotta ezt az embert, mert olyan torz volt, olyan beteg volt, olyan nem volt jó ránézni. Pedig ő a mi vétkeinket viselte, a mi bűneinkért kapott sebeket, és ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. És akkor eszembe jutott ez a profécia, tudtok, szóval eszembe jutott ez a profécia, és tudtam, hogy ez Jézusban teljesedett be. De azt is tudtam, hogy itt nem Jézusról van szó most. Ezt most nem azért kaptam ezt most, hanem itt kincséről van szó. Kincséről. És ez azért nagyon fontos, mert egy katolikus tanulja ezt, hogy a szenvedést azt felajánljuk, és Krisztussal együtt tudunk szenvedni, de a protestáns nem tanulja, nem kapja meg ezt az igazságot. És úgy szenvedünk, hogy azt gondoljuk, hogy ami igaz, hogy Isten megszentelődésben segít a szenvedés által, tudjátok, lefaragja rólunk a fölösleget, és így egyre jobban fogunk hasonlítani Krisztushoz, ez igaz. De az, hogy te hogyan tudsz a szenvedésben Krisztussal egyesülni, az ő megváltásában, és hogy ez milyen nagy ajándék, hogy ez milyen nagy feladat, és hogy egészen mássával, egészen más dimenziót nyit az ember életében. Egyébként azt látom, hogy néha még katolikus testvéreknek is ez kihívás, tehát hogy megérteni ezt a misztériumot, ezt a titkot, mert ez egy titok. De akkor nekem nem egy szent beszédben magyarázták el, vagy elolvastam egy lelkiségi könyvet, hanem egyszerűen ott feltárult kincse által ez a titok, és nekem ez nagyon fontos. Ez az egyik pontja, amiért katolikus lettem.
1: És ebben az időszakban a szűzanya hogyan munkálkodott benned? Akkor már el tudtad őt fogadni, mint az égi édesanyánkat, vagy hogyan viszonyultál hozzá?
0: Nem. Ő volt az utolsó, akit el tudtam fogadni. És már amikor eldöntöttem, hogy katolikus leszek, akkor is úgy voltam vele, hogy nyitott voltam, tehát hogy vezess uram, mutasd meg, hogy Mi ez? De, de hát, no, látnotok kell, hogy tehát református teológiát végeztem, és azt szerintem ilyen szempontból egy plusz páncélzat. Tehát, hogy, hogy találkoztam olyan református asszonyokkal, akik katolizáltak, és azt mondták, hogy nekik az első volt az, hogy nagyon szeretik a szűzanyát, semmi probléma. Tehát ilyen szempontból az, hogy én teológiára jártam, ugye az egy csomó érv, amit megtanultam, és nem nagyon tudtam. Tehát emlékszem, kérdezte az atya, aki felkészített, Ferences testvér, hogy na, és akkor most már mindent átbeszéltünk, megbeszéltünk, van-e még kérdés? No, igen, szűzanyával mit kell kezdeni? Hát... No, tehát viccet félretéve hosszú folyamat volt, és tavaly? Vagy már két éve? Nem, tavaly. Másfél éve. Nem tudom. Jutottam el, vagy nem jutottam el, szóval az is egy ajándék volt, amit megkaptam, hogy pont egy protestáns ilyen konferencián voltam, ahova meghívtak, már így visszahívtak nagyon kedves testvérek. Itt ül az egy nagyon régi kedves társaság, testvéreim, akiket szeretek, és ott, ahogy hallgattam egy elmélkedést, egy előadást, hát nem is tudom, a nőiségünkről volt benne elég erősen szó, és Éváról, és aztán valahogy csak futólag megemlítve, hogy Mária. De mindez egy teljesen protestáns. és akkor azt felfogtam, hogy ja, nekem ő az égi édesanyám, és ne, ez nem kérdés, és annyira öröm járt át, hogy amit nagyon-nagyon sokáig így nyaggattam a lelki atyámat, hogy nagyon szenvedtem, hogy az anyaságomban úgy éreztem, hogy nincs egy olyan kapaszkodó, no, tehát hogy
1: példakép.
0: Igen, én nagyon szerető, nagyon drága édesanyám van, de ő egy földi édesanya, és ezt megkaptam most már ajándéknak. Nagyon lassan lépegettem felé. Tehát amikor a gyermekünkért, vagy az ő halála után imádkoztunk, akkor már hittel tudtam imádkozni az üdvözlégyet a férjemmel. Addig nem nagyon értettem, hogy ennek mi értelme van, hogy mondjuk az üdvözlégyet, de akkor még csak annyit tudtam, hogy egy nagy béke az, ami megtalál. Tehát, hogy egy olyan helyzetben, ahol békétlennek kellene lennem, vagy mindig mondták, hogy te hogy bírod ezt elviselni, ezt a veszteséget, vagy milyen jó, hogy nem bolondultál meg, vagy nem tudom, nem vagy depressziós. Minden nap együtt mondtuk a tizedet a férjemmel, és valahogy még nem igazán értettem meg, nem igazán volt olyan mély kapcsolatom a szűzanyával, de mégis egy menedék volt. És most meg már egész más, tehát most meg már pont az ellenkező.
1: Ez nagyon jó hallani. És a szentekhez hogyan viszonyulsz? Van esetleg példaképed a szentek közül?
0: Hát Szent Margit.
1: Szent Margit.
0: De még egy valaki, illetve többen vannak. Mivel ugye ferences közösségbe tartozunk, nekem nagyon sokat jelent Szent Ferenc, és talán azért is, mert Szent Ágoston és Szent Ferenc az, akit reformátusok is nagyon nagy tisztelettel vesznek körbe, és hát ő az egyszerűség, a szeretet, a, igen, az egyszerűség, a szegénység, és ez egy protestáns szemmel is teljesen nagyon közeli, sőt, ráadásul ugye a köszönés, az áldás békesség is a ferencesektől jön, tehát a béke és jóság, pax et bonum, áldás békesség, ez onnan vált hagyományá a magyar reformátusok körében. De visszatérve Szent Margit, hát nekem egy olyan kapocs a jó Istenhez, amit tényleg így szavakkal nem lehet elmondani, hogy valahogy azt érzem, hogy talán ő kiválasztott engem, tehát hogy így megszólított engem. És az, hogy ott lakhatom Margit-sziget mellett, a Margit híd Budai híd főjénél, a Margit körúton, ez már nem is kell ennél több, nem én kerestem. Illetve Szent Klára önátadása, ami nagyon nagy hatással volt rám, ahogyan ő hát minden szent teljesen átadja magát Istennek, ezért lesznek szentek, de akkor engem nagyon megragadott, amikor először olvastam az életéről a legendákat, hogy egyszerre volt rémisztő, hogy ilyen kizárólagosan átadja magát Jézusnak, és ugyanakkor hihetetlenül vonzott. És hát hozzá kell tenni, hogy nagyon sok magzatot is elveszítettünk, és pont amikor már így zsinórban a harmadik kis babánkat veszítettük el, pont előtte olvastam Szent Klára életét, és egészen máshogy éltem meg azt a veszteséget. Tehát úgy tudtam megélni a mély fájdalmat, hogy ugyanakkor mégis bennem volt egy tökéletes béke, hogy jó kezekben van Istennél a gyermekem, és hogy én is jó kezekben vagyok, bármi is történik.
1: Kicsit evezzünk át a szentségek témakörére. Én hoztam egy idézetet Carlos Acutistól, akit az Eukarisztia szentjének is neveznek, és őt 2025. szeptemberében avatták szenté, szóval nem is olyan rég, egy nagyon fiatal fiú volt, és ő mondta azt, hogy az Eukarisztia mennybe tartó autópálya. Neked mi erről a véleményed, és hogyan változott így a katolizálás során az, hogy hogyan viszonyulsz az Eukarisztiához?
0: Hát amikor eldöntöttem, hogy katolikus leszek, akkor ezt nem tudtam még megfogalmazni. Nagyon csak a vonzást éreztem nagyon erősen, és azt, hogy ott van a helyem, hogy Jézust akarom követni, és a szüleimnek is ezt tudtam mondani, meg aki megkérdezte, akit megrázott ez a hír, hogy én nem... Volt, aki azt gondolta, hogy azért lettem katolikus, mert tudom, a férjem katolikus. Ez részben igaz, és jó is, én úgy gondolom, de mégiscsak külön személyek vagyunk, tehát ez egy egészen külön történet az enyém. Tehát ez nem ilyen egyszerű. Hanem így úgy képzelem, hogy Jézus a jó pásztor, és a nyomában lépdelek, és hogy az ő nyomai arra vezettek, tehát nem akartam másfelé menni, mert minél közelebb ott a lábánál akartam lenni. Szóval azt éreztem csak az elején, hogy ott lehetek a legközelebb hozzá, de nem tudtam megfogalmazni ilyen nagyon szép, letisztult szavakkal, mert az Eukarisztiában testben egyesülhetek Jézussal, mert az Eukarisztiában, mert az oltári szentségben folyamatosan jelen van testben Jézus. Ezeket így igazából nem tudtam megfogalmazni akkor, amikor elkezdődött mégis bennem ez a szentségi élet, akkor egyre erősebben tisztultak le ezek a gondolatok, vágyak, megtapasztalások, egyre erősebb volt a vonzás is. Igen, most már ott tartok, hogy hát nem tudom elképzelni anélkül, hogy üdvözülhetnék én, tehát most magamról beszélek, hogy Jézust megkaphatnám meg az Eukarisztiában. És van ehhez egy történetem, akkor még nagyon távol voltam, már nem voltam nagyon távol, de nem gondoltam arra, hogy katolikus leszek. A kislányunk 3 éves volt körülbelül, vagy tudom mennyi, és húsvét után megkérdezett engem, hogy hát ha Jézus föltámadt, és fölment a mennybe, akkor most hogy van velünk, anya? És akkor mondtam neki, nagyon egyszerű, tudom a választ, a Szent Lelke által a szívünkben van, megvan a válasz, És akkor férjem rögtön mondta, hogy és testben is velünk van. Iszonyúan megdöbbentem, tehát mint akit így leforráztak, mondom, álljunk meg, tehát azért én lelkész voltam, mert az én gyerekemnek akármit ne tanítsanak, én pláne nem a férjem, és akkor mondtam, hogy hát ezt hogy gondolod? Hogy is van ez, kérlek? És akkor mondta, hogy nagyon egyszerű, hát az oltári szentségben testben is velünk van Jézus. Hát nem mondtam semmit, és szöget ütött a szívemben mindenképp, de a fejemben is. És nem azóta, tehát hogy ez egy olyan pont volt, egy olyan vallástétel, nagyon egyszerű, amiben ő vállalta a hitét előttem, és ennek ez egy ilyen magvetés volt, ami kikelt.
1: És a reformátusok, ők hogyan gondolkodnak az eukarisztiáról, vagy így ugye említetted az úrvacsorát, ők esetleg csak így, mint szimbolika élik meg, vagy hogyan látod ennek a különbségét?
0: Nagyon jó, köszönöm, hogy kérdezted, mert ez nagyon fontos, és ha már ugye erről az egész református katolikus kérdésről van szó, annyira fontos elmondani, hogy a reformátusok nem csak szimbolikusan veszik magukhoz ott a hát Krisztus testét. Ez egy tévedés. Úgyhogy örülök neki, hogy ezt most elmondhatom, hogy nem egy emlékvacsora, nem. És Kávén sem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy a vétel pillanatában a Szentlélek által Jézust vesszük magunkhoz. És ez nagyon valóságos. A Szentlélek által Jézust vesszük magunkhoz. Lehet, hogy nem testben, de mégis fizikai jegyekben. És a reformátusok, amikor úrvacsorát vesznek, szentséghez járulnak. Tehát ők úgy élik meg, hogy szentséghez járulnak, egy titokhoz. És következésképpen ilyen a hatása is az életükben. Tehát ha én úgy tekintek, mint egy misztérium, és egy atyával beszéltem erről, mondta, hogy a Szentlélek által ott titok történik, tehát ott van Jézus, és gyógyít, és a megváltást közli, és az ő szeretetét közli, az ő szent lelkét adja, tehát nem egy emlékvacsora. És én is, amikor lelkészként voltak bennem ezek a nagy tusák, akkor egy Mária misszionárius nővérhez jártam lelki vezetésre már akkor, tehát hosszú az én történetem, de kérdezte, hogy mi az, ami téged megtart. És akkor mondtam, hogy két dolog, egyébként három, csak mindig kettőt mondok, mert a harmadik az titok, azt nem árulom el senkinek. Kettő dolog, az egyik egy karácsonyi ének, aranyszárnyú angyal, ez volt az egyik, ami megtartott. A másik pedig az úrvacsora. Szóval azért ezt nem becsülöm le. És ahogy mondtam nektek, ez az, ami a legjobban kötött.
1: És akkor hogyan látod, mégis mi a legnagyobb különbség így a két felekezet között, ami miatt azt tudod mondani, hogy te a katolikus egyházat közelebb érzed a szívedhez?
0: Hát az eukarisztia egyértelműen, tehát ettől függetlenül...
1: Hogy akkor ott testben is jelen van az Úr Jézus?
0: Igen. Tehát egy mise, egyébként találkoztam, lelkészként mentem beteget látogatni a János kórházba, és volt egy ilyen fogadalmam, egy marha nagy követ cipeltem a kezembe, tudom, a bűneim miatt, vagy már nem tudom én, és jött velem szembe egy ilyen kórházi dolgozó, egy egyszerű ember, és megszólított, hogy miért cipeled testvérem ezt a nagykövet, hát miért szenvedsz te, és akkor képzeld el, hogy én katolikus vagyok, mondom már meg, mondom, én meg református lelkész, és akkor mondja, hogy jaj, hát én is református voltam, jó, persze, gyönyörű, de hát a mise, meg az eukarisztia, és mondom, nem igaz már, hát hagyjon már békén, és mondom, meg egyáltalán hogy jön ehhez, hogy az én hitemet itt lebecsüli, és akkor... Annyiszor eszembe jut, hogy teljesen más volt a célja, tehát nyilván nem akart kioktatni, hanem hogy az az öröm benne, hogy mondta, hogy az úrvacsora is nagyon sokat jelent, így mondta, de hát az eukarisztia sokkal többet jelent, és ez fájt nekem akkor, és szerintem a református testvérek is lehet, hogy fáj, hogyha ezt hallják, de én hát meg kell valljam, hogy igen, tehát hogy egy nagyon mély egyesülés Istennel, amire egyáltalán nem vagyok méltó, és pont ennek a kettőssége, hogy annyira nem vagyok méltó, és annyira mély ez az egyesülés, ez az, ami felemel és gyógyít, és hát sokszor úgy jövök ki a miséről, hogy nyilván nem a családos miséről, mert akkor a gyerekekre kell figyelni, de amikor hétköznap megyek misére, akkor hogy szaladnék, táncolnék, a madarakat nézném, a növényeket simogatnám, énekelnék, meg is teszem sokszor, hát tehát, hogy ilyen Szent Ferences lelkülettel. Szóval ezt nem lehet elmondani, ezt csak megélni lehet. És az első ilyen tapasztalásom is ez volt, mikor még lelkész voltam, és elvitt a akkor még nem férjem, Szabolcs, egy nagy heti szertartásra, telve kételyekkel, meg küzdelmekkel, és egy olyan megfogható, tapintható jelenlét volt ott, ami ellen nem is tudtam semmit csinálni. És később ezt meséltem neked, amikor gyászoltam a gyermekünket, és volt alkalmam elvonulni a szociális testvérekhez egy pár napra, ami elindított egy nagyon mély folyamatot, de aztán még egyszer akartam menni, és akkor pont nem értek rá a szociális testvérek, úgyhogy egy lelkész barátnőmet, aki nagyon ökumenikus, és nagyon szeretem, megkértem, hogy akkor nála lehessek így elvonuláson, és mondta, hogy itt a református templom kulcsa, és akkor bemehetsz, és egész nap ott lehetsz, vagy ahova akarsz. És este beszélgettünk, és mondta, hogy na, hát milyen volt neked, és mondtam, hogy hát, nagyon hiányzott valami. És akkor azért megértettem, hogy mi hiányzott, vagy ki hiányzott, amit ugye így az örök mécses jelent a katolikus templomokban, az a kis piros világító mécses, hogy ott van. És akkor képzeljétek, azt csináltam, amit tökre megértett a barátnőm, a református lelkész barátnőm, teljesen megértette, tehát nem az volt, hogy megsértődött. Mondtam, hogy már mindent csináltam, már kerestem, ide mentem, oda mentem, a karzatra, az urasztalához, a szomszékre, a padsorba, és végül lefeküdtem az urasztal elé keresztbe, egy ilyen keresztformában, és akkor megnyugodtam. Tehát, hogy maga a kereszt is nagyon vonzott egyébként a katolikus egyházban, a feszület jelenléte, de hát az még így a kezdet volt, és akkor aztán egyre közelebb jött.
1: És a Szent Gyónás kapcsán mi a véleményed? Szerinted szükséges az, hogy legyen egy földi közvetítő a papnak a jelenlétében, vagy nem?
0: Igen. Nemrég találkoztam egy, nem ismertem előtte, nem barátnőm, egy református édesanyával, aki nagyon gondolkodik a katolizálásom. És emiatt találkoztunk, és pont erről kezdett elő, szóval kezdtünk beszélgetni, hogy ez mennyire nagy hát segítség, hogy a bűneinket letehetjük, és megszabadulhatunk tőlük, és hogy konkrét bűneinket tehetjük le. Tehát nem úgy általánosságban, hogy a bűnös természetünket, mert szerintem azzal minden protestáns ember tisztában van, hogy nem méltó az örök életre a bűnei miatt, és még föl is tud idézni magában olyan pillanatokat, eseményeket, amikor tudja, hogy most bűnt követtem el, de mégis ez az egész valahogy egy kicsit olyan puttonyszerűen, zsákszerűen olyan ránk nehezedik, és nem igazán tudsz úgy kihalászni belőle dolgokat. És én 33 éves voltam, amikor katolizáltam.
1: Krisztusi kor.
0: Igen. Hát és akkor így visszanéztem az életemet. Nem volt könnyű, de most nemrég pont egy szent misén egyszer csak eszembe jutott valami nagyon-nagyon régi dolog, hogy na az egy komoly bűn volt, és hát nagyon fájt, és nagyon nehezen tudtam kibökni, tényleg így az atya előtt. De sikerült, és az a, hát az, emlékszem, amikor így az elején voltam az első gyónásoknál, azt mondta, hát több mindent megtanultam, vagy ami nagyon sokat jelentett, amit a pap mondott nekem, hogy ide nem csak azért jövünk, hogy megtisztuljunk. És mindig erre gondolok, amikor megyek, szóval igazából ez motivál még nagyon. Hanem főként azért jövünk, hogy Jézussal találkozzunk nagyon mélyen. És ő megtisztít. De hogy ez a szentségi találkozás, ami minden szentségben ott van, ez a gyónás. A megtisztulás által találkozunk vele.
1: Igen, meg azt is kiemelném, hogy igazából minden pap visszavezethető egészen Szent Péterig, és onnan már csak egy ugrás Jézus Krisztus maga.
0: Igen, hát ez tudom, ez is furcsa volt, elején emlékszem. Gyerekeket szoktam felkészíteni első áldozásra, és akkor vittem a gyóntatószékbe a gyerekeket, megmutatni nekik, hogy ne féljenek majd nagyon, nem lesz ez olyan szörnyű. És akkor jött egy idősebb pap testvér, nagyon aranyos egyébként, és mondta, hogy ja, mutatod nekik, hát nélkülem nem fog menni. Mondom, na hát azért kicsit nagy a mellény, de hogy igazából sokszor eszembe jut, hogy viccesen, de igen. Nélküled nem fog menni, testvérem. Tehát, hogy... És én ezért nagyon hálás... Vagy nem mindegy, nem akarok így hálálkodni, de... Szóval jó, hogy vannak papok.
1: Az biztos.
0: Az egész életüket odaadják Jézusnak, és tényleg Jézus szeretete sugárzik át.
1: A beszélgetés végéhez érve, te mit gondolsz? Vajon minden út Rómába vezet?
0: Hát csak egy könyv jut eszembe, a Scott Hahn és a feleségének a könyve, nagyon ajánlom, katolikus és református testvéreknek is. Egy ideig nem lehetett beszerezni, a Szent István társulat adta ki, de a férjem nekem megvette, és most viszont már újra lehet kapni, remélem legalábbis még. Úgyhogy olvassátok el, testvérek, mert ez arról szól, ez a könyv, hogy minden út Rómához, hogy egy protestáns lelkész házaspár az Egyesült Államokban hogyan lesz katolikussá, és a férfi, ő nem csak lelkipásztor volt, hanem teológiai tanár is, és úgy katolizált, először ő, aztán a felesége, hogy semmilyen közösségi kötődése, baráti kapcsolata nem volt, hanem egyszerűen teológusként kezdett el az igazságot kutatva, a legfőbb igazságot kutatva eljutni oda, hogy a katolikus egyház tanításában lelte meg a legtisztább jelenlétét Istennek, a megváltásnak. És aztán nagyon mély tanúságtétel ez, tehát nem egy ilyen száraz irodalom, mert a felesége visszaemlékezéseit is párhuzamosan lehet olvasni, és a felesége pedig óriási szenvedéseken ment át, hiszen ő egy református lelkészhez ment hozzá, és ez volt élete álma, hogy egy református lelkészhez megy hozzá, és, de tényleg, és nagyon sok szenvedésen át ő is megtalálta az utat a katolikus egyházban Jézushoz. És nagyon szép történet, nekem nagyon sokat jelent. Úgyhogy talán igen, de ebben így nem mélyedtem el, hogy ki hogyan, kit hogy vezet Isten, de nekem mindenképp.
1: Hát nagyon szépen köszönjük a tanúságtételedet, és egy tapssal köszönjük meg.
0: Köszönöm szépen.

0: Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok a pénteki Lajos atya, aki hosszú idő óta már szép gondolatokat igyekszik elhinteni, szétszórni, mint jó magvakat, azért, hogy egy szép magyar és szép keresztény világ jöjjön itt a mi életünkbe. Lejárt már az ideje a statikus világszemléletnek. Felvilágosodás korában egyre inkább bontakozó tudomány eleinte úgy képzelte, hogy a világ egy lezárt egység. A Newton, a Kopernikus által vezetett kutatók nagy lelkesen fedezgették fel az anyag méhében az elektromosságot, az atomok csodáit. Őket az nem érdekelte, hogy honnan lett ez a csodásan beprogramozott világ, az inkább, hogy ebben a nagy egységben olyan változatlan törvények uralkodnak, amelyek egyre mélyebb megismerése által még a jövőben bekövetkező eseményeket is pontosan ki lehet számítani szinte másodpercre. Így lassan átveszi a tudomány az uralmat a világ felett. Istenre már nincs szükség. Meghirdették hát az Isten halálát. Aktuális ám ez most is, drága hallgatók, mert nagyon nagy kísértés a hitetlenség, Isten nélküliség, majd a tudomány, majd Einstein. És ekkor következett a nagy robbanás. Darwin remek meglátása. A világ nem statikus, állandó, hanem dinamikus, állandóan mozgó. Ugye a statikum állandót jelent. Vagyis nincs még készen a világ. Állandóan fejlődik, és ebben nem az ember a fő irányító, hanem egy felett álló titokzatos intelligencia, nagy I betű. Heisenberg a múlt század első felében az atomok belső szerkezetét vizsgálva szinte csodát tárt fel. Most figyeljünk, a kicsi kis részecskékben, mint egy ötletes valaki, legkülönfélébb variációkat, kombinációkat játszaná az ő szavaival. Szinte mindegyik más variáns mégis egy nagy egységet szolgál. Ekkor kezdett a tudomány nyitni és belesejteni Istent, a nagy intelligenciát, végtelen mélységeibe és szükségszerű létezésébe beleszédült szinte. Ez a hallatlan forradalom, amelyhez egymás után csatlakoznak agybiológusok és más tudósok, kezdi kiszabadítani az emberiséget súlyos ideológiai megkötöttségeiből. Figyelünk! Ma már a tudomány és egyre több tudós szinte szükségesnek tartja az ős alkotót, a beprogramozó nagy intelligenciát. Ma már halandó tudós nem mond olyat, hogy csodák lehetetlenek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Papágnes. 10 éves a kalazancius mozgalom. Speciális fogászati egységszékkel támogatja a Heimpál gyermekkórház munkáját, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom. Szent Quirinre emlékeztek Szombathelyen. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte május 30-án a Piaristák Ifjúsági Mozgalma, a Kalazancius Mozgalom. Az ünnepi alkalomról Fábri Kornél segédpüspök által bemutatott szentmisével, kerekasztal beszélgetésekkel, tortával, játékkal, sporttal emlékeztek meg a mozgalom csoportvezetői és önkéntesei a budapesti Piarista gimnáziumban. A piarista.hu oldalon. A szombati nap ellenére újra megteltek az osztálytermek. A fiatalok kerekasztal beszélgetéseken vehettek részt, melyek keretében felidézhették a mozgalom indulásának körülményeit, válaszokat kerestek az ifjúságpasztoráció modern kihívásaira, és megvitattak több fontos kérdést is, mint például a mozgalom jelenlegi lehetőség.

0: segíti, adja hírül a szolgálat. A speciális gyermekfogászati szakellátásban részesülő páciensek kezelése különleges szakmai és műszaki hátteret igényel. Az új fogászati egységszék kialakításánál fogva lehetővé teszi a biztonságosabb és hatékonyabb ellátást, miközben az anesteziológiai jelenlétet is jobban támogatja. A fejlesztés erősíti a speciális gyermekfogászati beavatkozások szakmai hátterét és a kezelő személyzet számára jobban hozzáférhető munkakörnyezetet biztosít. Az ókori Szavariában a mai szombathelyen vértanú halált halt Szent Quirin püspökre emlékeztek május 31-én a Vasi megye székhelyen. A városban megtelepedett szalézi közösség Quirin püspököt választotta az 1938-ban felszentelt templom védőszentjének. Azóta is őrzik emlékét, írja a martinus.hu. A búcsú szentmisével kezdődött. Szentbeszédében Transin G. Ferenc missziós szalézi atya Szent Háromság ünnepéről elmondta, az ünnep a végtelen Istenhez emeli fel a lelkünket, akinek belső életéről a földre szállt Isten fia beszélt nekünk. Szent Quirin püspökre emlékezve elmondta, a nehéz idők embere volt. Abban a korban élt, amikor üldözték a keresztényeket, amikor a hit megvallása szenvedést és halált hozott. Ő mégsem hátrált meg. Délután a Perint parton folytatódott a megemlékezés, azon a helyen, ahol a feljegyzések szerint Quirin testét a partra mosta a víz. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok.
1: Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Leó pápa üzenete: védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól.
2: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok. Június 5-én Szent Bonifác vértanú Németország védőszentjének emléknapján pénteken délben fogadta 14. Leó pápa a német katolikus egyetemi diákok társulatának 1100 fős nagy csoportját a 6. Pál aulában. A Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanazon katolikus hit erősítse együttműködésüket anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciákat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa.
1: Dear brothers and sisters.

0: Welcome. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Isten hozott benneteket, köszöntötte a Szentatya népes német zarándoklatot, akik, mint a német katolikus hallgatói társulatok tagjai, először gyűltek össze közös találkozóra Németországon kívül. Rómába Ad Petri Sede Péter székéhez katolikus hitük révén érkeztek, amely meghatározza, és Jézus tanítmányaiként össze is köti őket, miközben kifejtik az ebből fakadó kulturális tevékenységüket. Leó pápa a keresztény hit, a testvéri közösség és a kulturális küldetés három témájáról emlékedett a beszédében. Először is katolikus identitásukat a társulatok négy kulcsszava fejezi ki világosan. Religió, sciencia, amicícia et patria, vagyis a hit, a tudomány, a barátság és a haza. A múlt önkényuralmával és ideológiáival szemben a katolikus hit soha nem maradt csupán látszat vagy címke, hanem inkább egy olyan életmód, amelyet az egyetemi és a munkai környezetben is meg kell osztani. Az evangélium kovászaként testvériségük folyamatosan növekszik mind a tudományos és politikai szférában, mind a különböző tudományos, szakmai és társadalmi körökben. Tevékenységeiknek ez a közös dimenziója nem csupán országuknak, hanem egész Európának is hasznára válik, amelynek középpontjában éppen Németország áll, állapította meg Leó pápa. A közösségi szellem vonatkozásában a Szentatya társulat mottóját idézte: In certibus unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. A biztos dolgokban egység, a kétségesekben szabadság, és mindenben szeretet.
2: These words attest to the true foundation, the critical dialogue and constant dedication that characterize your association.
1: Ezek a szavak tanúskodnak a társulatra jellemző igazi alapokról, a kritikus párbeszédről és az állandó elkötelezettségről, amelyet tudás megosztásán túl kölcsönös megbecsülésre is törekszik, nem is csak az eszmék síkján, hanem az együttműködés gyakorlatában. Éppen ezért Krisztust, az élet egyetlen urát és mesterét követve a társadalomban az emberiség közös javának képviselőiként lépnek fel. Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanaz a katolikus hit erősítse együttműködésüket, anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciáikat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa. Ennek a közös testvéri örömnek a jegyében kérte tőlük a kultúra evangelizációját, amely azzal vonzza a fiatalokat, hogy tanúskodnak a szenvedélyes odaadottságról, a szakértelemről és az igazi keresztény barátságról. Végül a tanulmányok során végzett változatos kulturális tevékenységük ráébresztették a társulatok tagjait, hogy nem csupán egy szakma, berúf, iránti elkötelezettségről van szó, hanem egy hivatás, berúfunk követéséről. Az igazság keresése ugyanis egy olyan közjó, amire érdemes vágyakozni és azt továbbadni. Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy a módszeresen művelt tanulmányaik ne sorvadjanak puszta spekulációvá, hanem a tanulás legyen inkább olyan elkötelezettség, amely önfegyelmet és megtérést igényel. A kultúra az emberiség javát szolgálja, az igazság pedig szabaddá tesz minket, míg a hazugság eltorzítja a neveket és a dolgokat. Szembenézve mindazzal, ami dehumanizálja az embereket, különösen a kicsiket, a szegényeket és a betegeket, Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy legyenek a keresztény humanizmus tanúi. Gondolkodjanak el azon, amit 16. Benedek pápa, társulatuk egykori kiváló tagja mondott 2011-ben a német parlamentben.
2: Develop a coherent ecology of man. Man too has a nature that he must respect.
1: Fejlesszen neki egy koherens emberi ökológiát. Az embernek is van természete ugyanis, amelyet tiszteletben kell tartani. A Ferenc pápa által képviselt átfogó ökológia jelzi, hogy a világ tele van jelentéssel, nem egy mozdulatlan valóság, amelyet tetszés szerint vagy a hatalom kedvéért lehet átalakítani. Valójában nem részecskék véletlenszerű gyűjteménye vagyunk, hanem a transzcendencia felé nyitott testek, az élet és az igazságosság, a bölcsesség és a szeretet iránti szomjúságunk irányításával együtt fedezzük fel az igazságot a tudásban, a cselekvésben és a hitben. Beszéde záró gondolatában Leó pápa kiemelte, hogy az emberek keresik az Istent, aki pedig megmutatta magát nekünk megváltóként. Tehát nem cselekedeteink ellenére, hanem éppen azok révén építünk ki kapcsolatot Istennel, ami a szentség felé vezető út lesz. Igen, a keresztények kulturális küldetése abban áll, hogy a társadalmat és a történelmet az Istenre összpontosított élet felé irányítsák. Szent Bonifác, Németország missziós védőszentje ködben járására legyenek ennek az evangéliumi bölcsességnek a tanúi a német és az európai társadalomban. Danke sehr, nagyon köszönöm, zárta végül a Német Katolikus Diákok Társulata az intézet beszédét a Szentatya.
3: Leó pápa, védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól. 14. Leó Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetet küldött Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének. A vatikáni szervezet június 1-én és június 2-án egy római tanácskozást tartott, amelyet az egészségügyi információk megőrzéséről szóló tájpei nyilatkozat felülvizsgálatának szentelt. Az esemény a Pápai Életvédő Akadémia, az Orvosi Világszövetség és az Izraeli Orvosi Szövetség támogatásával jött létre. Az Orvosi Világszövetség az orvosokat tömörítő, független nemzetközi szakmai szövetség, amelynek Magyarországon a Magyar Orvosi Kamara is elismert tagja. A technológia folyamatos javítása és fejlesztése azt jelenti, hogy a meglévő biztonsági és adatvédelmi szabályzatok frissítése sürgető és alapvető kérdéssé vált, különösen, ha az egészségügyi adatbázisokkal és a biobankokkal kapcsolatos információkról van szó. 14. Leó ezt hangsúlyozta egy angol nyelvű üzenetben, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá, és amelyet Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének címzett. Ez az alkalom a harmadik találkozó volt, amely az Orvosi Világszövetség tájpei nyilatkozatának felülvizsgálatával foglalkozik. Ez az orvos etikai dokumentum meghatározza az egészségügyi adatok és biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. Annak bizonyítékaként, hogy a személyes egészségügyi és biológiai adatok védelmének kérdése kritikussá vált, Pietro Parolin bíboros felidéz egy részletet Leó pápa nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, amelyben a 178. bekezdésben hangsúlyozza, hogy a gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a magánéletet kihasználható adatokká kívánja alakítani. Mégis a bizalmas információknak ez az imperializmusa, amely végső soron a betegek életét testesíti meg, ütközik minden emberi lény méltóságával, amelyet a szent írások rögzítenek. Isten képére és hasonlatosságára teremtve, hangsúlyozza Parolin bíboros a Teremtés könyvét idézve, minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi egyén, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól, amelyek arra törekszenek, hogy a személyt adatok sorozatára redukálják. Üzenetének végén Leó pápa bátorította ezt a fontos munkát, és megáldotta az összes résztvevőt, bízva abban, hogy a tanácskozásaik során az emberi méltóság és a megosztott tudás fenntartására fognak törekedni, mint a valódi közjó alapjára. Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Az agrofotovoltaikus rendszer egy innovatív technológia, amely ugyanazon a földterületen ötvözi a mezőgazdasági termelést, növénytermesztést és állattenyésztést, valamint a napenergiából történő áramtermelést. Azonnal tegye láthatóvá és kézzel foghatóvá a kötelezettségvállalást, egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére a Santa Maria di Galeria extraterritoriális, vagyis Vatikánon kívül eső övezetben, amely nem csak a meglévő rádióállomás, hanem a Vatikán városállam teljes energiaellátását is biztosítja. Ezt a szándékot tartotta szem előtt 14. Leo, amikor június 1-én keltezett kirográfiával megalapította a Fratello Sole alapítványt, azzal a céllal, hogy valósítson meg egy átmenetet a fenntartható fejlődés modelljére. Ez egy olyan projekt, amelyet Ferenc pápa már szorgalmazott 2024. június 21-i Fratello Sole motu proprio formájában kiadott apostoli levelében. Leo pápa hozzátette, hogy az alapítvány létrehozása figyelembe veszi a fent említett motu propriót, és az olasz hatóságokkal 2025. július 31-én aláírt és 2026. május 27-én hatályba lépett megállapodást. Az alapítvány a jövő reményének jelét jelenti, és példát mutat arra, hogyan lehet összeegyeztetni az energiatermelést és a mezőgazdaságot a környezet tiszteletben tartása és védelme mellett, összhangban a Laudato Si kezdetű enciklikában, a Laudate Deum buzdításban, a Fratello Sole motu proprioban és általánosabban az egyház társadalmi tanításában foglalt környezeti fenntarthatóság és közös otthonunk gondozásának elveivel.
4: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról. Osztozás a szenvedésben és a remény jeleiben a nemzetközi helyzettel kapcsolatban. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egyes témái, valamint a szinódus gyakorlati megvalósítási folyamatának állása. Ezek a kérdések adják a konzisztóriumi ülések magvát, amelyet 14. Leó pápa június 26 és 27-ére, valamint 29-ére hívott össze. Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja szerdán erről küldött pontosítást valamennyi résztvevő bíborosnak. Aláhúzza, hogy a pápa szándéka az, hogy a január 7-én és 8-án tartott találkozóhoz hasonlóan a soron következő is teret adjon a kölcsönös meghallgatásra, megkülönböztetésre és elmélyülésre az egyház jelenlegi életének és küldetésének főbb kérdéseiről. A konzisztórium célja 14. Leó pápa számára az, hogy összegyűjtse a bíborosi kollégium tagjainak tapasztalatát és tanácsait, valamint hogy számíthasson tevékeny segítségükre és támogatásukra azokon a helyeken és posztokon, amelyekben az egyházat szolgálják. Ezért tehát fontos, hogy a munka a meghallgatás, a szabadság és a parrézia légkörében folyjon, elősegítve a közös megkülönböztetést, írja levelében Re bíboros. Az első ülésszakon áttekintik a nemzetközi helyzetet és a helyi egyházak valóságát. A megbeszélésekhez két irányító kérdést tesznek fel a bíborosoknak. Milyen szenvedések, feszültségek és kérdőjelek foglalkoztatják leginkább a gondjaikra bízott népeket és egyházi közösségeket? Milyen jeleket látnak a reményre, az evangélium iránti hűségre és a lehetséges kiengesztelődésre, amelyeket fontosnak tartanak megosztani a többiekkel? A második és a harmadik ülésen a május 25-én megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikával foglalkoznak. A második munka megbeszélésen a dokumentum 5. fejezetét mélyítik el, melynek címe A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. A levél emlékeztet, hogy a pápa a 182. pontban egy egyre inkább polarizált, erőszaktól és konfliktusoktól sújtott világban a béke nem csak egy téma a sok közül, hanem az egyetemes közjó feltétele, valamint a népek erkölcsi érettségének fokmérője. Azokat a bíborosokat, akik a háború sújtotta területekről érkeznek, arra kérik, hogy mondják el, hogyan érinti őket ez a fájdalmas helyzet, a többieket pedig arra, hogy gondolkodjanak el az olyan nyelvezet, logika és gyakorlat újra előtérbe kerülésén, mely gyengíti a kiengesztelődés és az együttélés lehetőségeit. Együtt kívánnak tehát elmélkedni arról, hogyan lehet meghaladni az úgynevezett jogos háború elméletét, melyet túl gyakran használnak bármilyen háború igazolására, ahogyan arról 14. Leó pápa enciklikája 192. pontjában ír. Továbbá, milyen konkrét utakon segíthetik a népeket és a keresztény közösségeket a béke megőrzésében és építésében. A harmadik ülésen a jó építésének távlatából kiindulva, ami a Magnificat Humanitas bevezetőjében és záró részében is megtalálható, a bíborosok az enciklika azon felhívásával foglalkoznak, miszerint korunk átalakulásait az evangélium fényében kell olvasni, és az ember boldogságra és teljességre vágyódását egy átfogó emberi fejlődés felé kell irányítani. A záróülés első részét a szinódusnak szentelik majd. Tájékoztatják a bíborosi kollégium tagjait a szinódus megvalósítási folyamatáról, a nemrég kiadott dokumentum alapján, amely a 2027-2028-as szinódusi találkozóra készít fel, szakaszok, szempontok és eszközök a felkészüléshez címmel. A júniusi záró konzisztóriumi ülés második részében a bíborosok szabadon párbeszédet folytathatnak a pápával, 3 perces felszólalások formájában. Ré bíboros végezetül arról ír levelében, hogy a konzisztórium június 26-án és 27-én a 6. pálteremben és a szinódusi aulában zajlik majd, és június 29-én zárul a Szent Péter bazilikában, amikor Leó pápa szentmisét mutat be Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, megáldja a palliumokat és átadja azokat az új metropolita érsekeknek.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr látára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.
1: Kedves testvérek, az olvasmányban a pünkösdi nyelvcsodáról hallottunk az imént. Voltak ott mindenféle, különféle országokból, külföldről a pünkösdre, az anyaországba, a fővárosba, a héber nyelvet már jó részt elfelejtett zsidók. Mit is jelent, mit akar üzenni ez az újszövetségi történet nekünk, amikor egyszerre csak érteni kezdték egymást? Amikor megtörtént a nyelvcsoda, amikor kiáradt rájuk a Szentlélek. Azt jelenti ez a mai történet, kedves testvérek, és egy pünkösnek az ünnepe is, hogy beszéljünk bármely nyelven is, mégis mindannyian ugyanannak az Atyának vagyunk a gyermekei. A pünkösdi nyelvcsoda, amit az egyház, a római katolikus anyaszent egyház idéz ezen a vasárnapon, a testvériség el nem múló üzenetét jeleníti meg. Mutatja be. Évről évre. Az egymás nyelvét addig nem beszélő zarándokok, mert pünkösdre zarándokok mentek Jeruzsálembe, a sínai hegyi szövetség kötés óta, mert ünnepe volt ez már a zsidóságnak is, nem csak a keresztényeknek. És mégis a pünkösdi csoda, amiről ez az ünnep szól, és amiről a keresztény értelemben vett pünkösd szól, egyszerre csak megértik, mégiscsak, bár héberül vagy arámul beszélnek az apostolok. Miről szól ez? Mi ennek, kedves testvérek, az üzenete? Miért idézzük? Miért tud ez mindig aktuális lenni? Igazi nagyvárosi toronyházak tövében egy kicsit mindig rádöbbenek, én legalábbis ezzel így vagyok, arra, hogy én milyen kicsike is vagyok. Akkor, amikor ott állok a nagy házaknak a tövében, a felhő karcoló kilátó teraszáról pedig úgy járok mindig, hogy nem győzök a látványban csodálkozni azon is, hogy milyen parányi minden ott lent. De bármilyen magasra is jutok, megmarad mindig. Mindig megmarad, kedves testvérek, az ember kicsinség érzete. Mert mik vagyunk ahhoz képest, ami még fölöttünk van. Többször rácsodálkozhattam a hegyekben is, csendes nyári éjszakákon, hogy micsoda hatalmas is a világegyetem, ahogy a csillagtengerre függesztettem a tekintetemet. Egy augusztusi éjszakában, amikor úgy látszik ez a csillagvilág, és úgy beborítja a mindenséget. Vége láthatatlan csillagsereg fölöttünk. A földről nézve csak apró fénypontok. De a valóságban elképzelhetetlenül nagyobbak egy-egy ilyen fénypont is, még a mi földünknél is. Az ember szeretne egyre magasabbra jutni. Az ember nagyon szeretne egyre magasabbra jutni. Magasabbra a többieknél, főleg a többieknél. És amikor erre törekszik, elfelejti, hogy nem ő a teremtője ennek a világnak. A bábeli torony építői is el akarták érni annak idején az eget. Ott van a Biblia első lapjain. Így kezdődik. Már akkor is. Úgy gondolták, hogy el fogják érni az eget. Beképzeltek voltak. Ezt mondták. Rajta építsünk várost és tornyot, amelynek a teteje az égig ér. 2500 éves sorok ezek. Nem maiak. Akkor is voltak okosok, önteltek és kevélyek. Építsünk tornyot, amelynek a teteje az égig ér. A hiúság, a kevésség. A fő bűnök egyike. Tudjuk-e még? Az Úr pedig, így folytatódik a régi-régi történet, a bábeli torony építőit, akik Istennek képzelték már-már magukat, vagy akár annak is. Voltak, akik megkövetelték, hogy áldozzanak is nekik, római császárok. Szétszórta és összezavarta a nyelvüket. Nem értették már egymást. Alfred Adler a 20. század egyik legjelentősebb pszichológus, ezt úgy mondta Freud barátja, hogy a hatalom kívánsága mozgat napot és csillagot. A hatalom kívánsága a másik felett. Összezavarta az Isten a nyelvüket. Jelképes ez a bibliai elbeszélés, kedves testvérek. Egy kicsit drámaian mondom, mert az a dráma ide ér. Itt van ma is. Ki mondaná, hogy butaság ez a történet? Ki mondhatná, hogy Szófia beszéd, hogy fölösleges beszéd, és hogy nincs benne mondani való és üzenet? Hogy vagyunk mi ezzel? Az ember, ha többnek gondolja magát, úgy hiszi, hogy képes magától fölérni az égig, és közben kiderül, hogy maga készíti el a saját maga tragédiáit. Kik is vagyunk mi, kedves testvérek, mai emberek? Olyan jó eljönni ide ebbe a templomba nekem minden egyes vasárnap, mert itt a legfontosabb dolgokon tűnődünk. Hogy kik is vagyunk mi emberek, és hogy mire való az életünk. És nem okoskodunk, hanem odahallgatunk rá, hogy jók legyenek a válaszaink. Kik is vagyunk mi, mai emberek? Gyerekeket kérdeztem régebben. Hallod-e te, fiú? Tud-e az ember repülőt gyártani? Persze, hogy tud, mondta a gyerek rögtön. Még űrhajót is. Aztán megkérdeztem azt a kisfiút. Tudsz nekem mutatni valakit, aki gyártana nekem egy szúnyogot? Egy picike kis szúnyogot. És a válasz először, miért? Hogy megegyezünk abban, hogy legalább egy katica bogarat. A szúnyog túl miniatűr, és a feladat itt túl nehéz. Vagy akár egy csere bogarat, az már nagyobb. A világ végére is elmennék, hogy láthassam, mondtam a gyereknek. De nincs, de nem lehet. Élőt, kedves testvérek, életet teremteni nem képes az ember. Még az az ember sem, aki arra készül, hogy emberszabású robotokkal népesítse be a világot. Életet adni csak ő tud, életet teremteni. Helye van az alázatnak, a sokra törekvő embernek az életében ma is. Miről szól a Biblia már a legelső lapokon? Az égig érő tornyot építeni óhajtók nyelvét összezavarja az Úr. Már azt se tudják, hogy mit is gondoljanak. hogy mire is való a beszéd. A világban ma is ezt tapasztaljuk. Nem vagyunk képesek megérteni egymást. Még azok sem, akik ugyanazon a nyelven beszélnek. Pedig nem vagyunk se elamiták, se médek, se pártusok. Egyszerűen csak magyarok. Önzésünkben isteneknek képzeljük magunkat. Ennek következtében pedig azt tapasztaljuk, hogy ma is, hogy nem értjük egymást. Néha úgy érezzük magunkat, mint a szétesőben lenne minden. Otthon, haza, család, házasságoknak több, mint a fele, oda. És hiába érezzük úgy, hogy szinte minden a szó fizikai értelmében, a kezünkben, az okos telefonunkkal, hogy már nincsenek határok, nincsenek távolságok, mégis a legkeservesebb kínokat szenvedik ebben a világban ma is rengetegen. Mert elembertelenedtünk, és okosságban elmagányosodtunk. Kedves testvérek, ez egyik legszebb ünnepünk nekünk, keresztényeknek, pontosan ezért a pünköst. Az egyik legszebb. Több ezer éve. Már a zsidóságnak is ünnepe volt ez a mai nap. A zsidóságnak a Sínai hegyen történt szövetségkötésnek volt ez a mai nap az emlékünnepe. Akkor kapta meg, ugye Mózes a szövetségkötéskor, és a zsidó nép Istentől mit is? Hát a 10 parancsolatot. De tudjuk-e még? Felejti a világ. Hol gyakorolja az ifjúság? És nem csak ők, hogy uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Hogy az Úr napját szenteld meg. Mert ha már nekünk van, akkor neki is lehet. Hogy ne lopj, vagy hogy ne hazudj. És főleg ne vedd el a másik életét. Meg hát a feleségét sem. Tudja-e még a világ, hogy másnak becsületében kárt nem tehetünk? Mást se tesznek már az emberek a közösségi médiában, szinte csak ezt. Mert olyan kiszerűek lettek, hogy már semmit se tudtak arról, amit mi kis minisztráns elsőáldozós korunkban is tudtunk, már gyerekként is tudtuk, már is meg is gyóntuk, hogyha ellenetettünk, hogy más becsületében kárt nem tehetünk. Szenvedélyesen rombolja az ember a másik becsületét. Bábeli módon megint összezavarodott, egészen gyerekessé vált ez a világ. Pedig pünkösd másról szól. Tudta ezt még Balassi Bálint, amikor újjong örömmel azt írta: áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókat könnyebbítő szele. A pünkösd azért is szép ünnep lehet nekünk, azt gondolom, kedves testvérek, mert igazi tavaszi ünnep is, vagy nyári ünnep, most már így kell mondanunk. Virágba borult a természet is. Dalolnak a madarak. Micsoda szimfónia, amit az Úr készítget nekünk, és ajándékba ad minden nap nekünk. Ha lenne fülünk arra is, erre a muzsikára, az igazi muzsikára, az igazi zenére. Mi meg acsarkodunk. Akkor, amikor az egész erdőben dalol a világ, a kicsi madárka is. Tudjuk-e olyan gyönyörűnek látni a világot, mint ő? Észrevesszük-e, hogy a virágzásban élet van, ott van az élet. Mert az Isten életet akar. Hogy a madárdalban is ott van a Teremtő. Halljuk-e még? Vagy csak a reklámok szövegét? Vajon képesek vagyunk-e meglátni a másik emberben is a csodát? Mint ahogy ezt egy jó orvos teszi. Különben nem tudna egy életem keresztül gyógyítani. Észrevesszük-e a másik emberben az Istentől nekünk adott a csodát? Vagy már egészen vakok vagyunk? Aki ugyanarra az életre született, mint én. Mint amire mi születtünk. Amit magunk körül tapasztalunk, az sok minden más, csak éppen nem ilyen tavaszias öröm. Nem az ünnep. Valaki azt írta, hogy darabokra hullott a világ. Az író meg minden egész eltörött. Tehát szétszorodik az emberiség. De ne menjünk olyan messzire. Valóban a szétesőben a közösségeink egymást gyalázzák az emberek a saját hazánkban is. Mint ha már semmi se lenne szent benne. Sem az élet, mintha nem lenne már szent a család, se a haza. Úgy gondoljuk, hogy gátlást tanulul építhetjük azt a bizonyos szép új világot, amelyben egyre magasabbra jutunk, de elfelejtjük, hogy egyedül soha nem fogunk felérni az égig. Pünkösd ünnepe arról szól, hogy az egymást eddig nem értő emberek ugyanazon a nyelven hallják és értik az apostolok üzenetét. Azok az apostolok, akik eddig bátortalanul, félve, remegve voltak együtt az zárt ajtók mögött. Kinek az erejéből, nem a saját erejükből, hanem a lélek erejével eltelve. Így mondja nekünk a Biblia. Bátran mentek az emberek közé, és mit is hirdettek nekik? Örömhírt hirdettek nekik. Örömhírt. Az élet győzelmének a hírét, és nem a pusztulást. A testvériség örömhírét hirdették meg nekik. Hogy bármennyire is különbözők is legyünk, pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiából valók, vagy kis-ázsiaiak, ugyan annak az atyának a gyermekei vagyunk. Bárcsak valósággá válna napjainkban is az első pünkösnek a csodája. Éppen ott, ahol vagyunk. Éppen ott, ahol vagyunk. Éppen ott, ahol vagy. Nem egy másik helyen. Bárcsak ráébrednénk arra. Ezt üzenik a templomok. És nem lesznek sose fölöslegesek. Hogy az élet a szent. És hogy nem ellenségei vagyunk egymásnak, hanem akár akarjuk, akár nem. Utitársai. Utitársak egy lehetséges emberi élet felé, amit az Isten lelke ajándékozhat csak meg nekünk. Balasi így fejezte be a versét. Újul még az a föld is, mindenütt te tőled. Tisztul homályából az ég is, te véled. Minden teremtett állat megindul te benned. Így jó időt kérvén Isten kegyelméből dicsérjük szent nevét, fejenként jó szívből. Ígyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből. Balasi versének a hangulatával akarom befejezni ezt az életet, ezt a beszédet, ezt a prédikációt, mert hitről, pünkösdi hitről szól, nem kicsit, de nagyon.

0: Ma órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.

0: olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogyan nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírperce.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Szent Quirinre emlékeztek Szombathelyen. Győrbe látogatott Kocsis Fülöp, görög katolikus metropolita. Leó pápa a sport értékeiért való imára buzdít júniusban. Hírszerkesztő Kótárné, Koltai Veronika. Az ókori Szavariában a mai Szombathelyen vértanú halált halt Szent Quirin püspökre emlékeztek május 31-én a Vasi megye székhelyen. A városban megtelepedett szalézi közösség Quirin püspököt választotta az 1938-ban felszentelt templom védőszentjének. Azóta is őrzik emlékét, írja Martinus.hu. A búcsú szentmisével kezdődött. Szentbeszédében Transin G. Ferenc, missziós szalézi atya, Szentháromság ünnepéről elmondta, az ünnep a végtelen Istenhez emeli fel a lelkünket, akinek belső életéről a földre szállt Isten fia beszélt nekünk. Szent Quirin püspökre emlékezve elmondta, a nehéz idők embere volt. Abban a korban élt, amikor üldözték a keresztényeket, amikor a hit megvallása szenvedést és halált hozott. Ő mégsem hátrált meg. Délután a Perint parton folytatódott a megemlékezés, azon a helyen, ahol a feljegyzések szerint Quirin testét a partra mosta a víz. Különleges ünnepe volt a győri görög katolikus közösségnek május utolsó hétvégéjén, ugyanis Kocsis Fülöp, a Hajdú-Dorogi Főegyházmegye főpásztora látogatott el hozzájuk. A metropolita püspöki szent liturgiát végzett, majd megáldotta a teljesen megújult parókia épületét. Adja hírül a Főegyházmegye. Prédikációjának központi gondolata a szentség volt. Rámutatott arra, hogy a szentség a Szentlélek ajándéka. Arra buzdította a győri közösséget, hogy a szentségre való törekvés ne csupán szép gondolat maradjon, hanem mindennapi feladat legyen. Szenteknek itt kell lenni Győrben, ebben a közösségben, a mi családjainkban, a mi életterünkben, hangsúlyozta. A szent liturgia után a közösség a templomból a parókia épületéhez vonult, ahol megáldották az épületet. A nap végén a gyermeknap alkalmából a legkisebbek ajándékokat kaptak. 14. Leó pápa közzétette júniusi imaszándékát, amellyel arra kéri a katolikusokat, hogy imádkozzanak a sport értékeiért, hogy minden sport mozdítsa elő a békét, a testvériséget és a szeretet közösséget, írja a Vatikán News. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Leó pápa felidézi, hogyan tanít minket az Úr, hogy az életben, akár csak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. Épp ezért a pápa azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálásé, a találkozás tere, ne a kirekesztésé, a béke útja, ne az erőszaké. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hall.

0: Alena Kongyo. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Amen.
1: A Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a fájdalmas rózsafűzért, és kérjük, hogy imádkozzatok velünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászálltak poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét,
3: a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérrel ítélkezett. Az utolsó vacsora után Jézus az olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. Amikor odaért, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Aztán mindegy kőhajításnyira tovább ment, és kézre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajta, és még álhatatosabban imádkozott. Belejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelverítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit életünk megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mint egy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindjárt, mint tévejgő juhok bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindjártunk bűneinek terhét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk

0: Üdvözlél, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlél, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlél, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusunk, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Ki hitt annak, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg. Úgy nőtt fel színe előtt, mint a hajtás és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt szép alakja, sem ékessége, hogy megnézzük őt, és nem volt olyan a külseje, hogy kívánjuk őt. Megvetett volt, és utolsó az emberek között. Fájdalmak férfia, és betegség ismerője, aki elől elrejtettük arcunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy a földön, úgy a mennyben, mint a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Akit érettünk,
2: tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronázta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, akit érettünk, a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét a válladra vetted. Hálát adok neked, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te nem ismertél volna, és ne szenteltél volna meg kiontott véreddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a ja, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben,
3: most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
4: ments meg minket a pokol tüzétől,
3: vidd
4: menj be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Uram, te a kereszten a szeretet végső határáig mentél el. Hozzám is szól szavad, ha valaki téged jobban szeret, mint én, azt te is jobban szeretheted, mint engem. Elfogadom Kempis tanítását, nincs is más út az életre és az igaz belső békére, csak a Szent Kereszté és a mindennapos önmegtagadásé. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzértől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál életünk, Istennek, anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögünk, Úrunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életében, halálával és feltámadásával
3: megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, mit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen.
3: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, és adjon kegyelmet az Úr Jézus, most és mindörökké, amen.
7: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Horváth Nellivel, a Mária Rádió műsorszerkesztőjével Borsovszky Tibor beszélget.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Tisztelettel köszöntöm Horváth Nelli kolléganőmet, a Mária Rádió műsorfelelősét. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy, és tudunk beszélgetni családodról, életutadról. Kérlek, kezdjük az elején. Hol születtél, és milyen gyermekkorod volt? Beszélj iskoláidról, családodról, tiéd a szó, parancsolj!
2: Köszönöm szépen, Tibor, a meghívást, és köszöntöm én is sok szeretettel a hallgatókat. A gyermekkorom kiinduló pontja Debrecenben kezdődött, debreceni lány vagyok. Ott egy katolikus iskolában jártam, a Svetícsben, ami megacélozta az én hitemet, és édesapám is közrejátszott abban, hogy az életem során végig megtartsam ezt a hitet, és... Majd onnan elkeveredtem egy művészeti gimnáziumban, színésznő szerettem volna lenni, ilyen álmokat dédelgettem, de az a szak végleg kiábrándított belőle. De nem mondom, hogy nem próbálkoztam a felnőtt éveim során bekerülni a színművészeti egyetemre. Egyszerűen azt kezdtem el érezni, hogy nekem nem az az utam, és végül nem is ott kötöttem ki.
1: Értelek, de úgy tudom, hogy édesapád a színháznál dolgozott, a debreceni színház, ugye?
2: Így van, mai napig színházi szakember, és én folyamatosan ott nyüzsögtem a debreceni Csokonai Színházban gyermekkoromban, néztem a próbákat, beszélgettem a színészekkel, magam is versmondó versenyekre jártam, és nagyon jól is teljesítettem, sorra nyertem őket, a Svetisben a tanáraim színész őstehetségnek tartottak, versmondó királynőnek, aztán később a művészeti gimnáziumban pedig le akartak törni, és... Ez igazából nem szegte a kedvemet, mert sosem érdekelt, hogy milyen véleményt formálnak rólam. Ha én szeretnék valamit, azt el akarom érni. Aztán felkerültem Budapestre, és az első rostán, amikor megpróbáltam a színművészetére bejutni első alkalommal, nos, az nem sikerült. Amikor legközelebb próbálkoztam, ott már a harmadik rostán az utolsón estem ki, és ez egy hatalmas nagy törés volt számomra. Nos, itt kellett ezen a ponton átértékelnem, hogy én mit is szeretnék kezdeni az életemmel, ha nem színésznő leszek.
1: Te tulajdonképpen szeretném tőled megkérdezni, hogy a színészi pályában mi vonzott téged, főleg az operett, a kabaré, Vagy melyik része a színészi pályának?
2: Én prózai színművész szerettem volna lenni, vagy később még a rendezői gondolatokkal is kacérkodtam, hogy rendezhetnék is, de valójában mindig is inkább, leginkább a filmek világa vonzott, és ezért is szerettem volna színésznő lenni, valamint olyan egyértelműnek tűnt, hogy ez megy számomra, és akkor az leszek. Édesapám is így gondolta, az egész környezetem. Na már most keresztanyám azért filozófus szeretett volna csinálni belőlem, nagypapám történészt. Én meg úgy voltam vele, hogy amit apa mond, hát szerintem abban van a ráció, de nem így lett.
1: De Nelly, ahhoz, hogy színész legyél, vagy színi pályára mentél, nagyon sokat kellett olvassál, nem?
2: Valóban. Nagyon szeretek mai napig olvasni, és én örömmel olvastam drámákat, önszorgalomból is, nekem sosem kellett megmondani, hogy mit olvassak, hol keresgéljek, mert érdekelt, és... Nagyon sokszor iskola után például az antikváriumokban kötöttem ki, és a kis zseppénzemet könyvekre költöttem.
1: És megkérdezhetem, hogy melyik író tetszett a legjobban?
2: Nagyon szerettem Csehovot, szeretem mai napig, és Márai Sándort.
1: Márai Sándort. Ahhoz, hogy tovább menjünk az életutaddal, hogy a hallgatókhoz egy kicsit közelebb vigyelek, úgy tudom, hogy karatésztál is. Hogy kerültél kapcsolatban a sporttal? Ez érdekel engem, a 9 évet, ugye, ha jól
2: emlékszem. Így igaz. 9 évig versenyszerűen kiokszin karatéztam, hogy hogyan is kerültem a sport közelében. Egyszer még általános iskolás voltam, első osztályos, és láttam, hogy ott a tornatermünkben történik valami. Fehér ruhás alakok ott színes övvel nyüzsögnek. Na, mi ez? Bekukucskáltam, és láttam, hogy úristen, hát ezek harcművészek, és egyszerűen magával ragadt, és mondtam anyukámnak, hogy én is szeretnék ezeken az edzéseken részt venni, és nem kellett sok hozzá, mert következő héten ott is voltam. Az edző pedig azt mondta, hogy ez megy nekem, tehetséges vagyok benne, és hamar bekerültem a versenyzők közé is.
1: Ezek a keleti küzdősportoknak van egy nagyon érdekes lelki tényezője is, tehát meg is erősödsz lelkileg, akaratilag, igaz? És hogy mondjam, ezt föl tudod használni az életed folyamán. Ezt érezted, érzed a mai napig? Ma is sportolsz egyébként?
2: Ma is sportolok, de már csak hobbiból elmegyek futni, vagy edzőterembe otthon, úgyhogy már nem az életem nagy részét tölti ki a sport. Valóban, aki elkezd harcművészetekkel foglalkozni, az nem csak a testét edzi, hanem az egész szellemét. A kiokszin karatésoknak van egy úgynevezett dojo-kun, melynek az első mondata azt mondja, hogy rendületlenül edzeni fogjuk testünket és lelkünket. Úgyhogy ez nekem mai napig az egyik hitvallásom. Mert a kettő együtt épp és együtt jár.
1: Én, ahogy ismerlek, mint kis kolléganőt, egy eléggé tudatos lány vagy, tehát ez látszik benned az, hogy ez kialakította ez a sport. De menjünk tovább az életutaddal. Úgy tudom, hogy mixerkedtél, igaz? A Gosdú udvarban, előtte máshol is, ugye? Na, erről mesélj egy kicsit bővebben hallgatóink számára.
2: Igen, valóban bartenderként tevékenykedtem nagyon sokáig. Mint mondtam, a színészet után meg kellett találnom, hogy mégis mivel foglalkoznak, és ez is egy olyan véletlenszerűen történt, mint a karate az életemben. Sétáltatgattam a kutyusomat a lövöldetér környékén, és ott van egy mixer iskola, oda is bekukucskáltam, mi zajlik itt? És már nem sok kellett az, hogy ott is ott legyek. És ott belekóstolhattam abba, hogy egy ital, az nem csak annyiból áll, hogy kitöltik elénk, és lehúzod, vége, kész, csókolom, hanem ez is egyfajta művészet. És itt is megtaláltam azt az építő energiát benne, a művészi alkotási folyamatokat, ami engem fel tudott tölteni. Azért harcoltam sokáig. Akkor végeztem el ezt a mixer iskolát, amikor a Covid berobbant. És nagyon nehéz volt utána elhelyezkedni. És amint el tudtam helyezkedni a víz után, az egy kocsma volt a Buli negyedben, és én azért harcoltam, hogy minél feljebb lépegessek, és valódi bartender tudjak lenni, hogy amit a mixersuliban tanultam, azt tudjam majd kamatoztatni. Na de ez tényleg egy hosszabb folyamat volt, hogy ott is a megtartó erő, ami a karatéból hozok magammal, hogy én kibírjam, hogy ez a kocsmapult, ez nem egy végállapot, hanem innen csak feljebb lehet lépkedni. Úgyhogy hamar be is kerültem az elit bárok világába, és ott szerencsémre nőként fel is fedeztek, és kaptam lehetőségeket, hogy ott már igazi, komplex ízvilágokat tudtam összerakni, komplex italokat, versenyezni is tudtam, úgyhogy valóban nagyon szerencsés.
1: De őszintén, mert ez egy érdekes téma, a hallgatókat is biztos érdekli, ugye a mixer. Szoktuk látni a tévében, hogy keverik, földobják, keverik. Ugye kétféle van alkoholos és van alkoholmentes. Te csináltál-e saját mixert, ami hozzád kötődik? Van-e ilyen?
2: Igen, nekem nagyon sok saját italom volt. Elmentem egy versenyre is, de én megmondom őszintén, hogy azért nem szeretek versenyezni, mert én nem versenyeztem. Hiába a karatéban versenyző voltam, de az egy kényszer volt számomra gyerekként, mert hogyha én nem első vagyok, én azt nem tudom elviselni, mert vagy első, vagy semmi. Úgyhogy ezen a versenyen, amikor elindultam, csak második helyezett. ért el a koktélom, egy pont hiány, úgyhogy nekem ez egy hatalmas katasztrófa volt. De igen, van alkalma arra a bartendereknek, hogyha ügyesek, hogy saját italaik felkerüljenek az itallapra, hiszen ez is egy alkotási folyamat, hogy közösen, mondjuk 5 bartender dolgozik egy helyen, mind az 5-nek legyen itala az itallapon, és kiválóak legyenek, hogy vendégélményt tudjunk biztosítani. És én mindig úgy fogtam az italaimhoz, hogy nem feltétlen az volt a célom, hogy akkor most egy ilyen megszokott édes ízvilágot hozzak létre, hanem valami csavar legyen benne, valami újítás. Azért nehéz újat mutatni a koktélvilágban is, mert rengeteg klasszikus koktél van, amire mi tudunk építkezni. Na már most számunkra fontos, hogy ízprofilokra építkezünk, és megesik, hogy addig-addig építkezünk, hogy tényleg valami újat találunk ki. És tehát ez nagyon varázsos, de van, hogy stresszes, amikor tényleg valamit létre akarsz hozni, és nem úgy sikerül, és akkor már az 5. verziónál jársz. De.
1: Érdekes életutad van, Nelly, de visszakanyarodva a karatéhoz és a lelki dolgokhoz, a Jóistenbe való hit, az kapcsolódott ehhez a te lelkedben? Tehát összetudtad kapcsolni ezt a két dolgot?
2: Mindig is ott volt mellettem a Jóisten. Én sosem távolodtam el tőle egy percre sem, hagytam, hogy vezessem. Nyilván nagyon nehéz pillanatok, fázisok voltak az életemben, amit úgy nem értettem, de akkor sem hibáztattam a Jóisten, hanem inkább kértem, hogy vezessen, és mutassa meg, hogy merre kell mennem tovább, mert most nem el vagyok veszve, talán még félelem is van bennem, és olyan kilátástalan. Talán ettől lehet a legjobban félni az életben, amikor kilátástalan a helyzet. De szerencsés vagyok abban a tekintetben is, hogy soha nem veszítettem el a hitemet.
1: Ez nagyon jó, és ez nagyon tetszik szerintem a hallgatók számára is, hogy ilyen kolléganővel tudok dolgozni fiatal létére. Ugye volt egy kommunikációs váltás irány az egyetem, amiben ugye a kommunikációnak nagy szerepe van nálad. Hogyha erről mondaná néhány mondatot hallgatóink számára.
2: Igen. Nos, mint a kedves hallgatók már érzékelhették, hogy nekem sosem elég, mindig tovább akarok lépni fentebb, így hát a bartender pult sem tartott sokáig, már éreztem, hogy hát ez nem is rég történt, egy éve, már lassan 2, hogy nekem tovább kell innen mennem, hogy én azt határoztam el a gimnázium után, hogy egyetemre fogok menni, igaz, hogy művészeti, de nem sikerült, hát de mégiscsak egyetemista szeretnék lenni, de mi? Hogy? És egyszer csak, ez is egy isteni hívás, kialakult, hogy kommunikáció és média tudomány az, ami engem megszólít, és ki tudnék benne teljesedni. Így hát el is kezdtem a Metropolitan Egyetemen tanulni, de ez is egy nehéz állapot volt, mert ide-oda beadtam a jelentkezésemet, igazából nem tudtam, hogy milyen egyetemre kellene, mert én már kiestem a tanulás világából akkor, mert vendéglátóztam. És egy este alkalmával odason fordáltam a DJ-nkhez, Szent Andrában szomorú, hogy hát Béla, nem hiszem el, hát még az egyetemre se tudok bejutni. És azt felelte nekem a DJ-nk, hogy haj Nelly, hát nem lehet mindig vihar is eső, csak kisüt egyszer a szivárvány. És valóban, mert másnap pityegett a telefonom egy SMS-sel, hogy pótfelvételi, gyere jelentkez. És beadtam, és sikerült is.
1: Na, hála jó Istennek. De menjünk tovább az életutat érdekes fiatal létedre. Ingatlanos is voltál, ugye? És úgy tudom, hogy akkor ismerted meg a kolléganőnket, Tóth Enikőt.
2: Így.
1: Na, erről, hogyha néhány mondatot mondanál.
2: Igen. Tehát már mindenféleképpen ki akartam evickélni a vendéglátásból, és úgy gondoltam, hogy az ingatlanozás az egy jó terep lesz nekem a kommunikációhoz. Na de hát hamar rájöttem, hogy ez sem lesz az én utam, az én világom. Kezdetben úgy tetszett, de ez a sok Nem akarom most én minősíteni itt az ingatlanosok világát. Nem, tehát, hogy nem mindenkinek van egy ilyen lelkialkata, ami ehhez kell, de a csapat, ami ott volt, az nagyon jó volt, nagyon szép barátságok születtek, és valóban ott ismertem meg Enikőt is. Nos, akkor még csak úgy tapogatózva ismertük egymást, nem tudtuk, hogy mind a ketten hívők vagyunk, hogy majd egyszer újra közös utunk lesz itt például a Mária Rádióban.
1: Értelem.

0: nem egy szerkesztő vált rám, hogy dolgozna velem, hanem három is. És magam választhattam ki, hogy melyik szerkesztőségben szeretnék dolgozni. Az én választásom az életmódra esett. Ott elég nehéz terep volt, mert hamar elkezdtek fúrni, de nem a közvetlen újságíró kollégáim, hanem a felettes szerkesztőim, és hiába kedvelt a főszerkesztő, és mentorátjának fogadott, ellehetetlenítettek. De ezt sem tartom bajnak az életemben, mert itt jöttem rá akkor, hogy én nem is szeretek újságot írni. Hogy nekem ez fárasztó, hogy ott üljek egy számítógép előtt, és akkor szalaggyártva 5 cikket írjak meg roham tempóban, és tehát, hogy olyan témákból, ami arról szól, hogy mi a körömtrend, stb. Tehát, hogy nem mély témák. És én jobban kedvelem azt, aminek van tartalma, de az idő is kell. Azt nem lehet összecsapni.
1: És akkor elérkeztünk ehhez a dologhoz, amit szeretnék tőled megkérdezni, hogy most, hogy itt dolgozol velünk a Mária Rádiónál, hogy érzed, hogy ez lelkileg kielégít, mert itt értéket csinálsz, tehát a hallgatók számára, tehát egy értéket állítasz elő? És milyen munkád van jelenleg, hogyha pár mondatot mondanál, és utána, hogyha volna kedves, mit üzennél utána Mária Rádió hallgatóinak?
0: A Mária Rádióban én is önkéntesként kezdtem, Enikő keze alatt készítettem életút interjúkat, és nagyon zseniális embereket tudtam megismerni ezeken az alkalmakon, akikre fel tudtam nézni, és nekem is táplálékot jelentett az ő életútjuk, jelenlétük, és mások számára is, akik hallgatták őket. Szóval itt valóban igazi értéket és értelmet tudtam teremteni, és azt már csak haba a tortán, hogy most már főállásban is tudok ezzel foglalkozni, és tényleg ez a közeg, ez egy inspiráló lelki közeg, ahol szeretet uralkodik. És nem félelem, vagy frusztráció, hogy mégis hogyan szólíts meg, hogyan felelj meg másoknak, hanem itt azon dolgozunk, hogy értéket és hitet teremtsünk az emberek életében.
1: Szeretném tőled megkérdezni, hogy itt a Mária Rádiónál, miután te fiatal vagy, és nagyon sok helyen megfordultál, tapasztalt vagy, vannak-e olyan elképzelésed, hogy esetleg önálló műsort vagy sorozatot készítsél?
0: Most van egy új videósorozat, a Papok életútja, felszentelt életek, amelyben én vagyok az egyik riporter, Hudák Viktor és Tóth Enikő mellett. Úgyhogy ezt mondhatnám most a fő csapásvonalamnak, amit nagyon szeretek, és főleg újdonság, mivel itt videós. Tehát, hogy videós, és nem csak hanggal, hanem teljes jelenléttel ott kell lenni az interjú helyzetekben. Hogy saját műsort el tudnék-e képzelni, nyilvánvalóan, de most az még legyen a jövő zenéje, egy kis izgalom, hogy én mivel is tudnék készülni, hogyha lesz vagy lenne saját műsorom.
1: Én javasolnék neked valamit, mint idősebb rádióriporter, önkéntes természetesen, hogy próbáljatok bevezetni, mert úgy tudom, hogy minden héten hétfőn van meetingelet, amit tartotok, hogy csináljatok egy ötletbőrzét. Tudnék, ti fiatalok vagytok, és nektek a hitet tovább kell adni. Tovább kell adni a következő generációnak. És meg kell szólítani ezeket a következő generációt. És erre csináljatok egy ötletbőrzét. Ezt csak javasolom, hogy csináljatok. És ezt akár minden hónapban egyszer összeírni azt, hogy milyen ötleteitek vannak.
0: Ezt folyamatosan végezzük. Igen.
1: Tehát van ilyen? Csináltok
0: igen,
1: ilyet?
0: Igen.
1: És azokból az ötletekből tudtok megvalósítani dolgokat?
0: Én úgy gondolom, hogy igen.
1: Mondanál erre példát?
0: Hát mindig gondolkozunk azon, hogy milyen tematikákkal lehet megszólítani a hallgatókat, ami aktuális és a fiatalokhoz is szól. Tehát mi igyekszünk szólni a fiatalokhoz. Én is, hogyha felkérek valakit életút interjúra, akkor általában olyan személyeket, akikből a fiatalok

0: és tudnak inspirálódni.
1: Értem. Az előbb kérdeztem tőled, arra nem válaszoltam, kérlek válaszol, mit üzennél a Mária Rádió hallgatóinak?
0: Azt üzenem a kedves hallgatóknak, főleg, hogyha fiatal és bizonytalan az életében, vagy abban, hogy a képességeiben, hogy használja ki, igenis, és ne legyen bizonytalan, mert mindenkinek megvan az a talentuma és képessége, ami őt előre viszi. És ne feledjen el bízni a jó Istenben, mert nélküle nem fog működni.
1: Értem. Rettenzesen elment az idő, de még lennének kérdéseim, mert egy picit visszakanyarodva a te életedre, mert volt egy mélypont az életedbe, hogyha egy-egy mondatot mondanál a hallgatóinknak, mit jelentett ez lelkileg neked, és miért volt ez a mélypont?
0: Abból eredt ez a mélypont, hogy borzalmas karrierválságban éreztem magam, hogy egyetemre járok, újságíró voltam, és minden megszűnt körülöttem, mert a szerkesztőségből miután kikerültem, nem volt munkám, így hát a nyarat azért kiélveztem a barátokkal, de én olyan vagyok, hogy nem tudok megmaradni egy helyben, és nem szeretek ilyen állapotban lenni. Úgyhogy azon dolgoztam, hogy bekerüljek, és sehonnan nem jött megerősítés, vagy új cél, ami értelmet adott volna, így hát visszakerültem újra a vendéglátásba, de már nem olyan magas fokon. Csak egy kis kocsmába mentem vissza, ahol kezdtem, és ott szeretettel vártak, nem támasztottak újabb elvárásokat felém, így hát az egyetem mellett nagyon nehéz volt összeegyeztetni, hogy hajnalig dolgoztam, másnap egyetemre kellett menni, vagy beadandókat gyártottam, vizsgára készültem, ugyanakkor itt a Mária Rádióban is vállaltam szerepeket, készítettem életútinterjúkat, a papos videókat, és egyszerűen szörnyen éreztem magamat, olyan, tehát azt nem mondom, hogy élet-halál között lebegtem, de minden felborult. És már a jó Istenhez kiáltottam, hogy könyörgöm, atyám, világítsd meg, merre menjek tovább. És valóban megtette.
1: Fú, ez egy érdekes volt. Én azt gondolom, hogy ez a rövid interjú, amit készítettünk, hogy ez egy hitvalló interjú, és itt a tanulság azoknak a fiataloknak is, akik valóban lelki válságban vannak, esetleg munkahely, vagy esetleg más dolog miatt, hogy az ima ereje, a Jóistenbe való hit át fog segíteni. Nem egyik napból a másikra, hanem idővel. Tisztelt hallgatóink, néhány mondatot mondanék Nellének útravalóképpen, mint idősebb kollega, hogy így mondjam. Én úgy vettem észre, itt nem csak a riport alapján, hanem a személyes kapcsolat alapján is, hogy a Jóistenbe való hitet és a szeretet az, ami idehozott közénk a Mária Rádióba. És ez egy nagyon fontos dolog, tartsd meg örökre. Nelly, meglátod, hogy itt nagyon sok emberre fogsz még találkozni, és a Szűzanya Rádiójának csapatában megtalálod a lelki nyugalmadat. És ezt hidd el nekem, mint idősebbnek, ez a legfontosabb, hogy a lelki nyugalom meglegyen. És persze mellette a szeretet. Kollegaként kívánom, hogy álmaid teljesüljenek, és ha kell, fordulj nyugodtan hozzám, mindenben tudok segíteni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.
2: Horváth Nellivel, a Mária Rádió műsorszerkesztőjével Borsovszky Tibor beszélgetett.

0: kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallják.
1: ...1980-tól Európa valóban a legjobban melegedő kontinens egyébként. Tehát a globális felszínhőmérséklet a Európában emelkedik a legnagyobb mértékben. Minden hónapban emelkedő hőmérsékleteket látunk. Tehát a vízháztartás szempontjából azt látjuk, hogy nő a hőmérséklet, a csapadék hevesebb. Tehát azt látjuk, hogy az aszályhajlam növekszik. Kritikus állapotban vannak a nyári növények, a nyári kapás növények, ezek jellemzően a kukorica és a napraforgó.
2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. Mai vendégem, beszélgető társam, Lakatos Mónika, éghajlati szakértő, akivel nem első alkalommal, hanem már másodjára beszélgetünk. Témánk meteorológia, aszály, hogyan értékeljük az elmúlt hónapokat és a 2026-os tavasz. Köszöntöm itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Nem olyan nagyon régen adott ki a Kopernikusz klímaváltozási szolgálat, egyszerűen csak Kopernikusz intézetnek szokták egyébként hívni, egy jelentést, amiben azt írták, hogy Európa kétszer olyan gyorsan melegszik, mint a globális átlag. A másik, amit szeretnék indításképpen idézni, egy 20 évvel ezelőtt készült tanulmány, ami nem Európát, hanem a Kárpát-medencét vizsgálta, és akkor már 20 évvel ezelőtt azt mondták a tanulmány szerzői, hogy a klímaváltozás hatásait itt a Kárpát-medencében előbb fogjuk érezni, és súlyosabbak lesznek a következményei, mint Európa más részén. Induljunk el innen. Európa, Kárpát-medence, és aztán majd eljutunk a prognózisokról, meg a korábbi képről, eljutunk természetesen napjainkig.
1: Hát 1980-tól Európa valóban a legjobban melegedő kontinens egyébként. Tehát a globális felszínhőmérséklet a Európában emelkedik a legnagyobb mértékben. Talán érdemes azt is röviden érinteni, hogy mit is értünk globális felszínhőmérséklet alatt, ugyanis gyakran halljuk ezt éghajlati értékelőkben. A kontinensek fölött a Meteorológiai Világszervezet ajánlása szerint 2 méteren mérjük a felszínhőmérsékletet. Ez a levegőnek a hőmérséklete árnyékoltan, rövidre nyílt gyepfelszín fölött, a tengerek fölött pedig magának a víznek a hőmérsékletét mérik, fix bójákon, úszóbójákon, meteorológiai mérőhajókon. Tehát a globális felszínhőmérséklet a nagyon nagy területű óceán vízhőmérséklete és a kontinensek fölött mért léghőmérsékletnek az átlaga. Tehát Európa, ugye szárazföld lévén, egy nagy területű kontinens, és annak a kontinensek általában is jobban melegszenek. Ennek az egyik oka az, hogy a kontinensek a hőkapacitása más, tehát a szárazföldek hőkapacitása más, mint az óceánok hőkapacitása. Tehát az óceánnak nagy a hőtároló képessége, az óceán felszínről a melegebb víz a mélyebb rétegekbe tud áramlani, tehát a felszíne kevésbé melegszik, a hűtőhatás, a párolgás hűtőhatása jobban érvényesül az óceánok felett, mint a kontinensek felett. A kontinenseken egyébként a rendelkezésre álló víz mennyisége is korlátozott, tehát a párolgás hűtőhatása nem érvényesül olyan mértékben, mint a tenger felszín fölött. Tehát lényegében minden kontinens jobban melegszik, azon belül Európában azt tapasztaljuk, hogy a hó és a jég visszaszorulóban van, tehát a sugárzás visszaverő képesség az csökken, tehát kisebb az albedó, tehát a világűrbe visszasugárzott sugárzás mennyisége kisebb, ez újabb melegedést indukál, tehát ez egy ilyen pozitív visszacsatolási folyamat.
2: A részben öngerjesztő folyamatnak is lehet nevenni, aminek ugye az egyik következménye a európai gleccsereknek az eltűnése, tehát hogy lehet olvasni különböző prognózisokat, hogy Ausztriában, Svájcban, Németországban hány százaléka a gleccsereknek tűnik majd el a következő 21-nehány év alatt, 2050-ig, alig marad belőlük egyébként valami.
1: A prognózisok szerint. Igen, ez már most látszik, hogy 30%-kal visszaszorult a jégtakara, ami holdas mérések kezdete óta Európában.
2: Ahogy erről beszélünk, eszembe jutott egy kép, nagyon szemletes, egy a svájci francia határon a Gletscherre le lehet menni most is, le lehet menni lépcsőfokokon. És 50 évvel ezelőtt 3 lépcsőfokot kellett megtenni, hogy a jégfelszínre lépjünk, most meg több mint 500-at. Tehát ez jól mutatja egyébként, hogy hogyan süllyed és tűnik el a jég. Mi van a Kárpát-medencével? Miért van az, ugye ez egy prognózis volt, nekem úgy tűnik laikusként, hogy mintha ez a prognózis bevált volna, tehát miért van az, hogy a Kárpát-medencében súlyosabbnak tűnnek, előbb érezzük, és súlyosabbnak tűnik a klímaváltozásnak a hatása, mint Európa más részein?
1: Hát ez főleg abban keresendő ennek az oka, hogy a Kárpát-medence egy hegykoszorúkkal majdnem teljesen körbezárt egység, tehát ugye az Alpok, a Kárpátok és a Dinári-hegység koszorúi határolják, és a medence jelleg bizonyos éghajlati szélsőségek hatását felerősíti, vagy vannak olyan időjárási rendszerek, amik eljutnak a Kárpát-medencébe, de mondhatjuk, hogy beragadnak. Tehát például egy blokkoló anticiklon tartósan fennáll a Kárpát-medencében, tehát ez azt jelenti, hogy akkor a horizontális átkeveredés nem történik meg, hosszan derült időjárás jellemző a térségünkre, és amikor nagyon hosszan elnyúlik egy ilyen időszak, az mindenképpen az extremitások növekedéséhez járul hozzá. A másik, amikor lassan mozgó ciklonok ragadnak be a Kárpát-medencében, ekkor pedig kis területen adják ki a csapadékukat. Tehát ekkor heves esőzések fordulnak elő, akár villámárvizek alakulnak ki. Tehát van egy ilyen hatása a Kárpát-medencének, hogy nálunk tovább állomásozik bizonyos időjárási rendszer, szélsőségeket okozva. A másik, hogy a vízháztartásunk is nagyon sérülékeny, tehát a folyóink vízpotlása, az a környező hegységekben leeső csapadékból, és a havazásból, a hókészletekből származik, tehát emiatt elég sérülékeny a Kárpát-medence. A hőhullámok esetén pedig korlátozott a levegő kicserélődése, nagyon gyorsan felmelegszik a talaj, a szántóföldi területeken a párolgásnak a hűtőhatása nem tud érvényesülni a gyors talajkiszáradás miatt. Tehát ezek a fő tényezők, amik az extremitásokat növelik.
2: A bevezetőben említettem, hogy korábban már beszéltünk a klímaváltozás hatásairól itt Magyarországon és a Kárpát-medencében, ez egészen pontosan 2022. szeptemberében volt. Akkor ráadásul nem egyedül volt, hanem egy kollégájával, Horváth Ákossal, bizonyára emlékszik rá.
1: Természetesen.
2: Talán a hallgatók egy része is, de azért azt hiszem, hogy 3,5 évre nem nagyon emlékszik vissza senki sem. Előkerestem az akkori MTI hírt, hogy az MTI mit tartott legfontosabb üzenetnek ebből a beszélgetésből? 3 dolgot emelek ki. 2022. szeptember, ez fontos mondani a hallgatóknak, nézőknek. Nyár végére a talaj felső 80-100 cm-es rétege kiszáradt. Első mondat. Második. Volt olyan területe az országnak, ahol 1 mm eső sem esett egyetlen hónap alatt. A harmadik. Korábban 10 évente voltak súlyos aszályok, most 5-6 évente súlyos aszállyal kell szembenéznünk. Beszéltünk erről 2022. szeptemberében, most pedig 26. májusa van, tehát még a nyár el sem kezdődött, és a kép, amit majd elmond nekünk, hogy most hol tartunk, az riasztóbb, mint amit egyébként ez a 22. szeptemberi állapot mutatott.
1: Igen, valóban 3 év sem telt el azóta, és ugye a 2022-es aszály Európában és Magyarországon is történelminek számított. Tehát az éghajlatváltozás hatásai fokozzák a szélsőségek előfordulását, tehát mondhatjuk, hogy történelminek tekintett események gyakrabban fordulnak elő. Tehát abban az esetben, hogyha mondjuk egy aszályt akarunk vizsgálni, akkor mindig egy hosszabb időszaknak a csapadék hiányát kell tekinteni. Tehát visszatekinthetünk az elmúlt évekre, ami eltelt 2022-től. 2023 az átlagosnál csapadékosabb volt egyébként, de rendkívül szeszélyes eloszlásban érkezett a csapadék. 2024 ugye a legmelegebb év volt Magyarországon, a sok éves átlagnak a 65%-a hullott le. 2025 is az átlagosnál jóval szárazabb volt. De ami a legfontosabb, ami a jelenlegi aszályos helyzethez feltétlenül hozzájárult, hogy a tavalyi év decembere az rendkívül száraz és enyhe volt. Tehát a talajok mélyebb rétegeit nem tudtak elkezdődni, feltöltődni már decemberben. Tehát ami januárban érkezett átlagosnál nagyobb mennyiség, ugye hóformájában, ami az elmúlt 10 évben mondhatni rendkívülinek számított, tehát hogy tartósan hótakaró fette volna az országot, ez legutóbb 2012-13 körül fordult elő. Ez a hómennyiség ahhoz elegendő volt, hogy a felsőbb rétegekbe több víz tárolódott, de az alsó 1 méteres réteg nem tudott telítődni teljes mértékben. És erre jött egy márciusi viszonylag csapadékhiányos hónap, tehát az utolsó héten esett le nagyobb mennyiség, ez mondjuk az őszivetéseknek jót tett, de utána jött egy rendkívül száraz április, amikor 20-a körül csak lényegében a nyugati határszélen Alpok alján hullott nagyobb mennyiségű csapadék 5-10-15 mm helyenként, tehát ott enyhült valamelyes a csapadékhiány. Tehát Magyarországon vannak olyan mérőhelyek, olyan területek, ahol lényegében március eleje óta nem hullott csapadék.
2: Ugye azt gondoltuk, csak visszakanyarodva arra, amit mondott, még januárban, amikor az ember még havat lapátolt, és helyenként volt 20-30 centi hó, hogy hú, ez majd lassan elolvad, és milyen jó lesz, ez pótolja a decemberi csapadékhiányt. Ez ideig óráig talán így is volt, de aztán a február-március, ahogy mondta, már nem segített, és az április az pedig végképp katasztrofális volt. Néztem a adatsorokat, hát Budapesten áprilisban 1,2 mm eső esett, az is 4 részletbe. Tehát erre mondják azt mi felénk, hogy hát ez még a por sem most el, tehát a szélvédőn is csak inkább csak 1-2 csepp jelenik meg az autó szélvédőjén. És nem véletlen, erre sem nagyon emlékszem, hogy példa lett volna, hogy április végén már előbukkan a Dunából az inségszikla, ami ugye rendkívül aszályos, csapadékmentes időszakot jelent. Na most ugye önök 30-40-50 valamikor 100 éves idősorokkal dolgoznak. Ezekből az a kép rajzolódik ki, hogy a Kárpát-medence és Magyarország is egyre melegebb, egyre szélsőségesebb az időjárás, tehát felborul a hidrológiai ciklus. Itt a következő, hogy egyre kevesebb a csapadék, itt megosztanak a vélemények. Van olyan kutató, aki azt mondja, hogy a csapadék mennyisége is csökken, tehát 50-60 mm-rel, ez egyébként az éves csapadék mennyiségnek ugye a 10%-a lenne, csökken a csapadék. Mások azt mondják, hogy nagyjából ugyanannyi csapadék jön, de szélsőségesebb lesz az elosztás. Nem csendes áztató esőkre, hanem ilyen felhőszakadásokra kell majd számítanunk. És mindennek a következménye az egyre gyakoribb aszály, amit ugye idéztem önt, ugye korábban azt mondta, hogy 10 évente szokott nagy aszály lenni, most pedig 5-6 évente van már ilyen. Menjünk pontról pontra, hogy értsék a hallgatók, hogy ez miért van így, és mire számíthatunk egyébként a következő években, mert ez nem fog megváltozni egyik esztendőről a másikra, abban biztosak lehetünk.
1: Az éghajlatváltozás hazai megjelenéséhez hosszú adatsorokat vizsgálunk. A Hungaromet éghajlati adatbázisa az adatarchívuma tartalmazza egyébként a megfigyelések kezdetétől az összes mérést.
2: Mikortól számolunk, mikortól vannak adataink, ne arra gondolj, hogy ezt elvágtam, de szerintem ezt a hallgatók nem biztos, hogy tudják.
1: A kiterjedt meteorológiai megfigyelések világszerte és Magyarországon is a 19. század második felében kezdődtek lényegében. Tehát ezeket az adatsorokat a Hungaromet éghajlati adatbázisa tartalmazza. Törekszünk arra, hogy minél jobb minőségi adatsorokat használjunk a vizsgálatainkhoz. Tehát ehhez először homogenizáljuk az adatokat, hisz az állomáshálózat az idők során változott. Az állomásokat áttelepítették, a mérési módszertan, a műszerek is változtak. Tehát ahhoz, hogy hiteles információval tudjunk szolgálni arról, hogy Magyarországon hogy jelenik meg az éghajlatváltozás hatása a sorokban, ahhoz előbb a jó minőséget garantálni kell. Tehát minél hosszabb sorokat igyekszünk bevonni az elemzésekbe. Jellemzően 1901-től szoktuk publikálni az éghajlati értékelőket, de megjegyzem, hogy ennél hosszabb soraink is vannak. De az 1901-ig visszanyúló adatsorokon egyébként azt látjuk, hogy egyetlen évszak csapadéka változott szignifikánsan és csökkent, és ez a tavasz. Tehát ezért érdemes hosszú adatsorokat vizsgálni. A rövid sorok, ugye, amik mondjuk az intenzív felmelegedés kezdete óta mutatják a tendenciákat, azon az őszi csapadék növekedését látjuk, és egyébként pedig statisztikailag nem szignifikáns a változás, tehát inkább a változékonyság az, ami jellemző az 1981-től kezdődő időszakra. Tehát a sorok is azt mutatják, hogy kevesebb napon hullik le lényegében ugyanaz a mennyiség, ebből automatikusan következik, hogy akkor intenzívebb a csapadék hullás. Ha a hőmérsékletet tekintjük, akkor mondjuk az 1961-90-es normált összehasonlítjuk az aktuális 1991-2020-as normállal, akkor minden hónapban emelkedő hőmérsékleteket látunk. Tehát a vízháztartás szempontjából azt látjuk, hogy nő a hőmérséklet, a csapadék kevesebb. Tehát azt látjuk, hogy az aszályhajlam növekszik. Tehát az elmúlt néhány év volt a legaszályosabb, vagy legalábbis az elmúlt néhány évben fordultak elő olyan egymás utáni hónapok, amikor a csapadék jóval átlag alatti volt, tehát a szélsőségesség növekedése tűnik ki a sorokból.
2: De akkor ez egy ördögi kör, nem? Hiszen, hogyha a mennyisége nem is változik, de nem jókor és nem jó formában hullik, tehát egy felhőszakadás, ami ugye lemossa inkább a termőtalajt, nem tud elszivárogni, villámárvizek az eredménye, és nem tud a talaj alsó rétege átázni, tehát ez se jó. Ha egyre melegebb a levegő, akkor nyilván egyre nagyobb a párolgás, tehát az ugyanaz a mennyiségű csapadék sokkal kevésbé tud hasznosulni, mint korábban, és ez a fajta hidrológiai ciklus módosulás, ez kiszámíthatatlanabbá a gazdák számára is, és mindenki számára kiszámíthatatlanabbá teszi azt, hogy hogyan és mikor lehet, és majd mindjárt ide visszakanyarodunk a mezőgazdaságra, hogy hogyan és mikor lehet eredményesen gazdálkodni. Őszivetések, tavaszivetések, majd erre külön visszatérünk, de akkor ön is osztja azt, hogy amit az előbb mondtam, hogy egyre melegebb, egyre szélsőségesebb, és ennek a következménye az egyre gyakoribb aszály. Tehát ez a mondjuk laikusként így foglaltam össze magam számára, amikor készültem a beszélgetésre, ez a karaktere tulajdonképpen a Kárpát-medencének, Magyarországnak, ez a jellemző most, és ez nem is nagyon fog megváltozni a közeli jövőben.
1: Igen, ezt a kijelentést az adatsorok is alátámasztják, tehát szélsőségesebb a klíma, akár egy komoly hőhullám kialakulása is nagyon gyorsan bekövetkezhet, hogyha a talaj kiszárad. Általában a melegedő tendencia jellemző minden hónapra. A jövőben is folytatódik ez a melegedés, a Hungarometer regionális klímamodell szimulációi is ezt alátámasztják. A csapadék változás télen és ősszel a növekedés irányába mutat. Nyáron növekedésre és csökkenésre is egyértelműen számíthatunk. Erre ugye nehezebb készülni, de valószínűbb az, hogy inkább a nyári csapadék egy 20%-os csökkenést fog mutatni a jövőben.
2: Akkor érkezzünk meg a 2026 tavaszára. Csináljunk most egy diagnózist. Egy következő idézetet szeretném a hallgatók figyelmében és a nézők figyelmében ajánlani a talaj kiszáradásáról. Azt hiszem, hogy önnel készült egyik interjúban szerepelt ez a mondat. A talaj azt az arcát mutatja, amit más években nyár elején szokott. Tehát előrébb tart a talaj kiszáradása, mint ahogy ez a korábbi aszályos években, nem normál években, korábbi aszályos években mérhető és tapasztalható volt. Ez nem túl jó előjel a gazdáknak, ugye korábban említette azt, hogy a március is elég csapadékszegény volt, az április végkép, május sem nagyon hozta el, az eleje semmiképpen nem hozta el az aranyat érő esőt. Ez úgy elég súlyos kilátásokat mutat a nyár további részére és az év további részére.
1: A talaj felsősége kritikusan száraz, de ha lejjebb a 30-60 cm-es réteget tekintjük, ott is csak 50%-án rendelkezésre a növények felhasználható vízmennyiség arányában, és az alsó 1 méteres rétegig, ha tekintünk, onnan is körülbelül 2 havi csapadék hiányzik még a talajokból. Tehát az őszivetések még ugye a március végi csapadékból tudtak táplálkozni, tehát viszonylag jól indultak. Ugye március enyhe volt, március végén volt egy egyhetes csapadékos időszak, tehát szépen kizöldültek a vetések, jó állapotban vágtak neki ennek az aszályos időszaknak, de most azt látjuk, hogy már az őszi vetések is a kalászhányás stádiumába kerültek volna, illetve a repce a virágkötés időszakában van, az oldalhajtásokat kevésbé tudja hozni, tehát nagyban visszaveti az őszi vetéseket ez az aszályos időszak.
2: Tehát az őszi vetések sem állnak jól, bár jól indult az év, jól tereltek át, és a tavaszi csapadék is segített. De a március és az áprilisi csapadék hiányozó őszi vetéseknek ott is az sejteti, hogy veszteség éri a gazdákat. Na de mi van a tavaszival? Tehát én, ahogy jártam áprilisban néhány pontján az ország, megfordultam, és hát persze az ember nézi az autópálya melletti szántóföldeket. Volt olyan a terület, ahol már április közepén a szél fújta le a termő rétegnek a felső részét. Tehát olyan volt, mint egy homokozó. És arra gondoltam, hogy ebbe vagy nem tudják, vagy nem is érdemes mondjuk a kukoricát vetni, vagy ha már a kukorica maga földben van, az biztos, hogy nem fog kicsirázni. Mi az önök visszajelzése? Mit látnak? Tehát ráadásul Magyarország rendkívül heterogén képet mutat, mert más a helyzet a Kisalföldön, az Alpok alján, és egészen más mondjuk a Duna-Tisza közén.
1: Hát nagyban megnehezítette az áprilisi vetéseket ez a száraz időszak. Tehát száraz talajba eleve nehéz a vetés, vagy ha sikerült elvetni, akkor a csírázáshoz áztató esőre lenne szükség. Tehát kritikus állapotban vannak a nyári növények, a nyári kapás növények, ezek jellemzően a kukorica és a napraforgó. Tehát a kukorica vetését nagyban megnehezítette ez a száraz időszak, ahol sikerült is elvetni, ott a csírázáshoz nagy szükség lett volna az áprilisi esőre, és vannak olyan területek az országban, ahol egyáltalán nem hullott csapadék. Különösen súlyos a helyzet a mezőföldön és az alföldi régiókban. Tehát itt ahhoz, hogy a növények fejlődésnek induljanak, ahhoz kellene nagyobb mennyiségű csapadék, ami egyelőre nem látszik a modellekben.
2: Tehát most nem nagyon tudunk más csinálni ebben az esetben, mint hogy imádkozunk, hogy csapadék legyen, de hosszabb távon azért fölmerül a kérdés biztosan a hallgatókban, nézőkben is, hogy no, és akkor mi a teendő? Hogyan tudunk, hogyha ez a tendencia nem fog megváltozni, már pedig ugye arról beszéltünk, hogy ez nem fog megváltozni, nem fog látvány, lesznek majd esetleg csapadékosabb évek, de egyre gyakrabban lesznek aszályos évek itt a Kárpát-medencében. Hogyan tudunk ehhez alkalmazkodni? Mert ez a kérdés, hogyan tudnak a gazdák ehhez alkalmazkodni? Mit javasolna ön szakértőként?
1: Hát a gazdák helyében nyilván el kell gondolkodni azon, hogy gazdaságos-e továbbra is a kukorica termesztése, tehát az egy olyan szempontból nagyon érzékeny növény, hogy április, május, június, tehát nagyon fontos a kukorica számára, hogy megfelelő vízellátottsággal rendelkezzen. Tehát fontos, hogy aszálytűrő, aszálystresszűrő és hőstressztűrő növények termesztésére térjenek át a gazdák, vagy legalábbis ezt megfontolják. Erre már vannak egyébként törekvések, tehát sokan döntöttek a kukorica helyett a cirok ültetésén. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik nyilvánvalóan úgy lehet alkalmazkodni, hogyha a vizet megpróbáljuk a tájban tartani, tehát hogy a víz visszatartásra törekedni, ahol lehetséges, akár a holtágak elárasztásával, vagy a csatornák kezelésével lehet több vizet tartani a tájban. Erre is vannak már jó példák a Duna-Tisza közi homokhátság területén. Ezen kívül a talajművelés az, ami még nagyban támogathatja, megfelelő vízmegtartó talajművelés, az, hogy sikeres legyen a termelés egy adott területen, vagy a víztakarékos öntözés, ez az, ami még egy lehetőség lehet a gazdák számára. A májusi eső egyébként valóban aranyat érne. Láttam egy olyan feldolgozást, ami azt mutatja meg, hogy hektáronként 60 kg termés kiesést lehetne megelőzni 1 mm esővel. Tehát, hogy le lehet fordítani ezt a mondást valóban anyagiakra is.
2: A beszélgetés végéhez érve, akkor tényleg nagyon van más az idei esztendő tekintetében, mint hogy imádkozzunk, mert hogy ez az 1 mm is hiányzik, de jó lenne, hogyha kicsit több jönne, 10-15 mm úgy, mint március végén, és az még a kapás növényeknek, kukoricának, napraforgónak segítene, mert ugye ahogy a levél elkezd erősödni és árnyékolja a növényt, akkor könnyebben tud azért még azzal a kevés kis vízzel is, ami a talajban van, gazdálkodni, nem szárad ki olyan gyorsan a talaj. De valóban egy nagyon nehéz esztendőre, egy nagyon nehéz tavasz végére, és egy nagyon nehéz nyárra kell készülni a gazdáknak, és az a rossz hír, hogy ez az év, az ilyen évek sajnos a következő esztendőkben gyakrabban fognak ismétlődni, tehát az egész agráriumnak egy alkalmazkodási stratégiát kell kidolgoznia majd a következő hónapokban, következő években. Hát köszönöm szépen, hogy másodszor is itt volt velünk, és megosztotta velünk a gondolatait. A kedves nézőknek és hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. Lakatos Mónika éghajlati szakértőt hallották az elmúlt percekben.

Gondolatok a júniusi életigéhez. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Nekünk is szól Pál buzdítása itt és most, egyénileg és közösségileg is. Törekedjünk a köztünk lévő Jézus jelenlétére, hogy megtaláljuk a teljes egyetértést és a békét. Ne felejtsük, hogy mindenki a testvérünk. Ma így tekintsünk azokra, akikkel találkozunk. Isten végtelenül szeret minket, mi is ezzel az életadó szeretettel tápláljuk közvetlen és tágabb közösségeinket. Nézzünk szét a szeretet szemével környezetünkben, és vegyük észre, ha valaki gondoskodásra szorul. Ma igaz és megújult szívvel fogadjuk be azt, aki a legközelebb áll hozzánk. Gyakoroljuk az irgalmasságot különösképpen azzal, akivel már régi a nézeteltérésünk. Imádkozzunk, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak. Szeretettel, ajándékként mondjuk el az igébe megélt tapasztalatainkat, és ugyanígy hallgassuk mások tapasztalatát. Ne álljunk az ellenségeskedők közül az egyik vagy a másik oldalára, hanem álljunk ki a békesség mellett. Ha Jézus békéje valóban él a szívünkben, a világ békétlensége nem ér fel hozzánk. Az egész világ békéjét mozdítjuk elő, ha nem haragszunk, ha megbocsájtunk, ha nem veszekszünk, ha nem utasítjuk el fele barátunkat. Nyári táborainkban lehetne ez az alapige, hogy közösségeink megerősödhessenek a krisztusi életben. Igino Giordani gondolatai, Krisztus mása. Egyszerű, isteni módon szeressünk. Legyünk a szeretet aktusában Isten maga, aki szeret. Krisztus pedig annyira szeretett, hogy életét adta az emberekért, miután megosztotta velük az igazságot. Ha ez így van, ha Krisztus módján kell szeretnünk, akkor a testvérhez közelítve fel kell benne élesztenünk az isteni szikrát. Ha szeretettel fordulunk felé, akkor a jó szándékot ébresztjük fel benne, és ezzel belé oldjuk az isteni szikrát. Általunk Isten gyúl ki benne. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben. A szeretet és békesség Istene veletek lesz.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. A barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed. Ha beteg vagy, és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa mutatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Június 6. Ki a Szentlélek? Ki a Szentlélek? A Szent Háromság harmadik személye. Mindegyikünkhöz őt küldi az Atya és a Fiú. Ő a legnagyobb ajándékunk, aki állandóan velünk marad. Bennünk lakozik. A legvilágosabb leírást a Szentlélek munkájáról Szent Pál adta, aki azt mondta, hogy a Szentlélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyen tulajdonságok ideálisak minden élethelyzetben és minden körülmények között. Otthon, tanáraink és barátaink körében, a gyárban vagy az egyetemen, minden embernél, akivel csak találkozunk. Izajás próféta is különleges ajándékokat tulajdonított a Szentléleknek. A bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke. Ilyen adományokkal és tulajdonságokkal felruházva készek lehetünk minden feladatra, és képesek leszünk legyőzni minden nehézséget. Életünk mégis a sajátunk marad, és a Szentlélek mindegyikünkre másként hat. Harmóniában egyéni személyiségünkkel, és azokkal a jellemvonásokkal, melyeket szüleinktől örökölhettünk. És függ persze az otthon kapott neveléstől is. Mivel annyira közel van hozzánk, mégis oly szerényen a Szentlélekhez kell ösztönösen fordulnunk minden szükségünkben, és kérnünk kell vezetését és segítségét. A Szentlélek segítségünkre siet gyöngeségünkben. Mi többet tehetne értünk? Mi többet várhatunk ennél Istentől?
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.